0: Arról fogunk beszélgetni, hogy hát évek óta próbálkozunk a Mária utat európai kulturális úttá minősítetni, hogy így fogalmazzak. Az Európa Tanácsnak van egy nagyon-nagyon szép programja, amelynek keretében bizonyos tematikus utak elnyerhetik az európai kulturális út minősítést. Ez nyilván azt hordozza, azt kell alapvetően bizonyítani, hogy az adott eszme, az az útvonal, amit képvisel, mennyire része a mai ember közös tudatának itt Európában, és hát úgy gondoljuk, hogy a Mária tisztelet és búcsújárás hagyománya, és ennek a kulturális lenyomatai, azok bizony igenis megérdemelnék, hogy európai minősítéssel rendelkeznek. No, majd erről fogunk egy picit Leventével beszélgetni, hogy hogy is áll ez az ominózus pályázat, milyen követelményeknek kellett megfelelni már eddig is, hogy a pályázat benyújtására kerülhessen, és aztán hát mi várható a következő időszakban. Szóval erről fogunk majd beszélgetni, és aztán a műsor második felében pedig egy régi új hagyományt próbálunk idehozni a hallgatók elé. Vác hétkápolna zarándoklat zajlott többek között a hétvégén a Mária úton. Erről fogunk a szervezővel, Csiri Csabával majd beszélgetni, de ha minden igaz, akkor most itt van már a vonalban Földvári Leventét nagy szeretettel köszöntöm. Szia, Levente!
1: Szia, Zsófi! Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és egy kicsit el tudtunk csípni, mert hát nagy munka van most már, ha jól tudom, itt a Mária út európai kulturális úttá minősítésének a folyamatában. Egy picit azért nézzünk a kezdetekre rá, nagyon röviden már azért meséltem egy picit a hallgatóknak arról, hogy mi ez az európai kulturális út dolog, de azért az idei pályázatról egy picit mesélj nekünk, mit kellett igazából bizonyítani a Mária út kapcsán, miről is szólt ez a pályázat részleteiben?
1: Igen, köszönöm a kérdést. Tehát ez a pályázatnak a határideje július 31 volt, amikor be kellett adni véglegesen. Ez egy ilyen igazi masszív 20 plusz oldalas pályázati anyag volt, ahol hát itt teljesen ki kellett vesézni a Máriát olyan szempontból, hogy belekérdeztek minden, hogy milyen eseményeink vannak, hogyan működünk, kik a tagjaink, kik a szervezeteink, hány országban vagyunk jelen, miket képviselünk, mi a tematikánk, miért vagyunk Európa szinten relevánsak, hogy hogyan vagyunk finanszírozva, tehát így nagyon részletesen bele kellett menni minden ilyen kis részletkérdésbe, és hát nagyon sokat dolgoztunk majd a Zsomborral, hogy ez összejöjjön, és szerencsére sikerült, és most már egy még izgalmasabb fázisába lépett a pályázat, ugyanis most fog majd, pont egy pár napja kaptuk meg az Európa Tanácstól a kirendelt szakértőnket, aki majd ide fog jönni, és ellenőrizni fogja, amit mi leírtunk abban a pályázatban, hogy mennyi mindent csinál a Mária út, és hogy mennyire számítunk, azok ténylegesen úgy vannak el, hogy leírtuk, és ezt nagyon várjuk már.
0: Ugye nagyon-nagyon sokféle dolgot kell itt, ahogy te is elmondtad, kvázi bizonyítanunk, hogy micsoda értéket képvisel a Mária út. Azért azt gondolom, hogy akik járják a Mária utat, vagy van már egy zarándok tapasztalatuk, vagy hát amúgy is járják az országot, vagy a régiót, szembesülnek azzal, hogy Szűz Máriának a szeretete, a tisztelete tényleg micsoda épített örökség, vagy kulturális értéket képvisel, de mi az a sajátosság, amit ebben a pályázatban ide tudtunk hozni? Arra gondolok, hogy ugye ez mennyire élő dolog, mennyire tud kapcsolatot teremteni az emberek között a mai napig is, illetőleg az ifjúsággal kapcsolatosan. Egy pár gondolatot ebben segíts azért a rádióhallgatóknak ezt elképzelni, hogy ugye hogyan próbáljuk azt az érvet bizonyítani, hogy a Mária út egy élő szövet.
1: Igen, tehát amit megkaptunk mi pár éve a pályázatban, és ami miatt nem kaptunk meg a minősítést, az főleg az volt, hogy az ilyen Franciaország, Spanyolország, Németország így beleszóltak, hogy bocsánat, de hogy Mária út az országban miért nem működik, amíg ott is van nagy kegyhegyek, és a mi válaszunk most már erre, és amire most a hangsúlyt fektetjük, pályázatban az a közösségeknek a kiemelése, hogy a Mária út az ilyen nyugati-európai zarándoklatokkal ellentétben, ahol mondjuk, hogy elképzeltek egy El Caminót, akkor az inkább egy ilyen kihívás, hogy akkor, és az általában egyedüli kihívás, hogy akkor azt végigcsinálod, teljesíted, és megtudod, és megváltoztatod magadban, de A Mária útnál, ami nagyon fontos, ez a közösségi zarándoklás, és ezt szokadik kihangsúlyozni, hogy ennek van itt hatalmas hagyománya, itt Kelet-Közép-Európában, már a középkorba visszamenőleg is, a Mária tisztelettel, hogy az ilyen helyi kis falvak, ugye, amik Máriacellé és Csíksomlyó között elterülnek, hogy mennyi sok kis közössége van a Mária útnak, és hogy ezek a közösségek azok, akik megteremtik a Mária útnak a lényegét, mert a Mária útnak, mint nagy európai szervezet, vagy közép-európai szervezet éppen, ezeket fogja össze, és csinál belőlük országos eseményeket, ugye 40 napos zarándokatokat Csíksomlyóba, illetve különféle kulturális kiállításokat, örökségi helyszíni látogatásokat. Tehát ami a kulcsfogalom, szeretném kihangsúlyozni még egyszer, az a közösségi zarándoklat, és az, hogy tényleg egy ilyen kettyhely, akár egy ilyen kisebb, elrejtett három szent kút kettyhely köré is milyen élő közösség tud létrejönni, csak azért, hogy őrizzük a hagyományt, és hogy a Mária tisztelettel közelebb kerüljünk Istenhez.
0: És hát ugye nagyon sok új dolgot is inspirál ez a fajta hagyomány. Ugye rengeteg ifjúsági program is indult a Mária út berkein belül, erre a fajta kulturális értékre épülve, ugye volt több Erasmus programja mostanában a Mária útnak, ami a fiatalokat nem feltétlenül a gyaloglás oldaláról próbálta elindítani ezen az úton, hanem a kulturális értékek bemutatásáról. Hogyan láttad ennek a jelentőségét és az eredményességét ezeknek az Erasmus pályázatoknak ebből a szempontból, már hogy az Európai Kulturális Utas pályázat szempontjából?
1: Igen, szóval kettő nagyobb Erasmus pályázatunk volt ebben az évben. Ugye, vagy az egyik az még tavaly is kezdődött, ez a konferencia sorozatunk, ahol konkrétan az volt a célunk, hogy egyetemista fiatalokat összegyűjtsünk egy-egy konferencia napra fél éven keresztül havonta egyszer, és átadjuk nekik ezt az európai kulturális pályázatot, hogy mi ez a program, hogy önmagában beszéljünk arról, hogy mi az, hogy kulturális értékek, mi az, hogy európai fiatalnak lenni, és hogy oda bevont nagyon sok szakértőt különböző kulturális útonakról. Ez a pályázatunk szerintem nagyon jól sikerült. Most volt amúgy a záró diszeminációs alkalma augusztus 25-én, ahol bemutattuk a különböző eredményeinket, mert ebből készült egy kutatás, és felmértük azt, hogy a mai fiatalság hogyan áll a kultúra bizonyos részeivel, illetve hogy mennyire ismeri ezt a kulturális úton a programot, és ezt én bemutattam, ezt a kis Erasmus pályázatunkat még lent Pécsen, amikor volt egy ilyen training academy ennek az útvonal programnak, és ott is többen néztek, és nagyon gratuláltak, és igazából nem is annyira van jelen ez az Erasmus pályázatos dolog a többi európai kultúrás útvonalnál, akik már megkapták a minősítést, tehát ezt mindenképpen nagyon jó szemmel nézem, és hogy nagyon előnyös, hogy mit csinálunk ilyen Erasmus pályázatokat, illetve most volt nyáron egy Keszthelyen egy kórus találkozónk, ahol a felvidékiek, illetve magyarországi magyarok találkoztak, és énekeltünk közösen, csináltunk flashmobot, voltak különböző workshopok, különböző szempontokból közelítettük meg a zenét, az éneket, hogy ez hogyan hat a lélekre. Szóval ez is nagyon felemelő volt, és mivel ugye ez egy kisebb fős Erasmus pályázat volt, összvisz 30 fő, ezért itt most kimondtam most már, hogy ennek a Facebook csoportja nagyon élő, tartsuk majd csak kapcsolatot a fiatalokkal, már szervezünk a következő programot velük, és ugye annál az 500-600 fős Erasmus pályázatnál egy nap volt, vagy hát inkább egy fél napot, azért nem olyan könnyű kapcsolatot tartani, mert megtartani egy ilyen hatalmas közösséget, de itt ez a 30 fő, amikor egy hét el megyünk közösen Balatonra, akkor tényleg ki tud épülni valami mélyebb kapcsolat, és most már őket onnan hozzuk is majd el a mostani október 10-11-i Mária utas teljesítménytúránkra Balaton-Almádira, szóval jelentem, hogy az nagyon jól működött.
0: Hát ennek hatalmas jelentősége van, már ha arra gondolunk, hogy igazából a Mária út és minden ilyen szép kezdeményezés akkor tud fenntartható lenni és hosszú távú lenni, hogyha tényleg a fiatalok aktívan részt tudnak venni, alakítani tudják ezt az egészet, hiszen a cél nem csak az, hogy magunknak építsünk Mária utat, hanem hát ez az út, ez legyen 50-100 év múlva is és járhatóvá tegyük, és járható legyen, és ennek egyik talán jó eszköze ez az oldal is. No, említetted, hogy jön ugye egy külföldi szakértő, aki majd kvázi megvizsgálja itt a helyszínen is, hogy mi a valóság, de ha jól tudom, akkor most Jerevánban is lesz majd egy nagy bemutatkozó előadás. Mi ez, és hogyan készülsz te egyébként személyesen erre?
1: Igen, jövő héten fogok kirepülni Jerevánba, mert ott lesz az éves ilyen Youth Advisory fóruma ennek az Európai Kulturális Útvonal programnak, ahol ott lesz az összes már minősített kulturális útvonal, be lehet megmutatva az újonnan megszerzett minősítések, és lesz még egy-kettő jelölt útvonal is, mint például a Mária út. És most oda is már nagyban készülünk, ugye már készen az előadás, most már elküldtem a programnak azt, hogy a PPT-nket, meg az előadás szövegét, miből fog állni, ott be kell mutatnom majd a Mária utat, hogy mik vagyunk, mi hogyan tudom promózni magunkat, ugye 5 percen lesz rá összesen, tehát ez nem lesz olyan sok idő, de ami talán még ennél is fontosabb lesz majd ezen a fórumon, vagy ezen a konferencián, ami 3 napos lesz, azok az ilyen informális kávészünetekben levő beszélgetések, vacsorán lévő beszélgetések, mert ott lesz az összes képviselő, akik majd szavaznak a Mária útról, illetve ugye a többi kultúrás úton a képviselő, és azzal készülünk, hogy egyrészt a Mária út tudományos tanácsa megkért engem, hogy kérdezzem meg az ilyen országokból küldött képviselőket, akik ugye majd szavaznak rólunk, hogy az ő országukban az Európai Kulturális Útvonal program hogyan működik, mennyire van jelen, mennyire népszerű a turizmust, mennyire lendíti fel, mert ugye most az utóbbi években volt egy ilyen pálfordulás ebben a programban, hogy korábban még nagyon megvetették azt, hogy turizmusról szó nem lehet, mert ez nemesebb, meg ez fennköltebb, meg ez kultúra, de hogy rájöttek, hogy azzal, hogy úgy tudják fenntartóvá tenni ezt a programot, hogyha igenis a fenntartó turizmusról beszélni fognak és bevonják, szóval ott őket arra fogom kérdezni, mert amit tapasztaltam Magyarországon az, hogy nem igazán ismert ez a program, és hogy nincs annyira beágyazza a turizmusra, már pedig, hogyha belenne, akkor ez bizony fel tudná lendíteni szerintünk. A másik célcsoportom meg az Európai Kulturális Útvonal képviselői lesznek, hogy majd a jövőben így esetleg kooperáció és együttműködés könnyebben kialakulhasson köztünk, illetve tőlük azt fogom majd kérdezni, hogy mesélnek a saját kulturális útvonalukról, hogy ők mit csinálnak, miben hisznek, mi a mottójuk, mi a lényege az útvonaluknak, miért fontos szerintük, és hogy ebből is tanulva Mária úttal tudjunk építkezni majd jövőre, amikor megyünk ki májusban erre a minősítésre, akkor ott tényleg helyt tudjunk állni, és megnyerjük a minősítést.
0: Hát legyen így, még egy nagyon picit azért a személyes dolgokra kérdeznék rá, mert hogy, hát ez nem titok, hogy Levente azért egy nagyon fiatal, és nem annyira régen csatlakozott a Mária útnak az ügyéhez. Hogy élettem ezt az egészet meg személyesen, hogy azért belecsöppentél hát a világi szempontból egy óriási kihívásba, meg egy óriási terhelésbe, hiszen azért nemzetközi szinten valamilyen oldalról azért te képviseled a Mária útnak az ügyét. Másrészt meg milyen élményeid, megtapasztalásaid vannak erről az egészről így lelkileg, tehát hogy a közösségekkel való találkozást sok kapcsán mit élsz át, hogyan látod a jövőjét ennek az egész kezdeményezésnek?
1: Igen, mindenek előtt én nagyon meg szeretném köszönni ezt a bizalmat Mária úttól, illetve nagyon megtisztelőnek érzem, hogy ekkora felelősséggel bíznak meg, hogy engem küldjenek ki ezekre a különböző nemzetközi konferenciákra. Ugye voltam már Luxemburgban egy ilyen gyakorló szemináriumon, voltam utána a pécsi konferencián, és most megyek ki a Jerevánba, ez lesz már legfontosabb. Hát nyilván azért van bennem druk, van bennem kicsi félelem és izgulás is, de lehetőségként tekintek erre az egészre, és spontán voltam a könyvtárban, illetem egy-két könyvet, hogy még jobban készüljek rá, kicsit jobban visszarázódjak az angol nyelvbe, és nyilván, amikor meg nagyon jó volt múltkor lent lenni, volt egy vezetői gyűlésre a Mária útnak, lent Bakonybél környékén, ott pedig kell megtapasztalni a Mária utas élő közösséget, a motorját a Mária útnak, és hogy az meg nagyon feltöltött lélekben, hogy ez nem a jó dolog, amit csinálunk, és hogy ez fontos, és ez a kettőség szerintem ez nagyon jól egészít egymást így bennem, hogy van ez a nemzetköziség, meg az a pályázat, de ott van mellette a Mária utas lelkiség is, ami viszont meg tud tartani.
0: Hát tartson is meg sokáig, és amikor nyilván egyfajta stressz éri az embert, akkor mindig ezt szoktuk elmondani az zarándok élmények kapcsán is, hogy hát van valami maradandó az ember hátizsákjában ilyenkor, amihez hozzá tud nyúlni. Úgyhogy Levente, kívánunk nagyon-nagyon sok erőt, nagyon sok sikert, és hát azt, hogy te személyesen is ezt úgy tud megélni ezt az élményt, hogy aztán majd, amikor idősen visszanézel rá, akkor azt tud mondani, hogy hát én megtettem egy apró dolgot, hogy a Mária út és az arándoklás ugye egy élő dolog maradjon itt Európa közepén. Nagyon szépen köszönjük az eddigi szolgálatodat, munkádat, és hát a Jóisten áldjon és adjon erőt a továbbiakhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zsófi.
0: Köszi szépen, Levente. És hát akkor folytassuk is műsorunkat, és egy picit nézzünk rá egy régi új zarándoklatunkra. Egyúton nemzetközi zarándoklat is zajlott Vác környékén, és hát a hétvégén, illetőleg hát már péntektől csütörtöktől zajlott Mátra Verebi Szentkútról Vác Hétkápolnára egy nagyon-nagyon régi hagyománnyal rendelkező zarándoklat, és hát erről szeretném az élményekről megkérdezni Csiri Csava zarándoklat vezető szervezőt. Dicsértessék, szia! Ha hallasz minket? Halló, halló! Na, lehet, hogy meg kell próbáljunk újra Csabát utolérni. Halló, hallasz minket, Csaba? Mert olyan, mintha a vonal meg lenne. Megkérjük Gyurit, hogy hívja újra akkor Csabát, de addig is nagy szeretettel számolok be arról, hogy hát a Vác Hétkápolna búcsúj zarándoklata mellett természetesen nagyon-nagyon sok helyen zajlott a hétvégén a Mária napi búcsúkra zarándoklat, itt Bodaj környékén is több zarándoklat is ment, és hát egy nagyon-nagyon fontos számunkra a Mária út bölcső zarándoklata Balaton-Almádiból Sümegre is indult péntektől, ugye vasárnapig egy nagyon-nagyon szép zarándoklat végig a Balaton felvidéken. Én magam is, hál' Istennek, részt tudtam venni annak az első napján. Bőségesen kaptunk áldást fölülről, aminek hihetetlen módon örült mindenki, hogy zuhogott az eső. Úgyhogy ez is egy óriási élmény volt, de akkor talán most hall minket Csaba. Szia!
2: Jó napot kívánok, szervusz, szia, igen, Csiri Csaba vagyok, most már hallok.
0: Nagyszerű, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást, és hát akkor lehet, hogy kezdjük egy picit az elején. Hogyan kerültél te kapcsolatba a Mária út ügyével, és hogyan lettél itt önkéntes?
2: Hát több éve már itt a helyi szervezők Zajasz Miklós személyében a Mária utas zarándoklatokat szervezték, amennyire tudom, így 10-15 évvel ezelőttre visszanyúlóan már, és egy 5-6 évvel ezelőtt így kerültem kapcsolatba Miklóssal jobban, és 4 éve egyébként kezdtem el zarándoklatokra járni, és aztán második év után a Miklós úgy döntött, hogy ő szeretné inkább háttérbe vonulni, és szeretné ezt a szervezést, vezetést úgymond átadni, és így felkért erre a szerepre, és így 2 éve csinálom az ajándoklat szervezéseket most már.
0: Ha meg tudnád fogalmazni, hogy igazából, hát ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy na de miért? Mert lehet, hogy kap az ember nagyon-nagyon sok hívást bizonyos szolgálatra, vagy elköteleződésekre, és hát van, amire nemet mond, és valamire tartózkodik, és valamire igen. Szóval mi volt az, ami igazából ide hívott téged?
2: Hát igen, ezt úgy nehéz is megfogalmazni igazából. Nyilván szokták mondani, és szerintem ez nagyon jól leírja, talán, hogy az embernek meg kell érni erre a feladatra, hogy erre így nyitott legyen igazából. Az első zarándoklatomnál abszolút ez volt, így nem is tudom igazából, hogy nagyon gyorsan viszonylag úgy eldöntöttem, ahogy így megtudtam az időpontot, hogy mikor mennek zarándoklatra, hogy szeretnék ezen részt venni. És így egy kicsit úgy szokták, hogy a komfortzónából az ember úgy kilép, más dolgok történnek, más, hogy úgy saját magával foglalkozik egy kicsit, és valahogy 4 évvel ezelőtt éreztem úgy, hogy az életemben akkor jött el az az időszak, hogy erre így nyitottabb voltam, és aztán abszolút így megfogott ez a egyház, vallásosság, zarándoklat, ilyesmi, és így itt maradtam, ragadtam. És akkor akkor így augusztus 15-én az egy úton zarándoklatot szoktam szervezni, ilyenkor szeptemberben pedig ugye Szentkúttól Vácig ez a háromnapos zarándoklat, amit vezetek, szervezek.
0: Na és akkor pont az idei élményeidre lennénk egy picit kíváncsiak, ugye az idén a béke jegyében indult el az egyúton nemzetközi zarándoknap, sőt, hogy idehozza még mindig, azért vannak olyan szakaszok, akik még most fognak majd elindulni, október közepén lesz az utolsó egyúton nemzetközi zarándok szakasz, ami indul. Szóval mit éltetek meg az idejében, milyen volt az idei egyúton nálatok?
2: Abszolút, hogy mi is így a szervezésnél hezitáltunk az elején, hogy ennél az augusztus 15-i időpontnál maradjunk együtt a meleg miatt. Azért akárhogy is elkötelezett hívő emberek vagyunk, de ez az időjárás azért úgy megviselt mindenkit, és jellemzően azért idősek zarándokolnak velünk azért, és így gondolkodtunk is, hogy másik időpontra eltegyük, de aztán maradtunk ennél az augusztus 15-énél, úgyhogy itt a meleg az volt, ami úgy nagy kihívás volt. Egyébként úgy gondolom, hogy jól sikerült, és úgy mindenki azért a béke jegyében így a gondolatokat, ugye nagyon jó volt, amit ti is segítettetek ebben, gondolatébresztőket, vers, ének, bármivel így segítve, hogy úgy afelé tereljük az emberek gondolatát, hogy a béke milyen fontos a mai világban, és hogy ezzel foglalkozni kell, és hát imádkozni is ezért, hogy ez kialakuljon és megmaradjon.
0: Igazából ez mindig nagyon, nagyon jó visszahallani, hogy valami hihetetlen egységben tudnak ilyenkor lenni. Egyébként ez nekem is a személyes átélésem ennek a napnak a kapcsán, hogy Felvidéken is, és Délvidéken is, és Erdélyben is, nálunk is, Ausztriában, hogy amikor úgy egységben tudunk lenni, persze vannak apróbb módosítások, meg van, ahol nem pont úgy megy, és ettől színes és jó, és ez így kerek, hogy nem mindenhol teljesen ugyanolyan a dolog, hiszen a természet sem pont egyforma minden szakaszon, de mégis valami az imádságban, meg ebben a lelki kapocsban hihetetlenül szerintem meg tudja élni az ember ezt a fajta zarándok élményt. Na és akkor ehhez képest egy picit mesélj nekünk a most hétvégén zajló zarándoklatról. Honnan Mátra Verebély-Szentkútról indultatok, mit éltetek át, milyen volt az idő, hányan voltatok, stb., ha ilyenekre kérdezhetnénk most.
2: Igen, ez a zarándoklat úgy néz ki egyébként, hogy van egy csoport, akik Nagyarországból indulnak hétfőn, és ők szerda este érkeznek Szentkútra, és mi hozzájuk csatlakozunk igazából csütörtök reggel. Ők 11-12-en voltak, azt hiszem, mi pedig 17-en csatlakoztunk hozzájuk csütörtök reggel. Ugye Szentkúton megkaptuk az induló áldást ott az atyáktól, és utána indultunk útnak így közösen már, ugye 31 néhányan. Igazából ott nagyon kellemes, idézőjelben ilyen kiránduló idő volt, tehát nagyon jó napunk volt. Így abszolút, megmondom őszintén, így szoktam én is úgy gondolom ezek, amit ti is, hogy az egyúton zarándoknak, ezek a gondolatébresztők így reggelről, hogy útnak induljunk, mégis nagyjából úgy rendezzük a gondolatainkat, hogy egy irányba gondolkodjunk. És így készültem, én is készültünk ilyen gondolatindítóval, elgondolkodtató kérdésekkel aznapra, ilyesmivel, és ezután indultunk útnak. És itt a szokásos útvonal tart érintve haladtunk szokásos útvonalunkon igazából, úgyhogy egy nagyon jó kellemes nap volt, és aztán ugye aznap este délután Bujákra érkeztünk meg, ahol Zahar Béla atya egy szentmisével fogadott minket 6 órakor délután, az is nagyon megható volt, és abszolút áhítatos, nagyon jó napzárás volt így. A társaság fele körülbelül az ott Bujákon egy zarándok szálláson éjszakáztunk, jó magam is, a másik társaság másik része az mikrobuszokkal hazautazott ugye az otthonába. Úgyhogy az is egy nagyon jó szállás volt, és abszolút szintén még ott ugye beszélgetések, közös ima, egyebek, hogy még az úgy megadja a napnak a zárását, így együtt gondolkodva, úgy kicsit elbeszélgetve egymással. Másnap reggel pedig Bujákra indultunk, szintén egy áldással, és akkor már esett az eső, sajnos az úgy megviselt eléggé mindenkit. Délig körülbelül szakadt, szitált, esett, ott a sár is, csúszkáltunk egyebek az abszolút ilyen külterületes szakaszon vezetett földúton végig délig. Aztán délutánra már jobb lett az időjárás, és kegyesebb volt hozzánk. Aznap pedig Nézsára érkeztünk meg, szintén egy szentmisével fogadott minket József atya Nézsán, 6 órakor, abszolút ott is vendéglátás agapéval fogadtak minket, úgyhogy igen, az is egy jó nap lett így úgymond délutára időjárás szempontjából is. Szintén ott is gondolatindítóval indultunk aznapra útra, és úgy tűnt, hogy az arándokoknak is tetszik ez, hogy így van egy téma, tematika, ami szerint úgy megyünk, és a gondolatok úgy egy picit rendeződnek mindenkinél. Amellett, hogy mindenki ugye nyilván egyéni célja, gondolata miatt indult el ezen az arándoklaton, legyen az betegség, hozzátartozó, családi állapot, egyéb problémák miatt is, de egy ilyen közösség összetartó gondolatébresztő napindító gondolatok is voltak minden nap. És a harmadik napunk az pedig Nézsáról indultunk, Keszeget érintve, Kolst és Vác, ugye a hétkápolnai Mária búcsúra érkeztünk meg. Az is egy nagyon jó kellemes időjárásban telt az a napunk. Nagyon jó őszi hangulatú időjárás volt az is. És aztán hát a hétkápolnai szentmise, az pedig tényleg így a 3, illetve 5 nap zarándoklat, akik ugye hétfőtől indultak már, egy nagyon jó zárása volt, és úgy gondolatébresztőnek, hogy mindenki megköszönve, hogy úgy együtt lehettünk, és igen, talán, ahogy említett is, hogy hasonló gondolkodású emberek ilyenkor úgy egymás mellé kerülnek, és hogy mennyire fontos a beszélgetések, a közösség, és a közösség megtartás, hogy így személyes kapcsolatok kialakuljanak. És a többen meg is jegyezték, ugye voltak települések, amit érintettünk, vendégül láttak minket agapéval, finomságokkal, egyebekkel, hogy mennyire szeretetteljesen így a katolikus egyház hit valláshoz tartozók, közelállók, hogy szívesen és örömmel fogadtak, ahogy mentünk településről településre. Ez jó érzés volt úgy mindenkinek.
0: Hát igen, így formálja a közösséget ez a dolog, és mennyire köszönöm most, hogy ezt idehoztad megerősítésképpen, mert ugye az első beszélgetésben Földvári Levente ugye nemzetközi szinten próbálja ezt kiemelni, hogy óhatatlanul közösségek formálódnak egy zarándoklaton, mert hát az ember irányítottan vagy irányítás nélkül is, de hát csak oda szól a másik embernek, vagy segítséget kap idegenektől, és ez ebben a szegmentúrában hihetetlen módon megélhető. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, hogy így megerősítetted, és a másik pedig ezek a lelki gondolatok, ugye nagyon sokat beszélgetünk így a Mária utas önkéntesekkel is, hogy ezeket egyre inkább mozgó lelki gyakorlatokként kellene értelmezni. Igen. Mindenkinek, hogy az imádság mellett itt hihetetlen önismereti lehetőségei vannak az embernek, tényleg közösségformálódásra, kapcsolódásokra, de leginkább jellemformálásra, hogy az ember egy picit magára is ránézzen, hogy van jelen az ajándékokkal és a nehézségekkel. Szóval ilyeneket meg lehet tapasztalni, és hát valószínűleg ezt élhettétek át, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a szervezést. Van-e még valami a szívetekben jövőbeli kis zarándok terv, ha röviden ezt megkérdezhetem?
2: Ezeket nyilván szeretnénk a jövőben ugyanígy megtartani és folytatni ezekben az időpontokban. Elgondolkodtunk még itt, hogy mint Keszegen is, hogy én keszegi vagyok, hogy Szent Imre napkor búcsút tartunk, és hogy a búcsúhoz kötődően akár egy félnapos vagy egy szűknapos zarándoklatot szervezni, hogy így még igen, ez még úgy tervben van, lehet, hogy sikerül megvalósítani.
0: Hát legyen így, nagyon-nagyon sok áldást kívánunk, és hát ajánljuk fel továbbra is a segítséget, hogy ha bárkinek a szívében megjelenik, hogy másokat segítene a zarándoklás ügyében az útraindulásba, szervezne egy zarándoklatot, bátran keresse a Mária út Egyesületet, hiszen ez a dolgunk, hogy ha tudunk bármiben segíteni, akkor rendelkezésre álljunk. Csabának nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és az elköteleződést, a szolgálatot, és hát sok áldást kívánunk, és sok megerősítő ajándékot a további utadra. Úgyhogy köszönöm
2: szépen én is, és köszönjük a segítséget így a Mária út Mária Rádió részéről is, és mindenkit buzdítok a zarándoklatra, hogy ez milyen jó, és mindenkinek ki kell ezt próbálnia.
0: Legyen így. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm hát itt szépen. A műsor végén már nem marad sok időnk, de azért még pár gondolatot és pár zarándoklatot szeretnék idehozni, mert hogy indulnak, folytatódnak a szervezetcsoportos zarándoklatok a Mária úton. Például szeptember 29-én Szegedről indul egy nagy gyalogos zarándoklat a Mária Radnai búcsúba. Ez ugye a Mária útnak nem egy feltétlen ismert része, ez a déli útvonalnak lesz az egyik szakasza, és most már talán harmadik, negyedik éve indul ez a nagyon-nagyon szép tájon haladó gyalogos zarándoklat. Erre is hívunk mindenkit. Továbbá október 3-án is lesz beavató zarándoklat a Mária út Pécs Mária gyűjt szakaszán, valamint szintén beavató zarándoklat lesz, vagyis hát rendszeres zarándoklat lesz Mária Besnyő Gödöllő és Kerepes között, valamint az októberhoz két új zarándok lehetőséget Szeged környékén minden hónapban fognak indulni beavató zarándoklat, az elsők október 10-én lesz, és október 23-a és 25 között Győr Mária Völgy Bécs útvonalon lesz egy új kerékpáros zarándoklatunk, amit Iván Csóbazil görögkatolikus atya fog vezetni. Most csak ezt a pár zarándoklatot hoztam ide, de hát érdemes megkeresni a Mária út honlapját és közösségi média csatornáit, minden részletes program megtalálható. Ezeken a felületeken Galgócin és Szabó Zsófia voltam, két hét múlva találkozunk ismét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor,
2: Farkas Gergő,
1: a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői. Elkezdődött az új tanév, ami sok diáknak egy újabb év kezdetét, másoknak viszont egy teljesen új életszakasz kezdetét jelenti. Különösen nagy változás ez a kilencedikesek számára, akik új iskolába és új közösségbe kerülnek, illetve az első éves egyetemistáknak, akik sok esetben az otthonuktól is elköltöznek, és megkezdik az önálló életüket. Arról beszélgetünk Szuper Ildikó pszichológussal, hogy milyen lelki és pszichológiai hatásai lehetnek az iskolakezdésnek, milyen nehézségekkel találkozhatnak a fiatalok, és hogyan lehet ezt az időszakot könnyebbé tenni.
3: Van, aki ugyanabba az iskolába tér vissza, ahol már jól ismeri a környezetet, a tanárokat, az osztálytársakat, másoknak viszont minden más, minden új. Különösen nagy változás ez a 9. osztályosok számára, akik egy teljesen új iskolai közösségbe kerülnek, de hasonlóan fontos életszakasz az első éves egyetemisták számára is, akik sok esetben nem csak új intézménybe kerülnek, hanem elköltöznek otthonról, kollégiumba költöznek, és először kell igazán önállóan megszervezniük a mindennapjaikat.
1: Az iskola kezdés ezért nem csak egy új órarendet, új tantárgyakat és új feladatokat jelenthet, hanem komoly lelki és pszichológiai változásokkal is járhat. Hogyan hat mindez a fiatalokra? Milyen szorongások, félelmek és bizonytalanságok jelenhetnek meg az első hetekben? Hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot? Erről beszélgetünk most Szuper Ildikó pszichológussal, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója és pszichológiai tanácsadója, akit szeretettel köszöntünk itt a stúdiónkban.
3: Kezdjük talán azzal, hogy a pszichológiai szempontból mit jelent egy diák számára az iskolakezdés, mi történik ilyenkor benne, mi az, amitől úgy szoronghat, hogyha esetleg hajlamos rá a diák.
4: Pszichológiai szempontot azt el is mondtad, hogy szorongás, kicsit
3: Igen.
4: Félelem ugye az újdonságoktól, és egy nagy váltás az életében, mert általános és középiskolában jóval gyakrabban mögötte áll a szülő, és mondjuk így fogja a kezét, és az egyetem az az első olyan helyszín, ahol már önállóan kell kilépni az életbe. A kezdésnél első évesként még ugye azért ott van mellette a szülő az ügyintézésekben, de utána már teljesen magára van utalva, úgyhogy nem egy egyszerű indulás.
1: És miért lehet az, hogy valaki nagyon várja a tanévkezdést, míg ugyanakkor egy másik diák félelemmel gondol az első iskolai napokra, hogy ennek mi lehet úgymond a pszichológiai háttere, hogy így két diákban teljesen két különböző végpont találkozik?
4: Személyiségből adódik az, hogy ha valaki nagyon magabiztos például, akkor örömmel várja az újdonságokat, akár az új ismerettségeket, az új helyszíneket, hogyha másik városba költözik, az izgalmakat esetleg, még azt is. És van, aki mondjuk visszahúzódóbb vagy bátortalanabb, az inkább félelemmel gondol arra, hogy neki most akkor meg kell tanulnia egyedül közlekedni, mondjuk Budapest és Szombathely különbsége mondjuk egy közlekedésben is elég nagy kihívásokat rejtett, de akár az, hogy egy teljesen új környezetbe új ismerettségeket kell kötni, és hogyha visszahúzódóbb, akkor ugye ez is nehezebben fog neki menni.
3: Szerinted, mint pszichológus, ez mennyire egy természetes, vagy minden hétköznapi dolog, hogyha az iskolakezdés környékén egy-egy diák szorongóbb, feszültebb, ingerlékenyebb, vagy éppen fáradékonyabb, hogy ez már egy ilyen általánosság a diákok körében?
4: Szerintem igen, amennyire vissza tudunk gondolni, hogy már az óvodában megvan az, hogy
3: Igen.
4: vagy akár már a bölcsődében, amikor a beszoktatás van, akkor ugye szeparációs szorongás van, hogy úristen, elszakadok a szülőtől. És hogyha valaki így erősebben kötődik a szüleihez, akár iskolában is ugyanígy megélheti ezt a szeparációs szorongást, hogy megint a szülőtől el kell szakadnia. És ugye, hogyha meg elköltözik egy másik városba, akkor még erősebb lehet. És van olyan, akinél ez kicsit kórosabbá is válhat, hogy nem bírja egyszerűen a távolságot, és lehet, hogy egy fél év után amiatt hagyja abba az egyetemet, mert hogy hiányzik neki az otthoni környezet, vagy akár túl nagy zsivaj van, túl sok új hatás érte, és inkább hazaköltözik, és mondjuk a környéken keres magának egy másik iskolát.
3: Ez abszolút igaz, amit mondtál, mert én is tapasztaltam még, amikor az iskola kezdés fázisában voltam én is, még általános iskolában különösen, amikor először voltak ilyen iskola kóstoló napok, amikor először mentünk be az iskolába, akkor is emlékszem, hogy én bennem is volt egy ilyen félelem és egy szorongás azzal kapcsolatban, hogy édesanyám ott hagyott engem, és körülvett engem 20 vadidegen ember, új felnőttek, és akkor én sem tudtam emlékszem pontosan, mit kezdeni a helyzettel. Még az előbb mondtál ilyen különböző nehézségeket, amik ugye lehetnek természeti és átmeneti nehézségek az iskola kezdéssel kapcsolatban. De mikor beszélhetünk még természetes és átmeneti nehézségekről, és mikor érdemes arra gondolni, hogy a fiatalnak segítségre lehet szüksége ezekkel kapcsolatban?
4: Az új környezetben, főleg, hogyha egyetemi életre gondolunk, ami az egyik legfontosabb, hogy itt már nagyon önállóan kell tanulni is. És itt a nehézségek, a tanulási nehézségek nagyon erősen elő tudnak jönni már az első fél évben. Ugye meg kell szokni azt is, hogy nincs mindenkinek a nyakán mondjuk egy osztályfőnök, hogy készülj házi feladattal, készülj a dolgozatokra, stb. Mert mondjuk nem hetente kell számonkérésekre számítani, hanem mondjuk csak a fél év végén a vizsgai időszakban, és lehet, hogy akkor ugye egyrészt ellazázza a fél évet, mert hogy nagyon sok új hatás éri, akár a bulik, akár az ismerkedések, akár az egyetemi programok, és akkor csak az utolsó pillanatokban kezd el neki tanulni, és ugye ez már nagyon komoly problémákat jelenthet, hogyha lemarad és elcsúszik a tanulmányaival. Tehát ez, hogy milyen tanulási nehézségek vannak, ez ilyenkor nagyon elő tud jönni például.
3: Itt most beszélgettünk az egyetemistákról, hogy aki egyetemben folytatja tovább, annak milyen lehet, így pszichológiailag. Viszont a kilencedikeseknek, mint gimnázium vagy középiskolai osztályba kerülés, az milyen változásokkal kell megküzdeniük lényegében, akik általános iskolából mennek tovább?
4: Ugye önálluk is van az a lehetőség, hogy kollégium, és akkor az már nagy
3: Igen.
4: változás, mert általános iskolában inkább ugye a 8 osztályos gimnázium az, ami esetleg utazással és kollégiumi dolgokkal jár, tehát a sima 8 osztályos az azért ritkábban, és akkor inkább a középiskolába tapasztalják meg, meg a szülő is inkább akkor abba az életkorba engedi el távolabbra ugye a gyerekét. És ott is például, hogyha valaki egyke, és kap egy kollégiumi szobát, ahol mondjuk ketten, vagy akár hárman, négyen is együtt kell, hogy lakjanak hosszabb ideig, és hogyha a különböző személyiségek, valaki rendetlen, vagy ugye rendszerető,
3: Az
4: már
3: már
4: akkor is ugye
3: önmagában
4: mindig.
3: komoly, komoly kihívást jelent, igen.
4: Igen,
3: Abból lesznek
4: igen.
3: pedig a felnőtt korra a sztorik, hogy milyen volt a kollégiumos évek.
0: Abszolút.
4: Igen, és akkor még ugye itt is előjön az, hogy ki az, aki hangosan szeret tanulni, hogy felmondja magának, ki az, aki némán, és hogyha nincs lehetőség mondjuk egy tanulószobába elvonulni, vagy egy nyugodtabb helyre, akkor ebből is ugye lehetnek súrlódások, és hát ugye, hogyha valaki szabadjára van engedve távol a szülőktől, és mondjuk bulizósabb fajta, ugye az sem mindig hasznos, vagy sikeres egy együttélésnél például. De ez ugyanaz, úgy igaz az egyetemi kollégiumi életre is.
3: Ha már beszélgetünk általános iskolai kezdésről, beszélgetünk középiskola egyetemi kezdésről, minden egyes esetben új közösségbe kerül a diák. És mennyire fontos, hogy ebben az időszakban, amikor belecsöppenünk egy ilyen teljes mértékben új közösségbe, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a közösségben, hogy pszichológiai szempontból mennyire fontos mérföldkő ez egy diák számára.
4: Új csoportok jönnek létre, új szabályokat, új normákat kell megtanulnia. Ugye egyrészt azok az alap, hogy általános iskolában is milyen a rend, milyen szabályok vannak, ugyanúgy középiskolában is vannak. egyetemen is vannak újfajta szabályok, és akkor mindenki meg is kapja a felvételi után ugye rengeteg dokumentumot, hogy milyen szabályzatok vannak, vizsgakövetelmények és egyebek. Tehát, hogy ezeket mind-mind követni kell, rengeteg információval el van árasztva a gyerek, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban kezd bármilyen fajta iskolát, és ezen mind át kell rágnia magát, hogy jól tudja viselni akár a szabályokat is, és jól is érezhesse magát, hogy azért mibe talál kivételeket, vagy hogyan tud összeszokni egy-egy csoporttal. Az egyetemen, ugye, hogyha egy nagyobb létszámú évfolyamot nézünk, mondjuk akár 100 fős, mint például nálam is, több mint 100-an lesznek az elsősök, de lesznek gyakorlati órák csoportbontásban, és ezek a csoportok nálunk például 4 évig együtt fognak dolgozni. Tehát ott nem lesznek, hogy minden évfolyamon más-más csoportok, hanem ők végig együtt fognak haladni. És ezért is jó, amit mondta, ugye iskola betekintők, meg gólyatáborok, gólyaprogramok, hogy azzal is nem csak saját a csoporttársaikkal tudnak találkozni és összeszokni, ismerkedni, hanem az oktatókkal is, illetve főleg akik még a nagyon fontosak, a tanulmányi osztálynak a dolgozói, mert ők azok, akik rengeteg mindenben tudnak nekik a kezdeteknél főleg segíteni, meg utána is minden évben ők a fő emberek, azt hiszem, így egyetemi környezetben
3: Abszolút.
4: főleg.
3: Sok fiatalnak szerintem, én ezt így fiatalként, még mindig diákként úgy tapasztalatból mondhatom, hogy feljön bennünk, illetve mondom, mellettem még több száz, több ezer fiatalnak az az érzés, hogy valaki nálam jobban teljesít, és hogy mindenki jobban teljesít, hogy ő miért teljesít jobban, mint én, és hogy ez az érzés, ez honnan eredhet így a diákokban, hogy másnál nézik az, hogy jól teljesít, és magához méri.
4: Van, akinél akár az összehasonlítások miatt alakulhat ki teljesítménykényszer. Hogyha a szülők mondjuk jó tanulók voltak, vagy ők követelnek ugye jó képességű gyerektől minél jobb teljesítményt, mert mondjuk azt látjuk, hogy egy gimnáziumba akarjuk járatni, egyetemre, orvosira, jogi, meg egyéb, tehát amik ugye jobb a nehezebb fajták, és van, aki ezt nem tudja teljesíteni, mert mindenkinek meg kell találnia a saját útját, és a saját igényeihez kell kapcsolni azt, hogy ő mit szeretne. Én mindig azt mondom azoknak is, amikor pályorientációs tanácsadásra jönnek hozzám a gyerekek a szülőkkel, hogy ne a szülő akarja eldönteni, hanem beszéljék meg közösen, hogy mi az érdeklődési köre, mi az, amit akár hosszabb ideig, akár 10-20 évig, mint egy szakmát akar csinálni az életében. Ne az legyen, hogy megcsinál mondjuk egy diplomát, és utána nem fogja használni, mert addigra elmegy a kedve az egésztől például. Mert ilyen is van.
3: Én ide behoznám a közösségi médiát ebbe a kérdésbe, ugyanis ez a mindenki más jobban teljesít nálam kérdés, én azt gondolom, hogy ez adódhat abból is, nem tudom, hogy te hogy viszonyulsz ehhez a kérdéskörhöz, mert hogy én azt gondolom, hogy a közösségi médiában túl sokszor látjuk azt, hogy annyira könnyen megy mindenkinek a sorsa. Tehát, hogy a közösségi médiában mindenki a jobbik oldalát és a szebbik oldalát mutatja annak, amit
4: Igen.
3: éppen átél, és hogy szerinted mennyire erősítheti ezt a közösségi média? Mert ugye tényleg azt látjuk, hogy sokszor sokaknak nagyon könnyen megy az iskola érzés, hogy milyen jól érzik magukat, mennyi új barátjuk van. Tehát, hogy mennyire erősítheti ezt a közösségi média?
4: Nagyon, nagyon tudja erősíteni. Ezt mindig év végén lehet látni leginkább, amikor a bizonyítványról a szülők fölteszik a fotókat. És akkor ugye büszkélkednek vele, hogy
3: Abszolút.
4: kitűnő a gyerek. Tehát, hogy ez
3: Igen.
4: már nagyon árthat így az ember lelkének, vagy ugye szülőnek is, hogy az én gyerekem meg nem ilyen, vagy ugye a gyereknek is, hogy látja, hogy a másik hogy teljesít, és az övét azt nem teszik föl, mert mondjuk tele van kettesen, hármassal, és hát akkor őre nem is büszke a szülő. Tehát, hogy még ugye ez a gondolat is megfordulhat a fejében. Ezek nagyon rossz hatások lehetnek, illetve az is, hogyha ugyanúgy Középiskolában is, és egyetemen is azért alakulnak ki baráti társaságok vagy klikkek. És lehet, hogy túltolják azt, amit ugye közösségi médiában föltesznek, akár a bulikról, meg minden egyébről, és valaki meg mondjuk csak bent ül a koleszba és tanul. Tehát, hogy ez is hátrányos lehet a szociális kapcsolataikra például. De volt a COVID után például nagyon nehéz volt nekik visszatérni úgy a közösségi életbe, jártak hozzám is úgy tanácsadásra, hogy tanítsam meg nekik újra, hogy kell barátkozni. Mert hogy annyira elzárultak a kapcsolódások, az élő kapcsolatok, hogy amikor bejöttek a COVID után az egyetemre, nem igazán tudták, hogy lehet szerezni barátokat.
3: Beszélgettünk még így a felvétel kezdete előtt, és azt az információt osztottad meg velünk, hogy ugye még te is tanulsz, doktoriskolát végzel, és hogy ez a stressz, ez a szorongás a tanév kezdéssel kapcsolatban, ez nálad is fellép, hogy itt az új tanév?
4: Igen, én körülbelül az élethosszig való tanulás egyik példánya lehetnek, és a vizsgadrukk is ugyanúgy bennem van, azóta, amióta legelőször élesben vizsgáztam, ez annó az érettségi volt, ugye az első nagy megmérettetés, és azóta folyamatosan stresszelek. Tehát én pszichológusként sem bírom magamat lenyugtatni a vizsgastresszekkel
3: Számunkra is
4: például.
3: majd ez fog következni a tanév végén, az érettségi, a nagy vizsga.
1: De akkor ezek
4: Az
3: szerint
4: év
3: még van
4: elején,
3: időd. Igen,
4: ugye
3: igen,
4: az a
3: igen.
4: nagy stressz, hogy nem hogyan tudjuk.

0: gyengének látszani azzal, hogy én nem tudom kezelni akár például a Neptun felületét, vagy akár nem vagyok tisztában mindennel, vagy csak infó kell az oktatóról, tanárról, hogy mennyire szigorú, mit tanuljunk nála, vagy hogyan, vagy bármilyen más információ, és kérdezni. Tehát kapcsolatépítés és kérdezés. Nyugodtan valaki mindig válaszol. Tehát nincs az, hogy én most nem érek rá, és akkor nem állok meg egy perccel legalább, hogy beszélgessek a diákommal.
1: Na hát, Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk az iskola kezdésnek a lelki, illetve pszichológiai oldaláról, és valamilyen szempontból segítséget is adtál ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy ilyenkor mi zajlik egy diáknak vagy egy fiatalnak a fejében az első hetekben.
2: Talán a legfontosabb üzenet az lehet, hogy nem baj, ha valakinek időre van szüksége ahhoz, hogy megszokja az útját. Nem kell az első napon minden barátságot megtalálni, minden elvárásnak megfelelni, és azonnal otthonosan éreznie magát. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szuper Ildikóval beszélgettünk Zoomon keresztül az iskolakezdés nehézségeiről, a kilencedikesek és az elsőéves egyetemisták előtt álló kihívásokról, valamint arról, hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
2: Héj Tibor, Szent György díjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallják.

arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Fölírogattam, kik azok az emberek, akiknek a társaságában jól éreztem magam, 16-17 éves koromban. Azt láttam, hogy ez a közös bennük, hogy olyan emberek, akik szeretnek, akik adnak, és akiknek ez egy rendszert alkot az életében, és ennek a rendszernek az alapja a hit.

tudatosan kezdtem el keresni olyan embereket, közösségeket, akik erre tették az életüket. Ilyen közösségekben éltem le több évtizedet, nem csak egy elvont istenhit segített megélni az életemet. 32 éve vagyunk házasok, 4 gyerekünk mindegyikével, mi is nagyon boldog vagyunk, meg ők is velünk. A szakmában is sikerült talán nem az olimpiai aranyérmet elérni, de minden esetre olyan eredményeket elérni, amik szakmailag is számítanak. Nekem fontosabb az, hogy keresztényként éljek, mint az, hogy a legelismertebb üzletember legyek. Ilyen évtizede nem az a fő cél, hogy engem szeressenek, és én ebben lubickoljak, hanem hogy ez tőlem is induljon, adott esetben csak tőlem indul, és ezzel véget is ér, legtöbb esetben szerencsére ez kölcsönössé válik, és ez a kölcsönös szeretet az, amit vállalkozóként, tanácsadóként talán még több helyre is tudom vinni ennek az örömhírét, mintha akár papként tenném ezt, azzal együtt, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyok elkötelezett lelki emberekkel, akik viszont nekem adják azt az erőt, aminek segítségével én aztán a világban tudom ezt továbbadni, és így válik teljessé az, hogy mindegyiknek megvan a küldetése, és szükségünk is van egymásra.

E. Tibor Szentgyörgy díjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Minden nap áldalak téged, és dicsőítem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó. Nagyságát felfogni nem lehet. Közel az Úr azokhoz, akik oltalmát kérik.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
0: Végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.

0: Urunk Jézus, Te vagy a békesség forrása. Jézus, Te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk. Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk. Olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, békesség forrása, tölts el minket a te békéddel.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk. Mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk.
1: Te azt rendelted, hogy gondosan megtartsuk parancsaidat. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam rendelkezéseidet.
0: Dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint.

0: Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

A gyermek csodálatos szabadsága. Ki taníthatna meg minket jobban arra, mi az igazi gond nélküliség, hanem egy gyermek? A gyermeknek, ha olyan környezetben él, ahol önmaga lehet, nincsenek problémái. A gyermekek nem törődnek a pénzzel, nem aggódnak az életért, nem aggódnak a ruháért. Az égi madarakhoz és a mezők liliomaihoz hasonlítanak, akiről Jézus beszél. Tudják, hogy mindig megkapják azt, ami kell. Nincs szükség arra, hogy valamit félre tegyenek. Mindent el lehet fogyasztani vagy odaadni, és mindig lesz elegendő. De a gyermekek csodálatos szabadságban élnek. Egy jelentéktelen kis ajándék boldogsággal tölti el őket, mivel most a jelen pillanatban kapják meg. Pillanatnyi örömüket nem homályosítják el a nehéz múlt gondjai, vagy a fenyegető jövő. A jelent élik meg. S így a gyermek számára minden perc olyan, mint egy ajándék, amikor kiélvezheti az öröm minden lehetőségét. Ennek a jelenben folytatott életnek van egy másik következménye. A gyermek nem tesz különbséget a komoly és a játékos között. Maga a játék az, ami számára a legfontosabb. A hibák nem jelentenek katasztrófát. A megbocsátás is olyan természetes, mint az evés vagy az ivás. Aztán lassanként a gyermek olyan mértékben veszíti el ezt a gondtalanságot, amennyire növekszik, amennyire felnőtté válik. Problémái lesznek. A probléma szó a gond mai változata, amiről Jézus csak annyit mond, nincs rá szükségünk. Korunk a problémák kora, korunk a gondok kora, és nem is lehet másképp. Valójában minden problematikus lesz, mert már nem tudjuk, hogy az atyának gondja van ránk. De ha visszafordulunk az atyához, újra rátalálunk a gyermek csodálatos szabadságára.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió. Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igazából a napokban jöttem haza Kárpátaljáról, és hát megrázott, amit ott tapasztaltam. Ugye Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsút tartottak Kárpátalján két helyet is, ugye Nevetlen faluba is, hát a központban szintén. És engem kértek fel, hogy szentmisét mutassak be, prédikáljak. A szentmis elején ugye beültem, jóval a mise előtt beültem gyóntatni, és azt gondolom, nem a gyónási titkokat kotyogom el, de mennyire megrázol, amikor édesanyja, hát hogy mondjam, aggodalmát fejezi ki, hogy a fia kim van a fronton, mind a kettő. Egy másik édes asszony elmondja, hogy férjével ő kocolódik. Hát miért? Hát azért, mert 4,5 éve most már lassan be van zárva a második emeleti kétszobás lakásba, és nem mer kijönni. Hogy milyen az, amikor egy nő sírva mondja el, hogy a fronton lévő férjéről már 2 éve nem kapott semmiféle hírt, nem tudja, éle, hal-e. Igen, Kárpátalján az emberek, férfiak 3 választási lehetőségük van. Vagy megszöknek hazulról, ami mind nehezebb és komplikáltabb, veszélyesebb. Vagy elkezdenek bujkálni lakásba, pincébe, itt-ott. De gondoljunk bele, hogy bezárva legyél 4,5 éve mit jelent. Vagy ugye másik az, hogy elvisztek katonának frontra. Több történetet is hallottam, de Lévános úr, Jónás atya mondta, hogy volt egy temetése. Igazából a 59 és 8, tehát hogy 2 hónap hiányzott az, hogy 60 éves legyen a férfi. De ugye már több mint 4 éve bujkált, és annyira felörölte az idegeit, hogy bizony felakasztotta magát. De bizony olyan történeteket is meséltek el, hogy hát a ilyen bujkáló férfinak annyira fájt a foga, hogy saját fogát kiverte, kitörte, nem mert orvoshoz menni. Volt, akiről azt mondták, hogy szívivel baj volt, és ki is ment az orvoshoz, és mondta, azonnal kórházba kell menni, de hát nem mert elmenni, mert meggyógyítsák, akkor utána egyből viszik a frontra. És végül az ember 2 héttel később meghalt. Rengeteg hasonló, szomorú történetet hallottam. Igazából, hát, szomorúbbnál szomorú történetek vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, nem mondjuk azt, hogy hozzánk nem jöhet el a háború. Nem mondjuk azt, hogy hát, ez minket csak mit tudom én, melyik kormány ijeszget, és na, politikai érdekekből mond butaságokat. Kárpátaljai testvéreink is így gondolták egy pár évvel ezelőtt. És aki elkezdett bujkálni, azt gondolta, ezt a pár hetet, hónapot, amíg tart a háború, kibírja, de hát 4 év. Több mint 4 év. És sajnos nem látják az emberek, az ottaniak a végét. Se a Antal püspök úrral is személyesen beszélgettem. Meg hát a magyar pártok vezetőivel is. És mindenki azt mondja, hogy hát, hogy nem tudják, mit az a holnap. Jónás testvér mondta, hogy most mindig azt mondta, hát ne busoljanak menni már, rosszabb nem lehet, azt mondja, de már vagy 2 éve ilyen nem mer mondani, mert igenis minden hónapban rosszabb tud lenni. Az ember lemegy elmeglátogat egy óvodát, és akkor megkérdezik, hogy akarja-e látni már, mint én a óvóhelyet, és akkor lemész a pincébe, és ott van egy csomó kicsi bilikes, ágyacskas, ez, az, amaz, mert ugye nem lehet tudni, hogy lemegy az ember az óvóhelyre, hogy mennyit kell ott maradjon. És képzeljék el, hogy a gyerekek játszanak az óvodába, és egyszer megszólal a sziréna, és akkor mindenki megy egy sötét, nyírkos pincébe. És vajon mi lesz? Mit hoz a holnap? Igen, imádkoznom kell az áldott békért. Szent Ferenc atyánk, ugye, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. És én mit tudok csinálni a világpolitikában? Semmit. De a kis dolgot, amit rám van bízva, hogy a családomban béke legyen, a munkahelyemen béke legyen, az én szívembe, lelkembe béke legyen, ez a nagyra vágyás, ez az állandó elégedetlenkedés. Üzzük el magunktól távol. Mert az embernek a szívében békétlenség van, nincs megelégedve az alakjával, sorsával, társával, munkahelyével. Logikus, hogy ez az elégedetlenkedés, ez mind a hullámokat gerjeszt. És akkor logikus, hogy ezeket az elégedetlenségek kimondott, akarva, akaratlan, tekintettel is a másik felé jelzett, hogy nem vagy megelégedve, vagy nem jó, hogy nem elég jó, hogy nem elég szép, hogy nem elég karcsú, nem elég mit tudom én, csinos. És akkor a másik is logikus, hogy feszültséget gerjeszt. Így tovább. Adná az Isten, hogy tényleg Máriával tudjuk kimondani, én már az Úr szolgáló leánya vagyok. Nem tudom, mit hoz a holnap, nem tudom, mit jelent a Krisztus, Jézus Krisztus mellett igen mondás, de egy dolog biztos, bízok benned, Uram, vezess. És ez a nyugodtság, ez a derű. Még akkor is, ha nagy csütörtök, nagy péntek Golgotájára felvezett az útunk, akkor is meg kell őrizzük lelkünk nyugalmát, derűjét, a békét, az áldott békét. És logikus, hallatnunk kell a hangunkat minden fórumon. Én annyira csodálkozok, hogy ez a mai társadalom olyan könnyedén elfogadja, így van és kész. Hoznak mindenféle beteg törvényeket, nagyfiúk. Azt mondom, hogy igen, keresztények is bátrabban kellene hangokat hallassák, akár egy tömeggyűlésen is, hogy mi ezzel nem értünk egyet, ez szembe megy Isten akaratával. Mi az, hogy nem kérdeznek meg bennünket, népet, és mindenféle döntéseket hoznak fejünk fölött, akár háborús jellegű döntéseket is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, mert az ember élete egy dióhéj. Az ember ott Ukrajnában megy, és ilyen katonatemetőket lát, lobognak a zászlók, jön a fiatal édesanyja, 3-4 éves gyermekével, és a gyerek hozza a maciát, és lerakja az apja sírjára, és szegényke azt se tudja, hogy mi történt. Csak azt látja, az édesapjának az arca ott van egy kövön, mosolyog, fegyverrel a kezébe, körülötte lobognak, minden sírnál van egy-egy ukrán zászló. Nem tudom, mit tud mondani egy ilyen fiatal anya. Saját magának, gyermekének, jövőjével. Persze most így hirtelen sokként éri, de most akkor mi van? Hogy lesz? Kivel neveli fel ezeket a gyerekeket? Ki fog róla gondoskodni? Kap egy nagy plestit az államtól, egy férje hősi halált hal, azt se tudja hol, azt se tudja, hogy mikor. Adná az Isten tényleg, hogy ettől az egész dologtól megszabaduljunk. És úgy gondolom, a politikusokat mi nagyra vágyásunkkal, igényességünkkel, követeléseinkkel zaklatjuk, és kényszerítsük rá olyan döntésekre, amik talán, amiket meg lehetne spórolni azzal, hogyha szerényebben élnénk. Hogy kirándulni nem a világ túlsó felére mennénk, hanem hát úgy, mint a nagyszüleink. Vennénk egy bakkancsot, és a házunk környékét felfedeznénk. Miénk itt a tér, mert mind nőttünk itt fel. Hát, hogyha valaki, mit tudom én, a Görög-szigeteken nyaral egyfolytában, meg Tirolba jár sízni, vagy nem tudom, akkor miénk lesz a tér, a Hargit, miénk lesznek az erdőink, a mezőink? Adná az Isten tényleg, hogy szerényebben, egyszerűbben, és nagyobb szeretetben éljünk. Sokan kérdezik, hogy hát, hogyha gazdasági szakember lennék, mit tanácsolok, ugye? Tanévkezdéskor szomorúan látta, hogy mennyire fogynak, apadnak gyereklétszámok az óvodába, az iskolába. Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy gyerekbőrbe fektesse ne csak a pénzét, hanem az idejét, a türelmét, a szeretetét. Az megmarad. A Székelyföldön is, Erdélyben is sokfelé látom, hogy fiatalok kutyát, macskát sétáltatnak. Mennyivel nagyobb öröm egy bajba lévő vagy gyereket befogadni. Számomra most is tanév kezdéskor, ugye ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogy tudja a gyerekeiket egy kicsit lelkesíteni, vagy hogy mondjam, tetrekészebbé tenni, hogy bátrabbakká. És kitaláltam, hogy szeptember 1-én, hát menjünk el Csíkszentdomokosról, Csíksomjóra. Hát végül is Mártonáron év van, Mártonáron Csíksomjóra járt iskolába, és még olvastam egy kedves történetet is, hogy ugye akkor egy-négy osztály volt a kötelező, és Mártonáron ugye, hát ötödikbe másodmagával elment Csíksomjóra, Ferences gimnáziumra, főgimnáziumba. És akkor hatodikos korában bizony megunta a tanulást, vagy mit tudom én, valami történt. Ezt nem részletezi a püspök, mert a történetet ő mondta el a kedves nővérnek a halálos ágyán, hogy hát bizony ő hazament, gyalog, Csíksomjóról, Csíkszentdomokos, 28 kilométer, 30, mi az neki, fiatal embernek, és el is mondta az édesapjának, hát az ő nagy panaszát, bánatát, ugye Ágostonnak hívták Mártonáról édesapját, meghallgatta, és adott neki két szép piros almács, egy jó tanácsot. Azt mondta neki, fiam, amit a magyar ember elkezd, az be is fejezi. Elkezdte azt az iskolát, hajrá. És amíg aznap vissza is, hát úgy írja Mártonáról, hogy zavartam, hát én mind a gyerekeknek úgy mondta, hogy hát vissza biztatta, bátorította, hogy mindegy, a lényeg az, hogy Mártonáron aznap, hát olyan több mint 50 kilométer gyalogolt, és gondolom, hogy ez mind hozzájárult ahhoz, hogy neki olyan sziklaszilárd jelleme és kemény karakteres egyénisége volt. Igen, hát mi is elmentünk Domokosra, megnéztük a múzeumot, szeptember 1-én, ezt be is lehet írni a bakancs listába, mert úgy döntöttük, ezentúl minden szeptember 1-én egyet biciklizünk. Na és megnéztük a múzeumot, esett, szakadt kint az eső, jó őszi eső. Na hát, kérdezték a gyerekek, akkor most mi lesz? Hát mondom, hát úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi is adott B-tervet Áron fiának, hanem azt mondta, szépen visszamész. Hát mi is most szépen felülünk a biciklire, és elindulunk. Hát ott volt 60-an. Domokosra is sokan jöttek. És bizony útra keltünk. Hát az első gondoltam, hogy na, Isten irgalmas szeretettel megkönyörül rajtunk, de Hát, bírta a Jóisten idegekkel, úgy látszik a mi esőbe való biciklizésünket, úgy Rákosi körülbelül végigvert az eső. De hogy miért vagyok büszke a gyerekeinkre, hát ugye ott volt egy utánfutóval egy autó, és mondtuk a gyerekeknek, hogy aki nagyon fázik, vagy nem tudom, elfáradt, vagy akármi, rakja fel a biciklit az utánfutóra, üljön be a Dubába, és hát majd Somlyón találkozunk. És olyan jó volt látni, nem, senki nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem na, beültek az autó, szóval felültek a biciklire, és mentünk. Hát ugye a szervezők azért olyan jól megszervezték, hogy Márton Áru idejében nem volt aszfalt, így hát mi is nagyjából aszfaltmentes úton bicikliztünk, hát kerülő út akkor így lett, vagy 40 kilométer, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy ez a sáros út, mezei útak felásztak, és bizott a sós mezőn keresztül, meg minden, hát akkor a sár volt, hogy volt, ahol bizony csak taszítani tudtuk a biciklit, mert egyszerűen annyi kerekek, annyi sarat fel magukra vettek, hogy hát azonban nem lehetett biciklizni. Igen. Nagyon nagy élmény volt nekem. És én azt gondolom, hogy gyerekeknek is képes vagy, meg tudod csinálni. Több van benne, mint magadból kinézel. Bátorság, rendület. Anna az Isten, hogy tényleg ilyen, hát mondjam, izgalmas tanévkezdőket szervezzünk a gyermekeinek, hogy valahogy bizonyítsuk be nekik, hogy hát ők többek, ügyesebbek, erősebbek, okosabbak, mint ahogy ők magukról gondolnák. Ugye a román tanügyminiszter mondta, hogy most a napokban, hogy hát a gyerek, ha nem tanul, akkor meg kell buktatni. Hát én meg azt látom, hogy a legnagyobb focisták mellé is, sportolók mellé is edzőt fogadnak, aki lelkesít, bátorít, bíztat. És úgy így érik el az eredményeket. Hát én azt gondolom, a gyerekeket is nógatni kell, lelkesíteni kell. Szép, nemes példákat kell eléjük állítani, de magunk elé is. És akkor biztos, hogy eredményesebb lesz az életünk. Bukaresti parlament állította Márton Áron példaképül elénk. Olvassuk az életét. Olyan gyönyörű mondatai vannak. Ha kijött a börtönből, fel van írva a múzeumban, a falára nagybetűkkel, hogy hát, hogy Isten szeretetének iskolájába voltam. És megtanították ott, hogy igen, megtanultam, hogy hogy kell szeretni más felekezethez, valláshoz, nemzetiséghez tartozó embereket. Milyen jó lenne, hogyha mi is a nehézségeket, a gondokat, akár egy betegséget is, hát a Jóisten iskolájaként fognánk fel, ahol igenis nagyon fontos üzeneteket kellene elsajátítani, megtanulni. Nem csak az iskola padba lehet tanulni. Az élet minden területén. Nekem is új volt ez a mondat, ugye Márton Áron hosszú évek után kiszabadul a börtönből, és akkor felmegy a gyulafehérvári székesegyház szószékére, és elmondja, ugyanaz vagyok, aki elmentem. Isten megóvott engemet. És hát ami nagyon tetszett, az, hogy a gyűlölet fészkéből nem hoztam magammal gyűlöletet. Tehát, hogy úgy tudod kijönni egy börtönből, ahol azért, hát hogy mondjam, elég sok nehézség, gond lehet, hogy nem hozott magával gyűlöletet senki iránt a szívében. Milyen jó lenne? Hát ez az áldott békének, azt gondolom, az alapja. Tanuljunk meg úgy menni keresztül a vízen, hogy ne legyünk vizesek. Úgy menni keresztül a gyűlöleten, haragon, az ellenségeskedésen, a pletykákon, meg mindenen, hogy mi ne szennyeződjünk be. Gyerekeknek sokszor elmondtam, hogy nézzék meg a hegyi kis patakot. És hogy akarva egy marék, ilyen száraz levelet, rőzsét, töreket dobtam a vízbe. És persze zavaros lett a víz, de a kis patak szalad. És az egyik kanyarnál ezeket a leveleket rakja le, aztán azt is elnyeli, és 3-4 méter múlva, hogy mondták a régiek, amelyik kő 7 kövön keresztül csubban, az már tiszta, az már iható. És valóban, gyerekek, számolták, 7 kő, semmi nyoma nem maradt annak, amit mi vízbe beledobtunk. Igen, a kis patak bölcsebb, nem viszi magával, nem sodorja sérelmeket, a

0: Sokszor elmondta, hogy nézzék meg, hogy a kis patak neki csobban egy nagy kőnek, és nem áll meg, hogy ki az a csoda, aki ide rakta ezt a követ. Hol volt az esze? Jel meg Brüsszelbe, és feljelentem, és elégtételt kérek. Nem foglalkozik ilyen dolgokkal a kis patak. Egyet csobban, fölötte, mellette, oldalt, sütj, megy tovább, várja őt a tenger. Testvérem, úgy gondolom, nagyon sokat foglalkozunk a sérelmeinkkel. Az előttünk lévő akadályokkal, nehézségekkel, gondokkal. Tehát az ember csak nézi, hogy egy butka beszéltem egy bíróval, hogy mennyi, hát semmiséggel pereskednek az emberek, hogy a másik ezt mondta rólam, hogy megsértett, hogy az emberi méltóságomba beletaposott. És képesek ezért több ítélő egy bírói találkozóra is elmenni, és akkor leülni, és akkor tanúkat hívni, és akkor keresni a maguk, hát, semmire való igazát. Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha tényleg ezeket a nehézségeket le tudnánk tenni, és előttünk van lévő akadályokat keresztül csobbanva, hát haladjunk. Isten akarata szerint, azon az úton, amelyik a mennyországba vezet. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Rebicki Gyula, ima könyvem. Aranykötésű ima könyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés. Aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalommal is a kedves Mária Mirjam Rádió hallgatóit. A mai hittanóra témája a narcizmus. Pszichológiai jelenségként nem egyszerűen a narcizmus azt jelenti, hogy valaki idézőjelben szereti önmagát, hanem inkább egy spektrum, amelynek bizonyos elemei valahol tényleg mindannyiunkban jelen lehetnek. Érdekes tudni, hogy például létezik egészséges narcizmus is. És ez pedig az önbizalom, az önbecsülés, büszkeség a teljesítményre, saját érdekek képviselete. A narcisztikus vonások inkább az erős elismerés igény, különlegesség érzése, kritikára való érzékenység, másokhoz való állandó hasonlítgatás, és esetenként a csökkent empátia jellemző. A pszichológia megkülönbözteti a narcisztikus személyiségzavart, NPD-t, ami a narcisztikus vonásoknál már tartósabb. Több élethelyzetben megjelenő személyiségminta, amely jelentősen befolyásolja az emberi kapcsolatokat, illetve a működést. Ezt nem lehet néhány viselkedés alapján megállapítani. Érdekes, hogy a narcizmus nem mindig látványos nagyképűség. Létezik sérülőkényebb megjelenési formája is. Az illető például kívülről bizontalannak vagy visszahúzódónak tűnhet, miközben rendkívül érzékeny arra, hogyan ítélik meg. Erősen vágyodik az elismerésre, és mellette különösen nehezen viseli a kritikát. Egy narcisztikus vonásokat mutató vezető is gyakran, elsőre kifejezetten lehet meggyőző is, magabiztos, karizmatikus, határozott fellépéssel, vagy nagy célokat fogalmazhat meg. A problémát inkább az jelzi, hogyan bánik a hatalommal, illetve elé fogadja a kritikát, vagy az emberekkel hosszan távol hogyan viselkedik. Érdekes itt felhozni azt a idézetet vagy példabeszédet, hogy adj az embernek hatalmat, és megtudod, hogy milyen ember. Fontos a különbség, hogy egy kemény, domináns, egoista vagy rossz vezető nem muszáj, hogy automatikusan narcisztikus legyen. És a narcisztikus személyiségzavart kívülről néhány munkahely történet alapján nem lehet diagnosztikálni vagy megalapítani. Több jelentős pszichológus és pszichoanalitikus fogalmazta meg a narcizmus jellemét, illetve foglalkozott vele. Különösképpen értelmezték mindegyikük. Például Sigmund Freudnál 1914-ben a narcizmusról bevezetés című írásában a narcizmust a pszichoanalízis fontos fogalmává tette. És ő megkülönböztette többek között az elsődleges, illetve a másodlagos narcizmust. Vagy itt van továbbá Heinz Kahut, aki a 60-as, 70-es évektől az én pszichológia, self-psychology keretében vizsgálta a narcizmust. Szerinte bizonyos narcisztikus problémák mögött a személyiségfejlődés és az önértékelés sérülése állhat. És ezért különösen fontosnak tartotta az empátiát. Következő pszichológus Otto Frankenberg a kóros narcizmust és a narcisztikus személyiség szerkezetét kutatta,
Nagy hangsúlyt fejezett a grandiozitásra. Az idealizálás és a leértékelés váltakozására, valamint az emberi kapcsolatok működésére. A továbbá Erich Fromm, ő társadalmi szinten is vizsgálta a nácizmust. Nála különösen értékes és érdemes odafigyelni a csoport nácizmus gondolatára. Nem csak egy ember, hanem egy közösség, nemzet, vallási vagy politikai csoport is kialakíthat felsőbbrendűségi önképet magáról. Vagy ott van Theodor Millon, a személyiségzavarok modern klinikai rendszerezésében volt jelentős szerepe, és a narcisztikus személyiség különböző változatait is leírta. De térjünk vissza Erich Frommhoz. Erich Fromm különösen érdekes ebből a szempontból. A nácizmust nem csak egyéni, hanem társadalmi jelenségként is vizsgálta. A csoporthoz való nácisztikus kötődés lehetőségét adta arra, hogy az ember a saját jelentőségét a csoport nagyságából merítse. Én nálam önmagamban nem vagyok túl rendkívüli, de ahova tartozom, az rendkívüli. Ezért én is az vagyok. A mai lélektanban, vagy pszichológiában a kollektív narcizmus már külön kutatási fogalom. Fontos megkülönböztetés, hogy lehet valaki büszke a csoportjára anélkül, hogy kollektív narcisztikus lenne. A problémásabb forma inkább az, amikor a büszkeséghez sértettség, külső elismerés követelése és a kritikára adott ellenséges reakció társul. A csoportnárcizmus, vagy más néven tényleg kollektív nárcizmus lényege, hogy az egyén nem elsősorban saját magát, hanem azt a csoportot, amelyhez tartozik, éli meg a különbözőséget, felsőbbrendűséget, és kellően el nem ismertnek. Például a gondolkozás formáját öltheti. Ilyen formáját öltheti. A mi közösségünk különleges. Mi jobban tudjuk. Mások nem értékelnek bennünket eléggé. Vagy aki kritizál minket, az ellenünk van. Ez a csoportnácizmus, vagy a kollektív nácizmus megjelenhet viszont a vallási közösségekben is, illetve a munkahelyi szervezetekben, nemzeti vagy politikai közösségben is, sőt, akár egy családban is. Önmagában természetesen az erős csoportidentitás vagy a saját közösség szeretete nem feltétlenül nácizmus. Tehát megismétlem, nem feltétlenül. A fontos különbség az, hogy a kollektív nácizmusban a csoport nagyszerűségének érzése összekapcsolódik azzal az igénnyel, hogy ezt másoknak is el kell ismerniük. És ez az elismerés hiánya fenyegetésként is élhető meg. Bár a nácizmus modern pszichológiai kifejezés, ezért ezen a néven nem szerepel konkrétan például a Bibliában, a Szentírásban. Viszont a hozzá kapcsolódó magatartás formákról nagyon sokat beszél a Szentírás. Különösen érdekes a második Timóteushoz írt levél, 3. fejezet 1-től 5. verse, ahol Szent Pál apostol az emberek olyan tulajdonságait sorolja fel, mint az önszeretet, pénzszeretet, dicsekvés, kevésség, hálátlanság és kérlelhetetlenség. Ez több ponton emlékeztet arra,
amit ma narcisztikus működésnek nevezhetünk. Ugyanakkor Szent Pál apostol itt erkölcsi, illetve lelki állapotot ír le, nem pszichiátriai diagnózist. Vagy vegyük Jézus tanítását. Jézus tanításában pedig különösen erős téma a hatalom és az önfelmagasztalás. Márk evangéliuma, 10. fejezet, 42-től 45. versében szemben állítja azt a vezetőt, aki Jézus, azt a vezetőt, aki úgynevezetten uralkodik másokon, azzal, aki szolgál. Máté 23. fejezetében pedig olyan vallási vezetőket bírál Jézus, akik szeretik a megtisztelő helyeket, a címeket, fontosnak akarnak látszani mások előtt, miközben súlyos terheket raknak másokra. A Szentírás visszatérő ellenpontja az alázat. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Olvasható Jakab levelében, 4. fejezet, 6. versében, vagy pedig a Példabeszédek könyvében. Filippieknek írt levél, 2. fejezet, 3-tól 8. versében pedig Krisztust állítja mintának. Nem az önfelmagasztalást, hanem mások figyelemvételét és a szolgálatot. Ez vezetőknél különösen fontos bibliai téma. Ezekiel 34. fejezete például keményen bírálja Izrael vezetőit, pásztorait. Azért, mert önmagukat táplálják a helyet, hogy a rájuk bízottakról gondoskodnának. Vagyis, bibliai szempontból a kérdés nem egyszerűen az, hogy narcisztikus-e az ember, hanem inkább az, hogy a hatalmát önmaga felmagasztalásra használja, vagy azok javára, akik rá vannak bízva. Hogyan reagál az igazságra és a rend utasításra? Felemeli másokat, vagy megalázza őket? Vállalja a felelősséget, vagy mindig másokat hibáztat? Szolgálatként, vagy saját kiváltságként éli meg a vezetést? A Szentírásban találunk olyan történeteket is, ahol egy közösség saját kiválasztottságát, vagy nagyságát úgy értelmezi, hogy közben önfelmagasztalás, mások lenézése, vagy kritikával szembeni vakság jelenik meg. Jézus több tanítását is lehet úgy olvasni, mint a narcisztikus működés bizonyos elemeinek, az önfelmagasztalás, csodálatvágy, képmutatás, mások leértékelése, és a hatalommal való visszaélés erős kritikáját. Természetesen Jézus nem a modern pszichológia értelemben vett narcisztikus személyiségzavarokról beszél. Jézus Máté evangéliumában, a 23. fejezetben kritizálja az írástudók fellépését és a farizeusokat. Jézus azt kifogásolja, hogy egyes vallási vezetők azért tesznek dolgokat, hogy idézőjelben lássák őket az emberek. Szeretik a főhelyeket és a megtisztelő megszólításokat, miközben terheket raknak másokra. Ez nagyon közel áll a státusz, a csodálat és külső elismerés keresésének problémájához. Továbbá itt van Lukács evangéliuma, 18. fejezet. Itt a farizeusok és a vámszedő példázata van. Jézus kifejezetten azoknak mond példázatot, akik elbizakodottak, ahogy igazak, és a többieknek semmi
véleményük nem lehet, vagy semmibe vették. A farizeus önmagát másokhoz hasonlítva emeli fel önmagát. A vámszedő ezzel szemben saját hibáit ismeri el, és bűnösnek vallja magát. Ez talán a legközvetlenebb párhuzam. Továbbá Lukács evangéliumának 14. fejezetében a főhelyek keresése a téma. Jézus figyelmeztet arra, hogy ne az első helyeket keressük. A végén megfogalmazza az alapelvet. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vagy éppen Márk evangéliumában, 10. fejezetében a vezetés és a hatalom van szemügyre hozva. Ez elsősorban Jézus saját tanítványainak szól. Jakab és János kiemelt pozíciót szeretnének. Mire Jézus szemben állítja az uralkodó vezetést a szolgáló vezetéssel. Aki nagy akar lenni, köztetek, legyen mindenkinek a cselédje. Továbbá Máté evangéliumában, 6. fejezetében Jézus a látványos vallásosságot bírálja. Az alamizsna és az imádság ne azért történjen, hogy mások lássák és azt elismerjék. Itt Jézus nem egyszerűen a farizeusokat támadja, hanem tanítványait figyelmezteti. Bennük is megjelenhet ez az elismerés vágy. Jézus nem csak a farizeusokról beszélt, és ez nagyon fontos Jézus tanításának megértéséhez. Máté 23. fejezetében valóban az írástudók, a farizeusok kemény kritikája, de Jézus ugyanezt a problémát saját tanítványainál is felismeri és korrigálja. Amikor közöttük vita támad arról, hogy ki a legnagyobb. Jézus nem azt mondja, hogy ilyenek a farizeusok, ti nem, hanem a szolgáló vezetés elvét tanítja nekik. Ezért a jézusi tanításból nehéz lenne azt levezetni, hogy a narcisztikusok azok a másik emberek, inkább folyamat önvizsgálatra irányít. Vágyom-e arra, hogy csodáljanak? A pozíciómból merítem az értékemet? Elviselem, ha kijavítanak. A rám bízott hatalmat szolgálatra, vagy önmagam fontosságának növelésére használom. Ezért is Jézus egyik legerősebb ellenpontja a narcizmushoz a szolgáló vezetés. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.

0: A mai társadalomban több olyan jelenség is van, amelyet a pszichológia, a narcisztikus vagy kollektív narcisztikus működéssel összefüggő jelenségként vizsgál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mai társadalom narcisztikus, vagy hogy régen ez nem létezett. Az egyes jelenségek a következők. Önmegjelenítés és elismerés. A láthatóság, követők, reakciók és személyes márka könnyen mérhetővé teszik mások figyelmét. Ez emlékeztet Jézus figyelmeztetésére azzal kapcsolatban, amikor valaki azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Továbbá olyan jelenség, mint a státusz és a versengés. Ki a fontosabb? Sikeresebb? Ki a legbefolyásosabb? Jézus saját tanítványai között is megjelenik. Ez, hogy ki a legnagyobb. Amelyre természetesen Jézus a szolgálat, a szolgáló szeretetet állítja ellenpontként. A következő jelenség lehet a csoportidentitás. Kialakulhat az életünkben is ilyen vélemény, ilyen jelenség, hogy mi jók vagyunk, ők rosszak. És ez a gondolkodás természetesen nem jó irányba vezet. És a modern kollektív narcizmus egyik lényeges eleme pont ez, hogy a csoport saját kivételességéhez erős, külső elismerés igényt társít. Vagy ott van annak a jelensége, hogy a kritikát nehezen viselem el. Az ellenvélemény nem egyszerűen tévedésnek, hanem személyes vagy csoport elleni támadásnak tűnhet. És itt jöhet elő a narcisztikus jellemfonal. A következő jelenség az erkölcsi felsőbbrendűség. Én különösen jó vagyok. Én nem hibáztam. A farizósok és a vámszedő példázata pont ez. Jézus ezt olyanoknak mondja, akik elbizakodottak saját magukkal szembe, és másokat megvetnek. A probléma nem az erkölcsi meggyőződés önmagában, hanem amikor abból a saját felsőbbrendűség és a másik ember leértékeléséből következik. Van azonban egy lényeges különbség. Jézus nem az egészséges önbecsülés ellen tanít. A szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, feltételezi az önmagunkhoz való megfelelő viszont és egészséges nézetet. Az ellenpont inkább az önfelmagasztalás, és ezzel párosulhat, vagy javítható az alázattal. Uralkodás, vagy szolgálat. Látszat, vagy belső hitelesség. Mások megvetése, vagy a felabaráti szeretet. Természetesen az egyházban is lehetnek papok, püspökök és hívek, akik narcisztikus vonásokkal mutatkoznak. Az egyházi tisztség önmagában sem nem okozza, se nem szünteti meg ezeket. Konkrét, élő személyt viszont pusztán kívülről nem lehet megalapozott narcisztikusnak diagnosztikálni. De az egyházi közegben előfordul, és például ilyen viselkedési minták is lehetnek. A szolgálat a személy köré épül. És biztatja magát, ez az illető, hogy nélkülem ez a közösség nem működne. Ez is egy narcisztikus jellem. Vagy a tekintély és az engedelmesség összekeverése. A vezető a vele szembeni kritikát Isten és az egyház vagy a hit elleni támadásként értelmezi. Harmadiként a csodálat és a különleges bánásmód igénye. Címek, pozíció, közelség a vezetőkhöz különösen fontossá válik az életébe, de éppen a narcisztikus jellemet bontakoztatja ki benne. Vagy itt van az idealizálás, illetve a leértékelés. Aki támogatja, nagyszerű, hűséges ember. Aki ellentmond, hirtelen az hitetlen lesz, lázadó vagy hálátlan. Vagy felelősséghárítás. Kudarc esetében rendszeresen mások a hibásak, miközben a sikerek a vezető személyhez kötődnek. Vagy egy különleges jelenség a narcisztikus vezetőknél a lelki manipuláció. Például Isten akaratára, engedelmességére, vagy bűntudatra hivatkozva próbálják elfojtani a jogos kérdéseket. A csoportnácizmus a hívek között is nem egyedi. Mi vagyunk az igaziak. Mi vagyunk a tiszták, hűségesek, katolikusok, keresztények, nem moszlimok. A többiek alacsonyabb rendűek. Ilyen gondolkodás is vezethet a narcizmushoz. Az egészséges közösségi identitás itt átfordulhat pont azok mások megvetésébe. És éppen ezért Máté 23. fejezete különösen fontos. Jézus nem kívülálló, hitetlen embereket vesz célba, hanem saját korának vallási tekintéllyel rendelkező szereplőit. Jézus kritikájában megjelenik a látványos vallásosság, a megtisztelő helyek és címek szeretete, másokra rakott terhek és a külső-belső élet közötti ellentmondás. De Jézus a saját apostolatait sem mentesíti. Amikor közöttük felmerül, hogy ki a legnagyobb, éppen nekik mondja, a pogány uralkodók hatalmaskodnak másokon, köztetek ezen azonban így ne legyen. Nem az a döntő, hogy valaki pap, püspök, teológus vagy tekintélyes hívő, hanem hogy mit tesz a ráruházott tekintéllyel vagy hatalommal. Szolgál-e vele, vagy saját lele jelentőségét építi. Képes-e meghallgatni a kritikát? Vállalja-e a felelősséget? Felemel másokat, vagy függévé teszi őket önmagától? Ferenc pápa Fratelli Tutti enciklikája 2020-ban íródott, és ebben az enciklikában a Szent Atya sok szót említ az individualizmusról, az önmagába zárkózásról, a másik ember személyi semmibevételéről. Amikor egy közösség saját értékeit vagy identitását mások fölé helyezi. Ez több ponton párhuzamba állítható azzal, amit a pszichológia egyéni vagy kollektív narcizmusnak is vizsgál. Szintén nagyon érdekes a Szent Atya, Ferenc pápa a Laudato Si enciklikája. Itt leírja, hogy az ember önmagát a teremtés korlátlan urának tekintő magatartását kritizálja, és az önmagára irányuló ember problémáját tágabb társadalmi, illetve ekológiai összefüggésbe helyezi. Továbbá Ferenc pápa Evangélii Gaudium 90. pontjában nem közvetetlen, de a narcisztikus és a tekintély elvű elitizmusról beszél. Szent Atya olyan embereket említ itt enciklikájában, akik saját vallási teljesítményük miatt mások fölött állóaknak érzik magukat. Magyarul, és egészen egyértelműen fogalmaz, hogy a narcisztikus és tekintélyelvő elitizmus probléma lehet. És amelyben az ember evangelizálás helyett másokat elemez és kategorizál. A kegyelem segítsége helyett pedig kontrollál. Beszéd a római kúriához, amely 2014-ben íródott a hatalom patológiáját és a narcizmust vázolja fel. Itt Ferenc pápa már magát a narcizmus szót használja az egyházi vezetőkkel kapcsolatban. Azt a vezetői betegségét írja le, amikor valaki nélkülözhetetlennek érzi magát, mások fölé helyezi magát, és úrnak tekinti magát szolgáló helyett. A pápa ezt összekapcsolja a hatalom patológiájával, felsőbbrendűségi érzéssel és narcizmussal. Az ember annyira saját képét szemléli, hogy már nem látja meg Isten képmását a másikban, különösen a gyengékben, a kicsinyekben. Ugyanebben a beszédben Ferenc pápa további betegségként is felsorolja a rivalizálást és a hiú dicsőséget, illetve a zátkörök kialakulását, az önmutogatást, illetve a szolgálat hatalommá és a hatalom pedig még nagyobb hatalom megszerzésének eszközévé választását. Ferenc pápa beszéde a római kúriához evangélium Gaudium 95. pontjában leírja azt, amikor az egyház önmagát kezdi szolgálni. Ferenc pápa közvetlenül ezután a lelki világiosságot írja le. Figyelmeztet arra, amikor valakit a liturgia, a tanítás, vagy az egyház tekintélye foglalkoztat csak. De nem azért, hogy az evangéliumot elérje az emberekért. Beszél a látszatról, a társadalmi presztízsről, zárt elit csoportokról és intézményi önérdekről is. Ez különösen érdekes. Amikor tényleg a csoportnarcizmus jelensége jelen van ilyen körökben is. Fratelli Tutti 146. pontjában Ferenc pápa konkrétan a helyi narcizmusról is beszél. Itt már nem elsősorban az egyházi vezetésről, hanem a közösségekről és népekről beszél. Ferenc pápa megkülönbözteti ebben az írásában a saját nép és kultúra egészséges szeretetét attól a fajta helyi narcizmustól, amely bizonytalanságból és másiktól való félelemből táplálkozik. Majd elutasításhoz és falak építéséhez vezet. A 2020-as ifjúsági világnapi üzenetében Ferenc pápa felhozta a digitális narcizmus jelenségét. Ez egy következő terület. Ferenc kifejezetten, idézőjelben, széles körben terjedő digitális narcizmusról beszél, amely szerinte nem csak a fiatalokat, hanem felnőtteket is érinti. A figyelem és szeretet apró visszajelzéseinek hajhászolását, a felszínességét és az önmagába záródást állítja szembe Jézus másik embere figyelő, együttérző magatartásával. A szeretet ellentéte tehát nem a szeretetlenség, hanem sokszor az önszeretet. A hit ellentéte nem az ateizmus, hanem az önistenítés vagy az önimádás. Megismerni Isten szeretetét csak Jézus Krisztuson keresztül lehet. Záró gondolatként Ferenc pápa idézetét olvasnám fel. A szeretetnek kell megnyilvánulnia az emberi életben, mert ebben bontakozik ki igazán az emberi szépség, válik gazdaggá, boldoggá és teljessé. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi könnyező Istenszülőről nevezett imaköre imádkozza. A korábban felhangzott imaszándékok mellett imádkozunk István atya teljes gyógyulásáért, és adjunk hálát Paula gyógyulásáért. Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 13. Jézus az emberek tisztulási jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetőségével?
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlét, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban elszorulnak,
4: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs már boruk. Jézus megparancsolta nekik, töltsétek meg a korsókat vízzel. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jóval rászorulnak, hírharmadra.
4: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa. Máté 4:17. A víz borrá változott, a közönségest nemessé alakította Jézus. Gyarló voltomban kérem-e rendszeresen Jézust, hogy a lelkemet alakítsa nemessé.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztaltál, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak. Leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt. Jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsen, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik tizedünket ajánljuk fel azért is, hogy örömteli és hiteles katolikusok legyünk, családtagjaink, a ránk bízottak, és édes magyar hazánk minden lakója. A világosság rózsafüzér ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Add, Uram, hogy minden tettemben téged kövesselek, segíts, hogy tanításodra méltó lehessek, a te szent szeretetedbe éljek, és egykor majd én is színről színre láthassalak.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, a Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Örülj Isten Szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednünk bölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednünk bölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednünk gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten Szülő, Szűz Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
2: Hú, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, s minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, Ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért, valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőnk, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas, és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Neves meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség. Hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, és téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben és a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, és éretted, üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szent Lélek Isten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen.
2: Imádott Jézusunk,
1: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, tekintünk egymásba nézve, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 22-e. Meg vagyok győződve, ő megőrzi rábízott kincsemet. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, annak is az első fejezet 12. versében olvassuk ezt. Meg vagyok győződve, ő megőrzi rábízott kincsemet. Az evangélium szolgálatát csak szilárd bizonyossággal lehet betölteni. Ahogy Pál is erről val, tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve. Bátorító olvasni ezt a buzdítás, amely Pál bizonyságtétele az evangéliumról Timóteusnak. Isten megszabadított minket az idők kezdete előtt elhatározott kegyelme szerint, amely most nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusban, akiben megtörte a halál erejét, és visszaadta nekünk a múlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendelte az Úr Pált, és Timóteust, és minden hívőt, hogy akár szenvedések árán is megőrizzék, és továbbadják a drága kincset. Az evangélium szolgálatát csak szilárd bizonyossággal lehet betölteni. És Pál is erről val, tudom, kiben hiszek, meg vagyok győződve. Ez a bizonyosság szilárd, de nem öntelt. Mikettő fontos. A szilárd bizonyosság akkor élő bizonyosság, ha továbbra is mer kérdezni. Ha mer kételkedni. A szilárd bizonyosság akkor élő bizonyosság, ha mer emberként jelen lenni a világban, ahogy a Prédikátor könyve is ezt teszi, de végül csak abban erősödik meg, hogy az Úr az Isten. És így bármi történik, minden rendben van. Kár, hogy vagy nem szilárd a bizonyosságunk, és legyőznek bennünket a kételjeink, a félelmeink, a csalódásaink. És kár, hogy öntelt a bizonyosságunk, amely többé nem félhet, nem kérdezhet, és magától értetődő rendszerbe illeszt minden ige szakaszt. Élő, érett hitet ad nekünk, Urunk. Szilárd, de nem öntelt bizonyosságot. Amilyen a Pál is volt. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
3: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érints meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte: attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nap.

0: Kedves testvéreim, mennyei hivatásunk tudatában áldjuk Jézust főpapunkat, és mondjuk, Urunk, megváltó Istenünk. Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságodban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szent Lélek által benned maradjunk, és te mi bennünk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!

0: Urunk Istenünk, tekints irgalmasan kérésünkre, amelyen reggeli imánkban hozzád esedezünk, és ragyogd be szívünk rejtekét jóságot gyógyító kegyelmével. Ne engedd, hogy sötét vágyak tartsanak hatalmukban minket, akiket új életre vezetett mennyei kegyelmet fényessége. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyalai mája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsókként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenek előtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota kelementermében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat, kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek. Elmélkedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A Speciális Olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Béke Egyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia a békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Az Isten vár. A személyesen kísért Szent Ignáci lelki gyakorlatra lehet még jelentkezni. Októberben 3 és 5 napos csendes lelki gyakorlatra van lehetőség. A személyesen kísért Szent Ignáci lelki gyakorlatban a szemlélődő jelenlét, a csend és a személyre szabott lelki vezetés segítségével találkozhatunk az Úrral. Ezt a lelki gyakorlatot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, akik szívesen vállalják a teljes csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. A lelki gyakorlatok kísérői a Szent Ignáci Lelkiségközpont, a Manréza által képzett kísérők, Szóf Ágnes, Gerber György, Kercsmár Zsolt, Törőcsik Júlia. Helyszín a Porta Pácis lelki gyakorlatos ház. Bárdudvarnokon, Kaposszent Benedeken, a Zselizi dombok között. Jelentkezés szeptember 22-éig. További részletek a jelentkezési lapon. A www.kaposvar.egyházmegye.hu lapon a lelkiség fülön. Jelentkezés és információ. Kútforrás 2026 kukac@gmail.com e-mail címen. Naphimnusz 800 év dicsérete. Egyházzene a belvárosi ferenceseknél, Budapest 5. kerület, Ferenciek tere 9. Szeptember 26-án szombaton, az esti zsolozsmát követően 19 óra 30 perctől, Naphimnusz 800 év dicsérete. Assisi Szent Ferenc Cantico delle Creature című himnuszának zenei reflexiói a 19.-21. századból. Előadják belvárosi ferences kántorátus. Énekművészek Darázs Renáta, Mór Gabriella, Kéringer László, Balázs Csaba. Közreműködik Szilágyi Gyula orgonán, Kecskés Mónika orgonán csemballón. Vezénye Kecskés Mónika. A belépés ingyenes. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány szervezésében valósul meg.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szent misével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. A kárpátaljai görögkatolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor Boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor

0: A formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta: egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalomban. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját, ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
3: Héj Tibor, Szent György díjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallják.

arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Fölírogattam, kik azok az emberek, akiknek a társaságában jól éreztem magam, 16-17 éves koromban. Azt láttam, hogy ez a közös bennük, hogy olyan emberek, akik szeretnek, akik adnak, és akiknek ez egy rendszert alkot az életében, és ennek a rendszernek az alapja a hit. Tudatosan kezdtem el keresni olyan embereket, közösségeket, akik erre tették az életüket. Ilyen közösségekben éltem le több évtizedet, nem csak egy elvont Isten hit, segített megélni az életemet. 32 éve vagyunk házasok, 4 gyerekünk mindegyikével, mi is nagyon boldog vagyunk, meg ők is velünk. A szakmában is sikerült talán nem az olimpiai aranyérmet elérni, de minden esetre olyan eredményeket elérni, amik szakmailag is számítanak. Nekem fontosabb az, hogy keresztényként éljek, mint az, hogy a legelismertebb üzletember legyek. Ilyen évtizede nem az a fő cél, hogy engem szeressenek, és én ebben lubickoljak, hanem hogy ez tőlem is induljon, adott esetben csak tőlem indul, és ezzel véget is ér, legtöbb esetben szerencsére ez kölcsönössé válik, és ez a kölcsönös szeretet az, amit vállalkozóként, tanácsadóként talán még több helyre is tudom vinni ennek az örömhírét, mintha akár papként tenném ezt. Azzal együtt, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyok elkötelezett lelki emberekkel, akik viszont nekem adják azt az erőt, aminek segítségével én aztán a világban tudom ezt továbbadni, és így válik teljessé azt, hogy mindegyikünknek megvan a küldetése, és szükségünk is van egymásra.

0: E. Tibor Szentgyörgy díjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

Azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a keresztény élet elsősorban vallásos szokások gyakorlását jelenti. Templomba járást, különféle ájtatosságok végzését, vagy szép imádságok mormolását. Ezek mind fontosak, de önmagukban még nem jelentik azt, hogy valaki Isten akarata szerint él. A példabeszédek könyve egy meglepő kijelentést fogalmaz meg. Irgalmasságot és igazságot tenni kedvesebb az Úr előtt az áldozatnál. Isten ezáltal arra figyelmeztet, hogy a vallásos cselekedetek elveszítik az értéküket, ha közben nem változik meg a szívünk. Ugyanezt tanítja Jézus is. Amikor ezt mondja, azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Nem a vér szerinti családját utasítja el, hanem arra mutat rá, hogy az Istennel való igazi, mély baráti kapcsolat nem a származáson, hanem az engedelmes életünkön múlik. Sokkal könnyebb meghallgatni egy prédikációt, mint megbocsátani annak, aki megbántott. Könnyebb imádkozni egy teljes rózsafűzért, mint türelmesnek maradni a házastársunkkal vagy a gyermekeinkkel. Könnyebb beszélni a szeretetről, mint időt szánni egy magányos emberre. Pedig éppen ezekben a hétköznapi döntésekben válik láthatóvá, hogy valóban komolyan vesszük-e Isten igéjét. Nem csak olvasnod vagy hallgatnod kell az igét, hanem meg is kell azt cselekedned. Engedned kell, hogy életre keljen benned. Ezért ma ne elégedj meg azzal, hogy meghallgatod Isten szavát. Kérdezd meg magadtól. Mi az, amit a hallottakból életre kell váltanom? Melyik evangéliumi tanítást szeretném a Jézus rajtam keresztül megvalósítani? Bátorítsanak ebben Jakab apostol szavai. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg.

0: Dicsértessék a mi úrunk Jézus Krisztus, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ez itt a Napindító című műsor, a mikrofonok mögött
1: Hudák Viktor
0: és Solvári Ferenc. 2026. szeptember 22-én vagyunk jelen, és Mensáros Péter technikusi szolgálatával segítő önkéntes munkánkat, és hát milyen témáink lesznek ma? Már itt ül kedves meghívott vendégünk a stúdióban. Ő egy nagyon lelkes önkéntesünk, már 11 éve önkéntes a Mária Rádióban, és hát egy nagyon szép hivatása is van a Mátai Szeretetszolgálatnál, úgyhogy vele fogunk beszélgetni a műsor első felében, és szintén a műsor első felében ezt követően Deák Bill Gyuláról szeretnénk megemlékezni, ugyanis múlt héten tragikus hirtelenséggel elhunyt. A műsor második felében pedig szeretnénk, hát már a naphoz kötött téma mindig előjön a műsorunkba, fizika témakörben, a Széchenyi Egyetemről szeretnénk egy meghívott magfizikussal telefonon egy beszélgetni. Járai Pál ugyanis egy magyar származású feltaláló volt, és Feredé is mai napon született. Ő egy kísérleti fizikában volt több találmánya, illetve hát kutatása, amiről szeretnénk majd a műsor második felében beszélgetni. Hát beköszöntött az ősz, és nem csak este és éjjel van hűvös most már, hanem napközben is. Úgyhogy hát én már nagyon várom a csapadékod. Gyakorlatilag vannak az országban olyan részek, ahol március óta nem esett egy csepp eső sem. Úgyhogy hát bízzunk benne, hogy ősszel és télen azért itt több nap és több héten át esni fog az eső, mert nagyon hiányzik a csapadék a mezőgazdaságnak is, meg a természetnek is. De hát milyen időjárás lesz ma, Viktor?
1: Mert sajnos nem hoztam túl sok esőt. Felhő átvonulások mellett alapvetően sok napsütésre számíthatunk. Az ország észak-keleti-keleti részén elszórtan valószínű kisebb eső, zápor vagy zivatar. A Dunántúlon és a középső ország részben megerősödhet a szél, néhol viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet Budapest környékén 18-19 fok körül alakul, késő este pedig 11-12 fok köré hűl le a levegő. Egyébként pedig szeptember 22-éről és szeptember 23-áról, tehát a 23-ai éjszaka szerdán hajnali 2 óra 5 perckor kezdődik a csillagászati ősz Magyarországon. A napéj egyenlőség valójában nem egy egész nap, hanem egy pontos pillanat. Ekkor halad át a nap középpontja az egyenlítőn északról délfelé. Ekkor északi félkeké megkezdődik az ősz, csapadék kevés, de ősz az lesz.
0: És milyen névnappal van ma, Viktor? Kit köszöntetünk mai napon?
1: Móricz nap lesz, illetve ma van. Boldog névnapot kívánunk a móricoknak és a móroknak. A latin Mauritius névből származik a név, amely eredetileg egy észak-afrikai mór származású emberre utal. A mór ennek a névnek a 19. században önállósult rövid alakja. Érdekesség, hogy Jókai Mór is ásvai Jókai Móricz néven született, vagyis az író neve is jól mutatja, hogy a Móriczból alakult ki a mór. A nap egyébként egyházi háttérrel is rendelkezik, mert hogy Szent Móricz vértanútársainak emlékezetét hordozza.
0: Isten éltesse a Móriczokat, és mindenkit, aki ma a születésnapját vagy valamilyen évfordulót ünnepel. És hát lassan elcsendesedünk. Hát nem mondtam be, de majd keddenként, két hetente keddenként mindig szeretnénk a napindítónkat a reggeli csendességgel indítani. Kertész Máriától hallhattuk a gondolatait a mai evangélium kapcsán, és mint egy ráhangolódnánk a kedves hallgatókkal az evangéliumra. Úgyhogy tehát ezzel indult a napindítónk, és akkor most folytassuk az evangéliummal, meg ezt követően Szalka Mihály atyát fogjuk a vonalban köszönteni.

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok, atya!
2: Jó reggelt mindenekkel, mert szeretettel köszöntelek benneteket és a Mária Rádió hallgatókat is.
1: Atya, hát ezek kemény szavak Jézustól, és hát valami oka volt annak, hogy Jézust kereste Szűz Mária és rokona, és látszólag mégsem tartotta fontosnak, sőt, még az evangélium hallatán kifejezetten elutasító magatartásnak tűnik Jézus válasza. Persze ekkor Jézus a munkáját végezte, tanított, valószínűleg nagyon elmélyülten és nagy odaadással taníthatott, mikor odaértek a rokonok.
2: Ez így van. Tehát első hallása, ez nagyon kemény beszédnek tűnik, hogy mint egy elutasító magatartásnak Jézus részére. De természetesen itt azért nem erről van szó. Az Úr Jézus végtelen szeretettel van mindazok iránt, szinte atyai szeretettel, testvéri szeretettel van mindazok iránt, akik az ő igéjét hallgatják, akik figyelnek az ő szavára. Ugye ezért oly szépen vezetted, és nekem annyira tetszik, ugye, hogy így reggelenként mindig a napindítóta evangéliummal kezdi a Mária Rádió, hiszen a napot így kell kezdeni, hogy Isten igéjét hallgatjuk, mert annál fontosabb, úgy tudjuk megélni a családi szeretetet, úgy tudunk békében, jólétben élni, hogyha képesek vagyunk Krisztussal, az ő igényével kezdeni a napot. És tulajdonképpen erről szól, és ezt mutatja be a mai evangéliumi szakasz is, amikor arról beszél, hogy az Úr Jézus mintha nem fogadná a rokonait. Pedig itt erről szó sincs. Itt egyszerűen csak megmutatja szeretetét, hogy mennyire fontos az, hogy foglalkozzunk vele, hallgassuk az ő igéjét, az ő igéjét váltsuk tettekre, és ha tettekre váltsuk az ő szeretetet, akkor megtanuljuk igazából szeretni, elfogadni családtagjainkat, szeretni rokonainkat, szeretni a világot, szeretni az embereket. És azért, hogy csodálatos, mert például ez az evangélium rész, mert példát mutat Mária is. Mária mit tesz? Elgondolkozik, nem erőszakoskodik, hogy már pedig nekem beszélnem kell, meg jogom van beszélni a fiammal, meg sürgősségbe jöttem hozzá. Mert ugye mi ezt tennénk? Hát mi azt mondanánk, hogy hát dehogy nem engedjenek be, hát nekem mindenféleképp ott kell lenni. Nem. Mária megint csak az alázatával, a szeretetével, az Istenbe vetett bizalmával, elfogadja ezt, valószínűleg elgondolkozik az Úr Jézus szavait, és valószínűleg, hogyha nem is érti meg, de képes Isten akaratának tulajdonítania, hogy a fia most még nem tudja őket fogadni, attól ugyanúgy szereti, ugyanúgy mellette áll, ugyanúgy a családjának a része, de most neki fontosabb vagy más dologban kell eljárnia, ami nem más, mint az Isten akarata. És amikor ezt elfogadjuk, akkor lehet, hogy nem mi vagyunk az elsők. Akkor lehet, hogy nem mi vagyunk a legfontosabbak a világon. De viszont alázattal megtanuljuk igazából megérteni Isten szavát. Na ezért, hogy fontos, hogyha a napunkat Isten szavával kezdjük, azon a nap folyamán, hogy Mária tette, elmélkedünk, elgondolkodunk, életünkbe ágyazzuk, így kitágítjuk a szeretetünket, és így fogjuk a családtagjainkat is megfelelő módon tudni szeretni.
1: Atya, nagyon szépen köszönjük a napindító gondolataidat, ahogy fogalmaztál is, nagyon fontos, hogy jól induljon a nap. Köszönjük szépen, hogy ma is rendelkezésre álltál, és akkor legközelebb 2 hét múlva kedden számítunk a segítségedre. Isten áldjon, dicsértessék a Jézus
2: Krisztus. És áldjon benneteket mindörökké, amen. Isten áldjon.
1: Szép evangéliumi gondolatok után pedig emlékezzünk Andrea Bocelliről, ugyanis 1958. szeptember 22-én született olasz tenorista. Bocelli örökletes zöldhályoggal született, majd egyre erősebben rontotta, amely egyre erősebben rontotta a látását. 12 éves korában egyébként egy futballlabda fején találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A Pizai Egyetemen jogtudományt tanult, egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna magát. Több hangszeren játszik, világsztárok is el vannak teljesen ragadtatva a hangjától és elhivatottságától. Úgyhogy hát hallgassuk szeretettel Bocelli csodálatos és egyedülálló hangját.

0: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük ismételten a kedves Mária Rádió hallgatókat 2026. szeptember 22-én 7 óra 19, 7 óra 20 perckor. A mikrofonunk mögül
1: Hudák Viktor
0: és Sóvári Ferenc, és hát már stúdióban van kedves vendég, meghívott vendégünk, Parák Eszter. Köszöntünk szeretettel, jó reggelt kívánunk, Eszter.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak.
0: Hát Eszter hangját bizonyára ismerhetik a kedves hallgatók, mert például a Szent Művészet című állandó műsorban mindig hallhatják a kedves hallgatók. Nekem személyes kötődésem is van Eszterhez, ugyanis 2023-ban, amikor elkezdtem műsor vezetése és műsor szerkesztése foglalkozni, az első szár próbálgatásaim alatt Eszter segített, és ezt külön köszönöm is neki. Illetve hát van neked egy nagyon szép hivatásod, a Máltai Szeretett Szolgálatnál vagy kommunikáció vezető helyettes, és hát első kérdésünk akkor az lenne, hogy...
1: De hát te már 10 éves korodtól szerettél volna kommunikációs szakember vagy újságíró lenni. Maradtál is ezen a területen. Mit jelent ez most? Még mindig lelkes vagy-e?
2: Lelkes vagyok egyébként. Jó, nem a nap 24 órájában, és nem a 7-7 napján, de amúgy ez egy fantasztikusan izgalmas terület. Igen, én a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolába jártam Esztergomba, és ott volt egy szenzációs magyar történelem tanárunk, az Ocskai Gyula, és ő indított, vagy már volt iskola újság, nem tudom, és akkor abban voltak ilyen borzalmasan kellemetlen szárnypróbálgatásaim, de hogy akkor ott ez valahogy beakadt nekem, hogy így írni, olvasni, az jó, az úgy nagyon jó. És akkor gimnáziumban ez a lelkesedés megmaradt, és akkor így mentem én Nyíregyházára kommunikáció magyar szakra, tehát van nekem egy magyar tanári diplomám, és mellette egy újságíró kommunikációs diplomám, utána Esztergomban folytattam a televíziónál, a helyi televíziónál, az egy óriási nagy tanulási lehetőség volt. Én azt gondolom, hogy így érdemes elkezdeni egy kis helyen, ahol tényleg a vágástól, a műsorvezetésen keresztül, a szerkesztésen át mindent meg tud kóstolni az ember. Aztán a kóstoló után nagyon gyorsan jött az egyik főétel, mert gyakorlatilag 4 hónap után elhívták a stábunkat egy akkor a TV2-n futó műsornak a gyártására, és onnantól kezdve országos csatornákon dolgoztam, aztán meguntam azt, hogy én pelenkákat reklámozok, meg autómárkákat, meg nem tudom, és akkor az egykori esztergomi stáb elindította a Katolikus TV-t, akkor még Bónum TV néven, Jakab Péter és Csúcs Zoli, és invitáltak, hogy legyek az alapító szerkesztősége első szerkesztője, és ott úgy hosszú időre megtaláltam a helyemet is, a hivatásomat is. Aztán kevés lett az, hogy beszélünk az evangéliumról, mert nagyon szép dolog, hogy hirdetjük az evangéliumot, csak hát ahogy itt a reggeli dicséretben is elhangzott, vagy a reggeli elmélkedésben is elhangzott, hogy a tanítást azt tettekre kell váltani. És akkor egyre inkább ez így foglalkoztatott, hogy nagyon szép dolog, hogy én Szent Péter térről Andrea Bocellit közvetítem, ahogy Ferenc pápának énekel, hát ez csodálatos dolog, de hogy mit tanít nekünk Krisztus, mit tanított nekünk Ferenc pápa, hogy indulj el a perifériákra, hogy érintsd meg a szenvedőnek a testét, a sebeit, gyógyítsd kendolajjal, és hogy ezt így, hát valahol össze kéne hozni a két dolgot, a beszédet, meg a cselekvést, és akkor találkoztam én Kozma Imre atyával, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni, meg az ő munkatársával, a Romhányi Tamással, aki ma már 11 éve a főnököm, és akkor így kikötöttem a Máltai Szeretett Szolgálatnál. Ez a rövid története annak, hogy mint ülünk itt szeptember 22-én reggel.
0: Igen, ez jó átkötés a következő kérdésre, ugyanis, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy mi a Máltai Szeretett Szolgálatnál számodra a legfontosabb a kommunikációban?
2: Igazából nem csak a Máltai Szeretett Szolgálatnál, hanem mindenhol az a legfontosabb, hogy értéket tudjunk teremteni, értéket tudjunk adni. Ez egy ilyen nagy lufinak tűnik, de hogyha mindenki saját magában megnézi, hogy mi számára az érték. A szeretet, az irgalmasság, az odafordulás, és szintén ehhez a reggeli csendességhez vissza tudok nyúlni, hogy sokszor persze könnyebb dumálni arról, hogy kopogját a szomszédodhoz, és kérdezd meg tőle, hogy mondjuk a nagy melegben ivott-e már ma, vagy éppen a nagy hidegben hogy tud-e fűteni. Egyszerű erről dumálni, de meg is kell tenni. És ezt tanította nekünk Kozma Imre atya is, hogy a hit a cselekedetek nélkül az csak üres szózat. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb hivatás, vagy hát a legnagyobb feladatunk, vagy feladatom nekem a Máltai Szeretett Szolgálatnál is, de egyébként itt a Mária Rádióban is, megmutatni azt, hogy vannak emberek, akik az életüket teszik föl erre, hogy másokért áldozzák magukat. A segítő szakmában dolgozó kollégáim, de mondhatnám, mondhatnék bárkit, aki elhivatott a szakmájában. Ez lehet egy csőhálózatszerelő, lehet egy köműves, egy ügyvéd, egy bárki, aki nem azért dolgozik, hogy nekem jobb legyen, hanem azért, hogy annak, akinek én segíteni tudok, annak jobb legyen. Uh-huh. És ez egy szerintem egy rendkívül fontos küldetése minden írástudó embernek, hogy ne a saját maga hasznát gyarapítsa, hanem el tudjon mesélni történeteket, amiből lehet épülni, lehet tanulni, lehet példát venni, hogy nem kell megváltani a világot, mert ezt már hála jó Istennek megtették, de hogy hozzá kell tennünk a magunkét a megváltás művéhez is, meg a teremtés művéhez is.
1: Ez kapcsolódik úgy látom, hogy Kozma Imre atya sorsfordító volt nálad. Egyetlen, és ez kapcsolódik a szeretett szolgálathoz is. Erről egy picit beszélj, Léci.
2: Hát vannak az ember életében sorsfordító emberek, vagy hát az én életemben mindenképpen. Én nagyon szerencsés vagyok, mondjuk így, mert nekem több ilyen van. Például az édesapám az volt, mert hogy én nem akartam tévés lenni, tehát engem hagyjál békén, én írok, azt se tudom, hogy néz ki egy stúdió belülről, dehogy megyek én be interjúra a főszerkesztő, nem akarok én. És hát szinte szó szerint belökött az ajtón, és akkor elindított egy olyan úton, ami egyébként egy fantasztikus, tényleg egy én imádtam tévézni, meg most is nagyon szeretem. És ilyen sorsfordító volt nekem, és remélem még egyszer-kétszer megfordítja a sorsomat a Bátor Botond, pálos szerzetes, akinek köszönhetően én itt vagyok a Mária Rádióban 11 éve, és ilyen sorsfordító találkozás volt Kozma Imre atyával is, és rajta keresztül a Máltai Szeretett Szolgálattal, mert hogy ott valóban tettekre váltjuk az evangéliumot. És ez persze nem így megyünk be, ahogy Sirák doktor szokta mondani, a mentőszolgálatunk ikonikus mentőorvosa, hogy nem az van, hogy dicsértessék, erre tessék, és akkor úgy megyünk ki a mentővel, hogy szórjuk a szentelt vizet, de hogy mégiscsak benne van mindenben ez a Máltai Szeretett Szolgálatnál is, hogy hát Krisztus művét igyekszünk itt a földön folytatni.
0: Nagyon jó.
1: Hoztál egy számot.
2: Igen. A következő dalt Sam Ryder énekli. Ő egy brit, hatalmas, nagy szupersztár. évtizedek óta az egyetlen, aki az Eurovízión a döntőben eredményt tudott elérni, és idén mutatták be Londonban a West Enden a Jézus Krisztus Superstar című Weber Tim Rice musicalt, és abban van egy csodálatosan szép dal, Krisztus imádsága a Getsemáné kertben, mielőtt elfogják és elindul a szenvedés útján.
0: Küldjük a kedves hallgatóknak sok szeretettel!

0: Jó reggelt kívánok ismételten, sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és Parák Eszterre beszélgetünk a Napindító című magazin műsorban, 7 óra 35 perc van, és hát Eszter, a rádióról nem annyira beszélgettünk még, 11 éve önkénteskedsz a rádióba, és van egy állandó műsorod a Szent Művészet címmel, azt hiszem ez két hetente megy a rádióban?
1: Ez négy hetente,
0: Négy
1: hetente hétfőnként van. Ez az Arszakra Fesztiválnak immár 10. éve futó műsora, és ez is egy olyan szolgálat, amit én rendkívül fontosnak tartok. Most ezt a dalt, ezt tudom, hogy nagyon hosszú, és mondta már Milán atya, hogy nem hozunk ki ilyen hosszú zenéket, de én most ezt azért is hoztam, mert ez egy annyira szép példája annak, hogy a profán mennyire szent tud lenni. Tehát ez az előadás, ami jelenleg fut a West Enden, most épp a Drury Lane-ben fogják bemutatni 5-én, egész nyáron futott a Palladiumban, most át kellett költözniük. Ez egy olyan szakrális élmény volt nekem, amit én még életemben ilyet nem éreztem színházban. Tehát a Jézus Krisztus Szupersztár nagyon röviden Krisztus szenvedés történetét mesélni el, de valójában ebben a darabban Júdásnak van igaza. Viszont onnan tudtam, hogy ez biztos, hogy egy nagyon hívő stáb csinálta, hogy ebben az előadásban Krisztus szenvedés történetének minden egyes momentumát úgy vitték színre, hogy a megdicsőülést mutatja be. Csak egy nagyon rövid példa, amikor megostorozzák, akkor nem csak vérfröcsög és nem csak szenvedés van, hanem aranyglitterrel szórják be. Tehát, hogy ez egy olyan megnyilvánulása a megdicsőülésnek, amit én még nem láttam tehát a szupersztárnak a feldolgozásában, és hogy ez is tud szent művészet lenni, a profán is tud szent lenni, hogyha azon keresztül a Jóisten jósága, szépsége, irgalmassága ér el minket. És hát a szupersztárral ezt könnyű megtenni, idézőjelben, mert hogy Weber is egy nagyon mélyen hívő ember, és rengeteget, most idézőjelben mondom, lopott az egyházi zenéből, és a szupersztár bővelkedik egyházi zenei alapokban. Úgyhogy ezért is hoztam el ezt a szép dalt, mert az Arszakra gyakorlatilag behálózza az életünket, és hát erre tették fel az elmúlt 20 évüket Dragonics Márta, Kolek Ildikó és Torocka Ilona, hogy az Arszakrának legyen egy kifejezett hete itt Magyarországon, és most már ez volt a 20. fesztivál, most vasárnap adtunk hálát a Szent István Bazilikában az elmúlt 20 évért, és hát meglátjuk, hogy lesz a folytatás, és ennek a műsora a Szent Művészet.
0: Mennyit jelent a lelki egészségünknek a feltöltődés, a kikapcsolódás, ugye fontos számodra az Arszakra, milyen módon tudja tölteni az ember lelkét. Nagyon jól beszéltél az imént, minket is töltött, úgyhogy kicsit a kedves hallgatóknak ezt mondd el.
1: Hát rengeteget jelent, én azt gondolom, hogy már csak az, hogyha az ember néha, nem az ember, hanem nekem személy szerint az, hogyha én ki tudom kapcsolni azt a valóságot, amiben kénytelenek vagyunk élni, azt a hangzavart, azt a bődületes gyűlöletculamit, amit az emberek képesek egymásra önteni, és most már teljesen mindegy, hogy a villamoson, a közértben, vagy a Facebookon, hát hogy nem tudsz úgy elmenni egy nap bevásárolni, hogy ne tolja valaki keresztül a lábadon a kocsit, és közben ne az édesanyádat emlegesse, miközben nem tettél semmit. És hogy ez borzalmas, ez borzalmasan nehéz, rettentesen rányomja a bélyegét mindenre, munkára, magánéletre, tehát hogy olyanokon töltöm ki én is a feszültséget, aki nem kéne, és akkor ebből így néha muszáj kikapcsolni. És akkor erre ott van az irodalom, a zene, a színház, bármi, ami egy picit elvisz ebből a valóságból.
0: Így van.
2: Mit jelent neked a hit?
1: Nekem van egy tetoválásom, Irgumburgum vaslapát, nem egy-kettő, amire az van tetoválva, hogy hittel. Nekem jó ideig Szabolcs atya, Pálus Szabolcs atya, Györfi Szabolcs atya volt a lelki mentorom, és amikor a nagymamám már nagyon beteg volt 2018-ban, akkor nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet felkészülni arra, hogy elköszönj valakitől, hogy elengedd. És akkor mondta, hogy mint minden másra az életben hittel kell ránézni. Uh-huh. És az én tetoválásom az úgy néz ki, hogy ide van írva a karomra, hogy hittel, az egyik T az egy kereszt, és a kereszt lábánál ott vannak a színházi maszkok, az egyik szomorú, a másik vidám, ugye? És ez mondjuk nekem azt jelenti, hogy mindent, tehát a sikert, a kudarcot, az örömöt, a fájdalmat, mindent csak hittel lehet. Mert egyébként az ember megbolondul. És van, amikor nagyon nehéz helyzetek vannak, amikkel nem tudok megbirkózni, és akkor úgy akár szó szerint is térdre kell rogyni, mert hát ne bírja el az ember, és ez az egy baromi jó helyzet, amikor tédre jössz. Most ezt nem azért mondom, mert élvezem, meg kicsit sem, és eddig el kell jutni akár a vergődésben is, hogy okay, akkor most én mit tudok itt csinálni? Hát semmit, imádkozni. Mert hát mit csinál az ember, amikor térdel, mondjuk elkezd imádkozni. Ez a Covid-ban volt egy ilyen nagyon szép tapasztalásom, hogy amikor Ferenc pápa, az ikonikus üres Szent Péter tér, és annyira halálosan fáradtak voltunk, akkor ugye mi rengeteget, 24 órán keresztül mentünk a Máltai Szeretett Szolgálatra, és mentálisan, lelkileg, fizikailag rettenetesen fáradt voltam, és emlékszem rá, hogy így szabályosan lecsúsztam otthon az ágyról, és úgy néztem a katolikus tévén keresztül közvetítést, és ilyen tök jó volt ott megérteni azt, hogy igen, ilyen, amikor térdelsz, és itt kell imádkozni, és akkor utána térdelő rajtot lehet venni, ahogy
0: illetve ahogy hát itt mondják. Egészíteni neki, hogy nyilván az is fontos, viszont ha valami örömünk meg boldogságunk van, akkor meg tudjunk hálát adni.
1: Akkor meg igen, akkor meg hálát kell adni.
0: És akkor is ott van a jó Isten velünk. Nagyon szép gondolatok, köszönjük szépen, Eszter.
1: Hát én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, meg ezeket megoszhattam.
0: És hát 2026. szeptember 17-én csütörtökön éjjel 77 évesen váratlan hirtelenséggel elhunyt a magyar blues legnagyobb ikonja, hangja és személyisége. És Eszter, te mivel szereted a művészetet, és ha jól tudom, Deák Bill Gyulát is nagyon szeretted, meg a zenéjét, egy pici átkötést akkor szeretnénk, mert szeretnénk róla megemlékezni itt a műsor.
1: Igen, hát Bill kapitány is egy olyan ikon volt, aki abszolút ezt jelenítette meg, hogy a szenvedés között, a fájdalom között, hogy abból mennyi mindent lehet adni másoknak, amikor fáj, és félre ne értsék, én se szeretem, amikor fáj, tehát hogy én se kérem azért az ostort az élettől, ha nem muszáj, de amikor viszont jön, akkor el lehet jutni oda, hogy jó, hát most marha rossz, de hogy ebben mit lehet kezdeni? Mondjuk azt, hogy megpróbálom vagy felajánlani, vagy mint Bill kapitány beleönteni egy dalba, mint mondjuk a Ne szeress engem című dal, hát ezt mindenkinek ajánlom, hogy otthon szépen egyedül hallgassa meg újra, és újra, és újra, és akkor abból át fog jönni, hogy Bill kapitánynak milyen hite volt, milyen fájdalmai voltak, és hát az a legnagyobb blues énekes volt Magyarországon.
0: Mi a kedvenc dolog tőle?
1: Hát a Ne szeress engem, az egyik, a másik pedig, amit Radics Béla emlékére írtak, a Zöld bíbor fekete, aki hallgatta az elmúlt 11 évben a napindítót, ismerheti ezt a dalt, mert gyakorlatilag Tiszai Árpi valakivel mi kezdtük itt, vagy hát ő már akkor itt volt, én vele kezdtem, rendszeresen játszottuk ezt a dalt, Viki Dál, Varga Miki, Deák Bill, a Tunyó, ő is elment már sajnos, ugye a Bill kapitány most már ő is csatlakozott, úgyhogy az egy nagyon-nagyon jó dal.
0: Koncertjén?
1: Voltam koncertjén, mert hát ki a király, Bill a király, és akkor ott kell lenni a koncerten, óriási bulikat csinált, és nagyon-nagyon jó zenekara van. Fú, rendkívüli jó zenészek.
0: Hát 1984-ben közösen lépett fel Chuck Berryvel, a világhírű blueszenésszel, aki így vélekedett.
1: Az jó, én akkor születtem.
0: Aki azt mondta róla, hogy ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott.
1: Igen, igen. És hát ugye blues-t is úgy lehet énekelni, hogyha érted, hogy miről szól, és a blues miről szól, a fájdalomról, a veszteségről, a terhekről, a nehézségekről, a megcsalásról, a megcsalatásról, és ugye Billnek az életében azért ebből bőven adatott, hogy volt egy álma, hogy focista legyen, jött a baleset, ezt az álmot el kellett dobnia, aztán jött, hogy a lábát le kellett vágni, és mégis visszament a színpadra, és soha olyan táltosunk nem volt, és bocsánat minden kedves művésztől, de nem is lesz, mint amilyen Bill kapitány volt, és megmutatta azt, hogy hittel, hűséggel, mit lehet adni az embereknek.
0: Hát amit mondtál is, hogy ugye letérdelünk, de ott a hit, az ima, és újra lehet mindig kezdeni.
1: Igen.
0: Egy kis megemlékezéssel szeretnénk élni, és nagyon szépen köszönjük ezt a gondolataidat. Jó átkötés volt a Deák Bill Gyula emlékezetére, és hát Viktorral egy pici kis megemlékezés.
2: Igen, ahogy Eszter is mondta.
0: Lezárnánk majd ezt a részt egy nagyon szép rock balladájával. De akkor Viktor, mivel készültél?
2: Ja, ahogy Eszter is mondta, Deák Bill Gyula hangjában benne volt mindaz, amit átélt. A kőbányai gyermekkor szegénysége, a nélkülözés, a lábának elvesztése és a szertefoszlott futballista álom. De ott volt benne a család megtartó ereje, az Istenbe vetett hit, a humor és az újrakezdés is. Amikor a 60-as években énekelni kezdett, azt mondták neki, hogy jó a hangja is, jól ordibál. Ez talán nem hangzik klasszikus zeneakadémiai értékelésnek, de az élet végül igazolta ezt a véleményt. Ebből a nyers erőből született meg a magyar blues egyik legjellegzetesebb hangja.
0: A közelmúltban adott egy interjújában, 77 éves Deák Bill Gyula azt nyilatkozta, hogy hívő és békességpárt, és titkának azt tartotta, hogy nem adta el magát soha senkinek. Egy családi haláleset és lakásgondok miatt a vasöntő munkás édesapjával, a dohányiparban alkalmazott édesanyjával heten laktak egy 25 négyzetméteres komforttalan kőbányai lakásban. A tehetségkutató tévéműsorokban való zsűritagságot mindig visszautasította, és hát a riportból az is kiderült, hogy életben maradása az a legalacsonyabb fokozatú állásokat töltötte be, olykor például volt teherportás, például végtelenül szeretett felesége 45 év házasság után hunyt el, és az élete utolsó időszakában fiával és annak családjával élt együtt egy kőbányai lakásban, és hát kedves hallgatók, engedjenek meg egy személyes kis kötődést, tehát kellő szerénységgel és alázattal szeretnék tiszteletére elmondani egy rövid gondolatot, hogy fiatal koromban, amikor zenekarunk Komáromban rengeteg számát játszott, és felnéztünk rá, és példaképünk volt, a mindig őszinte gondolatai, tehetsége és embersége miatt, úgyhogy hát szeretnénk megemlékezni róla a Rossz vér című balladával, de mielőtt ezt elindítjuk, Eszter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm, nosztalgikus volt, bár most nem hajnal 6 órára jöttem, csak 7 órára.
0: Igen, köszönjük, és mély gondolatokat hoztál. Szerintem nagyon jól átkötötted a napi evangéliumból. Hát akár Deák Bill Gyulához történő kis megemlékezősünket, és most hallgatjuk szeretettel ezt a Rossz vér című rock balladát. Nyugodj békében, Bill kapitány, hiányozni fogsz.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Elkészült a Mária Zarándok út új szakasza.

0: és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalom számára. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a katolikus társadalmi napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándokutat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora is segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez és neveléséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat a zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, keresztalakban átszelve a Kárpát-medencét. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan nyitott, lüktető és közösségi alkotó műhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Villanovai Szent Tamás érsek, 1488-ban született, Valenciában 1555. szeptember 8-án halt meg, 67 évet élt. Édesapja jószívű molnár volt, aki a pénteken őrölt lisztet, mindig kiosztotta a szegényeknek, édesanyja is bőkezű volt. Gyermekük is gyakran másnak adta reggeliét, sőt ruhadarabjait is odajándékozta a szegényeknek. 16 éves korában az Alkalai Egyetemre küldték tanulni. 2 év múlva meghalt az édesapja. Ekkor vagyonukat eladták, szétosztották a szegényeknek, és a családi házban édesanyjával kórházat állítottak fel. Ezt követően visszament a teológiára. Kitűnő tanár lett belőle. 2 év múlva belépett az ágostonosok rendjébe, és 1518-ban pappá szentelték. Keresett gyóntató és szónok lett. Többször volt rendjének elöljárója. Szentmisé alatt misztikus látomásai voltak. 1542-ben granadai érsek lehetett volna, de ezt szerényen elutasította. 2 év múlva azonban Valladolidban mégis püspökké szentelték, és valenciai püspök lett. A nép örömújongása közepette, kopott szerzetesi ruhában vonult be a templomába. Kanonokjai sajnálatukban azonnal 4000 koronát adtak neki, hogy hozza rendbe magát palotájával együtt. Ő a pénzt egy kórháznak adta. A székesegyházi kanonokok pedig továbbra is szégyenkeztek szegénysége miatt. Tamás érsek lelkiismeretesen meglátogatta egyházmegyéje minden plébániát.

0: pályáját. Prédikált és buzdította a papokat. Sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Naponta sok száz szegényt etetett érseki palotájában. Gondozta az árvákat, összeszedte a kitett gyermekeket, szelídségével mindenkit megnyert. Egy szegény nemes ember, akit egyébként is segített, ének idején állított be egyszer hozzá. Nem mert nappal menni, mert restelte, hogy ismét segítségre szorul. Jaj, de nagy nyomorúságban lehet szegény, mondta titkárjának a szent, hogy ilyen időben jön. Adj neki 20 tallért, de még mielőtt elő sem szedték a pénzt, már ismét megszólalt. Mégis inkább 40-et adj neki. Mert ha nem lenne nagyon megszorulva, nem jött volna most, ének idején, és vigasztald meg, hogy csak bízzék az Úristenben. Többször szemére vetették, hogy könnyelmi az adakozásban. Sok csaló is akad azok között, akiket támogat. Nem tudták más útra téríteni. Ezt mondta, ha csalók vannak közöttük, azokat intézze el a helytartó meg a rendőrség. Ez az ő kötelességük. Az én kötelességem, hogy mindenkit támogassak, aki az ajtómon zörget. Mit számít az, ha becsapnak, mikor mi az alamizsnát jó szívvel és az Úr Jézus nevében adjuk? Azt is szokta mondani, ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Kisboldogasszony ünnepén beteg ágya előtt misét mondtak. Úr fölmutatáskor még fölsóhajtott. Benned bíztam, Uram. Amikor áldozásra került a sor, már a mennyországban egyesült lelke Istenével.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Jó reggelt kívánunk, a Mária Rádiót hallgatják. Hát igen, vannak időszakok, amikor túlságosan is közelről nézzük a nehézségeinket. Csak az előttünk magasodó hegyet vagy a mély völgyet látjuk, és közben megfeledkezünk arról, hogy fölfelé is tekinthetünk. Hiszen innen érkezik a segítség, amikor elfogy az ember saját ereje. A 121. Zsoltár válasza szerint az Úrtól, az ég terem, ég és a föld teremtőjétől. Na erről szól most ez a dal, amit most szeretnénk bemutatni önöknek, a Citizen Way-nek a Lift My Eyes című számát fogjuk meghallgatni, úgyhogy most tegyük félre az aggodalmainkat és mozgassuk meg a lábunkat egy kicsit.

0: Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük ismételten a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ez itt a Napindító című magazinműsorunk, 8 óra 8 perc van, és már a vonalban van Osvai Péter projektfelelős és régiós koordinátor a Mária Rádióból, aki beharangozza majd a holnap történő kis eseményt, illetve egy kis kertcsinálót szeretnénk majd kérni tőle. Hívtak vagy küldtek címmel a MOM kulturális központban lesz egy kerekasztal beszélgetés, és ennek kapcsán hívtuk meg Pétert, hogy kicsit számoljon be erről, illetve invitálja a kedves hallgatókat. Köszöntünk, jó reggelt, Péter!
1: Én is szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatói család minden kedves tagját. Valóban a MOM kulturális központban idén már az 5. évadot végezzük, lassan a végére érünk az 5. És az örökség, az éves témánk az örökség, tehát milyen kulturális, lelki, szellemi kérdéseket, dolgokat örököltünk az előző generációtól, mit teszünk azzal, és mi hogyan adjuk ezt tovább. Tehát ez a közös fókusz a minden havi témánknak az idén, és a szeptemberi témánk a munka, és azzal kapcsolatos munkakultúra, ezt járja körül most a szeptember 23-ai, azaz a holnapi kerekasztal beszélgetésünk a MOM-kultban. Hogyha pár ízelítő kérdés, hogyan tudjuk megtalálni ma küldetésünket, helyünket a munka területén, tehát a talentumainknak megfelelő küldetésünket, vagy helyünket, hogyan változtak a pályaválasztás motivációja az idők során, illetve hogyan változott a munkahelyi kultúra az elmúlt években, illetve milyen tendenciák várhatók ezen a téren. Rendkívül illusztris társaság lesz a meghívottak köre, hiszen Csépány Gábor atya lesz az egyik résztvevő, aki az esztergomi szemináriumnak a spirituális a lelki vezetője volt, a kispapok felvételében volt nagy szerepe, felelőssége. Aztán Lázár Gábor, az MVM ZRT-nek a humán erőforrás vezetője, őnek is rengeteg tapasztalata van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Nem különben Pálfai Erzsébetnek, pszichológus karrier tanácsadónak, illetve hát aztán a gyakorlatról, gyakorlati szempontból tud majd erről beszélni Semsei Rudolf, aki étterem család tulajdonos, és a moderátor is egy nagyon felkészült úriember lesz, akit Szilas Rolandnak hívnak, ő pedig a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének a docense. Tehát igen alapos, mély elméleti és gyakorlati tudású, nagyon felkészült emberek vesznek részt ezen a beszélgetésen, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas rendezvénynek nézünk elébe, tehát nagy szeretettel hívok minden érdeklődőt szeptember 23-án szerdán, azaz holnap este 6 órától a MOM kulturális központban, ez a Budapest 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt található, a belépés ingyenes, és a beszélgetés két részből áll, a két rész között pedig szokás szerint most is feltehetnek kérdéseket a hallgatók, akár jelenlévők, akár Facebookon követők, hiszen Facebookon is képpel, hanggal, élőben közvetítjük az eseményt. Mindenkit szeretettel várunk.
0: Péter, itt van regisztráció? Mert azért az, hogy ingyenes.
1: Nincsen regisztráció, de teljesen ingyenes, teljesen szabad. Hát annyi, aki személyesen szeretne jönni, nyilván ugye teljesen izgalmas és teljes értékű. Nekik csak annyit mondunk, hogy hát jöjjenek időbe előtte, ilyen 10-15 perccel legalább, mert van, amikor teltház van, sőt, még a teltháznál is többen, úgyhogy nehogy véletlenül valaki kint rekedjen.
0: Ott a környékben hogy lehet parkolni? Nem tudom, hogy például meddig fizetős a díjzóna, de hogy tudnak a kedves hallgatók, vagy inkább tömegközlekedés?
1: Jó kérdés, inkább ilyen tömegközlekedést javaslom. Akinek anyagilag nem gond a parkolás, az pedig a MOM kulturális központ alatt van egy mély garázs, és ott tud parkolóhelyet találni magának. De a tömegközlekedés szerintem kézenfekvő, de ez csak az én személyes véleményem.
0: Igen, hát esti órákban talán kicsit könnyebb azért parkolni is, de hát sok szeretettel látjuk tényleg itt a kedves hallgatókat, és köszönjük, Péter, hogy beszámolt erről. A munka és a hivatás az nagyon fontos az életünkben. Azt szoktam mondani, hogy a életünk, ha az alvást nem számítjuk, akkor otthon lét után a életünknek a másik felét ott töltjük, úgyhogy...
1: Hát így igaz, illetve hát az Úristen ránk bízott, ugye a talentumainknak megfelelően, tehát, hogy azt a feladatot, amit csak mi végezhetünk el itt a világban, az életben, az ránk van bízva, és egyáltalán nem mindegy, hogy erre rátalálunk-e, mi az Úristen akarata, egyáltalán emberi erőfeszítés, emberi gondolatok segítségével hogyan tudjuk ezt megtalálni. Tehát Gábor atya majd biztosan elmondja azt, hogy az Úristen vezetésével hogyan tudunk erre rálelni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos, lényeges kérdés.
0: Hát hogy se elfárkodjunk a tehetségünkkel. Nagyon szépen köszönjük, Péter, az invitálást és az információkat. Isten áldjon téged, minden jót kívánunk.
1: Viszont kívánom, szervusztok, Isten áldja a hallgatókat.
0: Ezt követően pedig Berta Miklóssal fogunk beszélgetni, a Széchenyi Egyetem magfizikusával, egyetemi docenssel. Ő már több alkalommal volt vendégünk a műsorban, ugyanis hát két naphoz kötött témát is hoztunk. Az egyik ugye 1791-ben mai napon született Faraday, angol tudós fizikus. Ő egy kísérleti fizikus volt, de ezt majd Miklós jobban kifejti. Illetve amivel kezdenénk, hogy Járai Pál 1974-ben született, hunyt el, magyar származású svájci feltaláló, az aerodinamika a úttörője, például szabadalma alapján készült a Volkswagen bogár karosszériája. Úgyhogy hát kérdeznénk is akkor, Miklós, jó reggelt kívánok, hogy Járai Pálról akkor, illetve a szabadalmáról kicsit beszélgessünk. Köszöntünk a Mária Rádió vonalában, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is minden kedves hallgatónak és nektek is a stúdióban. Járai Pál a technikatörténetnek nem széles körben ismert képviselője, ugyanakkor megérdemli az odafigyelést, hiszen az aerodinamika úttörőjeként tartjuk őt számon. Ahogy mondtad, magyar zsidó család sarjaként született Bécsben. Nem tudjuk, hogy beszélte magyarul például, tehát nem nincsenek erre vonatkozó feljegyzések. Iskoláit, a középfokú végzettségét az Bécsben szerezte, az egyetemet viszont a Prágai Műszaki Egyetemen végezte el, és itt ismerkedik meg az aerodinamikával a professzora által, és hát az egész életét ennek a munkának, ennek a tudományágnak szenteli. Kezdetben repülőgépek tervezésével foglalkozik, majd amikor divatba jönnek a léghajók, akkor ezeknek a léghajóknak az áramlástani vizsgálatával foglalkozik. Amikor a léghajózás megbukik, tehát a Hindenburg legnagyobb Zeppelinnek a katasztrófája után nem építenek újabb léghajókat, akkor a tudását átcsoportosítja, átviszi a földi közlekedésre, és a járművek aerodinamikájával, az autók aerodinamikájával foglalkozik, és ezeknek a tervezése érdekében megépíti az első világháború után a világ az akkori legnagyobb szélcsatornát, amiben kísérletileg tudja vizsgálni ezeknek a járműveknek az aerodinamikai tulajdonságait. Célként azt tűzi ki, és ez kapcsolódik a szabadalma is, hogy ilyen áramvonalas autókat kell készíteni, mert áramvonalas autók esetében jelentős mértékben lehet spórolni a üzemanyagon, és sokkal nagyobb sebességeket lehet elérni, hiszen az áramvonalas autóknak az aerodinamikai ellenállása, az aerodinamikai tényezője nagyon kicsi. Legnagyobb sikerét a Tátra 77-es modelljével éri el, ez egy az első aerodinamikai autó, amivel hát világcsúcsot ér el az aerodinamikai ellenállás területén, és egészen a, mondhatom, hogy a 21. századig, vagy 20. század végéig nem nagyon tudják megdönteni ezt az értéket, modern szoftverekkel való tervezések során sem. És hát, ahogy mondtad, az egyik szabadalma alapján tervezik meg a Volkswagen bogár hátulját is. Ő maga nem vesz részt a tervezésben, de az ő szabadalma alapján történik a tervezés. És hát nem véletlenül olyan a bogárnak az alakja, ami ennek látjuk igazából. Tehát 1974-ben Szent Gallenban, tehát Svájcban hunyt el. Úgyhogy nagyjából ennyit lehet tudni, vagy ennyit tudok én a Járai Pállal.
0: Köszönjük szépen, 1791-ben pedig Faraday született.
3: Ó, Faraday akkor született. Na, hát pont ez lett volna nekünk a következő, hogy hát gyermekkorától, ugye Faradaynek a villanymotor, a generátor, a transformátor és az indukciós főzőlap is gondolom a munkásságához tartozik. Hogy milyen ember volt ez, hogy ő milyen ember volt, úgy tudom, hogy egy rendkívüli megfigyelő képességű fizikus volt. Hogy erről, ha tudná egy kicsit mesélni nekünk, hogy mi az, amit neki köszönhetünk ma?
2: Sok mindent köszönhetünk nekünk, de először akkor az emberről, mert az legalább annyira érdekes, mint a találmányai. Megpróbálom gyorsan elmondani. De először is Michael Faraday nagyon szegény családba született. Olyan értelemben szegény családba, tehát munkás emberek családjába, skót családba, és olyannyira szegények voltak, hogy Faraday gyakorlatilag nem kapott reguláris természettudományos képzést. Az általános iskolai írás-olvasáson kívül minden egyebet tudományterületén azt önmaga könyvekből saját tanulás útján szerzett meg, és így érte el, hogy viszonylag fiatalon már a Royal Institute professzora lett, professzorává nevezték ki. Továbbá érdekes tulajdonsága volt Faradaynek, ugye meggyőződéses hívő ember, keresztény ember volt, és rettentően szerény. Tehát többször hívták őt tanszékvezetőnek, intézetigazgatónak, stb. Minden alkalommal visszautasította, mondván, hogy azt ő nem érdemli, ő nem lehet gazdag ember, vagy nem szabad, hogy gazdag ember legyen, és szeretne megmaradni a kísérletei mellett. Tehát ilyen emberről beszélünk, aki, ahogy említetted, hihetetlen megfigyelő képessége volt. Ez volt az alapja gyakorlatilag a tudományának. A fizika egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb kísérleti fizikusát tiszteljük benne, akinek a megfigyelései, a felfedezései végül is elvezettek, ahogy mondtad, az elektromotorhoz, a generátorhoz, felfedezte a diamágnességet, ő az elektrolízisnek a törvényeinek a megalkotója, és hát az ő kísérletei alapján, azokból kiindulva, James Clerk Maxwell, egy másik skót, fölállította az elektromágneses térelméletet. Tehát ezeket tudnám így emberileg Faradayról elmondani.
0: Hát talán akkor kicsit ki tudnánk térni a hitére is röviden, körülbelül 2 percben, hogy említetted, hogy hívő ember volt, hogy mit lehet erről tudni esetleg, ha már itt a Mária Rádióban beszélgetünk róla.
2: Ez is egy érdekes dolog, ugye, mivel ő skótnak született, és Angliában akkor már bőven az anglikán államvallás, az uralkodó vallás, édesapjával együtt, tehát édesapjától tanult el azt a dolgot, hogy ő nem hitt az állam és a vallás összekapcsolásában, ezért egy gyakorlatilag keresztény szektát alapítottak, amelyik tagadta azt a tételt, hogy az államnak és a vallásnak bármilyen módon össze kellene kapcsolódnia, és ennek megfelelően egy ilyen tisztán csak a bibliai tanítást alapján álló, önálló egyházat vagy szektát hozott létre vagy lépett be az édesapja, és ennek mentén aztán Faraday is meggyőződés keresztényként, de az államvallást megtagadva élte le az életét, és volt is magas rangú tisztségviselője ennek az egyháznak.
3: Ha ma belépnénk egy lakásba, vagy Faraday belépne ma egy lakásba, akkor mit látna? Mi maradt meg az ő munkásságából? Említetted hát, a főzőlapot például.
2: A főzőlap tényleg ilyen elektromágneses, ha indukciós főzőlapja van valakinek, akkor annak az alapját, a működésének az alapját az Faraday által feltalált elektromágneses indukció adja, de bármelyik motor, tehát bármi, amiben motor van, porszívó, nem tudom én, CD-lejátszónak az asztalkáját nyitó csukó kis motor, ezek mind-mind az égvilágon nélküle nem lennének, de mondhatom azt is, hogy például, ha van a lakásunkban egy fémmel bevont, cinkkel bevont vasdarab, azért vonjuk be, hogy ne korrodálódjon, azt elektrolitikus módon, elektrolízissel, aminek a törvényeit szintén Faraday fedezte föl, és akkor még nem beszéltünk még például a diamágnességről. A diamágnesség az egy olyan jelenség, amikor a mágnest, az anyagot nem vonza a mágneses tér, hanem taszítja példának okáért. Ezt is ő fedezte fel, és vannak olyan szerkezetek, amelyekben ezt a jelenséget kihasználjuk.
0: Miklós, vannak az egyetemen ilyen tehetséges fizikusaink, vagy ilyen fizikus csemeték, mint a Faraday? Mit gondolsz, hogy látod?
3: Ők nincsenek az egyetemen. Faraday is.
0: Na jó, ez csak vicc. Mármint tényleg komolyan fordítva a szót, tehát biztosan vannak nálatok is tehetséges diákok, akik hát bízhatunk abba, hogy esetleg ők is majd egyszer valamit feltalálnak.
2: Szeretném azt hinni, hogy így lesz. Meggyőződésem, többet ismerek közülük, többekkel dolgozom együtt, vannak közös eredményeink, tehát én bízok benne, hogy egyszer eljön az a pillanat is, amikor ezek a hallgatók valami olyasmivel fogják gazdagítani az emberiséget, ami mindenkinek hasznára válik, de ebben a pillanatban csak bízni tudok.
0: Nagyon szépen köszönjük, Miklós, hogy ismételten rendelkezésre álltál. Jövőben is fogunk keresni fizika témakörben. Munkádhoz úgy az oktatásban, mint a magánéletben Isten áldását kívánjuk, és minden jót kívánunk, jó egészséget.
2: Köszönöm szépen, és én is köszönöm a meghívást.
0: Miklós után Berta Miklóssal beszélgettünk, a Győri Széchenyi Egyetem magfizikusával, Faradayről és Járai Párról. Nem maradt más hátra, csak az elköszönés. Viktorral legközelebb 2 hét múlva leszünk adásban. Köszönjük szépen a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Köszönjük szépen Mensáros Péter technikusi szolgálatát. Köszönöm, Viktor, hogy ilyen kora reggel itt tudtunk jelen lenni.
3: Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, Önök a mi rádiunk híreit hallják. Néhány műsorunkra hívjuk fel figyelmüket. Szeptember 22-én tematikus nap a Mária Rádióban, munka és a hivatás témában. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1, kinek-kinek rátermettsége szerint, írja Máté evangéliuma. A Teremtő ránk bízta a teremtett világ művelését. Szent Ignác szerint szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava és embertársaink legnagyobb szüksége meccéspontjában áll a hivatásunk. A 2026-os örökség évében a Mária Rádió szeptember havi témája a munka és a hivatás. Mit tanít a kereszténység vagy a keresztény lelkiség a munkáról? Hogyan fedezhetjük fel a szívünk és legmélyebb érdeklődésünk szerinti pályát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ szeptember 22-én tematikus napunkon. Szeretettel ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Szeptember 26-án a Rózsaeső imaestek műsorát hallhatják. 3 évtizedes hagyomány a 8 boldogság közösségben, hogy minden év őszén rózsaeső imaesteket szerveznek Szent Teréz közbenjárását kérve. Idén szeptember 26-án szombaton 18 órától a Mária Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak az imádságos estbe, melyet Homokkomáromból közvetítünk élőadásban. Biztatjuk hallgatóinkat a személyes részvételre is, hiszen a rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű és mégis különleges lépés. Lírás Szent Teréznek. Mindenki megírhatja neki kéréseit, mindezt, amiben közbenjárását kéri az Istennel. Az este folyamán pedig mindenki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat. Önök a mi rádiónk híreit hallották. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatták. Hallgassák továbbra is. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Ez itt az Isten műve a család műsor. Én Horváth József vagyok a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádiónak minden hallgatóját. És ahogy megszoktattuk, két hetente jelentkezik ez a műsor, amikor is megismerkedünk egy-egy családdal. Hogyan élték meg a család életüket, örömeiket, bánatukat, meg hát a gyermeket, gyermek felnevelését. Most egy olyan valakivel beszélgetek, aki egyedül él már, mert 52 évek élt hites urával, azonban ő eltávozott az örökké valóságba. Pék Istvánnéval beszélgetek, akit Isten hozott a Mária Rádió szombathelyi stúdiójába. Örülök, hogy eljött, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Ami számomra különösen fontos, hogyan sikerült átadni a gyermekeknek az Isten hitet, hogyan maradtak meg a gyermekek is, unokáik is a jó Istennel való szent közösségben. De ez ugye nyilván benne lesz a beszélgetésbe.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját. Férjemmel 1972-ben kötöttünk házasságot, sajnos ő az elmúlt év júniusában meghalt. Mindketten vallásos családból jöttünk, ez is fontos szempont volt részemről a házassághoz. Szüleink egyszerű, dolgos emberek voltak, életüket hitben és munkában élték le, és bennünket is erre neveltek. Házasságunkból 3 gyermek született, István, Mónika és Rita. Születésükkel mindhármukat már a Védőszentjükre és a szűzanyára bíztam. Az imádságokat hamar megtanulták, a reggeli fohászt, az asztali áldást, és az esti, tartalmasabb, közös imádságok is rendszeresek voltak. A vasárnapi szentmise soha nem volt kérdés, természetes volt. Nem küldtük őket, hanem rendszeresen együtt mentünk.
0: Nem okozott ez problémát? A gyerek nem mondták azt, hogy nem megyünk?
1: Soha.
0: Mindig készséges.
1: Mindig. Oda volt készítve a kis ruhájuk, öltöztünk és mentünk.
0: No, jó.
1: Iskolás koruktól kezdve örömmel minisztráltak, itt arra jártak. Azokban az években az iskolákban nem volt hitoktatás, így templomi hittanórák voltak leginkább a hétvégén. Az általános iskola befejezése után a szőlősi kis szükség templom idős plébánosa már nem tudta vállalni, hogy középiskolás kamaszokkal is foglalkozzon. Sem ideje, sem lehetősége, és talán türelme sem lett volna, hogy meg talán igény sem lett volna rá a plébánián környékén. Hogyan legyen tovább, gondoltam. Akkoriban jó híre volt a Kálvária templom közösségeinek, hittanos csoportjainak. Javasoltam nekik, menjetek, ismerkedjetek és növekedjetek. És örömmel mentek hétről hétre, de nem csak a hittanra, hanem a vasárnapi és ünnepi szentmisékre is. Mindhárman megtalálták csoportjukat, sőt, mindhárom a hit és fény közösséget is megtalálta. Szociális érzékenységüket a családból is vihették, hiszen velünk két férjem édesanyja, aki közel 10 évig ápolásra, gondozásra szorult, és így apró segítségekkel ők is részt vállalhattak. Megtapasztalhatták, hogy az elesett kiszolgáltatott embernek nyújtott segítség mennyi örömforrása lehet mindkét oldalon.
0: És a gyerek minden gond nélkül mentek templomba, jártak hitoktatásra, és az életük is ilyen volt.
1: Ilyen volt, és nem volt vita a gyerekekkel, nem volt vita, nem volt velük gond.
0: Mit tudom, miért van az, hogy sok családban a gyerek nem mennek hitoktatásra, nem mennek templomba?
1: Család, anyatájjal kell ezt magába szívni már szerintem a gyereknek.
0: Szokott-e imádkozni a gyerekeikért?
1: Igen.
0: Rendszeresen?
1: Rendszeresen, a mai napig.
0: Azért egy picit beszélgessünk még Pék Istvánnéval arról, hogy most is dolgozik a templom tájékán. Mit csinál?
1: Hát a Szőlősi Jézus Szíve templom Karitász csoportjának a vezetője vagyok. A plébánián is némi kis belső feladatot vállalok.
0: Nagyon jó. És egy élő közösség az. Szombathelyen a szőlősi plébánia.
1: Igen.
0: No, hát akkor menjünk tovább. Születtek a gyerekek. Első volt István. Mutassa be őt.
1: István most 52 éves. Érettségi után ő pénzügyi gazdasági főiskolára ment, de hamarosan rájött, hogy nem az az ő útja. Bárkázott Dunaharasztiban a halmozottan sérült, fogyatékkal élő fiatal felnőttek lakó otthonában. Majd elvégezte a főiskolán a szociális munkás szakot. A diploma megszerzése után gondolta, hogy bárkázna egy-két évet angol nyelvterületen, nyelvtanulás miatt is, de elsősorban megismerni a bárka közösség sokszínűségét. Így jutott el Írországba, ahol végül is 15 évet
0: töltött. Nem volt nehéz elbocsátani Istvánt? Most elmegy Írországba?
1: Minden évben, szeptember 17-e az emléknapja, hogy...
0: Akkor ment el.
1: Akkor ment el, igen.
0: És amikor először mondta anyám, én úgy gondolom, hogy a bárka közösségbe szívesen dolgoznék, de itt nincs, vagy tanulni kell. Elmegyek Írországba. Mi volt a szívébe?
1: Ezt nem bántam.
0: Nem bántam.
1: Nem bántam. Végül is angol nyelvterületen több helyen is keresett bárkákat, és volt egy a USA-nak a nyugati partján, ami nagyon messze van.
0: Hát nagyon messze
1: nagyon van. Messze van. Tehát igen. Az Írországot elfogadtam, egy szép ország, és nem ez cél, amit kívánt ő ott végezni.
0: Nagyon jó. Mennyi időt volt ő Írországban?
1: 15 évet élt Írországba, és itt ismerkedett meg a leendő feleségével is. A közös munka és a közös gondolkozás összehozta őket, és házasság lett belőle, és mind a három gyermekük még Írországba született.
0: Na most azért a felesége az nem magyar, hanem...
1: Amerikai, és ő szintén bárkázott.
0: És ő is bárkázott, ő is a bárka közösségben volt.
1: A bárkába, és itt ismerkedtek meg, itt szerettek egymásba.
0: Tudnál nekem valamit mondani erről a bárka közösségről?
1: Hát lakó otthonban fiatal, és hát életük végéig lakhatnak, de ahol István itt Dunaharasztiba, a bárkába volt, annak idején jobbára ilyen fiatal felnőttek voltak. Halmozottan sérültek szellemileg, testileg is, és állandó segítőkkel voltak körülvéve. És közösen végeztek minden feladatot. Tehát a takarítást, a főzést, együtt kirándultak. Meg volt kis műhelyük is, ahol ilyen rehabilitációs-szerű munkát végeztek. Gyertyaöntés, festés.
0: És István ezt hivatásból szívesen csinálta.
1: Szívesen csinálta, igen.
0: Nagyon jó. István megtalálta az írországi bárka közösségben a párját, hites feleségét, akivel szentségi házasságot kötöttek, és ők most úgy tudom, Amerikában élnek.
1: Igen, 11 éve.
0: Milyen a házasságuk? Sikerültnek, minősíthető?
1: Igen, igen. Úgy látom, hogy kiegyensúlyozottak, boldogok.
0: Jó. Az jó, jó. Megküzdenek nyilván mindenért, amiért meg kell küzdeni, de az életük tele van örömmel. Három gyermekük született. Mutassa be őket, az unokákat.
1: Igen. Liliana a legnagyobb, ő 17 éves, és igazi nagylány, már szinte felnőtt, szépen beszélő magyarul, kiváló eredményei vannak minden téren, táncol, sportol, sokat olvas, minden érdekli, de még azt nem döntött el, hogy mi szeretne lenni.
0: És milyen a viszony a nagymamájával, magával?
1: Sajnos keveset találkozunk. Hetente tudunk ugye az interneten, Skype-on keresztül beszélgetni, és ez olyan időszakban van, hogy bizony a gyerekek még sokszor felarszanak.
0: No, hát igen, mert ott más a óra.
1: Igen, 6 óra időeltolódás van, és ha itt van, akkor nagyon jó vele beszélgetni, kedves aranyos.
0: A második unokája István fiától Levente.
1: Igen. Ő 14 éves, ő is egész jól beszél már magyarul, mindent megért, de a beszélgetésekben még azért nehezen kapcsolódik be. Jól tanul, ő is táncol, focizik eredményesen, foglalkozik robotikával, és nagyon szeret rajzolni is.
0: És a harmadik unoka, Levente?
1: A harmadik, Emília, 12 éves, ő a legfiatalabb unokám. Neki több gondot okoz még a magyar nyelv, de ügyesen megérteti magát. Ő is jó tanul, táncol, focizik. Kedves, mosolygós és ragaszkodó kislány.
0: Mikor voltak utoljára ők itt Magyarországon, amikor együtt volt velük, és úgy átélte a nagyanyai örömöket?
1: Csodálatos nyarunk volt. Itt a nyáron most töltöttek itt 18 napot. az unoka testvérek nem fogtak ki a játékból, a beszélgetésből, és persze jókat ettek, nagyon ízlett nekik a változatos magyar konyha. Az együtt töltött napok, kirándulások, a kölcsönös érdeklődés és a szeretet kinyilvánítása. A sok ölelés életre szóló ajándék minnyájunknak. Egy egész heten élvezhetünk együtt a Balatonon az egész család, késő estig tartó játékokkal, beszélgetésekkel.
0: Ahol nem is volt a kevesen, hiszen unokák száma nem kevés, ha én jól számolom, Mónika következik, ahol van 4 gyermek, ugye, és utána Rita jön majd, ahol van 2, hát ez összesen bizony.
1: Összesen, igen.
0: 9 unoka.
1: Igen, de a legidősebb unoka, Dávid, ő nem tudott jönni, mert ő máshol töltötte akkor az...
0: Majd erről is beszélünk, és akkor a másik gyermeke, Mónika. Mivel foglalkozik Mónika?
1: Hát a Mónika most 51 éves, az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után diplomás ápolói képesítést szerzett, és az egészségügyi elhivatottságot már 11 éves korától érezte. Néhány napos kórházi tartózkodás alatt eldöntötte, hogy ő bizony ápolónő lesz. A diploma megszerzése után folyamatosan a Markusovszki kórház koraszülött intenzív osztályán dolgozik, nagy odaadással, szeretettel és örömmel. Gitározik és énekel a Szőlősi Jézus Szíve templom Szőlőszemek zenekarában, tagja a Kapisztrán Szent János közösségnek és még egyéb közösségnek.
0: És ki a férje, hogy hívják?
1: Márovics Pál, városi mentőtiszt.
0: Városi mentőtiszt, úgy tudom, a Szombathelyi mentőszolgálatnak ő a felelős igen, vezetője.
1: Fiatalon találtak egymásra, a Pali akkor a Máltai mentőszolgálat egyik ifjú önkéntese volt, amikor közösen szállítottak sérülteket hitésfényes nyaralásra.
0: És akkor ott...
1: Ott történt az ismerkedés.
0: No, ott megvan 4 gyermek, ha jól igen. tudom. Az legidősebb a Dávid.
1: Igen, így van. Hát nagyon vágytak a gyermekekre, akik igencsak várattak magukra. 8 év küzdelmes várakozás után örökbe fogadtak egy újszülött kisfiút, Dávidot. Aztán a Jóisten hamarosan megajándékozta őket még 3 saját gyermekkel.
0: Na, mutassa be őket.
1: Hát a Dávid most 23 éves, ő az első unokánk, a legidősebb. Édesapja hatására ő is a mentőknél dolgozik, mint mentőápoló. Szorgalmas, ügyes fiú, azaz már kész férfi. Sokáig focizott, de volt egy térdsérülése is, amiatt abba kellett hagyni. Hát a második szülött, Kristóf, 22 éves. Dávid még nem volt 1 éves, mikor Kristóf megszületett. Kristóf Domonko szerzetesnek készül, felfoghatatlan öröm számunkra.
0: Azt gondolom. Hogy jutott el ide, hogy...
1: Ez ajándék és titok. Meghívásról a második Szent második János pápa is azt mondta, ez meghívás és titok, nem tudjuk.
0: Mit éltett akkor, amikor Kristóf először mondta, hogy én szerzetes leszek?
1: Én nagyon boldog voltam.
0: Annál is inkább, mert Domokó szerzetesek ugye vannak Szombathelyen, vagy voltak Szombathelyen, de most már nincsenek.
1: Boldog voltam már a Bremner János ima szövetség imáiba, ahol papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A kezdetektől bent vagyok az ima közösségben.
0: Tehát úgy érzi, hogy maga is kiimádkozta Kristófnak a hivatását.
1: Miért sajnáltam volna? Nagyon boldog voltam, hogy kiimádkoztuk.
0: Na, hála Isten, és most hol van Kristóf?
1: Kristóf is ott a jelölt idő és a novitiátus letöltése után szeptember 15-én letette az első szerzetesi fogadalmát, és elkezdte a filozófiai és a teológiai tanulmányait Írországba.
0: És gondolom, ott is marad a tanulmányainak befejezéséig.
1: Hat év Dublinban lesz a szerzetesi vagy a főiskolán.
0: Boldog ember?
1: Boldog, nagyog.
0: Mikor találkozott? Ja, a nagymamája is nagyon boldog, meg gondolom az anyukája, apukája igen. is. Mikor találkozott utoljára Kristóffal?
1: Hát ő is itthon volt a nyáron a közös nyaraláson, 3 napot ő vele is együtt tudtunk tölteni.
0: Hát ez nagy öröm volt.
1: Nagy örös. De ő vele is minden szombat délután közös beszélgetés van, ez egy csodálatos dolog, hogy Kristóf, Istvánék, Móniék, Ritáék, én, tehát együtt. és közösen
0: beszélgetnek. Látják egymást, beszélgetnek.
1: És abból azonnal, tehát nem kell semmit elmondani külön-külön mindenkinek, azonnal mindenki értesülhet a történtekről, kivel mi történt.
0: És Kristó boldog.
1: Boldog.
0: Boldog, jól érzi magát, szerzetes rendben, jó Isten segítse meg. Szokott érte imádkozni?
1: Természetesen.
0: Hát az kell.
1: Természetesen. Mindegyiért imádkozok.
0: Nagyon jó, nagyon fontos ez, hogy a szülők a gyerekeiket, unokáikat imádsággal kísérjék. Kristófról mond-e még valamit? Mert ha nem, akkor nézzük a következő unokát, Mónikának, a Mónika lányának a leányát, Katát.
1: Hát a Kata most 21 éves. Kristóf 16 hónapos volt, amikor Kata megszületett. Kedves, egy örökké ragyogó, csörfös kislány volt, aki mindig mindent tudni akart. Cserkész, ő is zenél a szőlősi gitáros zenekarban, és orvosnak készül. Most 3. éves a Pécsi Orvosi Egyetemen.
0: És Kata jár valamelyik ifjúsági közösségbe?
1: Cserkészekkel, tehát itt Szombathelyen már nem, de Pécsen ő a Ferences rend kollégiumába él, tehát ott már megtalálta a közösséget.
0: Jó, ő már Pécset van?
1: Pécsen van 3. éve.
0: Uh-huh. Nagyon jó. Hát akkor jó Isten segítse Igen. meg. Ez ő vele is élő kapcsolata van, és ez jó, Igen. hogy így Igen. van. Katáról még valamit? Nem? Luca következik.
1: Luca 17 éves, a 4. ajándék a családnak, 11. évfolyamos gimnazista, örök báj, kedvesség és szerény mosoly, csendes és megfontolt. Ő is cserkész, követve az egészségügyi példákat, ő meg gyógytornásznak készül.
0: Nagyon jó. Én most éppen hol tart a tanulmányaiban?
1: 11-es, úgyhogy még egy év van a gimnáziumi tanulmányokból, uh-huh. úgyhogy most már készülhet a jövőre.
0: És őt gondolom, ő melyik iskolába jár?
1: Brenner János.
0: A Boldog Brenner János általános iskolai gimnáziumban. Nagyon jó. Luca jár valamelyik ifjúsági közösségbe?
1: Hát ő is a cserkészekhez jár, meg a kamasz.
0: Meg a kamasz közösség, a Szombathelyi Kálvária.
1: Erről később fogok még beszélni, amikor a Tomonkosról ejtünk szót.
0: Jó. Hát itt Dávid, Kristóf, Kata, Luca, Mónika lányának a gyermekei, és következik akkor Rita.
1: Igen, hát a Rita a 3. gyermekünk, ő 47 éves. Állandóan csacsogó, segítőkész és különös empátiával rendelkezett már kislánykorában is. Érettségi után ő is szociális munkás szakot végzett, vagy később elvégezte az államigazgatási főiskolát. Gyámhivatalban dolgozott évekig, majd anyakönyvvezető volt. A közelmúltban munkahelyet váltott, most a duális szakképzésben résztvevő tanulók ügyeivel foglalkozik. Férjével 21 éve élnek harmonikus házasságban. Lelkás motorja a Kálvári, a Szent Kereszt lelkészségen működő Mustárma közösségnek, ahol a hasonló gondolkodású családokkal alkotnak közösséget. Több éves várakozás és ima hadjáratok után 2 fiúk született. Önálluk is később.
0: Mert nem akartak születni a gyermekek?
1: Önálluk is 5 év után született a Domonkos, uh-huh. és ők már akkor, ők is nagyon szerették volna.
0: Na, és Domonkos?
1: Domonkos, ő 16 éves. 10. osztályos gimnazista, gyógyszerésznek készül, szintén egészségügy. Lelkismeretes, pontos, precíz és megbízható. Ő is cserkész, sportol és zenél.
0: Fontos-e az, hogy a gyerekek valamelyik templomi közösségnek a tagjai legyenek, és tagjai legyenek mondjuk a cserkészetnek?
1: Nagyon fontos.
0: Miért?
1: Hogy mondjam, a közös gondolkodás.
0: Meg egy életformát tanulnak meg ott.
1: Igen, közös életforma, ami a jövőre nézve nagyon fontos lehet.
0: És egy olyan közösségben van mindegyik, ahol ott van a Jóisten is, mert vallási alapon működő közösségek. Domonkossal még mit mond?
1: Ja, akkor a szentmiséken lelkesen minisztrál vagy gitározik, attól függ, hogy melyik szentmisén van. Lelkesen szervez és cselekszik. A Kálvária közösség fiataljaival kamasz közösséget alapítottak Szent Carlo Acutis tiszteletére, a lelki életben való növekedésre, ahol egyre több fiatal tapasztalhatja meg a közösség örömeit.
0: Mm-hmm. De azért szeretetben, békességben, örömben megvannak ők együtt, Rita és a férje.
1: Nagyon, igen.
0: És szeretik egymást.
1: Nagyon, nagyon. A Rita azt mondta, hogy bármikor őt választaná újra.
0: És szívesen jár ebbe a családközösségbe a férje is?
1: Igen.
0: No, és akkor végül van még egy unoka, a Barnabás.
1: A Barnabás, a 13 éves. Itt Szombathelyen ő a legfiatalabb. 7. osztályos gimnazista, igazi, kedves, ragaszkodó egyéniség, szerethető kis csibész. Öleléssel minden pótol. Jól tanul, focizik, és egyelőre informatikusnak készül. Gyors felfogású, őszinte, szókimondó. Ő is rendszeresen és örömmel minisztrál, és a kamasz közösségnek is tagja.
0: Meg szokták-e látni ezek az unokákat, nagymamájukat?
1: Rendszeresen, igen.
0: Ez hogyan csak, hogy bejönnek, ma már erre jártunk, itt vagyunk, vagy
1: nem,
0: pedig...
1: Nem, azért nem. Hát nyári időben gyakrabban, hétközben is, hétvégén is gyakran vannak közös családi ebédek, Muniék családjával, Ritájék családjával. És akkor kapják a kedvenceiket.
0: Igen, és melyiknek mi a kedvence?
1: Hát ugye a rántott hús jöhet, de én a rántott hús ritkán készítek, a lányok besegítenek az ebédbe rendszeresen. Uh-huh. Főzöm a jó kis húsleves, köreteket, salátákat, meg egyféle húst. És akkor a Moni is hoz egyféle húst.
0: Tehát amikor ilyenek ott érkeznek maguknak, akkor visznek is magukkal
1: igen,
0: valamit.
1: Nem? Igen, hogy legyen változatos, legyen választék, és ne én nekem kelljen mondjuk a háromféle húst elkészíteni.
0: Hát, az nem egy könnyű dolog. És úgy tudom, van egy kertje is.
1: Hatalmas.
0: Hatalmas kertje, igen, és ki gondozza ezt a kertet?
1: Egyre nehezebben, egyedül én mindig is, akkor is, mikor családom otthon volt, egyedül kellett.
0: Hány évesen?
1: Betöltöttem a 74-et.
0: A 6, azok még finom. Van, amikor úgy elkezdődik a 85-90, akkor na, most már ez nem egy könnyű.
1: Úgy legyen, hogy elkezdődjön az is.
0: Szívből kívánom, adja Isten, hogy elkezdődjön. Mit tanácsolna a mai családoknak? Még van néhány percünk, mondja el a tanácsait.
1: Egy összességében elmondhatom, hogy mindenki a helyén van a hitben, a családban.
0: A saját gyermekei, unokái.
1: Közösségekben egyaránt. Természetesen ez köszönhető annak is, hogy mindegyik gyermek, persze csak akik Szombathelyen élnek, a Brenner óvodába és iskolába jár, vagy járt. Innen születtek barátságot mind a gyermekek, mind a szülők között. De elsősorban Istennek legyen hála, hogy minden jó adományért, és azért is, hogy sokszor a nehézségek közepette is a tenyeré hordott minket.
0: Jaj, de jó ezt így hallani. Isten a tenyerén hordoz minket. Így érte meg eddig életében. Az előbbi kérdésemet megismétlem, még van egy percünk rá. Mit ajánlana a családoknak, hogy hogyan gondolkodjanak, hogyan éljenek, hova tegyék a hangsúlyokat, mi legyen a fontos? Bármely kérdésre egy válasz.
1: Hát a legfontosabb az, hogy ne küldjük a gyereket, ne mondjuk neki, hanem a példát lássák, hogy élünk mi.
0: Vagyis a szülők.
1: Gyerek azt fogja követni, amit a szülőtől lát.
0: Tehát a gyereknek nem is annyira szó a fontos, hanem amit lát és tapasztalt. És úgy érzi, hogy a gyerekei, akik férhez mentek, megnősültek, azok mind olyan példát mutatnak az unokáinak, amik őket lelkesíti, hogy maradjanak meg tisztességben, becsületben és a Jóisten iránt való szeretetben.
1: Igen, igen.
0: Kedves hallgatóim, Isten műve a családműsort hallották. Ezúttal Pék Istvánnéval beszélgettem, aki 52 évig együtt élt a férjével, de sajnos ő már elment az örökké valóságba. 3 gyermekük született, és 9 unokájuk van, akik örömben együtt vannak újra és újra. Én Horváth József vagyok, a műsor szerkesztője, és áldott szép családi éveket, napokat kívánok a Magyar Rádió minden kedves hallgatójának.
1: Én is mindenkinek Isten áldását kívánom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Érikót hallják.

0: és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus Ápoló-Gondozó Otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte: attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból. A szertartást Darnai János atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Krisztus szeretete folyamatosan sürget bennünket és ösztönöz. Ösztönöz arra, hogy a jót tegyük. Ösztönöz arra, hogy egy kicsit magunkba nézve megnézzük azt, és megkérdezzük magunktól azt, hogy mi az, amiben ma tudok fejlődni, mi az, amiben ma tudok előrelépni. Fölteszem-e magamnak ezt a kérdést? Elhatározom-e azt, hogy a mai napon azokat az értékeket, talentumokat, amiket az Isten adott nekem, azokat kibontom? Arra biztatlak benneteket, hogy ezzel a szívvel és ezzel a lélekkel álljunk a mai naphoz. Akarjuk mindazt az értéket, amit az Isten előkészített nekünk, befogadni, és akarjunk megtenni azt a lépést, amit mi tudunk megtenni. Ezekkel a gondolatokkal hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tudjunk részt venni ezen a szent misén. Gyónom mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
1: Én igen nagy vétkem.
0: Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok értem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, a mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így tanít az örök bölcsesség. Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize, ahová akarja, oda irányítja. Az ember minden útja helyes a saját szemében, a szívek igaz megmérője azonban az Úr. Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál. A szemek kevésége és a szív felfogalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szolgálmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegénységben marad. Aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőheibe. A gonosz ember lelke iránti szeretet, és társán nem gyakorol könyörületet. A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt. Aki bedugja fülét, ha szegényt kiált, vigyázzon, kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszt halála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kevesébben kapott kegyelmekért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába, ő általa, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsőségére és dicsőségére,
0: mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédű, által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozhatunk.
2: Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,
1: hogy hajlik a bajai, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Köszönöm.

0: Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus a mi Urunk által. Én nagyon szép napot kívánok nektek, és most fogadjátok a Szent Mise záró áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a nagymarosi templomban hangzott el.
1: Kedves testvérek! Tegnap Mária Nosztrára zarándokoltunk, hogy kicsit már készítsük a lelkünket. Szűzanya Mária ünnepe volt, és készítettük, és készítjük ma is. És az evangélium is készítget bennünket, hogy tanítvánnyá váljunk. És nem könnyű a mai házi feladat, mert arról tanít bennünket, hogyan kellene megbocsátanunk. És kérdezi Péter, hányszor kell, talán 7-szer? Ezt nem mondom 7-szer, 70-szer, 7-szer. És hallunk egy példázatot erről a két emberről, akik, hát, elég fájdalmas, nagyon megélték, hogy egyiknek megbocsátanak, a másik meg nem tud megbocsátani. Hallottam egy különös történetet arról, hogy a lelkünk egy kicsit olyan, mint egy ilyen érzékeny tó. Ha egy tóba követ dobunk, akkor ott hullámzik, gyűrűzik sokáig. Attól függ, hogy mekkora követ dobunk bele, annál nagyobbak a hullámok, gyűrűzik. Ha többet dobunk bele, akkor egyszerre sok is. És kicsit így vagyunk a mi lelkünkben, amikor valaki nekünk valami rosszat mond, olyan, mint egy kő. Rosszul esik, hullámzik bennünk sokáig. És ha többet, az még inkább. És azt mondja a pszichológia, vannak emberek, akik összegyűjtik ezeket a köveket, amiket az ő lelkükbe dobtak, őrizgetik, címkézik. És miközben ők maguk is mások tavába követ dobnak, kicsit vagy nagyot. Észre se veszít, csak azt figyeled, hogy a te lelkedben mi érkezett, és te. És te mit dobsz a másikéban? És azt mondja nekünk ma Jézus Krisztus, dob ki a köveidet, amikkel téged megbántottak. Ezt imádkozunk a mi atyánkban, bocsásd meg a mi bűneinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. Ezt tanuljunk Jézustól a kereszt titka által. Itt van közöttünk a Szent Kereszt ereke, olyan csodálatos dolog, 2000 év óta sok-sok ember, millió ember ott gyógyul meg. És egy kicsit szeretnénk most ebben az emlékezésünkben rácsodálkozni arra, hogy 100 évvel ezelőtt mit festett meg Lór Ferenc ebben a nagymarosi templomban, hogy tanítsa az embereket. Akkor még sokan voltak olyanok, akik nem tudták olvasni a Bibliát, írástudatlanok is voltak, képes beszéd volt, azért festettek a régi templomokba képeket, hogy azon keresztül emlékedjenek az emberek. Hát egy kicsit a ma templomunkat megfejtjük, először, amik a mennyezeten vannak, és utána majd a gyerekeket előre hívjuk, itt a szentélyben, hogy megnézzük, mit is festett ez a festő, mit tanít nekünk a mi nagymarosi templomunk. Ha hátra nézünk az orgona fölött, ott látjuk Szent István királyunkat, amint fölajánlja a Szent Koronát és hazánkat a szűzanyának. Ez a kép emlékeztet minket a gyökereinkre, a keresztény magyar identitásunkra. Ha bejövünk, majd nézzük meg, csodáljuk meg, helyezzük el magunkat abban a képben. Ott vagyok-e? Ott vagyok a szűzanya kezébe, fölajánlottak engem. Középen Krisztus, a mindenség királya uralkodik. 1925-ben az akkori pápa 11. Pius rendelte el ezt az ünnepet, és oda van festve ez a pápa, ez a Pius pápa, és ott van Csernok János herceg prímás is ezen a képen. 100 évvel ezelőtt fölemelik a tekintetünket, Krisztus legyen a királyod. Ki a te urad az életedben? Kiknek szolgálsz te? Krisztusem. És amikor így nézek rá, akkor tanítson, ott vagyok, te légy a szívem királya. És ha a szentélybe fordulunk, és a gyerekek szívesen előre jöttök, kitilint megkérjük, gyertek föl, hogy jobban lássátok, egészen bátran felnőttek is jöhetnek, ha akarnak, aki szeretne, jöjjön. Gyertek, azt fogjuk megnézni, mi van azon. Gyertek, óvodások is előre jöhetnek, anyukák, hozzátok bátran, menjetek föl, mert szeretném elmondani nektek, hogy lássátok, mi van itt. Elmondjuk, jó? A Szent Keresztre irányul a képünk. Nagy Konstantin császár áll előttünk, a nagy csata előestéjén, a napba tekint, ahol megjelenik a kereszt e szavakkal. E jelben győzni fogsz. Ez a látomás megváltoztatta a világ történelmét, elhozta a keresztények szabadságát. Örülök, hogy előre jöttetek. Ott van az a császár. Szóval. És hát nem igazán tudta, hogy fog győzni, mert hogy nem voltak elegen. És akkor egy angyal mutatja neki, itt a kereszt, e jelben győzni fogsz. És a katonáknak megengedte ez a császár, hogy a jelvényet, a kereszt kitűzik az ő pajzsukra, a ruhájukra, és győzedelmeskedtek. És amikor a kereszt a jelünk, ez a templom azt tanítja nekünk, kicsiben és nagyban, akkor győzünk. És ha a másik képet nézitek meg, most a másik oldalra nézzetek, ezt is elolvasom nektek. Szent Ilona látható a Golgotán, amint a keresztet keresik, ásatásokat folytattak, ugye, mert Krisztus után 300 évben addig üldözték a keresztényeket, akkor fedezik föl, és megtalálnak három keresztet ott a Golgota hegyén. A legenda szerint a három megtalált kereszt közül az gyógyította meg a betegasszonyt, amelyikre magát, a megváltót szegezték. Nem tudták eldönteni, melyik kereszt lehet az, melyik az a fa darab, amelyik Krisztusé volt, és a betegekhez érintették őket. És amikor a keresztet érintették valóságosan, akkor meggyógyult ez a beteg. Ebből a keresztből egy valóságos kicsi darab van, egy egészen csak egy milliméter nagyságú abban a szentélyben lévő kis ereketartóban, és meggyógyít bennünket, a lelkünket, a testünket, ha hittel fordulunk oda. És a főoltár képet is megnézhetjük, az egy különös kép, sokáig nem értettem én se, hogy mit ábrázol. Herakleus császár hozza vissza a perzsáktól a visszaszerzett Szent Keresztet Jeruzsálembe, császári pompával, mert hogy közben elrabolták ezt a szent erekjét. Ha most jönnének ide a rablók, ellopnák ezt a Szent Kereszt erekjét, bizony nagy bajba lennénk, akkor 600 körül történt ez, a császár ünnepélyesen hozza vissza. De Honorius pápa fölemeli ujjait és figyelmeztet. A kereszt hordozásához nem királyi pompa, hanem szerénység és alázat illik. A császár megérti, leveti bíborát, mezítláb, egyszeri ruhában viszi föl a szent fát a Golgotára. Ez ott Jeruzsálemben történik, ott vannak körülötte a gyerekek is. A Szent Kereszt számunkra az a jel, ugye sok helyen ki van tűzve, vannak útszéli keresztjeink, mind-mind azt mondja, e jelben győzni fogsz. Most visszamehetünk a helyünkre, és folytatjuk egy kicsit még, mit tanít nekünk a Szent Kereszt. Bátran menjetek vissza. A keresztésén Krisztus keresztje nélkül csupán üres beszéd, szép filozófia, moralizáló szabályrendszer lenne. A keresztény szó nem a keresztből, hanem a Krisztusiból származik, de Krisztust nem lehet elválasztani a kereszttől. A kereszt a mi pecsétünk, a mi identitásunk, a mi mencsvárunk. Azt mondja Jézus az evangéliumban, aki követne akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen. első hallásra azt mondod, ijesztő, nehéz. Világ azt mondja, kerüld a szenvedést, szabadulj meg a nehézségektől. Jézus pedig azt mondja, vedd föl kereszted minden nap, és az fölemel, meggyógyít. A kereszt nem a vereség, hanem a győzelem jele. Amikor az emberi életben jönnek a nehézségek, betegségek, a gyász, csalódás, anyagi gondok, családi feszültségek, a világ összeroskad. De a keresztény ember tudja, hogy a keresztet nem egyedül hordozza. Jézus már hordozta előttünk, most is ott áll mellettünk, átvegye a súlyát. És találkozunk súlyos keresztekkel, betegségekkel, halálesetekkel. Egyedül nem tudjuk hordozni, összetör bennünket. Akkor tanulunk meg Krisztushoz menni. Elfogadom életem realitását, nem menekülök a felelősség elől, hittel felajánlom a nehézségeimet Istennek, és ekkor történik meg a csoda. A kereszt, ami eddig a földre kényszerített, fölemel a bűnből, fölemel az önzésből, fölemel a csüggedésből, közelebb emel Istenhez, meggyógyít. Az elmúlt napokban kaptam egy telefont egy fiatal embertől, akit 20 évvel ezelőtt még hittanra tanítottam egy másik helyen. Akkor volt 8-os ez a fiú, és olyan szomorúan láttam, hogy mindig meséli, milyen filmeket nézett, és örökké horror filmeket nézett. Hát nagyon szomorú voltam, mert hogy hittanos létére ilyen csúnya dolgokkal foglalkozott, és sátánista dolgokat keresett mindig, azután érdeklődött. Hát aztán kamasz lett, nagy lett, nem is tudtam, hogy mi lett vele, és olyan szomorú voltam most a héten, mert felhívott ez a fiú, hogy atyám segítsen, a démonok beköltöztek az életemben. Az a sok-sok horrorfilm, az a sok csúnyaság, amit láttam, 10-20 év után, mint a mag, amit elültetünk és ki kell, benned nagyon nehéz dolgokat csinál. Azt mondja, éjszaka nem tudok aludni, hanem jönnek mindenféle ilyen, hát, látomások. És akkor, amiért mégis elmondom ezt a történetet, az, hogy még kaptam az atyától egy keresztet annak idején. Szóval betettem az ágyamba. Fogom ezt a keresztet. És amikor fogom és szorítom, akkor tudok aludni. Akkor nem jönnek ezek a szellemek. És úgy megremegett a szívem, hogy milyen fontos, hogy odaadjuk ezt a keresztet a gyerekeinknek. Mert lehet, hogy most nem értenek belőle semmit. És egyszer majd oda mennek, és megfogják, és megcsókolják, és hogy gyógyíts meg engem küzdelmeimben, hibáimban, bűneimben, és fölemel, és meggyógyít. Így vagyunk most itt együtt, majd a Szentmise végén nyugodtan jöjjünk bátran előre, itt a Szentkereszt ereke előtt egy kicsit imádkozzunk, térdeljünk, hagyjuk, hogy az Isten megérintsen bennünket, mint ezt az asszonyt itt. Álljunk föl és halljuk meg hitünket.
0: Kedves hallgatóink!
2: Mária Rádió.
3: Enciklikák.
4: Százharmincadik pont. A teremtés filozófia és teológiai felfogásában, amelyet javasolni igyekeztem, világos, hogy az emberi személy értelmének és tudásának különlegességével nem egy teljesen kizárható külső tényező. Ugyanakkor, bár az ember be tud avatkozni a növények és az állatok életébe, és felhasználja azokat, amikor életéhez szüksége van rájuk, A katekizmus azt tanítja, hogy az állatokon végzett kísérletek csak akkor elfogadhatók, ha értelmes keretek között maradnak és hozzájárulnak emberi életek gyógyításához vagy megmentéséhez. A katekizmus határozottan emlékeztet, hogy az emberi hatalomnak vannak korlátai, és ellenkezik az emberi méltósággal az állatok haszontalan kínzása és válogatás nélküli írtása. Mindenféle felhasználás és kísérlet megköveteli a teremtés épségének vallásos tiszteletben tartását. 131. pont. Szeretném megemlíteni itt Szent II. János Pál kiegyensúlyozott álláspontját, aki hangsúlyozta a tudományos és a technológiai vívmányok jó téteményeit, amelyek megmutatják az ember meghívásának nagyszerűségét, az Isten teremtő tevékenységében való felelős részvételre, ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy nem avatkozhatunk be egy ökoszisztéma egyetlen területén sem anélkül, hogy figyelmet ne fordítanánk a beavatkozás más területeken megnyilvánuló következményeire. Kijelentette Szent II. János Pál, hogy az egyház értékeli a molekuláris biológiai kutatások és alkalmazások hozzájárulását, amelyeket kiegészítenek más tudományágak, mint például a genetika és annak technológia alkalmazása a mezőgazdaságban és az iparban, de azt is mondta, hogy ez nem vezethet az átgondolatlan genetikai manipulációkhoz, amelyek nem veszik figyelembe e beavatkozások kedvezőtlen következményeit. Nem lehet feltartóztatni az emberi kreativitást. Ha nem tilthatjuk meg egy művésznek, hogy kibontakoztassa teremtőkészségét, azokat sem állíthatjuk le, akiknek különleges adottságaik vannak a tudományos, technológiai fejlesztésekhez, és akik Istentől kapták képességeiket mások szolgálatára. Ugyanakkor nem mondhatunk le arról sem, hogy újra gondoljuk a célját, hatását, összefüggéseit és etikai határait ennek az emberi tevékenységnek, amely a hatalom magas kockázattal járó formája. Ebben az összefüggésben kell elhelyezni minden megfontolást a növényeken és az állatokon végzett emberi beavatkozásról, ami már a biotechnológia által megvalósított genetikai módosításokat jelent annak érdekében, hogy kihasználjuk az anyagi valóságban rejlő lehetőségeket. A hitnek az ész iránti tisztelete megkívánja, hogy odafigyeljünk arra, amit a gazdasági érdekektől függetlenül művelt biológiai tudomány taníthat a biológiai struktúrákról, azok lehetőségeiről és módosításairól. Minden esetre az a beavatkozás jogos a természetbe, amely arra irányul, hogy segítse annak kifejlődését önnön lényege, vagyis a teremtésben kapott, Isten által akart lényege szerint.
3: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Sípos Vera vagyok, a Green Policy Center munkatársa. A teremtett világ védelme egyre hangsúlyosabb szerepet kap az egyház tanításában, amit a közelmúlt pápai és vatikáni megnyilatkozásai is megerősítenek. 14. Leó pápa 2025. júliusában Castel Gandolfóban mutatott be egy kifejezetten a teremtés védelmért felajánlott szent misét. Ezt az új miseformulát az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium hivatalosan is felvette a római misszáléba a polgári szükségletekben mondható misék közé. A Szentatya ezen az alkalmon azok megtérésért imádkozott az egyházon belül és kívül egyaránt, akik még mindig nem ismerik fel közös otthonunk megóvásának sürgősségét. Beszédében kiemelte, hogy az ökológiai válság hátterében a bűn áll, amely megszakítja az Istennel, az embertársainkkal és a Földdel való kapcsolatunkat. Ezt a lelkiségi irányvonalat fűzi tovább, az a több mint 30 ezer szavas, közös otthonunk gondozása, felelősségteljes és testvéri válasz a Szent Háromság Istennek című dokumentum, amit a Nemzetközi Teológiai Bizottság tett közzé 2026. szeptember 2-án, 14. Leó pápa jóváhagyásával. A szöveg mély teológiai alapokra helyezi a környezetvédelmet, és javasolja bevezetni a teremtés és a teremtő elleni bűn fogalmát. Ez a megfogalmazás túlmutat a puszta környezetkárosításon, arra figyelmeztet minket, hogy a természet elpusztítása Isten teremtési tervének elutasítását és meggyalázását jelenti. A dokumentum elutasítja azt a világi szemléletet, ami az embert a természet korlátlan urává és zsarnokává teszi, de ugyanúgy elveti azt a szélsőséges nézetet is, ami az ember csupán jelentéktelen betolakodónak tekinti itt a Földön. Ehelyett egy elhelyezett antropocentrizmust hirdet, amely szerint az ember a teremtett világ megbízott gondnoka és szolgája. A vatikáni szöveg Bingeni Szent Hildegárdot idézve a teremtést egyfajta második szentírásnak nevezi, ami bár nem isteni természetű, mégis magára a teremtőre mutat. Különösen gyönyörű és mély elgondolás, hogy a dokumentum az oltári szentséget, az eukarisztiát egy ökológiai iskolának tekinti. A szentség ugyanis arra tanít minket, hogy a világot és a természet javait ne csupán korlátlanul elfogyasztandó nyersanyagként kezeljük, hanem Isten ingyenes ajándékaként fogadjuk el. A teológiai bizottság emellett kiemelten kezeli a szombat, vagyis a pihenőnap bibliai elvét, ami lehetőséget ad a Földünknek, hogy megpihenjen, és természetes ritmusa szerint regenerálódjon. Az állásfoglalás rámutat, hogy a természet megóvása nem választható el a szegények és a kiszolgáltatottak támogatásától, hiszen a környezeti károk mindig őket sújtják a leginkább. Továbbá az ökológiai látásmód szorosan összefügg az emberi élet szentségének védelmével és a háborúk elutasításával, amik nem csak emberéleteket oltanak ki, de a környezetet is brutálisan pusztítják. Kedves hallgatók, az egyház tehát arra hív minket, hogy éljünk át egy őszinte mély ökológiai megtérést. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a teremtett világot, bár szeretettel bíztanánk az Úr, az végső soron nem a miénk, hanem Istené. További szép napot kívánok mindenkinek!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szent misével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedély Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. a kárpátaljai görög-katolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görög-katolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor 1947. október 1-én halt meg Munkácson. Második János Pál pápa 2001-ben avatta boldoggá a vértanú püspököt. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyat indított, lüktető és közösségi alkotóműhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttese mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta: egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők az

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat, és most kivételesen a régei palánki római katolikus templomból, melynek titulusa Árpádházi Szent Erzsébet, és így akik most mellettem helyet foglalnak, nem máshoz, mint az Árpádházi Szent Erzsébet ima csoporthoz tartoznak. Jelen van a beszélgetésünkön, elmélkedésünkön Miskolciné Marika, Fazekasné Marika, Tótné Joli, Kőváriné Ibolya, Bodnárné Judit, Mihály Guszti és Németh Renáta. Azért kértem, hogy a mai elmélkedésem legyenek itt velem, hiszen kíváncsi vagyok az ő véleményükre, hogy ők hogy élik meg a rózsafüzér imádságot. Október van, Mária hónapja, és ebben a hónapban minden egyes nap a templomokban imádkozzák a rózsafüzért. De természetesen nem csak októberben, és nem csak májusban, ugye, amikor még Lorettói litániát is végzünk mellé, hanem hát minden egyes nap imádkozni kellene a rózsafüzért. Imádkozni kellene, és azért mondom feltételes módba, mert sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevesen imádkozzák, sokan nem is tudják, mi az a rózsafüzér. Azért is gondoltam a mai nap, hogy a rózsafüzérről elmélkedünk, mert pár héttel ezelőtt meghallgattam véletlenül a YouTube-on egy kis filmet, ami tulajdonképpen azt mutatta be, hogy mennyire ismerik Pesten a járókedők a rózsafüzér imádságot. És megdöbbentett, amikor azt láttam, hogy a fiataloknak a 90%-a szinte semmit nem tud a rózsafüzérről. Volt, aki annyit tudott, hogy a katolikusok imádkozzák.

0: Volt olyan válasz, aki azt mondta, hogy hát, valamit tudom, hogy szoktak morzsolni a kezükben. Talán egy valaki jegyezte meg, hogy az felváltva üdvözlégy Máriákat és mi atyánkokat imádkoznak valamilyen titkokkal. De volt olyan válasz, aki közölte egyszerűen, hogy ő nem tudja, hogy mi az a rózsafüzér. Volt olyan, aki azt nyilatkozta, hogy az valami szerencsehozó számukra, a keresztények számára, mert egyszer mondták, és akkor beteljesült, és akkor mint egy amulett, hogy amikor azt akarják, hogy megint valami teljesüljön, akkor megfogják a rózsafüzért, erősen gondolnak arra a problémájukra, ami szeretné, hogy megvalósuljon, és megvalósul. Ugye milyen érdekes, hogy mi mindennek titulálják a rózsafüzért. De valójában mit jelent a rózsafüzér imádság? Ugye nincs, vagy szerintem nincs erre se konkrét válasz, hiszen mindannyiunk számára, és ezért is hívtam meg itt az imádkozó asszonyokat, és természetesen Gusztit, hogy elmondják, hogy számukra mit jelent a rózsafüzér imádság. De először engedjétek meg, hogy én elmondjam, hogy nekem mit is jelent a rózsafüzér. És ugye most sokan azt gondoljátok, hogy mivel pap vagyok, így biztosan gyerekkoromtól kezdve szerettem a rózsafüzér imádságot. Hát megmondom őszintén, hogy ez nem így van. Sajnos, vagy hát nem tudom, így hozta a isteni akarat, hogy későbbiek folyamán szeressem meg, mert gyermekként az az emlékem maradt, és ugye érdekes, mert valahol akkor is szerettem, és akkor is jelentett valamit számomra a rózsafüzér, hogy mit, az majd mindjárt kiderül. Gyerekkoromban emlékszem, mikor nagymamánál voltunk, és ott mindig este, lefekvéskor imádkozni kellett a rózsafüzért. És a nagymamám volt az előimádkozó, édesanyám, nővérem, pedig hát mondtuk tovább, mi voltunk azok, akik, hát idézőjelben a tömeg, akik az asszonyok Szűz Mária Istennek Szent Anyjától folytatták a üdvözlégy Máriákat, és én mindig elaludtam. És számomra, és ez az a furcsaság, hogy számomra ezért volt kedves a rózsafüzér, mert egy nagyon szép altató volt. És így utólag azt mondom, hogy ez azért is volt csodálatos, mert gyermekként így mindig valahol az Úr Jézussal aludtam el. Nagyon szerettem, amikor apukám meséket mondott, és ez más téma, és mindenkit buzdított, hogy a gyerekeknek meséljenek eredeti igaz meséket, mert ez nagyon fontos. De amikor az imádsággal alszik el egy gyermek, én úgy érzem, hogy valahol az Úr Jézussal alszik el. Tehát nem szerettem, mert hosszú volt, nem szerettem igazából, mert egyhangú volt, monoton volt, de mégis szeretettel gondolok azokra a pillanatokra, amikor ott fekszem az ágyba, elalváshoz készen, és nagymamám vezetésével mondjuk a rózsafüzért. És látjátok? Most már 58 éves vagyok, és így 50 évvel visszatekintve is egy csodálatos élmény. Aztán, amikor pappá szenteltek, és még akkor se volt igazán lelkemhez közel, nem értettem a rózsafüzér imádság lényegét, inkább így mondom, akkor beszéltem egy alkalommal a lelkivezetőmmel, akitől tanácsot kértem, és mondta, hogy most jó pár héten keresztül mondjam el a teljes rózsafüzért, ami akkor azt jelentette, hogy az örvendetes, a dicsőséges és a fájdalmas rózsafüzért mind a hármat egy nap mondjam el. Nagyot néztem rá, aztán megerőltettem az akaratomat, és elkezdtem. Az első hét, első 10 nap nagyon nehéz volt, de aztán megtapasztaltam valamit, ami a lelkemet valahol, vagy valamilyen értelemben felemelte. Éreztem, hogy ez egy nagyon szép imádság. Éreztem, hogy egy nagyon csodálatos imádság. Máriához imádkozunk, az ő közbenjárását kérjük, de ha a teljes rózsafüzért nézzük, és ugye most már ide kapcsolhatjuk a világosság rózsafüzért is, akkor tulajdonképpen nem teszünk más, mint Jézus életén a fogantatástól kezdve elmélkedünk. Az ő életét nézzük végig, már pedig ő nem más, mint a mi mesterünk, a mi útmutatónk. És éppen ezért az Úr Jézuson elmélkedni, miközben a szűzanyával együtt imádkozunk, hát az egy igazi csoda. És szeretni kell a rózsafüzet, és akkor úgy igazából kezdtem megszeretni a rózsafüzért, és a mai napig szeretettel végzem, szeretettel imádkozom. Most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ti mióta imádkozzátok, és mióta szeretitek valójában imádkozni a rózsafüzért?
1: Én 1996 óta mondom a rózsafűzért, eleinte csak egy tizedeket, aztán utána a lelkivezetőm biztatására mondtam el a teljes rózsafűzért, de akkor is csak az egyik elmélkedéssel. Aztán később sorra vettem a többieket is, és a mai napig is szívesen, de legszívesebben a világosság rózsafűzérét mondom.
0: Hú, ez érdekes. Akkor hadd kérdezzem már meg egyből, hogy miért pont a világosság rózsafűzérét?
1: Jézusnak a földön töltött idejét mutatja be, és arról elmélkedünk. És a legjobban szeretem, mikor a Táborhegyen megmutatja isteni dicsőségét. Az annyira közel van hozzám, hogy tényleg akkor érti meg, hogy meghal, de az Atya várja, és amennybe megy ő.
0: Így van, és ugye az egy nagyon csodálatos pont Jézus életébe, amikor színében elváltozik, és ennek az apostolok, a tanítványai. Na most ugye, a rózsafüzér imádságban tényleg ez egy csodálatos dolog, hogy ha képesek vagyunk elvonatkoztatni a mai problémáktól, nehézségektől, akkor megpillanthatjuk. Tehát ezt a tizedet imádkozó például, ott lehetünk mi is a hegyen, ott lehetünk az három apostollal, és mi is láthatjuk, hogy az Úr Jézus elváltozik, és az a csodálatos érzés, az a csodálatos pillanat, akkor az ember érzi, hogy bármi történt életében nem kell aggódnia, nem kell félnie, mert az Úr Jézus mindig vele van, és ő megmutatja isteni dicsőségét.
2: Én pedig 16 évtől mondom a rózsafüzért, ugyanis anyukám sajnos nem tudta megtanulni. Nagyszüleimet nem ismertem. A fiam halála vezetett ahhoz, hogy többet jöjjek a templomba, és sokáig, évekig a fájdalmas rózsafűzért mondtam, hiszen szívemből a fájdalom jött. És először egy tizedet, hiszen nem ismertem a rózsafűzért, először imakönyvből, és a egy tized is olyan hosszúnak tűnt, és a évek folyamán az egész rózsafűzér is pillanat alatt elszalad. Úgyhogy most már azóta ugye a többit is mondjuk nyilván a 16 évtől, mint a mustármag, hogy fejlődünk, hogy sorba ugye a föltámadás, ami értünk van.
0: Igen, ugye nagyon fontos elnézés, hogy szabadba vágtam, Ibolyka, de hogyha ténylegesen, és ugye ezért csodálatos ez az, amit említettem nektek, hogy Jézus életét teljesen felölelzi, és mindenkinek más és más a szépséget, találja meg benne lelki töltődést. És hogy egy ilyen fájdalom után, valakinek az elvesztése után ténylegesen neki tudsz állni, imádkozni, és a fájdalmas rózsafüzébe, és annak titkaiban megtalálod a szépséget, ez isteni kegyelem, hiszen ott lenni, és egy-egy emberünk, egy-egy társunk, feleség, férj, gyermek, szülő, barát elvesztése, az bizony egy kicsit olyan, mintha mi is ott lennénk Jézussal az olajfák hegyén. Látnánk, hogy ő vérrel verejtékezik, és mi is ott imádkoznánk. Nem aludnánk el, mint az apostolok, hanem imádkoznánk vele együtt, és érezzük, hogy az ő szenvedése az, ami szenvedéseinket enyhíti. Az ő szenvedése, ami bűneinket eltörli. Az ő szenvedése, az felemel bennünket, és lehetőséget kapunk, hogy bár megélteni nem tudjuk elhunytjainknak a miértjét, de azt el tudjuk fogadni, hogy az Úr Jézus elfogadta, és ki tudta mondani az imádságának a végén, ott az olajfák hegyén, hogy Atyám, legyen a Te akaratod szerint, úgy nekünk is ki kell gyakran mondanunk, és a rózsafüzér ebben is segít, hogy képesek legyünk kimondani, Atyám, legyen meg a Te akaratod.
3: Én nem olyan régen mondom a rózsafüzért, bár mindig az eszembe volt, de nem volt soha olyan helyzetem. De amióta az imacsoportba belekerültem, azóta folyamatosan mindig imádkozom. Hát nekem is a fájdalmas, mert az életem is az volt. És mindig a keresztet hordom, mindig az van eszembe, hogy amikor megszülettem, a keresztet megkaptam, és mikor meghalok, akkor leteszem. Úgyhogy én minden reggel azzal indítom, ha biciklizek egy óra hosszát, azt végigmondom, este pedig van egy imasarkom, oda leülök, és azt mondom. Ugye benne vagyok a rózsafüzér társulatba, ott mindig megkapom a titkomat, azt elmondom mindig, és vele érzek mindig, amikor a keresztet hordott. Nekem ez, és egy néninek elmeséltem, hogy amikor lefekszem este, és én elalszom a rózsafüzér között, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, mert akkor a szüzanyának a karjaiba alszol el. Nekem ez.
0: Így van, a szűzanya karjaiba aludni. Hát ennél nagyobb öröm nem is kell az ember életébe.
4: Én nagy családból érkeztem, születtem, és nálunk az édesapa volt, aki mondta a rózsafüzért. És mi ugye 8-an voltunk testvérek, a kályha körül ültünk, és nagyon kellett figyelnünk. De érdekes, hogy valahogy anyuka is ott volt közöttünk, de mégis az apa volt a lényeg, aki minket indítatott erre. Nagyon szerettem akkor, de nem sokat mondott nekem. És amikor ugye felnőttem, én is ugye nagyon beteges voltam, és valóban a szűzanyához fogaszkodtam. És ugye én is bekerültem egy imacsoportba, annak 9 éve, és teljesen másképp fogom fel a rózsafüzérnek a értékét. Én az irgalmasság rózsafüzért nagyon szeretem mondani. 3 órakor mondom, amikor van lehetőségem rá, és este viszont, mikor lecsendesedek, akkor mondom a rózsafüzér társulatban benne vagyok, és akkor én az imámat akkor szeretek lecsendesedni és elmondani. És a drága Jézus kérni a Szent Lelket, hogy legyen velem, amikor én imádkozom.
0: Csodálatos. Most azt fogott meg, hát egy, hogy ugye 8 gyermekes család, hát milyen örvendetes lenne, hogyha ma is bátran vállalnánk Isten áldását és áldásaként tekintenénk a gyermekekre. A másik pedig, hogy az apa vezetésével. Bizony, kedves édesapák, nagypapák, nagyon örvendetes dolog lenne, hogyha példaképek tudnánk lenni gyermekeknek, unokáknak a számára, és velük együtt imádkozni a rózsafüzért, velük együtt elmélkedni, hogy az Úr Jézus élete folyamán mi érettünk bűnös emberekért, szenvedett, miken ment keresztül, hogyan bizonyította istenségét, mennyire a csodái által, mennyire szerette az embereket, és egész életével tanúságot tett, hogy hogyan kell a mennyei atya akaratát követni.
5: Én körülbelül 5 éve mondom a rózsafüzért, feleségem vett rá, hogy mondjuk együtt, mert hogy ez milyen jó, milyen nagy hatása van. De komolyabban 3 éve, hogy akolitus lettem, Márián Osztrára járok minden hónapban 13-án, és amikor ott mondtam, felnéztem az oltárképre, ahol szűzanya van, és hát mosolygott rám, amikor mondtam az imát, és a végén megkérdeztem a diakónust, hogy mosolyog a szűzanya, mert kíváncsi voltam, hogy csak én látom úgy, vagy tényleg mosolyog. És azt mondta, hogy pont az ellenkezője, kinevetett, mikor mondtam, hogy mosolygott, akkor az nagyon megfogott engem, mert az, hogy rámosolygott, akkor az azt jelenti, hogy örül, hogy mondom a rózsafüzét. Úgyhogy azóta másként mondom a rózsafüzét szívből.
0: Bizony, tehát amikor az embernek van egy ilyen belső lelki élménye, akkor nem csak, hogy megszereti a rózsafüzért, és ez nem is jó szó, hogy szeretni, hiszen amikor Istennel beszélgetünk, vagy a szűzanyával beszélgetünk, az természetes, hogy szeretjük. Tehát amikor magáévá teszi annyira az ember. Az egész életünk, ezt gyakran el szoktam mondani, az egész életünk egy imádsággá kell, hogy váljon. Ezzel kapcsolatban jut eszembe egy barátom, akivel úgy szoktunk várakozni, hogy a rózsafüzért imádkozzuk. És a múltkor voltam egy vizsgálatom, ez egy éve történt már, de voltam egy vizsgálaton, és fölhívott, és kérdezte tőlem, hogy na, Misi, mennyit kellett várakozni? Nagyon jól tudjuk, hogy a mai világban milyen sokat kell várakozni. És mondtam, hogy egy rózsafüzér, meg még 2 tized rózsafüzér. Tehát nem tudtam, hogy most 30 perc, 40 perc, 50 perc, mert elkezdtem imádkozni. És azért jó ez, mert a barátom ugyanígy. Tehát a múltkor ugyanígy, amikor kérdeztem tőle, hogy mennyit várakoztál, ő is azt mondta el, hogy hát ez 3 tized rózsafüzér volt bizony. Tehát amikor az ember életében úgy alakítja, hogy jelen van az imádság, amikor az nem egy, hogy is mondjam, hogy fejezzem ki magam, amikor a rózsafüzér nem egy kötelezően mondott, mert keresztények vagyunk és imádkozni kell, hanem egy magunktól jövő szűzanyához való fohászkodás. Amikor az természetessé válik, hogy beállunk a sorba, és rengetegen vannak előttünk, és akkor nem mérgelődünk, meg bosszankodunk, meg szidunk embereket helytelenül, hanem nekiállunk imádkozni. Ez legyen egy jó, alkalmas idő az imára. És akkor nem mindjárt egy kicsikét már nem vagyunk mérgesek, meg nem vagyunk feszültek, ingerültek, mert imádkozunk. És akkor fogjuk megérezni, hogy az imádság az nyugtatólag is tudhatni az emberekre. Tehát amikor idegesebbek vagy ingerültebbek vagyunk, akkor azt szoktam mondani, hogy hallgassunk 10 másodpercig, vagy számoljunk magunkba, hogy hirtelen nem is tudom. Én azt szoktam mondani, hogy hirtelen úgy egy röpimát mondjunk el. És abban a pillanatban érezni fogjuk, hogy a lelkünk megkönnyebbül. De örülök, hogy itt említették az irgalmasság rózsafüzérét, mert rengeteg fajta rózsafüzér van. És megmondom nektek őszintén, hogy szerintem mindegyik rózsafüzért, amit szerte a világon imádkoznak, még én magam sem ismerem. Biztos vagyok szinte benne, hogy tudnátok olyat mondani, amit én nem ismerek. Én, amit szeretettel szoktam mindig imádkozni, hát ugye, hát a 2 csodálatos szent, akiknek a közbenjárását mindig kérjük, hiszen reménytelen ügyekben segítenek, és így az ő rózsafüzérüket nagyon szeretem, az a Szent Rit és a Szent Filoména rózsafüzér. Amikor hosszabb túrákra megyek, és van időm, akkor általában a Szent Pió atya féle rózsafüzért végzem. Mivel védőszentem, ezért szeretem természetesen a Szent Mihály rózsafüzért, és valamiért engem a titkok miatt nagyon megragadott a Szent Alc rózsafüzére. Valamint természetesen az örvendetes, a fájdalmas, a dicsőséges és a világosság rózsafüzérét szoktam imádkozni. Itt elmondtam a imacsoport tagjainak, hogy én általában, ha kirándulok, vagy megyek valamerre, akkor természetesen egyedül végzem a rózsafüzért, de amikor otthon imádkozom, mindjárt reggel vagy este, akkor szeretek úgy többet magammal imádkozni. És ezért én sok esetben használom a YouTube csatornát, ahol ugye beütöm a keresőbe, hogy például el szeretném mondani, mert kedv van a fájdalmas rózsafüzért, és akkor ott kiad egy jó pár imacsoportot, akikkel együtt imádkozhatok, és akkor azt elindítom, és velük együtt mondom. Vagy ugye amikor úgy van, hogy pont a Mária Rádióban lehet ugye rózsafüzért hallani, nap mint nap Istennek hála, Szűzanyának hála, velük együtt imádkozni. És ugye októberben nekem ez egy hatalmas öröm, és egy nagyon nagy áldás, hogy itt ugye mondják a hívek a rózsafüzért, imádkozzák a rózsafüzért, bocsánat, és hogy átjöhetek. És múltkor mondtam nekik, aranyosak voltak, mert akkor már elmondtam három rózsafüzért, de átjöttem, hogy a negyediket velük, hogy mondjam el, mert közösségben imádkozni számomra, az tényleg isteni áldás. Most azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ki milyen rózsafüzért szeret egyébként még imádkozni, vagy milyen rózsafüzér az, amit szokott imádkozni a megszokott négy rózsafüzér mellett?
2: Én a Szentsebek rózsafüzért szoktam, amit másokért is felajánlok, férjemért, testvéreimért, vagy éppen egy rászoruló emberre, emberért, haldoklókért, és a Jézus szíve rózsafüzért, mert ugye litánia is van, de rózsafüzért szoktam, amit minden nap megerősít a hitembe, és a bűnösök megtérésért, tehát a másokért felajánlott rózsafüzéreket szeretem, és főleg éjszaka szoktam, mikor csend van, amit tudok elmélkedni. Mert a egész nap olyan sok zaj, zavaró tényező van, ahol igazán nem tudok odafigyelni. Mondjuk közösségbe, a templomba, igen, az egy közösség formáló, erősít minket nagyon jó, de mint kalkuttai Teréz anya volt mindig, hogy a zaj, a városi zaj, ba is tudott imádkozni másokért, a rózsafűzért is főleg, és megnyugtatta éjszaka, amikor nem tudok aludni, fölébredek, biztos, hogy a rózsafűzért fogom elimádkozni, mindegy melyiket, mert mindet szeretem. És vissza tudok aludni, és nagyobb, nyugodtabb alvást biztosít, mint utána, tehát mélyen tudok aludni, és megnyugtat.
0: Nagyon csodálatos, és egy fontos dologra hívtad fel a figyelmünket, mert sokan azt mondják, hogy nagyon monoton a rózsafüzér. És ezért tanácsként, hogy Ibolyka nagyon, nagyon szuperül mondta, hogyha az imáinkat felajánljuk valamiért, valakikért, akkor, tehát ha van egy célzatos ima, akkor úgy érezzük még inkább, hogy összeszedettednek kell lennünk, hiszen nem csak magunkért, hanem másokért is imádkozunk. És ami nagyon fontos, igen, a csendet, azt meg kell tudni teremteni magunk körül. Nem élhetünk folyamatosan a világ zajába, mert akkor megzavarodnánk. Meg kell tudni teremteni az én időt, a csendes időt, az Istennel való együttlétet, az isteni időt, az Istennel való időt. És akkor most még az lenne a kérdésem, aki majd szeretne erre válaszolni, hogy egy örömteli példát, ha elmondana életéből. Előtte én mondok egy példát, egy örömteli, amit megélhettem idén, hiszen a hívekkel veletek együtt Medjugorjeba zarándokoltunk, és hatalmas élmény volt, amikor éjszaka hajnalba, tulajdonképpen hajnali fél ötkor összeszedtem a kis csapatot, aki szeretett volna kijönni velünk, és kimentünk a szoborhoz imádkozni, illetve hát ugye mindenki szerette volna megérinteni természetesen, meg hát az imádság nagyon fontos, ugye? És amikor odaértünk, tényleg kevesen voltak, mindenki sorra jutott, odaért a szoborhoz, én leültem, imádkoztam a rózsafüzért, közben a szoborra tekintettem, és azt láttam, hogy ott az emberek, oda mennek a szoborhoz, reménykedve, sok esetben sírva vagy lehajtott fejjel, de mikor onnan eljönnek, akkor mindenkinek az arcán egy pillanatra mosoly villant át. Na, ezt sose fogom elfelejteni. Az igazi Krisztussal való találkozás, a szűzanyának a megérintése az egyszerűen egy ilyen békét, nyugalmat sugároz. És ha nem is minden rózsafüzérnél, mert természetesen nem, de ha egyes rózsafüzér imádságok alkalmával lesz, megtapasztaljuk, akkor egy csodálatos élményben lesz részünk, és azt fogjuk mondani, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy megismerhettem, köszönöm, hogy imádkozhatom a rózsafüzért.
4: Én nekem egy nagy élményem van a rózsafüzérrel kapcsolatban, hiszen mindig is szerettem a szűzanyához hozzáfohászkodni. Egyszer megcsörrent a telefonom, és egy nagymama arra kért, hogy tudja, hogy imacsoportban vagyunk, és szeretik imádkozni. Imádkozok egy kis babáért, aki az unokája, és talán a mi imánk meghallgatásra kerül. Körülbelül egy évig mondtam a rózsafüzért, és tényleg felajánlottam ezt a kisbabát, és körülbelül egy évig, és egy év után szólt a nagymama, hogy Marika, nagyon szépen köszönöm az imátokot, az imacsoportnak is, és neked is, mert meghallgatásra került az imád, mert a kisbaba meggyógyult, és ő, igaz, hogy egy veséje van neki, de akkor is úgy viselkedik, mintha ő mindig is egészséges lett volna.
1: Én meg megtapasztaltam tényleg a rózsafűzér imának az erejét abban, hogy külföldről, tehát még tényleg határok sincsenek, hogy meghallgatást nyerjen egy ima. Egy várandós anyukáért imádkoztunk, akinek a babája már még a várandóság alatt beteg lett, és azért imádkoztunk, hogy legalább a 7. hónapig tudja kihordani a kisbabát, és dicsőség az Úrnak, mert a kisbaba egészségesen 8 hónapra megszületett. Dicsőség az Úrnak.
6: Én 4 évvel ezelőtt voltam Medjugorjében, és ott a templom előtt, ahol ültünk a téren, több száz emberrel együtt közösen mondtuk a rózsafüzér imádságot, akkor én ott éreztem, hogy a szűzanya ott ül mellettem. És olyan jó érzés volt ezt a békét és ezt a nyugalmat, amit ott én átéltem a szűzanya, amivel megajándékozott engem. És ez azóta is bennem él. Ha mondom a rózsafüzér imádságot, ezt a lelki nyugodt békességet, ezt mindig átélem. Minél többet imádkozom, annál jobb a kapcsolatom Szűz Máriával.
7: Én nekem is volt egy nagyon kedves élményem az imádsággal kapcsolatosan. A Rebeka nevezetű unokám, az tudnivaló, hogy mikor az anyukája méhébe hordta, problémák voltak. És azon imádkoztam, hogyha megszületik ez a gyermek, egészséges lesz-e. És imádkoztam, és utána hálát adtam, mert a gyermek a mai napig is egészséges, és ez nekem nagyon sokat jelent.
0: Nem csak egészséges, hanem Istennek hála minisztráns is. Hát bizony az imádság az csodákra képessé tesz. Csodákat megélhetünk az imádság által. Nagyon szép a rózsafüzér imádság. Nagyon szép, amikor Máriához fohászkodunk. Nem szép, üdvös dolog, javunkat szolgálja, lelkünket szolgálja, felemel bennünket. Én még azt is merem mondani, hogy boldoggá tesz bennünket egy ima, hiszen amikor valakiért képesek vagyunk felajánlani, és elmondjuk az imádságot, utána érezzük, hogy Istenem, szűzanyám, te tuti, hogy meghallgatott, és közben jársz szent fiadnál. Szeressük a rózsafüzért, szeressük a boldogságos szűzanyát, és szeressünk imádkozni.
3: Én még azt szeretném elmondani, hogy nekem este van egy ima sarkom, amikor elcsendesedek, és hálát tudok adni az egész napi, és akkor ott van a megfeszített Jézus, és a szentjeim, a Szent Rita, a Szent Antal, és a Szűzanya. És akkor én megfogadtam, egy anyuka nagyon szeretett volna, hogyha kisbabája születik, de sehogy nem sikerült, hiába mentek ők orvostól orvosig, két helyekkel semmi nem volt. És én minden este, amikor elmondtam a rózsafüzért, mindig kértem, hogy segítse őt a Szűzanya, hiszen tudom, hogy mik az anyai örömök, nekem is volt három. És akkor én meg is mondtam neki, hogy én imádkoztam, érte, mikor aztán nem lett terhes, hanem tudott kapni egy kisbabát, akit örökbe fogadott. És most is itt van, és sokat itt van a templomba, és sokat eszembe van, hogy én ezért a gyerekkel sokat imádkoztam. Elmondtam a szülőnek, utána már, amikor ez megtörtént, és mondta, hogy köszöni.
0: Mindegyikötöknek szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem, elmondtátok élményeiteket, beszélgethettem veletek a rózsafüzér imádságról, beszélgethettem veletek, hogy milyen fontos ez az imádság, milyen nagy élményeket ad számunkra, lelki felüdülést. Hát ezt kívánom minden Mária Rádió hallgatónak, és majd most este, amikor a rózsafüzért imádkozzuk, akkor a Mária Rádióért fogjuk ezt felajánlani. Tesszük ezt azért, hogy minden ember felé eljusson a boldogságos Szűzanya végtelen szeretete és öröm forrása, az a hit, amivel ő elfogadta a Szentlélektől a beteljesülését, elfogadta, hogy anya lesz, és a miután gyermekét kiholta és megszülte, képes volt egész életében igazi, jó, boldog édesanya lenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindenek.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Elkészült a Mária Zarándokút új szakasza. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta. Egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden ember élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalom számára. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándokutat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora is segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez és neveléséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat a zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, keresztalakban átszelve a Kárpát-medencét. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan nyitott, lüktető és közösségi alkotó műhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendőlt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd le a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
4: Pax et bonum. Béke és jó. Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és most olyan vagyok itt a kedves hallgatók előtt, mint egy néhány diák volt annak idején, amikor még tanítottam Szentendrei Ferences gimnáziumban, és kívom felelni, szegényke néhány szót is olyan nehezkésen mond ki, aztán szinte sírásra görbül a szája, és mondja nekem, hogy de László atya, de tanár úr, hát én készültem, de most valahogy ez nem jön be, nem sikerül, és akkor mondtam a kedves gyereknek, amikor emberségesebb voltam, hogy jó van Pistike, hogyha úgy érzed, hogy felkészültél a témából, akkor jelentkezz, és meghallgatlak téged. Ezt most nem tehetem meg, hogy ezt mondjam a Mária Rádió hallgatóinak, hogy majd, ha felkészültem a témából, akkor jelentkezem, mert hogy újra mondom a kedves hallgatóknak, hogy bizony én készültem. És megint a tiszta forrás, mint minden olvasás óránál, ez a két szó, a Pax et bonum, hogy a béke a jóból fakad, és a jó tiszta forrása az maga, a Jóisten, aki jóságában adja magát, aki jóságában adja, hogy mi is lehessünk jók, vagyis isteniek. Egy szó uralja a szívemet, amiért mindaz, amire itt fölkészültem, előttem nem látja a kedves hallgató, hát rádióban vagyunk, papírlapok hevernek. Szóval egyetlen szó uralja a szívemet, és ez az egyetlen szó Bálint Sándor szájából hangzott el, hogy magamért, és egy kép van bennem és előttem. Megpróbálom lerajzolni ezt a képet. Előre mondom, hogy nem szándékom, hogy krimiszerű legyen. Lehet, hogy ügyetlen elmondásomban ilyen lesz krimiszerű. Vagyis ez olyan 30 évvel ezelőtt történhetett. Az egyik ferences evangéliumi estén, ugyanis jó 10 éven át a Szeged alsóvárosi kolostorban volt egy sorozat, a ferences evangéliumi esték. 10 előadás beszélgetéssel, ősszel 10 előadás beszélgetés tavasszal. És az egyik ferences evangéliumi este sorozat 9. előadásán történt az, hogy, és a végült próbálom lerajzolni, történt az, hogy azzal végződött a ferences evangéliumi este, hogy egy asszony, ünneplőbe öltözött asszony, kiterítve az előadóteremben, a földön, ugyanis belehalt a hozzászólásában. Bálint Sándorról volt szó, és ehhez az előadáshoz akart hozzászólni Becsernyés Sárika, aki nagyon készült, hogy hozzászól, elmondja a maga személyes élményét Bálint Sándorról. Nem először történik az, hogy az evangéliumi, ferences evangéliumi este egyikén, egy évvel ez azelőtt éppen, és akkor is a 9. előadáson, a hozzászólásában, akkor egy idős férfi halt bele. Ugyanis akkor abban a sorozatnak a 9. előadása a mi atyánkról szólt, Barsi Balázs atya tartotta, és a hozzászóló egy nyugdíjas ügyvéd ahhoz akart hozzászólni, hogy szabadíts meg a gonosztól, és hogy ő hogyan érzi, érzékeli a gonosznak a jelenlétét, és hogy ez mennyire is miképpen valóság. Nyugdíjas ügyvéd volt, aki arra vállalkozott, hogy ingyen segítse azokat az öregeket, akiket ki akarnak semmizni a kicsi kis vagyonkájukból, az otthonukból, a lakásukból. És az ő segítségére siet az aljas kihasználókkal, őket kihasználókat, őket kirablókkal szemben. Ez volt az ő hivatása. És ez az öreg ügyvéd, mielőtt hozzászólt volna, Balázs atya előadása előtt részt vett a szentmisén, szent áldozáshoz járult, és aztán történt, hogy hozzászólásra jelentkezett, elkezdte a mondandóját, majd szépen méltósággal összecsuklott, és már nem lehetett megmenteni. Mellette ült egy asszony, akinek a nevét már említettem, a Becsernyés Sárika. És amikor ez történt, nem riadozott, nem kiáltozott, hanem annyit jegyzett meg, hogy de szép halál, ilyet szeretnék én is. És aztán

Igaz, ebédnek búcsúzás, segítik föl Bálint Sándorra a kabátját. És akkor valaki a családból megkérdezi, hogy mondd, Sanyika, akkor is segítettél volna a te volt barátaidon, Erdei Ferencen, Ortutai Gyulán, ha tudod, hogy ők, amikor te vagy bajba, akkor ezt igazán nem fogják viszonozni, sőt. És akkor Bálint Sándor csak ennyit mondott, hogy hát persze, s megállt, hogy megokolja. És ez a megokolás nem volt más, mint egyetlen szó, hogy magamért. Mit jelent ez, hogy magamért? Ez úgy elsőre kevélyen vagy önző módon hangzik. Nincs benne se kevésség, se önzés, hanem pont az ellenkezője. Mit jelent, hogy magamért? Hogy teszem a jót magamért. Magamért, hogy megőrizzem a Jóistentől kapott méltóságomat, amely méltóság abban rejlik, hogy minden körülmények között teszem a jót, vagyis ember vagyok, isteni, Isten a maga képmására teremtett ember, Isten, aki önmagát ajándékozta lehelletével, a Szentlélekkel. Amikor Bálint Sándor ezt a szót kimondja, hogy magamért, akkor erre az isteni ajándékra gondol, erre az isteni méltóságra gondol, az ember isteni méltóságáról. Egy kiskönyv van itt előttem, az Új Ember egyik szerkesztője, Tipke Tamásnak a könyve, meghalt már, a könyv címe Beatrice leveles könyve, és benne a szerző írja a képzelt leveleket Beatricének. Az egyik levélben ezt olvasom. Beatrice, újabban úgy imádkozom, hogy Uram, teremts embert a magad képére és hasonlatosságára belőlem. Ez olyan fontos, hogy még egyszer idézem Tipke Tamást. Beatrice, újabban úgy imádkozom, hogy Uram, teremts embert a magad képére és hasonlatosságára belőlem.

És akkor némileg, amennyire képes vagyok rá, részletezem, hogy Bálint Sándor milyen segítségre is szorul.

És ki az ő két barátja, akik ebben, hogy pontosabb legyek, akik lomhán siettek csak az ő segítségére. Szó volt már az előző olvasás órákon Bálint Sándorról, akit így jellemeznek, hogy a legszögedibb szögedi és a hazai, a magyar vallási néprajznak a megteremtője, aki a legzordabb kommunista időkben is mindig nyíltan vállalta az ő hitét. Ennek egyik szép példája, hogy mindaddig, amíg nem történt meg a szovjet megszállás, vagyis nem köszöntött ránk a szörnyű szocializmus, addig a szentmisére menet, amely minden nap történt, addig a szentmisére menet az imakönyvét a belső zsebében hordozta, és így ment a szentmisére. Azon nyomban, hogy tiltott lett a tanárok, professzorok számára különösen a vallásosság a templomba menet, onnantól kezdve az imakönyvét már nyíltan a kezében hordva ment a templomba, ment a szentmisére. És aztán sok baja lett abból is, hogy kereszténydemokrata múltja volt, ugyanis a Barankovics-féle demokrata néppártnak volt a tagja, sőt országgyűlési képviselője is 1945 és 48 között, ami miatt a kommunista diktatúra évtizedeken át is szisztematikusan üldözte és ellehetetlenítette. A szocialista állambiztonság Betyár Fedő néven figyeltette és figyelte meg, jelentések tömegét gyűjtötte róla, az országban talán róla készült a legtöbb besúgó jelentés. Ebben Ilja Mihállyal betegszenek, mármint a jelentések sokaságát illetően. Kétszer fosztották meg a katedrájáról, végül egy koncepciós perben el is ítélték. Ugyanis a Rákosi korszak kiépülése után a nyíltan vallásos egyetemi tanárok az elsők között voltak, akik elvesztették tanszéküket, így vesztítette el tanszékét Bálint Sándor is, és megmondták tőle 1950-51-ben a nyilvános előadás jogát. Professzori pozíciójából elmozdítva a Szegedi Tudományegyetem könyvtárába helyezkedett el, tudományos kutatóként igen-igen értékes munkát végzett, de megalázó volt számára, hogy elvágták az ő hallgatóságától. Majd az 56-os forradalom után 57-ben kapta vissza az egyetemi tanszékét és taníthatott újra. Később történt az, hogy perbe fogták. Ennek a részleteit én most nem mondanám el, egy hatalmas fekete könyv ír róla, Péter Lászlónak a szerkesztésében jelent meg a célszemély Bálint Sándor, amelyben összegyűjti a Bálint Sándorról szóló jelentéseket, besugó jelentéseket, kiválóan megismerhető belőlük maga Bálint Sándor is. 1964-ben az állambiztonság átfogó csapást mér rá, a lakásán házkutatást tartottak, kéziratait, levelezéseit és könyveit lefoglalták. 1965-ben egy koholt politikai indítatású koncepciós perben egy rendbeli folytatólagosan elkövetett izgatás vádjával bűnösnek mondták ki. A bíróság 6 hónapi szabadságvesztés ítélte, amelyet 3 évre felfüggesztett. Az ítélet célja nyilván a megfélemlítés volt, és a szakmai hiteltelenítés. Még barátjai, akik aztán a kommunistákhoz húzó barátai, sem tudtak igazán segíteni rajta, Erdei Ferenc és Ortutai Gyula, vagy tán nem is túlságosan igyekeztek. És aztán a per után is haláláig Bálint Sándor folyamatos rendőri zaklatás alatt volt, megfigyelések alatt, hogy említettem, sokáig publikációs tilalmat is hirdettek ki, kényszerű nyugdíj, elszigeteltség, szegénység, mindezt viselte töretlen hittel, és aztán, amikor már újra jelenthettek meg művei, akkor ezekkel gazdagított bennünket, mint
az említett Szögedi Nemzet, vagy a Karácsony Húsvét Ünkösd című kötetei. Érdemes kitérni az Erdei Ferenccel való kapcsolatára, kezdetben barátságára. Kezdetben mindketten, Erdei Ferenc is, és Bálint Sándor is, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának voltak a tagjai. Közös volt az érdeklődésük, ebből is akadt a barátságuk, míg Bálint Sándor a paraszti kultúra iránt, az archaikus paraszti vallásosság iránt érdeklődött, azt kutatta, a szakrális néprajz volt az ő tudomány területe, említettem a nagy művét, a Szögedi Nemzetet. Erdei Ferenc ugyanakkor a makói hagymatermesztő parasság társadalom szerkezetét kutatta szociográfiai munkáiban, ilyen a Putóhomok című, vagy a makói hagyma sorsa című könyve. Könyveikben, és ez is nyoma az ő barátságuknak, könyveikben mindketten hivatkoznak nagy tisztelettel egymásra. De a politikában elválnak az útjaik. Bálint Sándor a Demokrata Néppártban politizál, és lesz országgyűlési képviselő. Erdei Ferenc pedig Veres Péterrel megalapítják a Nemzeti Parasztpártot. Erdei Ferenc és Veres Péter is ennek a pártnak a bal szárnyához tartozott, amely bal szárny majd 45 után a pártot felkínálja a kommunistáknak. Erdei Ferenc hívja Bálint Sándort a pártba, legyen tagja, olyannyira, hogy felkínálja neki, hogy a párt győzelme esetén övé lenne a kultusztárca, vagyis a miniszterséget. Bálint Sándor természetesen se a párt tagságát, és pláne nem a felkínált miniszterséget nem fogadja el.

Az 1944. március 19-i német megszállás, majd az október 15-i nyilas pucs a szálasi hatalom átvétele alatt Bálint Sándor Szegeden menedéket és segítséget nyújt Erdélyi Ferencnek és más népi írónak, ugyanígy lesz segítségére Ortutai Gyulának, egyenesen feleségének az életét menti meg a saját életének a kockáztatásával Bálint Sándor. Bálint Sándort 1964-ben az Állambiztonság izgatás vágyával bíróság elé állította és elítélte. Erdélyi Ferenc ekkor már a rendszernek az egyik vezető politikusa, sőt a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára volt, de politikai súlyát nem használta fel arra, hogy megvédje vagy kimentse egykori barátját a koholt vádak alól. Bár sokan említik, hogy Erdélyi Ferencnek is köszönhető, hogy felfüggesztett börtönbüntetést kapott csak Bálint Sándor, ez lehetséges, de hogy egyáltalán hatalmába állt volna, hogy magától a pertől is megmentse, megszabadítsa Bálint Sándort, és ez akkor nem történt meg. Erdélyi Ferenc, mondhatjuk, hogy eladta a lelkét, ő, aki személyes naplóinak és korábbi munkáinak a tanúsága szerint mélyen átérezte a paraszti sorsnak a nehézségeit, a gyötrelmeit. A hatalom részeseként az 50-es években gyakorlatilag végrehajtója lett a parasság kisemmizésének. Végrehajtotta Rákosi Mátyás és a pártvezetés legkíméletlenebb utasításait, éppen földművelésügyi miniszterként, vagyis a padlási kisöpréseknek, a kulák üldözéseknek így maga is aktív részesévé lett. Igaz, hogy a politikai döntéseket és a terror közvetlen parancsait a Rákosi klik és a belügyminisztérium, Kádár Jánost és Péter Gábort kell említeni, hozta meg, de Erdélyi Ferenc, mint szakminiszter, biztosította az adminisztratív hátteret és a jogi kereteket ezekhez a folyamatokhoz. Miniszteri rendeletei és hivatali apparátusa közvetlenül hozzájárultak több százezer magyar gazda tönkretételéhez és a hagyományos vidéki életforma felszámolásához. Vagyis nem tudjuk szépíteni azt, hogy Erdélyi Ferenc is kiszolgálta a Rákosi féle programot, amelyet ez a szlogen jellemzett, hogy út a börtönbe. Ezt a programot szolgálta ki Erdélyi Ferenc is földművelési miniszterként. Bár nem szívesen teszem, de mégis úgy gondolom, hogy erről néhány mondatot érdemes mondani, erről a programról, az út a börtönbe, Rákosi féle programról, amellyel a parasztokat, a kulákoknak kikiáltott módosabb parasztokat félemlítették meg. A rákosista Magyarországon az 1940-es évek végétől az 1950-es évek közepéig tartó kuláküldözés és kollektivizálás idején a sajtó, a plakátok és a bírósági ítéletek nyílt fenyegetésekkel próbálták megtörni a magángazdák ellenállását. Az út a börtönbe típusú fenyegetés és közvetlen, nem csak szlogen síkján, a közvetlen fenyegetés leginkább a beszolgáltatás, megtagadás, a szabotás, a fekete vágás, a kolhozszervezés akadályozása kapcsán jelent meg. A helyi és országos lapok, ilyen szabad név vagy viharsarok rendszeresen név szerint listázták a gazdákat, cikkei címe és zárlata pedig egyértelművé tette a végkifejletet, a közellátás szabotálóinak útja a börtönbe vezet. Vagy egy másik ilyen jellegzetes mondat. Kulákok, akik a nép államával dacolnak, a rács mögött találnak otthonra. Vagy aki elrejti a búzát, a börtönt,
választja. A Korszak élc lapja, a Ludas Matyi kulák ellenes karikatúrái és a falvakat elárasztó plakátok vizuálisan és szövegesen is ábrázolták a börtönt, mint elkerülhetetlen végállomást, és akkor ott volt a felírás, a spekuláció és a harácsolás, egyenes út a börtönbe. A nép vagyonának megkárosítása, út a börtönbe, és a vagyon elkobzáshoz olvasható ezekben az írásokban, szó szerint idéztem. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek régen történtek, ezek a szörnyűségek, de megtörténtek, és megmaradnak állandó figyelmeztetéseknek is. Erdei Ferenc ezt a világot szolgálta ki, szemben Bálint Sándornak a hitvalló és csak a jóra figyelő, és mindenkit mindennek ellenére is megmentő igyekezetével és életével. Említettem a történetet, hogy aki hozzászólt a Bálint Sándorról szóló előadáshoz, azt akarta említeni, elmondani, hogy Bálint Sándor annak ellenére, hogy semmi vagy alig viszonzást kapott, hogy ő az életét kockáztatva mentette barátait, Erdei Ferencet, Ortutainak a feleségét, igen-igen lomha segítséget vagy támogatást kapott tőlük. Ismerek egy históriát, amely arról szól, hogy Ortutai Gyula hogyan is segítette Bálint Sándort, hogy végül ne tényleges börtönbüntetést kapjon, hanem csak rémizgették a börtönbüntetéssel. Az történt ugyanis, hogy Ortutai Bálint Sándor perbefogása idején a Hazafias Névfrontnak volt a főtitkára. És Bálint Sándor barátai közül többen igyekeztek Ortutait megkörnyékezni, hogy legyen segítségére Bálint Sándornak ebben a perben, amelyben nyilvánvaló, hogy Bálint Sándor teljesen ártatlan volt. És az történt, hogy a Bálint Sándornak egyik tanítványa felkereste Ortutai Gyulát, hogy vesse latba a befolyását Bálint Sándor érdekében. Ez pedig úgy történt, hogy ez a közbenjáró, aki egyébként a Szegedi, akkori Szegedi Egyetem, a JATE rektor helyettese volt, Hajdú Péter, hosszas üldözés után sikerült elcsípnie Ortutait a Ferihegyi repülőtéren, mikor az éppen egy halaszhatatlan sürgősségű külföldi útra volt indulóban. Ortutai aztán már a repülőgép lépcsőjéről visszafordulva kegyeskedett is utasítani a személyi titkárát, hogy hívja fel az ügyben ezt és ezt az elvtársat. Mindez 1965-ben vagy 66-ban történt, mondja az elmesélő az ő egyetemi évei alatt. Kedves Mária Rádia hallgatók, Bálint Sándor az ember, ahogyan Szedő Dénes atya nevezte, Szedő Dénes atya, aki a Bálint Sándor balesete előtt, amely baleset az ő halálával végződött, a gyóntatója is volt. Bálint Sándornak ez az embersége a Jóistennel való kapcsolatából fakadt.

0: istenes ember volt, mondhatjuk, de ez az istenes emberség maga az emberség, mert a jó Isten nélkül, aki a jó, ahogy Szent Ferenc ezt tovább ragozza, az egyedül jó, a legfőbb jó, a minden jó, ha nem fogadjuk be Istennek az önmagát ajándékozó jóságát a Szentlélekben, Isten nélkül képtelenek vagyunk a jóra, és az is kimondható, hogy ebből fakadóan a jó Isten nélkül, a jó nélkül képtelenek vagyunk magára, az emberségre is. Most elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól, dicsértessék a jó Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

emrem. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

0: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonosz, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kabzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli, leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbe ejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, te ezt látod, te minden kínt és könnyet számon tartasz. Ezeket a te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak, a hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némítsa el az Úr az összes hazugajkat, és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst.
1: A szelideket törvénnyel vezeti az Úr, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr szózatot intézett hozzám. Emberfia, Izrael háza a saját földjén lakott, de beszennyezte életmódjával és tetteivel. Életmódja olyan volt előttem, mint az asszony tisztátalansága. Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér miatt, amelyet ontottak az országban, és a bálványok miatt, amelyekkel tisztátalanná tették az országot. Szétszórtam őket a népek közé, és szétszélesztettem az országokba. Életmódjuk és tetteik szerint ítélkeztem fölöttük. A népek között, ahova kerültek, megszentségtelenítették szent nevemet, mivel azt mondták róluk, ez az Úr népe, az ő földjéről jöttek ki. De tekintettel voltam szent nevemre, amelyet Izrael háza megszentségtelenített a népek között, ahová került. Ezért mondd meg Izrael házának, ezt mondja az Úr, az Isten. Nem miattatok teszem ezt, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek a népek között, amelyek közé kerültetek. Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázatért a népek között, amelyet megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, mondja az Úr, az Isten, amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek a földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak. És új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek. És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem, én pedig a ti istenetek leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságtól, bőven ellátlak gabonával, és nem küldök rátok többé éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne kelljen többé az éhhalál gyalázatát viselnetek a népek között. Akkor majd visszaemlékeztek gonosz útjaitokra és iszonyatos tetteitekre. Megutálják saját magatokat bűneitek és gonoszságaitok miatt. Nem miattatok teszem ezt, mondja az Úr, az Isten, jól jegyezzétek meg magatoknak. Szégyenkezzetek és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Ezt mondja az Úr, az Isten. Azon a napon, amikor minden bűnötöktől megtisztítalak benneteket, újra benépesítem a városokat, és a romok újra fölépülnek. Az elpusztult földet újra megművelik, amely csak pusztaság volt, minden arra járó szeme láttára. Azt mondják majd, ez az elpusztult föld olyan lett, mint az édenkertje, és az elpusztított, feldúlt, lerombolt városok lakott erődök lettek. Akkor a népek, amelyek megmaradtak itt a környéken, megtudják, hogy én, az Úr, újra felépítettem, amit leromboltak, és amit letaroltak, azt újra beültettem. Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Kitépem testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy törvényeim szerint éljenek. Akkor az én népem lesznek, én meg az Istenük leszek. Egyetlen szívet adok nekik, és új lelket, hogy törvényeim szerint éljenek, akkor az én népem lesznek, én meg az Istenük leszek.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a Pásztorok című beszédéből. A hegyekben és a magas dombokon kóborló nyájam szétszóródott az egész földön. Mit jelent ez? Szétszóródott nyájam az egész földön? Azt, hogy mindazokat a földi dolgokat hajhásszák, kedvelik és szeretik, amelyek itt a földön csillognak. Nem akarnak meghalni azért, hogy életük el legyen rejtve Krisztussal. az egész földön szétszóródnak a földiek szeretete miatt, hiszen ejuhok az egész földön tévelyegnek. Különféle helyeken vannak, de mégis egy anya, a gőg szülte őket, mint ahogy minket is, az egész földön elterjedt keresztényeket egy anya, a katolikus anyaszentegyház szült. Nem csoda hát, ha a gőg szakadásokat hoz létre. A szeretet viszont egységet, de a katolikus anyaszentegyház és a benne élő pásztor mindenütt keresi a tévelygőket, megerősíti a gyengéket, gyógyítja a betegeket, bekötözi a sebesülteket. Egyeseket ezek, másokat azok, akik talán nem is ismerik egymást, de az egyház ismeri mindnyájukat, mert mindegyikükkel együtt van. Az egyház ugyanis olyan, mint a szőlőtő, amely növekedve mindenütt elterjedt. Amazok viszont olyanok, mint a haszontalan venyigék, amelyeket terméketlenségük miatt méltán metszett le a szőlőműves kése, hogy a tőke ugyan meg legyen metszve, de ne legyen megcsonkítva. Azok a venyigék tehát ott maradtak, ahol lemetszették őket. A mindenütt növekedő tőke pedig ismeri mind a rajta maradt szőlővesszőket, mint pedig a róla lemetszett, mellette lévő venyigéket. Azért hívja vissza a tévelygőket, mert az apostol még a letört ágakról is azt mondja, hogy Istennek van hatalma arra, hogy újra beoltsa őket. Tehát akár a nyájtól eltévedt juhokhoz, akár a tőkéről lemetszett venyigékhez hasonlítsd is őket, Isten képes mind a tévelygő juhokat visszahívni, mind pedig a lemetszett venyigéket újra beoltani, mert ő a legfőbb pásztor, és ő az igazi szőlőműves. Szétszóródott nyájam az egész földön, és senki sem gondolt rá, senki sem kereste. De csak a rossz pásztorokról szól, hogy nincs, aki keresse azokat. Ezért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, az Isten, figyeljétek meg, mivel kezdi, mintha az Isten esküje lenne. A saját életére hivatkozik bizonyságul. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr. Meghaltak ugyan a pásztorok, de a juhok mégis biztonságban vannak, mert él az Úr. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, az Isten. De milyen pásztorok haltak meg? Azok, akik a maguk javát keresték, nem Jézus Krisztusét. Tehát lesznek és találtatnak majd olyan pásztorok, akik nem a maguk javát keresik, hanem Jézus Krisztusét. Lesznek bizony, és találtatnak biztosan, most is vannak, és a jövőben is lesznek. Bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered, ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár. S bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk. Meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjai járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom, csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordítod tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézd rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, legyőztem, sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze,

0: megromlottak utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Isten. Mind rossz útra tértek meg, romlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Már csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja a népe sorsát. Újjon majd Jákob és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
1: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkai.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte, attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelését.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhével fogadás Szentlélektől, Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És üdvözlünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 22-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön. 12 óra 5 perckor. Programajánló. 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. A fájdalmas rózsafüzér imádkozása 12 óra 15 perckor, tematikus nap 13 órakor, tematikus nap 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával 14 órakor, jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor, napi útravaló jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tematikus nap, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor hazafelé hit értelem gyógyulás Dr. Csóka András műsora 16 óra 35 perckor barátkozó Lukovics Milán atya élő műsora 18

0: 8 órakor igéző vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor tematikus nap, 19 óra 25 perckor ráhanguló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor kiáltás, ima a nemzeti étkegyhelyekről, 20 órakor függőségről mindenkinek, dr. Reinelt Né Gyuris Erzsébet műsora, 20 óra 16 perckor Isten patikája, gyógyfüvekről és természetes gyógymódokról, Rabbi Edith műsora, 21 óra 5 perckor tematikus nap, 22 órakor nézőpont, gondolatok a teremtett világ védelméről, Sipos Vera műsora, 22 óra 50 perckor a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor Szentírás, ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában, 23 óra 20 perckor zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjén csend lakik. S a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz. És mindenik gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök. S e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet, a szép nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen. S egy stációja van, a végtelen. Juhász Gyula, béke.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Az Isten vár. A személyesen kísért Szent Ignáci lelki gyakorlatra lehet még jelentkezni. Októberben 3 és 5 napos csendes lelki gyakorlatra van lehetőség. A személyesen kísért Szent Ignáci lelki gyakorlatban a szemlélődő jelenlét, a csend és a személyre szabott lelki vezetés segítségével találkozhatunk az Úrral. Ezt a lelki gyakorlatot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, akik szívesen vállalják a teljes csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. A lelki gyakorlatok kísérői a Szent Ignáci Lelkiségközpont, a Manréza által képzett kísérők, Szof Ágnes, Gerber György, Kercsmár Zsolt, Törőcsik Júlia. Helyszín a Porta Pácis lelki gyakorlatos ház. Bárdudvarnokon, Kapos Szent Benedeken, a zselizi dombok között. Jelentkezés szeptember 22-éig. További részletek a jelentkezési lapon. A www.kaposvár.egyházmegye.hu lapon a lelkiség fülön. Jelentkezés és információ. Kútforrás 2026 kukac@gmail.com e-mail címen. Naphimnusz 800 év dicsérete. Egyházzene a belvárosi ferenceseknél, Budapest 5. kerület Ferenciek tere 9. Szeptember 26-án szombaton, az esti zsolozsmát követően 19 óra 30 perctől, Naphimnusz 800 év dicsérete. Assisi Szent Ferenc Cantico delle Creature című himnuszának zenei reflexiói a 19.-21. századból. Előadják Belvárosi Ferences kántorátus. Énekművészek Darázs Renáta, Mór Gabriella, Kéringer László, Balázs Csaba. Közreműködik Szilágyi Gyula orgonán, Kecskés Mónika orgonán csemballón. Vezényel Kecskés Mónika. A belépés ingyenes. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány szervezésében valósul meg.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet ima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Szeretettel kérjük, hogy imádkozunk együtt elsősorban a betegekért, és valamennyiünkben megfogant szándékokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami ulunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket,
1: üdvösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, s kimondod, legyen meg a te akaratod. Nem holmi fárad beletörődés mondatja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérre verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? És ha bántalmaznak, akkor gondolkodj el, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Mi atyánk? Valahányszor túl fontosnak tartom magam, valahányszor védelmi bástyámat építgetem, rólad feledkezem meg, Jézusom, akire egyedül tartozik, hogy igazságot szolgáltasson nekem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövisel koronáztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövisel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk töréssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövisel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tiltalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nekünk is szenvednünk kell, sokszor kigúnyolnak hitünkért és meggyőződésünkért. Máskor igazságtalanságokat kell elviselnünk. Nem egyszer mi is csak nem összeroskadunk a keresztünk súlya alatt. Emlékezzünk az Úr ígéretére, amelyet azoknak tett, akik az igazságért üldözést szenvednek. Tanuljunk meg szeretettel hordozni a keresztünket. Csak az lehet Jézus méltó tanítványa, aki napról napra felveszi keresztjét és követi őt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közéről, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedés követi a boldogság, a halált, a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre, egyre erősebben, Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadja.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja.
2: Mindenutók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Kedves testvérek, nagyon köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. További áldott napot kívánunk mindjártunknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. A kárpátaljai görögkatolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor Boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor 1947. október 1-én halt meg Munkácson. Második János Pál pápa 2001-ben avatta Boldoggá a vértanú püspököt. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan indított, lüktető és közösségi alkotóműhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta: egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalomban. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: hallhatják. A második rész 19 óra 25 perckor kerül adásunkba.
1: Őszintén a házasságról, páratlan beszélgetés közismert párokkal. Ezzel a címmel tartotta kerekasztal beszélgetést az idei házasság hetén. A következő másfél órában a kerekasztal első részét hallhatják.
2: Kerekasztal, vagy hát egyenes asztal beszélgetéssel folytatjuk, és átlépünk a házasság hetére egészen konkrétan. Szeretném kérni a beszélgetőtársakat, hogy fáradjanak ide az asztalhoz, dr. kapitány Ágnes és dr. kapitány Gábor, illetve dr. Mező Katalin és dr. Mező Ferenc lesznek a beszélgetőtársaink. Mindkét házaspár idén Kopsz-Krapski díjban részesült, a kapitány házaspár a házaspár díjat kapta meg, a mezőházaspár pedig a közönség díjat kapta meg idén. Úgyhogy a munka-magánélet egyensúlyáról, illetve a házasság hete kapcsán a házasságról és annak megőrzéséről beszélgetünk. Na, nagyon szépen köszönöm először is, hogy találkozhatunk meg, hogy beszélgethetünk. Egy nagyon pici, nagyon rövid bemutatkozást szeretnék kérni mindkettejüktől, akkor mondjuk így, hát egy test, nem? Tehát akkor mindkettejüktől. Házasság életkor, a gyermekek, esetleg unokák, hol tartanak az életük útján?
3: A Akadémia Szociológiai Intézetében vagyunk professzor emeritusok, és a MOME, ez a Moholy Nagyművészeti Egyetem, leánykori nevén Iparművészeti Egyetem, ott egyetemi tanárok vagyunk, úgyhogy oktatásban és kutatásban is van tapasztalatunk. Ami nagyon személyes elem, 50 éves házassági évfordulónkat ünnepeljük az idén. És 50 éve jelent meg az első közös publikációnk, úgyhogy ez az időpont is jelzi, hogy mi kezdettől fogva együtt dolgozunk. Előbb ismerkedtünk meg persze, és aztán utána kezdtünk el közösen publikálni. Két felnőtt fiunk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, Mihály és Máté. Mihály fiunk vizuális kommunikáció művész és filmrestaurátorként dolgozik, és Máté fiunk pedig pszichológus és addiktológusként dolgozik, és van három gyönyörű unokánk. Nem tudom, a képek, ezek most nem éppen mi vagyunk.
2: Ez most éppen a mező családnak a képei valószínűleg, de ezek rapszódikusan fognak váltakozni. A rámszakadékot is látjuk még egyszer-kétszer.
3: Még ezek sem, igen.
2: Köszönöm szépen. Első körben szerintem ez tökéletes. Ferenc.
4: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon szépen köszönjük ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy itt lehetünk, és gratulálunk az alapítványnak a munkájához, ami lenyűgöző ez a teljesítmény, amit ez az alapítvány fel tud mutatni. Nem húzzám az idő gyorsan, akkor bemutatkozunk. Kedves, hát nem azt mondom, hogy feleségem, mert én március 11-én születtem, ő június 22-én, tehát duplaságomat hagy mutassam be mindenki számára. Nagy szeretettel, örömömet, büszkeségemet. Multifunkciós szakember, mert óvodapedagógus, gyógypedagógus, mi vagy még, művelődés és felnőttképzési menedzser, pszichológiából PhD-zott, mindenki osztál valahol itt van ezen a területen. Én magam pszichológus vagyok, hát a sors úgy hozta, hogy dolgoztunk már együtt is egy munkahelyen, jelenleg most Katalin Debrecen Egyetemen oktat, én pedig az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen vagyok most oktató éppen. Hát a nagy szerelmünk a gyermekeinken kívül az a tehetségkutatás, kreativitáskutatás, tanulás, módszertan, nagyjából ez a három fő terület működik, és nem mi vagyunk a képen. Három kitáló gyermekünk van, akik most úgy alakulnak, hogy 23, 20 év és 17 évesek, és hát van, aki már külföldön tevékenykedik, ketten is a három gyerkőcből, a legkisebb, a 17 éves, az még most középiskolás, de szeretjük mindegyiket. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen. Menjünk egy picit vissza az időben. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt, ugye munka-magánélet harmóniáján próbálunk egy kicsit agyalni, hogy lehet ezt jól csinálni, vagy jobban csinálni, és ebben talán impulzusokat szerezni egymástól. Szóval mi volt először az életükben, a munka, vagy pedig a házasság, a családalapítás? Ez önöknél hogyan jött sorban? Melyik jött először, melyik jött később?
5: Erre nehéz válaszolni, mert a találkozásunkkor, amikor hát tulajdonképpen megtaláltuk egymást, akkor már mind a kettőnknek voltak élettervei. Tehát ez benne volt az emberben, sőt, én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha az ember annak már tudatában van, mert a

0: egy szövetséget tud kötni arra a közös célra. Tehát azt gondolom, hogy ez ugye együtt van ez a két dolog.
1: Tehát akkor, ha jól értem, nem gimnázium első osztályában találkoztak, hanem már ennél érettebb állapotban.
2: Annyit, hogy én egyetem első éves voltam, és a Gábor pedig végzős volt az egyetemen. Úgyhogy
1: akkor ott már volt perspektíva,
2: nagyon meg voltak rémülve, mi lesz most az egyetemmel, hogy ilyen gyorsan itt egymásra találtunk, de aztán utána megnyugodtak, és látták, hogy ez így kitart ez a dolog, és a munka, az egyetem, és a magánélet összeegyeztethető.
1: Na, erre még kitérünk, hogy ez pontosan hogyan egyeztethető össze. Köszönöm, Katalin.
3: Hát hasonlóképpen történt velünk is. A munka és a magánélet azt gondolom, hogy teljes mértékben összeegyeztethető nálunk. Munkahelyemen találkoztunk, tehát bejött egyszer csak, megláttam, és onnantól kezdve ugye azt gondoltam, hogy ő lesz az én társam, életre szóló társam. És ez,
1: hát ez a meglátni és megszeretni, ez tényleg így történt?
3: Ez szó szerint így, és én azt hiszem, hogy ez működik is. És hogy ez úgy látom, hogy elég tartósan. A gyermekek ugye utána jöttek, de nem borította fel az életünket a gyermekszületés. Sőt, olyan szépen belesimulnak az életünkbe a három gyermek. A harmadik, mikor megszületett, szinte olyan természetes volt, hogy ő ott van közöttünk, és mindenki teljesen, teljesen szabadon fogadta.
1: Ferenc, erre a belépésre hogy emlékszik?
4: Nagyon egyszerű, én Vitrai Tamás úrnak köszönhetem Katalint igazából az életemben, mert hogy volt a televízióban egy adás, amiben egy Ian Harnos nevezetű Izraelbe élő jiu-jitsu mesterről készített egy interjút, riportot, és ez a nagyszerű úr Down-szindrómás gyermekekkel foglalatoskodott, a harcművészeten keresztül fejlesztette őket, és én akkor nem is tudom, másodéves egyetemista hallgató lehettem, jiu-jitsuval foglalkoztam már, akkoriban pszichológus is vagyok, volt Debrecenben ilyen Down-szindrómás alapítvány, és mondom, akkor itt megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. Becsengettem az ajtón, ajtó kinyílt, egy hölgy kinyitotta, egy hosszú folyosót képzeljünk el, a folyosó végében ott volt a duplaság, elvesztem, tehát ezt nem is kell tovább mondanom.
1: Jó, tehát akkor azért, ha jól értelmezem, akkor azt mégiscsak lehet mondani, hogy a munka, a hivatás, az azért már mindannyiuk életében valamennyire ott volt. És akkor erre érkezett meg a család, vagy a családalapítás, vagy a párkapcsolat. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ezek hogyan ültethetők egymásra. Tehát a munkába kellett beleágyazni a családot, vagy fontosabbá vált hirtelen a család, és ahhoz kellett igazítani a munkát. Szóval akkor ott az elején, és most még mindig ott az elején tartunk, ott az elején mérlegeltek-e egyáltalán? Vagy pedig ez ilyen sodró lendület volt, mindenre volt idő, amire kellett, hogy legyen. Volt-e ebben tudatosság akkor önökben?
2: Mi azt tapasztaltuk meg, hát tényleg ez a 50 év, ez egy elég gazdag tapasztalatanyag, hogyha az embernek belső motivációja és indítatása van a munkája, vagy inkább hivatást kellene mondjak, és a családja, hogy legyen családja, és legyenek gyerekei, akkor ez könnyebben megy. Na persze most ne egy ilyen rózsaszín állapotot képzeljünk el, mert két dolgot azt mindenképp hozzá kell tenni. Az egyik, hogy ez egy nagyon komoly logisztikát igényel. De nekünk ebből a szempontból azért volt szerencsénk, mert én egy nagy családból érkezem, és ez a nagy család, ez egy nagyon komoly támogató közeget jelentett, és aztán nekünk közösen nagyon széles baráti társaságunk alakult ki, és ez a baráti társaság is kezdettől fogva kihozza az óvodából a gyereket, kiviszi, de babaruhákat egymás között köröztünk, és ez mind a mai napig megmarad, ez a fajta támogató közeg a rokonság részéről és a barátok részéről is.
1: Akkor ez egy kölcsönös támogatás volt. Ma te hozod el az összes gyereket az óvodából, holnap meg én hozom el, meg kiviszi reggel, meg, tehát hogy ez egy ilyen teljes...
2: És ezt látjuk, hogy ez a gyerek, ezek a minták milyen módon adódnak át, mert most a gyerekeink ugyanezt csinálják, ők úgy hívják, hogy iskolabusz, és akkor megszervezik, hogy melyik nap kiveszi föl a gyerekeket és kiviszi. Két dolgot akartam még ehhez mondani, a logisztikán kívül, a másik az a perfekcionizmus, hogy engem nagyon erősen úgy neveltek egy ilyen perfekcionizmusra, és ez bizony, mindenbe tökéletesnek kell lenni, a munkába is és a családba is, és ez bizony nem könnyíti meg az embernek a dolgát, úgyhogy ezt meg kellett tanulni. a hosszú évek során, hogy az emberbe hol kell megelégedni azzal, hogy ugye amire ezt szokták mondani, hogy elég jó szülő. Úgyhogy ez szintén egy élettapasztalat.
1: És akkor valószínűleg ez nem is feltétlenül közös élettapasztalat, hanem ezt mindenkinek saját magában kell megküzdenie, hogy meddig tart az én perfekcionizmusom.
2: Pontosan, hát persze ennek jó dolgai, vagy jó oldala is van, mert ugye az ember állandóan magasra teszi a mércét saját magával kapcsolatban, és ez egy folyamatos belső hajtóerőt jelent.
1: Család és munka ügyben egyaránt magasra teszi a mércét?
2: Abszolút.
1: Tehát egyenesen kell állni nem csak a szőnyegrojtoknak, hanem a gyerek hajszálainak is.
2: A szőnyegrojtoknak soha nem, mert ugye szokták mondani, hogy van tiszta gyerek és van boldog gyerek. Ebben mi lazábbak vagyunk.
1: Gábor, hogyan emlékszik erre az időszakra? Még mindig a kezdetnél járunk, tehát ennek a harmóniának a megteremtése, ez hogyan zajlott, vagy önben hogyan zajlott?
0: Hát én azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy az ember tudja, amikor párt keres magának, hogy igazából és tényleg a dolgok legmélyén mire van szüksége. Mert a különben találhat magának olyan párt, akire az első percre azt hiszi, hogy jaj, de jól összeillünk, aztán kiderül, hogy mégse, mert később derülnek ki ezek a dolgok. Na most tehát nem árt, hogyha az emberben van egy ilyen fajta tudatosság rögtön az elején. Tehát rögtön, ahogy mi összekerültünk, akkor ez egy nagyon sok beszélgetés volt, amiben az ember tulajdonképpen kiterítette a saját magát. És akkor azt megpróbáltuk így összecsiszolni, és nem volt nehéz egyébként, mert szerencsénk is volt, mert ahhoz biztos, hogy szerencse is kell, hogy egy olyan fokú összeillés legyen, ami ugye összeillés az egyrészt jelent egy csomó dologban azonosságot, egy csomó dologban meg egymás kiegészítését. És hát ebben tényleg szerencsénk volt, mert így tudott elindulni a dolog.
1: Ahhoz önmagam kiterítéséhez azért nagyon nagy fokú bizalom kell.
0: Hát
1: ez mennyi idő alatt születik meg, vagy született meg önöknél?
0: Nem tudom, szóval az az igazság, hogy én nagyon nem vagyok kibékülve a mai individualista világgal. Tehát, hogy ez a túlfutott individualizmus ugye arra neveli az embereket, hogy valósítsd meg önmagad, győzz le mindenkit, kerülj mindenfelé, stb. Tehát tulajdonképpen egy olyan indulást ad, amiben például egy párkapcsolat is egy harcá válhat. Na most, tehát nálunk ez egyáltalán nem így volt, tehát eleve az volt, hogy az embernek nagyon fontos a másik, és ez remélhetőleg ugye kölcsönös, és akkor ez ugye összekapcsolódik.
2: Ehhez még két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy fiatalok voltunk, és nem voltunk tele sérülésekkel. Ez biztos, hogy ez nagyon sokat számít. Nehezebb biztos akkor, hogyha az ember az élete során már nagyon sok sérülést szerez, hogy akkor ez a bizalom, ez kicsit kopik. De a másik, hogy az egész alapállásunkban, és ugye mi tanítani és közösen tanítunk ráadásul, mindig azt nézzük a hallgatóinkban is, hogy kiben milyen lehetőség van. És a doktoranduszainkat is mindig arra biztatjuk, hogy a ki az erősségei mentén induljon el. Az a fajta oktatás, vagy az a megközelítés, hogy te ezt nem tudod, te azt nem tudod, te amazt nem tudod, az legyengíti a dolgot. Viszont, hogyha a másik emberben azt látom, hogy ő benne milyen pozitív lehetőségek vannak, és ez kapcsolódik a bizalomhoz, akkor az nagyon nagy erőt ad, és bizalmat.
1: Erre a közösen is tanítunkra még nagyon szeretném, ha lenne időnk visszatérni, de Katalin, Ferenc, hogy emlékeznek? Mit kellett illeszteni mihez? Még a kezdeteknél tartunk.
3: Én azt gondolom, hogy nekünk szerencsénk volt, mert tudatosan döntöttünk arról, hogy mikor szeretnénk gyermeket. Tehát nem csak úgy bevállaltunk egy gyermeket, hanem előre felkészültünk arra, hogy gyereket fogunk vállalni.
1: A gyerek itt a nagy kérdés? Vagy önmagában a párkapcsolat is már kérdés a karrier vagy a munka szempontjából?
3: Nem, szerintem a karrier munka szempontjából a párkapcsolat és a gyermek is ugyanúgy összeegyeztethető. Na nem azt mondom, hogy mindig, mert azért nekünk is volt olyan pillanatunk, amikor például a kisebbi lányom olyan 2 éves lehetett körülbelül, és megunta, hogy én állandóan mondjuk mellette a munkával is foglalkozok. Tehát, hogy gondolkodok, beszélek és hozzábeszélek, mert ugye többnyire vele osztottam meg a gondolataimat, ha mondjuk a férjem nem volt otthon. És például volt olyan helyzet, amikor a 2 éves lányom megállt előttem, és azt mondta, anya, nem írsz, nem olvasol, nem kubizmus, ugye? És innentől kezdve ugye a szókincse az már meg volt alapozva, most jelenleg kommunikáció média szakot végzett, tehát azt gondolom elég sok pozitív élményben is volt része. Tehát, hogy én nem éreztem azt soha, hogy a munkámat nem tudom kiteljesíteni a gyermekeim miatt. Én azt éreztem, hogy együtt tudunk haladni, bár nekünk nem volt olyan szerencsés helyzetünk, mint Gáboréknak. Tehát olyan nagy családi támogatásunk nem volt, de ennek ellenére ketten meg tudtuk azt oldani, hogy hol az egyikünk érvényesült jobban, hol pedig a másikunk abban a kezdeti időszakban.
4: Köszönöm szépen, nagyon sok minden hozzá tennivalóm nincsen. Valójában én arra szeretnék kitérni, hogy valóban itt kaptunk egy nagy családos modellt, hogy milyen jó már a kezdetektől fogva, hogyha van nagy családi támogatás. Én a hallgatóimnak is, amikor ilyenekről beszélgetünk, csak azt tudom mondani, hogy ha nincsen semmilyen támogatás, és szereted a párodat, mindent meg lehet oldani. Tehát innentől már csak kreativitás kérdése a dolog, meg elhatározási. Hatalmas kihívást jelentett a fényképeknek összeállítása. Nem tudom, hogy a kollégák közül kinek volt ez az ötlete. Egy napom ráment, amíg több ezer fényképet átnéztem, de annyira jó volt.
1: De a legjobbakat sikerült kitenni.
4: Tehát azt a fekete pontot, amit gondolatba kiadtam, vissza is vontam, és ezer piros pontot adok, de többek között arra is jó volt, hogy megtaláltam 1995-ben írt szerelmes leveleimet, amit Katalinnak írtam, és megdöbbentem rajta, hogy alig 3 hónapja voltunk együtt, és már azt percegettem, hogy jó lenne, hogyha esetleg a feleségem lenne. De 3 hónap után az még igen kis korai, de na, fenne se tudja, vannak olyan kapcsolatok, amelyek így sülnek el, hogy be is teljesíthetnek.
3: És hozzáteszem, ide adta Valentin napra a régi szerelmes leveleket. De írt hozzá egy újat, tehát ez is, hogy kaptam tőle egy újat is, és azt nem tudom, hogy tudta beszerezni azt a fajta borítékot és lapot, amit akkor használt. Úgyhogy biztos utána járt ennek is, ennek oda.
1: Jó, tehát nem csak egy ismétlő jelet tett oda, mint a Kottában, hogy ugyanezt most.
4: Arra gondoltam, újra hasznosítani lehet a szerelmes.
1: És akkor... Hát elindult a közös életük. Ugye a kezdetekre néztünk vissza, lépegettek tovább. Azért valószínűsítem, hogy egy nő meg egy férfi másképpen van jelen a munka-magánélet viszonyban egy család életében. Hát pláne, hogyha gyerekek születnek, 2 gyerek születik, 3 gyerek születik, nyilvánvalóan az anyának a dolga, a lehetősége és a feladata, hogy kihordja ezeket a gyerekeket, megszülje a gyerekeket, és aztán a kezdeti időkben velük legyenek. Ez hozott-e változást az egyensúlyban, vagy az addig kialakított egyensúlyban?
2: Hát annyiban hozott változást, hogy az én számomra anyává válni, az valami hihetetlen fölemelő érzés volt. Tehát ugye szoktak, ráadásul az én édesanyám a szülésről mindig ilyen rémségeket mesélt, úgyhogy én féltem is a szüléstől. És hát tényleg nem volt könnyű szülés, viszont abban a pillanatban, hogy megszületett a Mihály fiunk az első, én úgy éreztem, hogy így a mennyországba kerülök. Tehát, hogy így minden fizikai nehézség és minden fizikai kötöttség megszűnt. A másik, hogy a gyerekkel az ember újra tanulja az életet. Mikor kötelező olvasmányok voltak, én például mindig újra olvastam a kötelező olvasmányokat, és az hihetetlen érdekes volt, hogy az ember mennyi új dolgot fedez fel ezekben a kötelező olvasmányokban. A másik, hogy a jövőre nyílik egy új perspektíva, és aztán ez az unokákkal együtt még sokszorozódik. Úgyhogy nem, tehát ebből a szempontból ez nagyon nagy erőt és nagyon nagy motivációt adott nekem. Persze voltak ilyen nehézségek, hogy még a logisztikára visszatérjek, hogy volt, hogy a babakocsit kitoltam a busz megállóhoz, a Gábor, akkor még nem volt mobiltelefon, a Gábor jött a busszal, leugrott a buszról, megfogta a babakocsit, én fölugrottam a buszra, és mentem tovább. Úgyhogy, és a másik pedig, hogy a gyerekek születésével az értékpreferenciák megváltoznak. De ezt nem vesztességként éli meg az ember, hanem természetesként. Tehát például az, hogyha valamelyik gyerek beteg volt, akkor én otthon maradtam, és nem mentem el konferenciára, nem mentem el médiaszereplésre. Volt olyan, ahova nagyon szívesen elmentem volna, de soha egy pillanatig nem éreztem ezt veszteségnek.
1: Tényleg nem? Tehát nem. Könnyű szívvel azt tudtam mondani, hogy folyik az orra, itt
2: úgy gondoltam, maradok. Hogy én konferenciára más is mehet, azokat a dolgokat más is meg tudja, el tudja mondani, vagy hát hasonló dolgokat. Nekem szerencsém volt, mert a Gábor elment és elmondta. De hogy a gyerek mellett, a édesanyja egyedül én vagyok, és akkor én kell, hogy ott maradjak.
1: Azt mondja, hogy a mennyországban érezte magát, amikor anyává vált. Mikor jutott eszébe először, hogy van munkája is?
2: Abban a pillanatban van egy fény.
1: A mennyországban azért a munka is beletartozik.
2: Úgy mentem be a szülőszobára, hogy vittem magammal olvasmányt, olyan olvasmányt.
1: Hát üres időkre, persze.
2: Az irodalom volt, aztán persze a szülőszobán kiderült, hogy erre nem fog sor kerülni.
1: Hát ha vannak unalmas percek, ki tudja.
2: A dolgozására, de hát az embernek a naivitása az ilyen. Igen. Úgyhogy... Mi volt a kérdés? Mert most...
1: De ez tulajdonképpen ennyi, tehát hogy a munka, tehát hogy ebbe a bizonyos mennyországba, amire azt mondja, hogy megváltozott állapot, abba a munka azért rögtön belekerült, sőt, hát még ezek szerint a szülés előtt.
2: Nem tudom már, mit akartam elmondani. A fényképet. Be is tettük ide azt a fényképet, lehet, hogy majd előkerül. Amikor született a fiunk, akkor készült el az első könyvünknek a korrektúrája. És a korrektúrát úgy készítettem, nekem elég hosszú szerencsére a combom. A combomra ráfektettem a fiunkat, előttem volt egy bögre teljes kávé, hogy szoptatni tudjak, és a combomom ringattam, ugye a ringató, amiről az előbb beszéltünk, ringattam a kisfiamat, és úgy néztem a korrektúrát.
1: Tehát ő tulajdonképpen a nyelvtannak az alapjait már akkor ő magába szívta.
2: Sőt,
1: az elválasztás szabályait is.
2: Nem csak ezt, hanem az énekeket is. Én Kodály zeneibe jártam, és a gyerekek is rengeteg népdalt megtanultak. Aztán majd erről később beszélünk.
1: Gábor, a gyerekes időszakról van-e olyan emléke, amikor azt mondta, hogy most én maradok, és menjen Ágnes az akárhova?
0: Persze. Sőt, hát amikor már két gyerek volt, akkor ez muszáj is volt. És ugye teljesen természetes dolog, amikor egy második gyerek van, mondjuk az idősebben egy kis féltékenység, hogy hát ugye a mama nem vele foglalkozik, és ilyenkor aztán halmozottan volt az, hogy akkor az Ági igenis a nagyobb gyerekkel foglalkozott, és akkor én voltam a kicsivel. És hát az, hogy mit tudom, tisztába tenni, meg ezeket az anyai dolgokat csinálni, miért ne tudna egy apa? Hát ez teljesen természetes.
1: Katalin, Ferenc, gyermekes időszak, volt-e kihívás, vagy ez ilyen teljesen természetes átmenet volt?
3: Én azt gondolom, hogy azért mi három gyermeket neveltünk, három kicsi gyermeket neveltünk, és ahogy mondtuk, hogy nem sok segítséggel, ezért azért nekem volt egy olyan 9 évnyi időszakom, ami a gyerekekről szól, de nem azért szólt róluk, mert hogy nekem ez rossz lett volna, vagy gondot jelentett volna, hanem egyszerűen az volt az igényem, hogy velük lehessek. És mellette dolgoztunk együtt, tehát rengeteg tanulmányunk, könyvünk jelent meg, néha éjszakába húzódóan, amikor már ők aludtak, de hogy ez egy teljesen természetes állapot volt, hogy abban az időszakban rájuk figyeltünk ugye sokkal jobban. És akkor, amikor már láttam, hogy egy kicsit nagyobb, jobban elengedhetővé váltak, akkor talán egy kicsit én is jobban nyitottam afelé, hogy akkor most már egy nagyobb teret engedek magamnak, de nem estem ki egyáltalán a munkaközösségből, vagy nem estem ki a gondolkodási körből, meg ahogyan korábban is mondtuk, hogy mi együtt dolgozunk kezdettől fogva. Tehát az egyik könyvünkben például a lányunk, Dóra, ő már 5 éves korában bekerült. Tehát, hogy ő is hozzájárult ahhoz, hogy például a tanulógép sikeres legyen.
1: És a többiek nem követelőztek, hogy mi is benne akarunk lenni?
3: Majd másikban.
1: Igen, következőben.
4: Annyira nem pedáloznak a munkáját. Egészséges gyerekek, azt gondolom. Ugye? Én nekem csak kellemes élményeim vannak igazság szerint erről az egész apaságról, amit nem biztos, hogy azt mondtam volna 18-19 évesen, nagy bőszem, mint ahogy most így kimerek ülni önök elé. Nagyon szégyellem életem első nyilvános előadását, amit az egyik kollega kért meg, hogy el kell menni egy kisebb községbe, és szülőknek hogyan neveljem gyermekemet című előadást kellett tartani. Azt én tartottam, és Zsenke 23 éves fejem. fejemmel, nulla gyermeknevelési tapasztalattal. Mai napig tudom, hogy okosakat, bölcseket mondtam, mint tankönyvízű alapon, de hát velem szemben ott ültek a három gyermekes családanyák, és nem éreztem magamat hitelesnek, maradjunk
1: annyira. Elnéző most, mosoly, vagy ilyen felcsillanó tekintetek volt?
4: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem dobáltok meg paradicsommal, és ez egy diplomatikusan szerintem lezárhatjuk a sötét múltat, viszont ami az érdekes, hogy most már tapasztalatból tudom azt mondani, hogy akár három gyermeknek a nevelése sem okoz problémát, amennyiben a párok tényleg ott vannak egymásnak, és segítik egymást. És bennem fel sem merült olyan soha, hogy a karriernek bármilyen hátránya lenne a gyermekneveléssel kapcsolatban. Sőt, arra sem voltam hajlandó, a gyermekek neveléséből kiszálljak a karrier kedvéért, mert volt nekem egy nagyon kedves kollégám, Kalua Sándor, igazgatóhelyettes úr az egyik általános iskolában. Ő azt mondta nekem, azt tanította nekem, hogy addig szeresd a gyermeket, amíg engedi, meg addig rágest. És azt annak idején nagyon megtanultam, és nagyon áldom a fejemet, hogy hallgattam el.
1: Konfliktus ez ügyben önök között valaha volt-e, hogy most miért
4: nem, nézz, merek miért nem megyek?
3: Teszem, soha nem veszekedtünk még. Egy igazit soha. Tehát, hogy én próbálok.
1: Micsoda házas pár az ilyen?
3: Én próbálok, de ő nem hagyja. Úgy általában nem szokott közöttünk konfliktus.
4: Hozzátartozik a dologhoz, hogy Katalin is jár jiu-jitsu edzésre, és nálunk nem érdemes nagyon emelt hangon beszélni, mert bajba vagyunk mind a ketten.
2: Még a gyerekek bevonásáról, a 20-valahány könyvünk van, és ezekből jó párnak a borítóját a Mihály fiunk tervezte. A Máté fiunkkal most dolgozunk egy közös publikáción, és amikor kicsik voltak, akkor elég sokszor előfordult, hogy elvittük őket, hogyha előadást kellett tartanunk, akkor leültek, és ott meghallgatták szépen hátul, vittek magukkal valami rajzolni valót, vagy nézegetni valót, sőt, volt olyan is, hogy kutatásba, terepmunkába bevontuk őket, és akkor adtunk neki kicsi megfigyelési szempontokat. És akkor velük volt a füzet, azokba följegyezgették, nagyon éles szemű dolgokat vettek észre.
1: Tehát akkor végül is egy olyan gyerekkoruk lehetett, amelyikben nem utálták meg a szüleik foglalkozását. Ez azért sokat mondó.
2: Igen, igen.
1: Nem lettek mozgalmi árvák már az idézőjelben, hanem ugye a szüleink mindig valahol vannak.
2: Nagy büszkeségünk, hogy mind a kettő valamilyen módon folytatja azokat, amiket mi csinálunk.
5: Őszintén a házasságról, páratlan beszélgetés közismert párokkal. Ezzel a címmel hallhattak az elmúlt másfél órában kerekasztal beszélgetést, mely a 2023-as házasság hete keretében hangzott el. A beszélgetés első részét hallhatták, a második rész 21 óra 5 perctől hangzik majd el.
6: Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban a 2023-ban a Család és a Hivatás konferencia témában zajlott kerekasztal beszélgetést hallották. A második rész 19 óra 25 perckor kerül adásunkba.
7: Mária Rádió.
6: Jancski Viktória beszélgetését hallják Páldiné Pintér Anna Máriával, a Nestlé HR-ével, a munkáról és a hivatásról.
8: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Páldiné Pintér Anna Máriát, HR tanácsadót és munkahelyi mentálhigiénés szakértőt.
9: Üdvözöllek, szervusz, köszönöm a meghívást.
8: A szeptemberi témánk az a munka és a hivatás, és talán ehhez leginkább HR kollégák feladata kapcsolható, ha mondhatom így. Beszélgessünk egy kicsit a munkáról, a hivatásról, de első körben a pályaválasztásról, mert ezek mind összefüggnek. Hogyha azt kérdezem, hogy milyen ma a pályaválasztás, hogy mit tapasztalsz HR-esként, hogyan választanak ma a fiatalok pályát, akkor mit mondanál?
9: Hát én azt gondolom, hogy ebben egy nagy változás van a múlthoz képest, de hogy kinek mi a múlt, az ugye szintén relatív, meg az életkortól is függ, de hogyha most magamból indulok ki, akkor ha arra gondolok, hogy a szüleim annak idején milyen tanáccsal láttak el, és hogy így, hogyan gondolkodtak ők arról, hogy fiam, neked hogyan kellene pályát választani, akkor ahhoz képest biztos, hogy nagy változás van. Mert ugye annak idején azért ez volt az elsődleges, hogy legyen egy stabil munkahelyed, egy biztos munkahelyed, egy fix állásod, egy jól fizető, akár presztízsben egy elismert, ahol szépen kijárod a szamárlétrát, és akkor majd az idő az meghozza meg a türelem, meg a kitartást. Azért ehhez képest most szerintem nagyon más értékek mentén dől el az, hogy ki egyetem milyen pályán indul el. el, mert hogy így szépen lassan ez a régi gondolkodásmód, ez megváltozott. Nyilvánvaló, hogy más volt abban az időben, szüleink, nagyszüleink koráról beszélünk, a kontextus, azért ma sokkal inkább megjelenik ez az önmegvalósító típusú értékrend, vagy az, hogy egyáltalán milyen szempontok szerint keresgéljük a jövőnket, és ugye ez mit jelent? Tehát ez a, hogy olyat csináljak, ami én vagyok, amiben meg tudom valósítani azt, aki én vagyok, amihez értek, amit szeretek, és valahol ez jól is van így. De én azt gondolom, hogy ezek a régi értékek sem kidobandok, mert hogy ezek örök igazságok, hogy ebből élünk. Tehát egy stabil, fix munkahely, ez egy nagyon fontos dolog, a biztonság fontos dolog, de ezek kiegészülnek más olyan a mai világunknak megfelelő szempontok, értékekkel, amelyek jól vannak így.
8: Nem tudtam, hogy mit fogsz mondani, hogy mi a mai pályaválasztásnak a fő szempontja. Én három dolgot írtam fel, az egyik a tanulás, az önmegvalósítás és a rugalmasság, és pont ez jutott eszembe, amikor elmondtad, hogy az első helyen az önmegvalósítást említetted. Jók ezek a jelzők, amiket én felírtam?
9: Én azt gondolom, hogy igen, de ebben is egy picit lehet így cizellálni, mert hogy ma ugye az a speciális helyzet van, hogy 3-4 generáció is jelen van a munkaerőpiacon. Tehát ha azt nézzük, hogy most nem a generációs témánk van, meg nem is akarok ebbe belemenni, de vannak a 40-50-es korosztály, vannak a 30-asok, és aztán vannak a fiatal, most kezdő pályakezdők, és teljesen más, tehát hogy ténylegesen más szempontok szerint keresnek ők, vagy választanak, vagy döntenek egy-egy munkahely mellett. Hogy ezt a 40-es, 50-es korosztályt, és ebbe beleértem saját magamat is, minket az motivál, hogy új lehetőségeket tudok tanulni, fejlődni, akár karrier szempontjából van lehetőség a munkahelyben. A fiataloknak, akik most csatlakoznak a munkaerőpiachoz, sokkal inkább számít az, hogy mi az, amiért dolgozom, mi az az ügy. El tudom-e magamat kötelezni amellett az ügy mellé, oda tudok-e én állni amellé az ügy mellé, illetve a rugalmasság. Ez térben, időben, kommunikációban, tehát a lehető legtöbb szempontból az, hogy egy olyan élettere legyen, amit a munkában tölt, hogy az az ő egyéb más elfoglaltságaihoz a legrugalmasabban tudjon illeszkedni.
8: Ha még ezt tovább görítenénk, akkor még mit látsz? És most leginkább a legfiatalabbakra gondolok itt most, akik tényleg most kezdik a pályát. Említettünk már több szempontot. Ha egy prioritást ki kéne emelni, amikor valaki elindul, hogy akkor most elindulok egy pályán, és elkezdem azt tanulni, akkor mit tart a legfontosabbnak? Mert említetted a rugalmasságot, és szerintem is ez a mai világot jellemzi, hogy rugalmas, de mi az, amit egy fiatal prioritásként kezel?
9: Ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogy sok minden van az ő fejükben is. Nyilván a fizetés az egy fontos szempont, tehát hogy ezt azért ne tagadjuk, hogy azért fizetésből élünk, és ezek fontos dolgok. De az, hogy milyen ügyért dolgozom, hogy ez a vállalat mit ír ki magáról, mint akár társadalmi felelősségvállalás, vagy egyáltalán mit rakja az ablakba, hogy ő ezzel foglalkozik. Ez nagyon-nagyon meghatározó számukra. Az, hogy tudjanak inspirálódni, hogy kik veszik őket körül, az, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen időtávban, mi lesz belőlük, ugye? Azért ma ez sokkal inkább felgyorsult, tehát még ami az jó pár évvel ezelőtt, vagy akár ezt a középkorú generációt tekintve 40-50 éves, mi azért úgy szépen kivártuk azt, hogy ez az élet rendje, és akkor majd előre tudok lépni, vagy éppen nem tudok előrelépni, ez ma sokkal inkább felgyorsul. Tehát ez nagyon hamar igénylik, én ezt tapasztalom a saját területemen, a nagyvállalati szférában, hogy azért 1-2 éven belül ők szeretnének váltani helyet, tehát hogy cégen belül, vagy vállalaton belül, de valami mással foglalkozni, vagy előbbre lépni, vagy a ranglétrán egy kicsit felfele haladni, vagy legalább ennek a kilátását, vagy a potenciális lehetőségét látni. És hogyha ez nincsen, akkor azért ők körülnéznek, mert hogy a világ nyitva van, és ezer lehetőséggel találkoznak az élet minden területen, és egyébként a munkahelyeket is egy picit ilyen szemmel nézik, hogyha nem hozza azt, amit esetleg ők úgy gondolnak, akkor tudnak válogatni.
8: Említetted az értékrendek között a társadalmi felelősségvállalást. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. Az egyik az, még milyen értékrendeket keresnek. A másik pedig az, hogy honnan jön a fiatalokba az, hogy ők most már érték alapon próbálnak meg pályát választani.
9: Én azt gondolom, bár nem vagyok a Z-generációnak a szakértője, tehát hogy azért ennél sokkal mélyebb téma ez, azt gondolom, az ő értékrendjüket, vagy onnan gondolkodásmódjukat megérteni. De én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert hatalmas a választás lehetőség. Tehát ez a nincs határ, kitárul a teljes világ. valamilyen szempont szerint mégiscsak akarnak választani. Tehát, hogy ez az élet rendje az, hogy azért valami felé akarok igazodni. És hogy ha ezt határozza meg, hogy ő egy olyan ügy mellé teszi a nevét, ami neki fontos, ami mellé oda tud állni, ami lehet, hogy éppen trend, teljesen mindegy, tehát, hogy valami alapján választ egy ügyet, akkor ez az ő döntése, de hogy ebből a széles palettából ő gyakorlatilag leteszi valami mellé a voksát. És én azt tapasztalom, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk nem abba az irányba megy egy vállalat, vagy egy csoport, vagy egy márkának a kommunikációja, vagy ugye márkaépítés szempontjából egy másik irányba van, akkor ők van, amikor ezzel nem tudnak azonosulni. És akkor azt így elengedjük. Tehát, hogyha ez nem én vagyok, nem tudom magamat beletenni, ugye, ahogy beszéltünk is arról, hogy önmegvalósítás, nem tudok azonosulni azzal, ami az én feladatom, akkor ő ezt nem fogja csinálni, mert már abban nincsen motivációja, és akkor keres egy olyat, ami viszont találkozik az ő belső motivátoraival, vagy a belső elkötelezettségével.
8: De én csak kérdezném még azt, hogy mik azok a még plusz motivációk, mik azok az értékrendek, amit még keres a mai fiatalság.
9: Hát, hogyha egy picit ilyen szervezeti kultúra szempontjából nézzük meg, akkor azon túl, hogy mivel foglalkozik egy vállalat, nyilván nagyon sok minden van, ugye erre gondoltál, hogy mivel lehet a fiatalokat akkor úgymond becsábítani, vagy ha már becsábítottuk, akkor elkötelezetté tenni. Erre a vállalati kultúra, vagy a munkahelyi kultúra tud egy jó választ adni, és hogy ez mit jelent, ez egy ilyen érdekes kérdés, vagy egy ilyen fogalom is lehet, hogy mi ez a munkahelyi kultúra, ez nem egy valami, amit felteszünk a polcra, hogy elkészült, van egy munkahelyi kultúránk is feltettük a polcra, vagy van egy szlogenünk, és ezt kiírjuk a weboldalunkra, hanem ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogyan bánunk egymással a mindennapokban. Most ezt egy ilyen nagyon egyszerűen lecsupaszítva ezt a dolgot, és ebbe beletartozik az, hogy köszönünk, hogyan vitázunk egymással, hogyan tudunk mi együttműködni, hogyan tudok például tudom egyáltalán azt mondani egy munkahelyen, hogy srácok, én nem értek ezzel egyet. Nekem más a véleményem, merem-e én egyáltalán ezt elmondani? Vagy pedig erre mondjuk egy retorzívó a válasz. Vagy például, hogyan kommunikálok, hogyan érhetem el egyáltalán a vezetőséget. Tudok-e hozzájuk közel kerülni, vagy pedig csak, nem tudom, a titkárnőn keresztül kommunikálni. Tehát egy fiatal szempontjából, és nem csak egy fiatal szempontjából, hanem igazából bármely munkavállaló szempontjából, ezek nagyon fontos dolgok, hogy milyen kultúra van jelen egy munkahelyen, mert igazából ez határozza meg azt, hogy hogyan éljük meg azt a napi 8-10 x órát, amit a munkahelyünkön töltünk, és ezek mind pici dolgokból épülnek fel, pici apró dolgok, ahogyan egymással élünk együtt, ahogyan beszélünk, ahogy megoldjuk a problémákat.
8: Ha most arra kérdeznék rá, hogy hogyan kell egy jó munkahelyi légkört, egy jó munkahelyi környezetet, egy jó munkahelyi kultúrát kialakítani, akkor ezt hol kezdjük? Mert én úgy gondolom, hogy ezt vezetői szintről is, de alulról is kell, tehát az a legjobb, hogyha valamit közösen hoznak létre, közösen alkotnak. Te a gyakorlatból mit mondanál, hogy hogyan kell ezt elkezdeni, milyen lépésekkel?
9: Ez lenne füleimnek, amit mondasz, mert hogy ez, tehát a munkahelyi kultúrát aztán valaki csinálja valahol, és majd szól, amikor elkészül, és ez a valaki általában sokan azt gondolják, hogy ez a HR osztálynak a feladata, és majd ha elkészült, akkor azt majd nekünk így elküldik, és akkor van egy munkahelyi kultúránk, de hogy ez nagyon nem így van, úgyhogy szuper, hogy te is ebben az irányba gondolkodsz. Én azt gondolom, ez én tapasztalatom az, hogyha elkezdünk egy kultúrát felépíteni, vagy váltani, inkább azt mondom, mert mindenhol van valamilyen fajta kultúra, de hogy ezt ha tudatosan építjük, akkor mondjuk beszéljünk vállalati kultúra építésről. Ezt mindenképpen ott érdemes elkezdeni, hogy megnézzük, hogy most mi van. És az, hogy most mi van, hogy induljunk ki abból, hogy mi a jelen helyzet, ahhoz viszont meg kell kérdeznünk az ottani csapatot, az ott dolgozókat, a munkatársakat, hogy mi az, ami most jól működik, mi az, amit szerettek ebben a cégben, mi az, amire büszkék vagytok, ami nagyon jó, ami ideköt, ami érték, és mi az, ami nem, mi az, ami nehézség, ami probléma, ami frusztráció. Tehát hogy ezeket így érdemes, mint egyfajta ilyen kezdő kutatási lépésként feltárni a diagnózist, ugye, mint egy beteg esetében is, hogy akkor mivel állunk itt szemben. És hogyha ebből ki tudunk indulni, akkor mellé tudjuk tenni azt, és akkor itt már azért bejön ilyen, hogy HR stratégia, vagy a vállalati irányok, hogy egyáltalán milyen fajta irányba szeretnénk menni, milyen kultúrát szeretnénk itt. Egy hierarchikus vezetés, vagy hierarchikus kultúrát szeretnénk, vagy egy demokratikus kultúrát, vagy egy befogadó kultúrát, vagy egy bármilyen kultúrát, de nyilván akkor van egy irányunk, hogy merre szeretnénk menni. És itt nagyon fontos szerepe lesz majd a vezetőknek. Mert hogy igazából a kultúrát azt a mindennapokban a vezetőn keresztül fogjuk megélni. Tehát azt, hogy ő hogy viselkedik, és ez egy picit olyan, mint a gyereknevelés, hogy ő mond valamit, de amit cselekszik, na hát igazából azt nézik mindenki árgus szemmel, ha hátrafordul, hogy mit csinál a vezető, mert hogy igazából ténylegesen az az őszinte viselkedés az, ami egy kultúrát élhetővé vagy megfoghatóvá tesz. Tehát, hogy itt a vezetők szerepe az óriási, és nyilvánvalóan az ő hozzáállásuk, ahogy ő a beosztottjaival, a kollégáival bánik, abban testesül meg az igazából, amit mi kultúrának szeretnénk hívni. És ennek az egésznek az magja az tulajdonképpen a bizalom. Tehát, hogyha megvan az a bizalom, hogy a dolgozók el tudják mondani, hogy ők hogy érzik magukat, be tudjuk őket vonni abba, hogy erre szeretnénk menni, rakjuk össze közösen, csináljuk ezt közösen, ennél nagyobb elköteleződést igazából nem nagyon tudunk, mert amit együtt csinálunk, amiben én is benne vagyok, és beleadom magamat, ahhoz fogok meg én leginkább kötődni. És akkor már egy félig nyert ügyünk is van, mert hogy a kultúránk, ma megnyertük azokat a kollégákat, akiket ebbe belevontunk, és közösen alkotjuk meg, hogy hogy szeretnénk mi egymással viselkedni, hogy szeretnénk mi egymással itt együtt élni ebbe a heti 40 órában, amit együtt töltünk.
8: Nagyon érdekes, amit mondtál, mert igen, én is azt gondolom, hogy van bizalom alapja. Többször említetted magát a kommunikációt is, mert ha nincs meg a kommunikáció, akkor nincs semmi, tehát hogy muszáj valahogy kérdezni, felelni rá. Hogy kérdezitek meg, vagy hogy kérdeznétek meg a kollégákat arról, hogy ők mit szeretnétek, és most gondolok arra, hogy valami közvéleménykutatás, vagy leülnek a vezetők beszélgetni. Hogy mondjál, vagy hogy nyitjátok meg a dolgozókat, hogy merjék elmondani a véleményüket, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, hova szeretnének eljutni.
9: Ez nagyban függ attól, hogy milyen bizalmi szint vagy jelenleg a vállalatnál, vagy a szervezetnél. Hogyha működik ez a fajta transzparencia, hogy elmerem mondani, amire úgy utaltam az elején, hogy megvan egyfajta pszichológiai biztonság, ezt így hívja a szaknyelv, hogy elmerem mondani, hogy mi a véleményem, akkor ezt meg lehet kérdezni egy workshop alkalmával, egy kerekasztal alkalmával, egy fókuszcsoport alkalmával, vagy egy projektcsapatot felállítunk, hiszen nyilván most több száz fő szervezetnél nem tud mindenki benne lenni napi szinten, de lehet onnan delegálni, csak különböző területekről egy-egy delegáltat, aki képviseli az adott csapatot, visszafele is viszi az információt, de hozza az ő úgymond hangjukat, és akkor ott elmondják egy ilyen közös workshopon, egy ilyen nyílt térben, vagy egy ilyen facilitált beszélgetés formájában, hogy ők mit gondolnak, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, mit változtatnának, milyen ötletek vannak. Ha ez mondjuk így nem kivitelezhető, akkor még mindig ott van az, hogy anonim módon lehet nagyon szépen kérdőíveket, elégedettségi felméréseket készíteni, és ennek pont az a lényege, hogy teljesen névtelenül, tehát ennek semmilyen fajta következménye vagy visszakövethetése nincsen. Ők ott különböző kérdésekre válaszolnak, és akkor abból van egy viszonylag nagy létszámú, hiszen akkor ott mondjuk mindenkit meg tudunk kérdezni, egy nagy létszámú mintánk, hogy nézünk most így ki.
8: Most egy kicsit a munkahelyi kultúrától kanyarodjunk még vissza a pályaválasztáshoz, de inkább nem is a választáshoz, hanem a pályaváltáshoz, ha jól mondom, amikor valaki nem érzi jól magát, vagy belefásult. De majd elmondod, hogy mik azok a problémák, amikor valaki elkezd váltásban gondolkodni, továbblépés. És én olyan élettörténeteket hallok mostanában, hogy totál más irányba indul el valaki, hogy mérnökből lesz pék, orvosból lesz óvónő, tehát hogy elképesztően széles a palett, hogy milyen váltásokat élnek meg az emberek. Az egyik kérdésem az, hogy miért vannak ilyen éles váltások, tehát mik azok a problémák, ami miatt ilyen erősen váltanak az emberek, de említettük, hogy már más a szempontrendszer, meg ugye már nem egy munkahelyen töltjük el az éveinket. De mi az, amikor váltunk, és mit ismer fel magában, ha van tapasztalat arra az illető, hogy váltani szeretne?
9: Szerintem ez egy nagyon egyéni dolog. Én magam is pályaváltó vagyok, sőt, voltam és vagyok is, hogyha így kezdjük, én is közgazdászból lettem. Mondjuk közgazdász azért az egy elég tág fogalom, de mondjuk marketinges, reklámszakemberből lettem HR szakember, és most pedig egy újabb irányváltásban vagyok, most pedig pszichológia irányában mozdulok el, ami ez egy jelentős váltás. Tehát, hogy ebben én azért ezt így belülről érzem. Én azt gondolom, ez nagyon egyéni. Tehát, hogy lehet, hogy ezt a fajta receptet nem tudom megadni, hogy ilyenkor mi történik. Amit én inkább szeretnék hangosítani, az talán az, hogy azt érdemes végig egy picit arról beszélgetni, hogy egyáltalán milyen mentális folyamatok zajlanak akkor bennünk, amikor egyáltalán felmerül ez a pályaváltásnak a lehetőség, és hogy mire érdemes figyelni. És én azt gondolom, hogy itt azért vannak ebben csapdák ebben a helyzetben, mert hogyha most csak nézzünk egy példát, én mondjuk elégedetlen vagyok a munkahelyemmel, nem szeretek bejárni, minden nap úgy kelek föl, hogy úristen, akarom én ezt az egészet, és akkor úgy felmerül bennem, hogy lehet, hogy akkor én a mérnökségből átmennék ugye Péknek holnaptól. Az nem ennyire egyszerű, tehát ilyenkor érdemes azt végig gondolni, hogy mi az, ami miatt én ezt érzem. Lehet, hogy egy egész egyszerűen csak a vezetőmmel van problémám, hogy pont egy olyan főnököm vagy, vagy éppen a kollégáimmal valami nem stimmel, vagy nem tudom, a munkahelyi körülményeim, vagy a kultúrával, a munkahelyemnek a kultúrával, ugye beszéltünk a kultúrával, nem tudok vele azonosulni, tehát vagy rengeteg olyan, vagy egyszerűen csak olyan élethelyzetben vagyok, hogy most így nagyon besokaltam, és most így hagyjon engem mindenki. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog lehet, amikor nem a pályaváltás a megfelelő döntés. Ezzel csak ezt szeretném mondani, hogy érdemes ezt egy kicsit higgadt fejjel tudatosan végig gondolni, hogy miben vagyok én most, mi az, ami nekem így most nehéz, mitől szenvedek én most. Tehát, hogy ez kicsit így, ez az önismereti utazás, ez sajnos nem úszható meg egyébként az élet szinte semmelyik területén, de hogy egy pályaváltás, ami azért egy nagy dolog, ott mindenképpen a tudatosságra és az önismeretre tenném a hangsúlyt. De lehet például egy ilyen helyzet is, hogy egy kiégés közeli fázisban vagyok, nem tudok már felkelni reggel. Tehát, hogy annyira kimerültem testileg, lelkileg, fizikailag, szellemileg, hogy én azt gondolom, hogy én elmegyek, nem tudom én, egy hegytetőre, és ott fogok horgászni, vagy teljesen mindegy. Tehát, hogy ez sem egy jó tanácsadó, mert a kiégés állapotában nem erre van szükségem, hanem arra, hogy egy picit így rendezzem, visszaállítsam ezt a balanszot az életembe, hogy legyen regenerálódási lehetősége, mert ugye a kiégett embernél az történik, hogy annyira pörög, hatalmas fordulatszámon hosszú ideig, és nem tud regenerálódni sem a teste, sem a lelke, sem az elméje, hogy eljut egy ilyen nagyon sajnos egy drasztikus állapotba, a kiégés állapotába. Tehát ez megint csak nem egy jó tanácsadó. És akkor ugye szokott még ilyenkor kérdés lenni ez a váltsak, ne váltsak című történetnél, hogy mi lesz az én identitásommal, mérnök voltam, most akkor elmegyek Péknek, vagy nem megyek el Péknek. Érdekes blokkoló tényező tud lenni így saját magunk számára, hogy így ragaszkodunk ahhoz, hogy ki vagyok én, mi van a papíromon, de hogy ez nem szabad, hogy így lebilincseljen minket. Tehát, hogyha arra jutunk, hogy nem ez az én utam, önismeret, tudatosság szempontjából végig gondoltam én, hogy én mit szeretnék, hogy szeretnék, és mindjárt erre is mondok egy pár ilyen hasznos önismereti kérdést, amit a fel tudunk magunknak tenni, és egy kicsit úgy megbeszélgetjük magunkkal egy ilyen csendes, nem tudom, magányos délutánunkon, akkor abban nagyon sok mindent ki tudunk magunkra szűrni, hogy akkor nekem tényleg a pályámmal van problémám, vagy éppen csak úgymond a körülmények nem jók, és valamit ott így a rendszerbe bele kell nyúlni. És akkor a kérdések, hogy miket lehetne így magunknak fel. Én azt gondolom, én legalábbis magammal szoktam ilyen típusú beszélgetéseket, most ezt értsük jól, végezni, hogy így felteszek magamnak kérdéseket, de egyébként ezzel egy coach vagy bármilyen segítő szakember is nagyon szépen tud segíteni, hogy mi az, ami nekem örömet okoz a mostani munkámban, mi az, amit én nagyon szeretek, ami energiával, erővel tölt el, és mi az, ami elviszi ezt az erőt és ezt az energiát. Tehát egy picit úgy nézzünk szembe, úgy vizsgáljuk meg a mostani helyzetünket, hogy ez a pálya, amit én csinálok, ez tényleg ad nekem, energizál, szárnyalok tőle, vagy pont elviszi. Ha újra kezdhetném, akkor is ezt választanám, vagy nem ezt választanám? Mi ennek a munkámnak az a része, amit akkor is csinálnék, hogyha nem kapnék érte semmilyen elismerést vagy fizetést? Tehát, hogy egy picit így végig tudjuk ezt így tudatosan gondolni, akkor azért ezekből így szépen kijön az, hogy itt a pályámmal van vajon a probléma, vagy pedig most éppen nem vagyok jó helyen. Tehát, hogy az a kettő, ez így nagyon más. És lehetséges, hogy akkor maradok a munkahelyemen, de bátran felvállalom azt, hogy én nem itt szeretnék dolgozni, nem ebben a munkakörben, és nem tudom bármi, vagy nem ennél a cégnél, de maradok továbbra is mérnök, ha már ezt a példát vezük, vagy felvállalom azt, hogy akkor én elmegyek, és kitanulok egy új szakmát, és újra kezdek, és felépítem, és hogy egy mai 45 éves ember még 15-20 évig a munkaerőpiacon lesz, ha szeretnénk, ha nem. Tehát, hogy ebben még bőven van lehetőség, hogy felépítsünk egy új pályát.
8: Hogyha úgy vizsgálom a pályaválasztást, hogy mi áll hozzám lelkileg, szívileg, ha mondhatok ilyet, legközelebb, akkor hogy tudom ezt megállapítani? Mert ez nagyon jó, hogy El kell magunkkal beszélgetni, és én is így gondolom. El kell gondolkozni, le kell lassítani. Hirtelen döntéseket szokták mondani, hogy feszült helyzetben ne hozzunk döntéseket, mert az csak egy indulatból való. De hogyan tudom azt, hogy ez most közel áll hozzám, vagy mi szerint gondolom át, hogy az közel áll-e hozzám?
9: Szerintem ezt az ember úgy érzi. Tehát, hogy érdemes különbséget tenni abban, hogy mi az, amit jól csinálok, és mi az, amit szeretek csinálni. Tehát ez csak két egyszerű kérdés. De hogy amit jól csinálok, az sokszor az, amit évek óta csinálok, van benne rutinom, tapasztalatom, kitanultam, megtanultam, fejlesztettek, tréningeltek, mindent is csináltak velem, és azt jól tudom csinálni. De amit igazából az én szívem szerint szeretnék csinálni, vagy amiben tényleg azt érzem, és ugye itt most behozhatnám ezt a flow érzést, erről biztos hallottál Csíkszentmihályi Mihálynak a definíciója, vagy a kifejezése a flow, amiben tényleg azt érzem, hogy ez én vagyok, ez egyszerűen így repül az idő, észre sem veszem, nem is fizetnek érte, és ezt szeretném csinálni, ezzel foglalkozom, szabad időmben. Tehát, hogy ez megint csak ez az önismereti kérdés. Erre nincsen recept, ezt látjuk magunkon, mi az, amitől így fülig érez, csillog a szemünk, ugye ezt szokták mondani, amikor beszélsz erről, csillog a szemed, amikor megcsinálod, de akkor megcsinálod. Tehát, hogy ez a két dolog, ez különböző, és azért ebbe egy nagyon bele tudunk ragadni, hogy amit én jól csinálunk, akkor biztos az én hivatásom. Hát ez nem biztos.
8: Itt van a robotika, itt van a mesterséges intelligencia. Vannak lehetőségek, rengeteg dolgot megváltoztatott. Mit látsz a munka világában? Hova fogja ez eltolni? Hogy fognak választani? Mi a jövő? Most ez nagyon nagy merítés ez a kérdés, de mégis, hogyha összetudnád egy szempontrendszerbe foglalni azt, hogy miket kell figyelembe vennünk, és hol tartunk most?
9: A mesterséges intelligenciával kapcsolatban én azt látom, hogy két nagy hozzáállás típus van. Az egyik az, aki azt mondja, hogy tök jó, mert hogy ez nagyon sok mindenben segít nekünk, és ez így is van. Tehát, hogyha jól használjuk, én azt gondolom, hogy nagyon sokban segíti a munkánkat, a hatékonyságot, ötleteket ad. Tehát, hogy egyrészt ez nagyon-nagyon jó, nem kell annyi információt tárolnunk, megjegyeznünk, már nem az lesz a hatalom, vagy nem azért lesz a hatalom, akinél az információ, mert most már ott van a mesterséges intelligencia, és bárkinek hozzáférhető. Ez az egyik út, aki szerintem így a mesterséges intelligenciára gondolt, a másik pedig, akik inkább a pessimista oldalt látják, hogy elveszi majd a munkánkat, vagy megszűnnek majd munkahelyek, vagy pozíciók, vagy teljes, nem tudom, szektorok szűnhetnek meg. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy mit fog hozni. Én azt gondolom, hogy ez is hasonlóan fog működni, mint az eddigi technológiai újítások. Hát eddig is voltak számítógép, mobiltelefon, táblagép, de ezeknek mind volt olyan következménye, hogy akár megszűntek munkahelyek, de párhuzamosan pedig nyíltak is új munkahelyek, mert hogy ahhoz, hogy ezt a munkahelyen tudjuk használni, ehhez kellenek majd új munkahelyek, akik ezt, nem tudom, lehozzák a felhasználók szintjére, informatikus, stb. Tehát ez nem az én szakterületem, de én azt gondolom, hogy amennyi veszélyt hozhat ez így a munkaerőpiacra, én azt gondolom, hogy annyi lehetőséget is nem tudjuk még, hogy ma ezek a szakmák még nem is léteznek, tehát fogalmunk sincs, hogy mit hozhat ez majd a jövőben, de mindenképpen egy ilyen, inkább ez az optimista gondolkodásom van, hogy lehet, hogy lesz, ami elveszik, vagy kiváltódik, de biztos, hogy fog születni mellette új munkahely is. Viszont ami szerintem inkább a fontos, hogy hogyan használjuk jól ezt a mesterséges intelligenciát, mert hogy azért ebben én azt gondolom, hogy van veszély, és még tényleg nagyon gyerekcipőben járunk. Biztos, hogy lesznek, tehát hogy biztos, hogy vannak olyan részei az emberi mi voltunknak, munkánknak, szakmánknak, stb., amit nem fog kiváltani, legalábbis a mai tudásunk szerint. Hogy például az empátia, az érzelmeknek a kezelése, ezek vagy egy etikai kérdésben, morális kérdésben való állásfoglalás, vagy egy bizalomnak a kiépítése. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amikre egy gép, mert hogy itt azért erről van szó, hogy a mesterséges intelligencia ezeket nem tudja kiváltani, legalábbis jelen tudásunk szerint. Úgyhogy én ezért nagyon bízom benne, hogy akár ezt a szakmát tekintve, a HR szakmát, vagy bármi, ami emberekkel foglalkozó szakma, ebből a szempontból ez biztos, hogy nem fog kiváltódni, és én azt gondolom, hogy még nagyon sok más olyan területen, ahol emberi interakció van, pontosan ezek miatt, amiket elmondtam, ezeket nem fogja tudni felváltani egy gép. Viszont, ami meg egy veszély lehet, az, hogy nagyon könnyen ebbe úgy el tudunk kényelmesedni, mert hogy csak úgy belerakjuk, megkérdezzük, és akkor megmondta nekünk az AI, hogy mit csináljunk. Itt pedig én azt gondolom, hogy a kritikus gondolkodás az, amit kockáztatunk. Tehát, hogyha elfogadjuk kérdés nélkül, hogy ő mit mond, mire hivatkozik, miért, tehát, hogy ez én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy veszély.
8: Nagyon sok minden elhangzott. Nagyon nehéz zanzásítani, és tényleg már adtál tanácsokat az első kérdéseknél is. De ha most így muníciót kéne adni, és akkor most koncentráljunk a fiatalokra, uh-huh. vagy akik most vannak pályaválasztás előtt, és tényleg bizonytalan a jövő, uh-huh. te is mondtad, hogy még nem is látjuk azt, hogy mi fog eltűnni, milyen új munkakörök jönnek létre. Mégis mit tanácsolnál, hogy mi szerint döntsenek, hogy induljanak el ezen az úton?
9: Hát, hogyha egy jó tanács csokorra gondolsz, akkor ezen én is gondolkodtam, nekem is azért kamasz gyerekeim vannak, és hát most már lassan ők is ugye indulnának. Hát, ami szerintem nagyon fontos, ez a holtig való tanulás. Ugye ezt azért sokszor halljuk, de hogy ez egy nagyon-nagyon nagy igazság, főleg ebben a világban, ahol tényleg a technológiától elkezdve a körülmények, a kontextus, a gazdaság, bármi folyamatosan változik. Tehát az, hogyha tudunk folyamatosan tanulni, és ehhez készek vagyunk tanulni, tehát hogy nem gondoljuk azt, hogy befejeztük az egyetemet, és innentől kezdve én készen vagyok, és mindent tudok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos képesség, vagy egyáltalán készség, amivel el kell indulni. Ez az egyik. A másik, amire utaltam, ez az identitás. Én azt tapasztalom a munkavilágában, hogy a titulus egyenlő én. És ez borzasztó veszélyes, mert amíg fut a szekér, addig ez nagyon szép, de amikor a szekérrel döccenések történnek, akkor azt gondolom, hogy én vagyok egy hiába való valaki, és elvesztem a teljes identitásomat. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a munka egy fontos része a társas identitásoknak, de nem az egész. Tehát ettől én még vagyok az az ember, az a gyerek, az a férj, az a feleség, az a családanya, bárkicsoda, aki én vagyok. A munkánk az egy fontos része az életünknek, és hogy a fiatalok számára még inkább azt gondolom, hogy ezt vigyék magukkal, vagy hogy nem ez adja azt, hogy ők milyen emberek lesznek. Fontos része, de a saját emberi értékrendjük az, ami igazából meghatározó, hogy kik lesznek ők.
8: A nyitottságot fontosnak tartod?
9: A nyitottságot mindenképpen, de én azt gondolom, hogy a fiatalok nyitottak, tehát ők nekik genetikailag ez a feladatuk, tehát hogy akár így evolúciósan nézve, tehát hogyha ők nem, akkor ki? Tehát ők biztos, hogy nyitottak. A kérdés az, hogy amikor majd az életben haladunk, és jönnek innen-onnan ugye esetleg a nehézségek, vagy döccenések, hogy akkor is megőrizzük, mert hogy most ezért egy nem fiatalnak is nagyon nagy szüksége van arra, hogy nyitottak legyünk, úgyhogy ez a fajta nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, tanulási képesség, együttműködés. És hogy egyáltalán még az a gondolat volt így bennem, hogy most itt a munkáról beszéltünk meg arról, hogy leszünk majd sikeresek, meg pálya, választás, meg egyebek, de hogy az nagyon fontos, hogy amikor elköteleződöm egy helyen, ott ne csak azt nézzük, hogy majd itt nekem milyen sikereim, lehetséges, potenciális sikereim lehetnek, hanem azt is, hogy jól tudjak lenni azon a munkahelyen. Jól tudjak lenni, és ugye egy picit ez a munkahelyi mentálhigiéni, az, hogy én ott tényleg ki tudjak teljesedni, hogy ne csak arról szóljon, hogy be kell mennem, aztán utána végre mehetek haza, hanem hogy a munkánk nagyon fontos része az életünknek, ugye nagyon sok időt töltünk itt, hogy ne csak az legyen a szempont, hogy sikeresre vagyok, teljesítek, nem tudom, elismernek, hanem az, hogy jól is tudjak lenni a munkahelyemen, csupa nagybetűvel.
8: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen ezt a gondolatébresztő beszélgetést, nekem is nagyon izgalmas volt, várunk legközelebb is. Pádiné Pintér Anna Máriát, HR tanácsadót hallhatták az elmúlt percekben, köszönöm.
9: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Jancski Viktória beszélgetését hallották Pádiné Pintér Anna Máriával, a Nestlé HR-ével, a munkáról és a hivatásról.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Elkészült a Mária zarándokút új szakasza. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta. Egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden ember élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalom számára. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándokutat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora is segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez és neveléséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat a zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, keresztalakban átszelve a Kárpát-medencét.

Remények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiség óránkban Szalka Mihály atya magyarázza a nap evangéliumát.

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok, atya!
2: Jó reggelt mindenekkel, mert szeretettel köszöntelek benneteket és a Mária Rádió hallgatókat is.
1: Atya, hát ezek kemény szavak Jézustól, és hát valami oka volt annak, hogy Jézust kereste Szűz Mária és rokonai, és látszólag mégsem tartotta fontosnak, sőt, még az evangélium hallatán kifejezetten elutasító magatartásnak tűnik Jézus válasza. Persze ekkor Jézus a munkáját végezte, tanított, valószínűleg nagyon elmélyülten és nagy odaadással taníthatott, mikor odaértek a rokonok.
2: Ez így van. Tehát első hallása, ez nagyon kemény beszédnek tűnik, hogy mint egy elutasító magatartásnak Jézus tétére. De természetesen itt azért nem erről van szó. Az Úr Jézus végtelen szeretettel van mindazok iránt, szinte atyai szeretettel, testvéri szeretettel van mindazok iránt, akik az ő igéjét hallgatják, akik figyelnek az ő szavára. Ugye ezért oly szépen vezetted, és nekem annyira tetszik, ugye, hogy így reggelenként mindig a napindítót a evangéliummal kezdi a Mária Rádió, hiszen a napot így kell kezdeni, hogy Isten igéjét hallgatjuk, mert annál fontosabb, úgy tudjuk megélni a családi szeretetet, úgy tudunk békében, jólétben élni, hogyha képesek vagyunk Krisztussal, az ő igéjével kezdeni a napot. És tulajdonképpen erről szól, és ezt mutatja be a mai evangéliumi szakasz is, amikor arról beszél, hogy az Úr Jézus mintha nem fogadná a rokonait. Pedig itt erről szó sincs. Itt egyszerűen csak megmutatja szeretetét, hogy mennyire fontos az, hogy foglalkozzunk vele, hallgassuk az ő igéjét váltsuk tettekre, és ha tettekre váltsuk az ő szeretetet, akkor megtanuljuk igazából szeretni, elfogadni családtagjainkat, szeretni rokonainkat, szeretni a világot, szeretni az embereket. És azért, hogy csodálatos, mert például ez az evangélium rész, mert példát mutat Mária is. Mária mit tesz? Elgondolkozik, nem erőszakoskodik, hogy már pedig nekem beszélnem kell, meg jogom van beszélni a fiammal, meg sürgősségbe jöttem hozzá, mert ugye mi ezt tennénk? Hát mi azt mondanánk, hogy hát dehogy nem engedjenek be, hát nekem mindenféleképp ott kellett. Nem. Mária megint csak az

alázatával, a szeretetével, az Istenbe vetett bizalmával elfogadja, valószínűleg elgondolkozik az Úr Jézus szavait, és valószínűleg, hogyha nem is érti meg, de képes Isten akaratának tulajdonítania, hogy a fia most még nem tudja őket fogadni, attól ugyanúgy szereti, ugyanúgy mellett áll, ugyanúgy a családjának a része, de most neki fontosabb vagy más dologban kell eljárnia, ami nem más, mint az Isten akarata. És amikor ezt elfogadjuk, akkor lehet, hogy nem mi vagyunk az elsők. Akkor lehet, hogy nem mi vagyunk a legfontosabbak a világon. De viszont alázattal megtanuljuk igazából megérteni Isten szavát. Na ezért, hogy fontos, hogyha a napunkat Isten szavával kezdjük, azon a nap folyamán, hogy Mária tette, elmélkedünk, elgondolkodunk, életünkbe ágyazzuk, így kitágítjuk a szeretetünket, és így fogjuk a családtagjainkat is megfelelő módon tudni szeretni.

lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán, a miért? Mikor az Isten intett neki, készülj, valaki ott lenn, meg akar születni. Neked szőtték-e színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat? És most hiába, le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj, és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. S szólt a lélek. Én nem akarok menni, én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szapott hitvány rongyruhát? Ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér? Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrozsdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorúan. Elég, a törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel? Mint fiókát az atyamadár kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt megörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyom, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr. Menj és keresd. Lehet, hogy megtalálod.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. szeptember 22-én, kedden, a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztőnk, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!
0: Földi és égi szeretet. Erről ír ma Várnai Péter atya. A felületes olvasó számára első látásra Lukács evangéliumának mai részlete a szülői és a családi szeretetről szól. Távol álljon Jézustól, hogy megtagadja az őt szeretőket. Nem a földi szeretetről szól, hanem a teljesebb szeretetről, amit Jézus megél az atyával.

0: Gondolat, tér, kép. Ezzel a címmel nyílt meg Mert Attila festmény kiállítása Szigetbecsén. A kiállítást Rózsa Katalin, rádiónk műsorszerkesztője nyitotta meg, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
1: És nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, Laci, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves Kata, honnan az ismertség a festőművésszel? Kérem, mutasd be őt a hallgatónknak.
1: Azzal kezdem, hogy nagyon megtisztelő volt a felkérés. Mert Latira egy nagyon kedves kollégám, a Rászkevei Szent Imre Katolikus Általános Iskolában dolgoztunk sok éven keresztül. Attila 1969-ben született, és mindig két dolog volt, amivel szeretett foglalkozni már gyermekkorában is, rajzolni és barangolni a természetben. Később is, máig is ez a két dologat keretett életének, a természet és a művészet. A Bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola vizuális nevelős szakán végzett, és friss diplomásként Sziget-Szent Miklóson tanulási nehézségekkel küzdő kisdiákoknak segítette a képzőművészet adta lehetőségekkel az olvasás írás tudományának elsajátítását. Ezután a Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskolában, majd pedig a Ráckevei Művészeti Iskolában tanította a tehetséges növendékeket grafikára, festészetre. Nagyon fontos, az politikája, a gyerekeknek át kell adni azt a képességet, hogy észrevegyék, mennyi szép dolog veszi őket körül, a természet szépsége lelket épít. Ennek a mestere Attila.
0: Miért vállaltad a kiállítás megnyitását?
1: Nos, az az igazság, hogy általában művészettörténészt kérnek fel kiállítások megnyitására, vagy művésztársat. Én nem tartozom ebbe a körbe, nem vagyok műértő szakember, de annál inkább művészet szerető, a szépet befogadni akaró tárlatlátogató vagyok. És elmondtam a kiállítás megnyitásán, hogy ne várjanak tőlem szakmai kritikát. Meggyőződésem, hogy az alkotások művészi befogadása az egy másfajta, mondhatnánk másodlagos művészet, talán épp olyan fontos, mint maga az alkotás. És a véleményem az, hogy a művészeti alkotások befogadása azt jelenti, hogy nekünk is alkotó tevékenységet kell folytatnunk, miközben magunká tesszük ezt az élményt.
0: Nem könnyű a rádióban festményekről beszélni, mégis megkérdezem rád, mint szemlélőre, milyen benyomást tettek a festmények?
1: Ahogy említettem, Attilát régóta ismerem, és igyekeztem követni a művészi pályáját. Ezek a képek, amiket idehozott a kiállításra, természetesen régebben is láttam, tehát a kiállítás megnyitása előtt. Őszintén szólva meglepetést okozott ezekkel a képekkel. Úgy gondolom, hogy új utakra lépett, képei nem a megszokottak. Elgondolkodhatott, milyen művészeti hagyományokból táplálkozik, mennyire egyedi és milyen lehetőségek rejlenek benne. Hogyha össze akarnám foglalni a festészetét, ami engem megragadott, rendkívül intenzív, már-már természetellenesen felfokozott színvilág. Rövid, ritmikus ecsetvonások és a táj érzelmi töltettel való átalakítása. A természet szabad átértelmezése, a természet színeinek szabad átértelmezése nem a valóság pontos másolása a cél, hanem annak érzelmi átírása, ami megfogalmazódott bennem a képeit csodálva. Ezért is mondtam azt, hogy mint egy alkotótársnak kell lennünk, hogy a képeiben gyönyörködni tudjunk. A festő nem ragad le egyetlen műfajnál vagy hangulatnál, különösen meglepett misztikus hangulatú képeivel. Kevés színből kell nagy drámai erőt létrehozni. Természetesen, mint hívő ember, a bibliai témák is foglalkoztatják, a Tékozló fiú hazatérése, Ádám és Éva, vagy amikor a Kakasszó című festményeit említem csak ennek példájául, de természetesen több hasonló bibliai témájú festményével is találkozhattunk.
0: Akár egy kicsit bővebben is kifejtheted, hogy szerinted mit tud adni a képzőművészet mai világunknak?
1: Igen, ez nagyon elgondolkodható, mert sokszor mondjuk azt, hogy a mai világunk meglehetősen zűrzavaros. Ezért úgy gondolom, hogy nagy kincs elmerülne a művészet világában, hogy mire is gondolok. Én úgy érzem, hogy a színek és formák figyelése megnyugtatja az elmét. Segít feldolgozni a stresszt és a kimondhatatlan érzéseket. Talán abban is segít, hogy jobban megismerjük saját belső világunkat. Én ezt éltem meg, és a kiállítás végén egy Van Gogh idézetet mondtam, ami mindennek az összefoglalása, amit az előbb elmondtam, hogy mit is nyújthat nekünk mondjuk egy ilyen művészi kiállítás. Az idézet így szól, a művészet nem azért van, hogy csupán díszítsen. Azért van, hogy megnyissa a szemet a szépségre ott is, ahol a világ már csak szürkességet lát. Ezzel búcsúztam a kiállítás végén, és szeretettel ajánlom a kiállítást Szigetbecsén a közösségi térben, Ráckeve mellett van ez a gyönyörűséges település, a Duna holtága mellett, úgyhogy szeptember 30-áig van nyitva a kiállítás, látogassák meg.
0: Megköszönöm Rózsa Katalinnak, rádiónk műsorszerkesztőjének a szíves tájékoztatást.
1: Nagyon szívesen, elköszönök a hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Turmezei Erzsébet, Ha nem teszek semmit sem című költeményét Györgyi Anna előadásában.
3: Turmezei Erzsébet, Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az úrházába megyünk. És lábunk már itt áll udvaraidban, Jeruzsálem. Bőségben éljenek, akik szeretnek téged. Békesség legyen falaid között és bőség tornyaidban. Testvéreimért és a hozzám közel állókért mondom, béke legyen veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért jót kívánok neked. A mai reggelen én is a zsoltárossal együtt örvendezem, hisz az Úr előtt állhatok. Szívembe fogadom a zsoltárban elhangzó szavakat.

0: Most meghallgatom a mai evangéliumot.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Oda jöttek hozzá az anyja és testvérei, de nem juthattak hozzá a sokaság miatt. Szóltak neki: anyád és testvéreid kinn állnak, látni akarnak téged. Ő azonban ezt felelte nekik: azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét meghallgatják és megcselekszik.

Hogyan hatnak rám Jézus szavai? Talán megbotránkozom? Mintha Jézus nem akarná látni rokonait. Mintha meg is tagadná őket. Mint anya, apa vagy gyermek, háborog a lelkem emiatt a mondat miatt. Jó hallani azt, hogy Jézushoz közelebb visz engem is az Atya iránti szeretet? Vagy nehéznek találom a feltételt, hallgatni és megcselekedni Isten igéjét? Vajon törekszem-e erre minden nap? Örömmel hallgatom-e a napi igét, és betölti-e a napomat? Igyekszem-e megvalósítani azt, amit tanultam az ige által?

0: Újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Oda jöttek hozzá az anyja és testvérei, de nem juthattak hozzá a sokaság miatt. Szóltak neki: anyád és testvéreid kinn állnak, látni akarnak téged. Ő azonban ezt felelte nekik: azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét meghallgatják és megcselekszik.

Uram, szeretném megérteni, amit üzensz igéd által. És szeretném megcselekedni azt a mai napon is. Jézus, szeretnék rokonod, testvéred, barátod lenni. Szeretnék atyád házába menni és veled együtt örvendezni.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomlyót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte, attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Imádságos szép délután kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Már is érkezett egy telefonunk. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imát szeretnék kérni hálaimát Riduskámnak az 50. születésnapja alkalmából, hogy a Jóisten áldja meg őt, és halmozza el az ő drága szeretetével. Köszönöm szépen, dicsértessék!
1: Köszönjük szépen, mi is, úgy legyen! Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a vonalban?
1: Igen, igen, hallgatom.
3: Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelkeüdőjét, az unokáimért, egészségükért, családi békéért. Köszönöm a Szűzanya és az Úr Jézus Szent Rita közbenjárását, megoldott az ügy, amiért sokat imádkoztam, és köszönöm a imatársaimnak is, akik segítettek imádkozni. Kérek még imád a testvéreimért, egészségükért, és az magam egészségért, és minden magányos betegember egészségért. A Mária Rádió minden dolgozójáért Isten áldja meg őket, különösen azért a dolgozóért, aki minden hónapban sárga cseket a postaládába teszi. Külön köszönet neki érte.
1: Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egészségem, imád szeretnék kérni, megköszönve az eddigi kapott kegyelmeket, és az egészségem jobbra fordulásáért, ez a hűvös idő nagyon nem jót tesz az ítületeimnek, és az itteni helyzet jobbra fordulásáért, mert egyedül vagyok ebbe a társasházba, és félek, hogy megint inzultálás fog érni, ezért kérem az Isten végtelen irgalmát és segítségét. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, mi is minden jót kívánok. A recepcióra a következő kérések érkeztek. Imád kérek rákban szenvedő feleségem mielőbbi gyógyulásáért, családom tagjainak egészségéért, munkahelyem megmaradásáért. Köszönöm, egy önkéntes technikus kérte. Hálából 12 éves unokám testi-lelki egészségért és gyógyulásáért. Imádkozzunk elhunyt Ilona, Szilveszter szülők, és Simon, Rajkai, Sági és a Krón családok elhunytjainak lelkeüdvéért. És még egy. Csilla nagyon súlyos élethelyzete minél előbbi sikeres rendeződésért, állandó munkáért, testi-lelki jó egészségért is. És jött is egy telefon. Mária Rádió, tessék!
5: Halló!
1: Tessék mondani, hallgatom!
5: Sokkal szeretnék kérni így imád, betegséggel kapcsolatban, műtét előtt egy ismerősönnek, és a békességet az egész emberiségnek. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja. Kérem a hallgatókat, hogy a adásba kerülnek, kapcsolják ki a rádió készüléket. Mária Rádió, tessék! Halló!
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Hello.
1: Igen, hallgatom, csak közben a rádiót is hallom.
6: Lekapcsoltam.
1: Köszönöm.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Először is hálát szeretnék adni az eddig kapott kegyelmekért, különösen Szent Titának, hogy imádkozik velem. Kérem továbbra is az imád. A gyógyulásomért, a húgom gyógyulásáért, minden élő és elhunyt családtagomért, a králva kicsi dédunokáimnak a megkereszteléséért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék.
1: Mindörökké, amen, Isten áldja önöket. Ha nincs telefon, akkor folytassuk az üzenetrögzítővel. De már van is egy hívás. Mária Rádió, tessék!
2: Tessék a Jézus Krisztus! Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és köszönöm a Mária közbejárását, eddig befejeződött, és kérem szépen továbbra is a saját egészség állapotom javulásáért, családomért, Mária Rádióért, és minden betegért, aki ilyen betegségben szenved, mint én is vagy, és akkor nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mi is köszönjük a hívását, imádkozzon velünk. Akkor az üzenet.
7: Kérek szépen közös imát a fiam halálának évfordulójáról és a család többi elhalt tagjaiért is. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
8: Megköszönve az Úrnak a mindennapos kegyelmeit, és most kérném az imádkozó testvérek közbenjárását, a rám váró nagyműtét Isten akarata szerinti sikeréért. Köszönöm, hogy imádkoznak értem. Én is velük imádkozom. Isten fizesse meg.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét imád szeretnék kérni tőletek, méghozzá most kivételesen nem magamért, hanem a Dorottya tanárnőért, és úgy mondanám, hogy az ő hivatásáért, hogy továbbra is a Szentlélek Isten sugallatára hallgasson örömmel, és így tanítson minden diákját. Amen.
1: Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Meg szeretném köszönni a jó Istennek sok kegyelmet, amit én kaptam, és főleg Szent Vitácskának, és a Mária Rádiónak köszönöm, hogy szolgálhattam a szűzanyát, és nagyon köszönöm 88. születésnapomon. Megköszönöm a Jóistennek, hogy oda vezérelt a Mária Rádióhoz, és szolgálhattam a szűzanyát és az embereket, és köszönöm mindent a Jóistennek. Isten áldása kísérje a Mária Rádiót.
1: Önnek is ezt kívánjuk, és legyen jó egészségben, még sokáig a Jóisten szeretetében.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől. Ma 7 éve elhony drága édesanyám lelkeüdvéért, és szeretteim lelkeüdvéért. Köszönöm.
12: Imád kérek a családom minden tagjának ahhoz, ami az éppen szükségük van. Legfőképpen békére, szeretetre és szorgalomért a diák. Kedves kis rokonaimnak.
1: A kedves hallgatóink, várjuk a hívásaikat, még van 3 percünk, de ne az utolsó percben telefonáljanak, ha egy mód van rá. Addig folytassuk az üzenet rögzítővel.
13: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a másom emlékére, és minden halottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárga szenvedétől mentse meg őket, a drága jó Isten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a háború ellen, a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága magyar keresztény hazánkért.
1: Mária Rádió, tessék!
14: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért. Meg szeretném köszönni a Jóistennek az olaszországi római úti zarándokló sikerességét, hogy mindenki kibírta meg tudta tenni, csinálni. hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért, imád szeretnék kérni a Mária Rádió összes dolgozójáért, adakozóiért, önkénteseiért, és imád szeretnék kérni nagymamám, öcsém lelki égi születésnapjáért, illetve nagyapám égi születésnapjáért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
15: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Kérdés szépen imád a menyemnek a teljes gyógyulásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönöm, hogy hívott, és imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, a kedd délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és felajánlunk minden szándékot, ami elhangzott, és azt is, amit megfogalmaztak szívükben. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
Irgalmaz nekünk és az egész világ.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Örök Atya, tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre, valamennyien Jézus irgalmas szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Igaz irgalmasság és végtelen jóság Atya, kérlek, ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áld meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságot, dicséretét mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: راديو imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsőté, amen!
1: A rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájából Orrákos keresztúri Szent Pál ima csoport imádkozza. A hallgató ima szándékok mellett a betegekért és Magyarországért is imádkozunk. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kívánatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek. Az Emmausba igyekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzd el, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjük Téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
3: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a bizalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölmen. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. Miközben az áldást kapta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér a harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A titok gyümölcse a szent élektől való szeretet. Hirtelen heves szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lágnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a szent lélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, imádnak.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
10: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
10: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát biztaráz. Más népek is királynőiként tisztelnek. Az egyházat király királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkánkkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért, és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Te titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
12: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
12: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
12: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
12: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
12: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
12: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
12: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
12: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzeitől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
12: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
12: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
12: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
12: Mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szent misével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. A kárpátaljai görögkatolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor Boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor 1947. október 1-én halt meg Munkácson. Második János Pál pápa 2001-ben avatta boldoggá a vértanú püspököt. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan indított, lüktető és közösségi alkotóműhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta: egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalomban. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A következő percekben Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát előadását hallhatják a munkáról.
4: Én már tapasztalatom van a találkozással, és én azt gondolom, hogy próbáltam összegyűjteni a munkával kapcsolatban néhány gondolatot, és ahogy Péter itt meghirdette, és rögtön mondom is, csak fölhívnám a figyelmet, hogy én olyan irodalmat próbáltam megadni, amelyek könnyebben elérhetők az interneten keresztül. A zsinati dekrétumokat, a pápai megnyilatkozásokat, és magyar vonatkozásban is van, éppen most emlékezünk talán 25 évre, hogy Püspöki Kar is kiadott a munkáról, társadalomról egy körlevelet, ezt most dicsérik, de nem dicsérni kell, hanem újraolvasni. És aztán a másik dolog pedig az, hogy van nekünk egy Bence és rendtársunk, az Anselm Grün, akinek számos fordítása megjelent már magyarul, az életet fakasztó vezetés. Ez nem a reklám helye, de szerezzétek be, hogyha tudjátok. Mert úgy, így mondanám, a korai kereszténység és a szerzetesség tapasztalatát próbálja átadni, és mindannyiunknak megközelíthető. Kedveseim, a témához. A Mária Rá...

fizikai munkával, a csúnya munkával volt azonos. És amikor a szerzetesség elindul, és akarja, hogy úgy, nem ez a szándéka, hogy, hanem hogy fenntartsa az életét, és gyakorolja a munkát, az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, a munka az a közösséget fenntartó munka, és aztán később lesz belőle a társadalmat átalakító munka. A Biblia szerint már ugye, hogy arcod verítékével fogod megkeresni a mindennapi kenyeredet, olvassuk ennek hasonlóképpen, a munka nem büntetés, hanem Isten teremtő művében való részesedés. Munkatársai vagyunk az Istennek, Pál apostol ezt már így mondja. A Teremtés könyvében az ember megbízást kap, művelje és őrizze a földet. Jézus, a mintánk, maga is kétkezi munkát végzett Názáretben. Pál apostolról tudjuk, hogy szintén dolgozik, sőt meg is fogalmazza keményen, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye ez belső kritika. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a keresztény küldetéshez, létezésmódhoz a munka komolyan hozzászámít. Szent Benedek reguláját idézném érthető módon, és mondtam is, hogy ora et labora, de szeretném kiegészíteni, ez valószínű még köztetek se annyira ismerős, ezt a két szót, amely nem szerepel a regulában. Van az óra, egy imádkozó, a labora, a dolg, kiegészíti most a mai bencés egyetemes közösség, et lége, olvas. Tehát a szellemi, spirituális művelődés egyéni és közösségi volt, mert ezt hordozzuk 1500 éve. A regula külön, azt is mondják az értelmezők, hogy Európa kultúrája részben azért is futott fel, fejlődött, mert intézményesen időt rendelt a regula az olvasásnak. És az olvasás, ez aztán mindent jelentett a korai szerzetesség számára, nyilvánvalóan elsőként a Szentírás, a kinyilatkoztatás, az egyházatyáknak, ezt Szent Benedek atyánk föl is sorolja, de hát aztán az ókornak a művei, és tulajdonképpen az olvasás intellektuális munkájával sikerült asszimilálni a középkori Európának tulajdonképpen az ókort, kereszténységgel, és a kereszténység adta tovább ezt az intellektuális fejlődést, ami hát mind máig, nem tudom, a végső vagy utolsó előtti stádiumában, de hát itt van közöttünk is. Tehát ora et labora et lege, ez a bencés kifejezés. Mit jelent ez most konkrétebben munkavállalóként, vezetőként? Mert ugye ezért felelős, ezért még egy apát is felelős a kolostorban. Apát egy személyű felelős a gazdasági életnek is, és a monostorban folyó munkának. Legyen az fizikai, tehát az, hogy akár az apátság épület együttesét, vagy felújítása, de a munka, a szellemi, az iskola, a pedagógiai munka is jelenti. Tehát adott esetben azért is felelős az ember. Munkavállalóként a lelkiismeretes munka, a megbízhatóság, az együttműködés, a folyamatos tanulás és másoknak a tisztelete. Ezt nem biztos, hogy mindig így elmondjuk, de ez hozzátartozik. A keresztény ember nem pusztán elvégzi a munkáját, hanem felelősséget is vállal érte. Ez egy finom, de minőségi különbség. Vezetőként itt is ülnek néhányan. A vezetés nem uralkodás, hanem szolgálat. A Mercedes művek gazdasági igazgatója 60 éves korában gondolt merészet és nagyot, és belépett Münster-Sarszaki bencés közösségbe. Az egyház nagyvonalú, minden hónapban fogadhatta, már özvegy ember volt, minden hónapban fogadhatta a gyerekeit és az unokáit. Hát családi öröme volt, mert hát ezek hozzá tartoztak, de egyébként a kolostornak dolgozott. És az öregkori egyik terméke az volt, hogy arbeiten dienen,

0: Tehát, hogy a munka az tulajdonképpen szolgálat. És ha így közelítjük meg, akkor ki, aki ezt végzi, tényleg mély értelmet tud adni. Tehát nem vezetőként, nem, mindenek előtt nem uralkodás, parancsolás, hanem szolgálat. A jó vezető bizalmat épít, meghallgat, fejleszt, felelősséget vállal, képes dönteni, elismeri munkatársi érdemeit. Hát ezek ilyen staccato, tehát ilyen, hogy mondjam, kiemelt szavak, de ezek tulajdonképpen mindegyik egy program. Ezt hangsúlyozni kell, mert a mi világunk az tele van kiskirállyal, meg uralkodókkal, stb. Ugye a költő mondja, hogy egy szolga van, a világ tele van hatalmas urakkal, egy szolga van az Isten. Hát én azt gondolom, hogy a hívő ember az Isten szolgáló, szerető példáját követi. Szent Benedek az apátot nem parancsoló főnöknek, hanem atyának, akinek a legfontosabb feladata az, hogy törődjön az egyesek talentumainak a kibontakoztatásával. És ez mutatis mutandis, elnézést ezekért a szakkifejezésért, megváltoztatva, megváltoztatandókat. Szent Ágoston közösség írásaival veszi át Szent Benedek az apátra vonatkoztatva ezeket a szavakat, mert a keresztény, a katolikus egyházban a püspök is, püspökség nem uralom, hanem szolgálat. És ezt belső kritikával úgy szoktuk mondani, hogy erről nem dumálni kell, hanem gyakorolni kell. Ezt a kedves vezetőknek is mondom, a jelenlévőknek. Tehát a vezetés nem uralkodás, hanem szolgálat. Bizalmat építeni, meghallgatni. Az iskolában az első az, hogy arra, azt a gyereket valahol úgy lencse végre kapni, vagy olyan lehetőség, hogy kisfiam, miért így gondoltad, vagy miért így, vagy hogy, stb. És hogyha el tudja mondani a benne lévő kérdést vagy feszültségét, akkor a felére csökken már a probléma. És a következő kanyarban tudunk vele bánni, mert a tanár nem kihívója, hanem elfogadó mester vagy tanár. Tehát ezek apróságok, amire nem gondolunk, és hevesen reagálunk, pedig ha szolgáló, ha odafigyeléssel a figyelés, ezek ingyen való ajándékok, ha tudjuk gyakorolni, akkor nyugodtan a probléma méregfogát ki tudjuk húzni. Kitérő, de talán belefér az időnkbe, a Bence és Regulának van, hát 73 fejezete, 27. és a 28. hogy miként kell a kiközösítettel bánni, az apátnak tanácsot ad. És ugye, és inkább a problémát nem a szöveget, nincs olyan közösség, ahol az elöljárónak, főnöknek ne kellene figyelmeztetni, vagy szólni a beosztottnak. Na most, hogy szoktunk reagálni? Megsértődünk. Természetes állapot. De ezt a megsértődöttséget föl kell valahogy oldani, mert akkor nem megy a kocsi tovább. Ezt a Regula, a szerzetesi tapasztalat tudja, és azt mondja Szent Benedek az apátnak, hogy kérjen fel egy másik, magyarán kívülálló, már nem a közösségen, kívülálló idősebb testvér szentek, tehát aki azt a testvért, akit figyelmeztetett, vagy rendre utasított az apa, mint egy titokban bizony vigasztalja magával küszködőt. Az apák pontosan tudja, ha én azt mondom neked, hogy dolgozz egy kicsit pontosabban, meg figyeld a jobban, ezzel te sérülsz és haragszol rá. Viszont ez a valóság. Tehát én nem mehetek oda, és ostoba módon, én nem gondoltam ezt igazán komolyan, meg se akartalak bántani, hanem tényleg dolgozzál egy kicsit komolyan, és akkor ezt az apát nem teheti meg ebben a viszonyban, hanem szól egy másiknak, egy harmadik, te most menj oda a kollégához. Ő vergődik magával, vihaskodik magával. Bátoríts, hogy csinálja másképp, hogy a főnöknek igaza van. Mi úgy szoktuk, hogy törődj az öreggel, úgyis bal lábbal kell fölülni. Nem ez a természetes reakció, ez egy rendkívül finom, hogy mondjam. Kvázi, és ezt kvázi vigasztalja a magával küszködőt. Hát ebben annyi finomság van, és ez egy 1500 éves keresztény bölcsesség, ami alkalmazható, azt gondolom, hogy a vállalkozói szférában is. Ennyit erről. És még egy bölcsességet mond Benedek, azt mondja, hogy az előjáró, a főnök úgy járjon el, mint a medicus sapiens, a bölcs orvos. Használja az intések kenőcsét, tehát a szelidebb figyelmet. Aztán akkor a vesszőzésnek a komolyabb volt, hát elfenekelték, hát kapott egy-két középkorban, meg az okol, hogy nem volt titkaság, tehát ilyen is volt. És akkor azt mondja, ha már mindent meg, akkor imádkozzanak érte, mert Isten mindenkit meg tud gyógyítani, és aztán, ha se az imádság, semmi, akkor használja a szikét, az operálókést, és vágja le a beteg tagot. Mert, és döbbenet, ez egy magyar fordítás, kis, hogy mondjam, barokk vagy középkori, egy rühös lyuk megfertőzi az egész nyájat. Magyarán, egy szolgáló előjárónak mindent meg kell tennie annak érdekébe, hogy segítsen, figyelmeztessen, bátorítson, de ha olyan ellenállásra talál, aminek a következménye már a közösséget veszélyezteti, akkor használja az operálókést, akkor küldje el, távolítsa. És akkor így jön, hát hogy egy beteg, orvosi körökbe maradva, vagy képletbe, hát ugye megbetegíti, megfertőzi a többit is. Hát ez jó magyar parasztos kifejezés, egy rühös lyuk a többit is megfertőzi. Ez a Regula 27.-28. fejezete, csak ez a meghallgatásnak, a személyes törődésnek a margójára. Itt lehet finomabban beszélni, de mindannyian tudjuk, hogy a valóság az fájdalmas, ilyen esetben nagyon nehéz megengesztelni, és pláne, hogyha a másik fél nagyon nehéz önértékelési problémával vagy egyebekkel, akkor szinte lehetetlen valamit kezdeni vele. De a keresztény gyakorlat az, hogy a lehetetlennél is meg kell valamit próbálni. Ennyit vezetőként. Milyen örökséget kaptunk, milyen hagyományaink vannak a magyar világban? A jelen helyzetben is azt mondhatjuk, és ezt mondhatom bátran 80 évvel tapasztalattal, hogy több generáció tapasztalata egymás mellett él, amit magyar társadalmunkban is. Pozitív örökség, hogy azért a szorgalom is jelen van. Tehát egy törekvés, a szakmai igényesség és a becsület, ha nem is mondjuk mindig ez teng túl, de azért mégiscsak a becsületes munka a családokból, a nagyobb közösségben hangoztatva, elvárva, stb. Na most viszont gyógyítani kell főnöknek, munkatársnak az, hogy vannak munkamániások. Tehát az, hogy bele menekül a munkába. Ezt is azt gondolom, hogy figyelembe kell venni, túlzott munka központuság, hallgass és dolgok, ez is jelen van. Ez egy proli örökség, bocsánat azért a kifejezésért. De történhet ez értelmesebb szinten is, hogy a lélektan azt mondja, hogy munkában menekül, és nem lát semmit sem, megszakadnak az emberi kapcsolatai. Aztán van félelem alapú vezetés, a hibázásnak a büntetése, a bizalom hiánya, a munka és az embernek az összetévesztése. Ezek valóságok, érdemes lenne majd végig gondolni, és itt bevezetni azt a gyakorlatot, hogy kedveseim, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, diagnózis állapítással sokat segíthetünk magunknak, hogy mi legyen az az út, ahogy a munkatársak vagy a ránk bizottak adott esetben még a családban is dűlőre tudjunk jutni. A fiatalokról nagyon sok kritikát szoktak mondani, meg általában így pausál kritizáljuk. Ne tegyük. A fiatalokat egyrészt mintánkkal, példánkkal tanítani kellene, és bátorítani, és akit megállok. Pedagógiám nagy része abból áll, hogy arra törekszem, hogy hát én most már csak úgy alkalmilag találkozom, tanítottam rendszeresen évtizedig, az, hogy a gyereket megismerni, és a benne lévő jót erősíteni. Ezt megint a Bence és Regulából úgy tudnám megfogalmazni, hogy adott esetben a munkaközösség, egy kolostor, annak van egy főnöke, egy vezetője, nálunk apátnak mondják, és ezért a Regula azt mondja, hogy az apát a fiataloknak, a jelentkezőknek a oktatásáról vele való, jelöljön ki egy tapasztaltabb testvért, aki nagy gonddal figyel rájuk, és aki alkalmas a lelkek megnyerésére. Ezen érdemes eltűnni. Kedveseim, ez egy 1500 éves, még idősebb keresztény bölcsesség. Tehát, hogy úgy álljunk a másikhoz, a törékenyebbhez, a fiatalabbhoz, az idősebbhez, magyarán mindenkihez, hogy segítsen neki fölfedezni azokat az értékeket, amiket a másik hordoz. És megnyerni ennek a jót. Ennek roppant egyszerű formái is vannak. A gyerekek reggel még olyan álmosak, hogy időnként köszönni is elfelejtenek. És higgyétek el, nem megalázó, hogy öreg, fölébredtél már jó reggelt, egy szót se szólt. Tehát az adott eset humorral fölhívni a figyelmet, hogy mit hagyott ki. Legközelebb már köszön. Az jó, mikor jönnek kisgyerekek, nem szokták meg a kolostori környé, és akkor reggel nekem csókolommal köszönnek. Ugye, tudja, hogy ez a kis van, még nincs megszelidítve, mert nem laudítul Jézus Krisztus. A baj ott kezdődik, azt sem mondja. Tehát ezt tessék megjegyezni, hogy olyan, most így mondom, hogy munkatársat, aki a másik akkor, ezt hogy is mondják, személyzet is. Ugye olyan személyzet is kell kinevezni, aki alkalmas a lelkek megnyerésére. És kedveseim, egy magával küzdő kamasz, megint visszafordulok a fiatalok világához, rendkívül hálás, ha azt a minimális, hát ha még jó is van benne, megdicséred, szóvá tenni. Ő nem ismeri még magát. Küszködik magával. Nem tudja, hogy mit szabad, mit nem. Meg kell erősíteni a jóban. Itt előzőleg orvosokkal is, vagy kollégákkal is találkoztam. Hogy majd, van, hogy jön a gyerek és a hivatásával küzd. És azt mondja, orvos. És akkor az ember arról beszél neki, hogy az orvos, ez egy csodálatos hivatás. Tulajdonképpen Jézus Krisztus hivatásának a másik oldala. Ha megfigyeljük az evangéliumokat, Jézus odáll a közösség elé, meghirdeti Isten országának örömhírét. Ez az örömhír az, hogy az Isten szeretet. Ez önmagában véve örömhír. És nem egy bosszúálló gyilkos, vagy mit tudom én, egyházjogász. Hanem gyógyító, vagy mit tudom én, államjogát, mindegy milyen, hát ugye erre. És a másik meg, hogy és meggyógyította a betegeket. Tehát a krisztusi küldetésnek két oldala, az örömhír, az evangelizáció és a gyógyítás. És higgyétek el, és gyakoroljátok, A kereszténység gyógyító vallás. Nem magyarázat. Tessék végig gondolni. Igen, milyen örökséget vissza. A félelem alapú vezetés, a büntetés van, amikor ezt meg kell tenni. Ez egy kellemetlen, de mindig nagyon megokoltan és megfontolt. Igen, és az új nemzedék keresi az értelmes, önmagát keresi. És ebbe az önmagába kell beleilleszteni azt, hogy mit, miért csinál. És azok, akik még az is, hogy jogász lesz és az igazságot keresi, de főképpen, hogyha orvos, akkor azokat nagyon fel kell készíteni, mert tudnunk kell az, vagy az ismeretben erre is volt szó, hogy az orvosok iránt valami elementáris bizalommal fordul az ember. Tehát ha egy orvos, szörnyű, rokonaimat eljuttattam egy diák orvosomhoz, vagy orvoshoz, és beszámoltak az orvossal való találkozást, és azt mondták neki, hogy te Imikém, velem még orvos kezet nem fogott. Hát mondom, ez elég szégyen az orvosi társadalomra, hogy ez kimaradt a képzésünkben. Kedveseim, pontosan ez az ősbizalom, amivel egy orvoshoz fordulunk, ha az az orvos még kedves is, jó, már félig meggyógyított azt a beteget. És a kézfogás az csodát tud művelni. Pont. Nem ragozom. Értitek? Na most itt elő, igen, még tovább menjünk. Hogyan alakul ki inspiráló munkahelyi kultúra? Egy szervezet kultúráját nem a szabályzat, hanem a viselkedés adja meg. Hát az, hogy hogyan valósul meg ez a mindennapokban. Az inspiráló, tehát az ihlető közösség alapja az, hogy a közös küldetést, a bizalmat, az őszinte kommunikációt, egymás megbecsülés. Tehát alapemberi értékekről van szó közöttünk, hogy azt képviselhessük, ami a feladatunk, vagy portékánkat úgy tudjuk eladni. Ehhez az, hogy magunk között ez a hozzáállás. És így alakul a munkahelyi kultúra. Tehát nem a szabályzatok, hanem a mindennapi viselkedés. Az inspiráló közösség alapjai az, hogy tudatosítsuk, hogy miért vagyunk, tehát a közös küldetés, a bizalom és hát a másiknak a megbecsülése. A megint elnézés, hogy hát a regula alapján is próbáltam dolgozni. Bencés közösségek évszázadok óta azt mutatják, hogy a tartós intézményt csak közösen vallott értékekre lehet építeni. És ez vonatkozik, ahonnan vettük az egyházról. Mert hát az egyházon belül vagyunk egy speciális közösség. Egyébként, hadd mondjam, a egyetemes bencészség 2029-re jubileum, ez egy nem kerek szám, jubileumi évet hirdetett meg, 529-ben Szent Benedek atyánk Monte Cassinón erre tehető, hogy a regulát írja. Tehát amiről én itt nektek beszélek, vagy próbálok erőlkedni, az egy 1500 éve gyakorolt keresztény bölcsesség. És akkor gondoljátok, hogyha eddig megmaradt, akkor mégiscsak van ennek valami alapja, ereje, biztonsága. És ez azt jelenti, hogy keresnünk kell ezeket az ősi szövegeket, ennek az értelmezését, és a mi modern, így mondanám, lélektani, pszichológiai kultúránkkal, szakkifejezéseinkkel újra el kell juttatni saját magunkhoz, illetve másokhoz. Van még időnk? Igen, akkor már igen. Jó, akkor kedveseim, azt, hogy mikor érdemes pályát választani majd a jegyzetből, vagy változtatni ezt majd a jegyzetből veszitek. A keresztény hagyomány végső üzenete az, hogy a munka nem megélhetési eszköz csak, hanem hivatás, emberformáló út. Akkor válik áldássá, ha nem öncélú teljesítményhajszává, hanem a közjó szolgálatává lesz. A jövő munkahelyeinek legnagyobb kihívása nem pusztán a mesterséges intelligencia bevezetése, hanem olyan közösségek építése, ahol az ember méltósága, szabadsága, kreativitása a technológiai fejlődés közepette is megőrizhető. Ebben a tekintetben a kereszténység, azon belül a bencés hagyomány mértéktartásra, közösségközpontuságra, a munka és a pihenés és a kulturálódás egységére, mint időszerű iránytűre utat, hogy ezt próbálja kínálni mindannyiunk számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és majd tessék elolvasni a rövidletet.
1: Köszönjük szépen!
2: Időnk az nagyon elszaladt, úgyhogy az ilyenkor szokásos, hát nem tudom, hogy ha valakiből kikívánkozik, mondjuk egy kérdésre talán lehet lenne idő. De ahogy ígértem a...
0: Adjál kettőt, akkor,
2: akkor kettő.
0: Tehát zsenírozza érzem.
2: Az előadásnak a hanganyaga, illetve a szöveges változat, a jegyzete is elérhető lesz majd a honlapunkon. Ilyenkor a következő, hát ugye ez ima reggeli néven út, vagy ez a másik neve ennek az összejövetelnek, tehát ima szándékokat lehet megfogalmazni, akár az előadás kapcsán, akár bármivel kapcsán, aki szeretné fennhangon, és akkor utána közösen majd Asztrik atya vezetésével egy rövid mondunk.

0: hogyan lehet tanárként vagy vezetőként kezelni, vagy jó irányba vinni, hogy ezen változzanak a fiatalok esetleg?
1: Hát ma azt gondolom egyik legnehezebb kérdés, amivel szembe találkozunk. Nem tudnék receptet mondani. A gyerekeknél azt látom a tapasztalatban, de az iskolában is, a személyes törődés. Tehát az, hogy legyen, ahol el tudja mondani, ez legyen baráti szint, vagy neked, vagy a szüleinek, hogy ez egy szabad áramlású, hogy mondjam, találkozás legyen, meg egymás között is. A másik az, hogy a bölcsesség az, hogy néha szigorúbbnak is, illetve tiltással is élni kell. Mi például, most internátusban mondom, hogy este leadja mindenki a telefonját, meg a kütyüjét, és akkor, hát, hogy mondjam, a reggel rövid időre visszakapja, vagy nem, és akkor délután megint, amikor szabad idő van, akkor hozzá. Tehát nem a teljes elvonás, mert ezt az nagyon nehezen élik meg, hanem értelmezni, magyarázni, bátorítani, ez a személyes foglalkozásnak a kategóriája, és hát időnként be kell zárni ezt a... Na most a legjobb gyerekeink is lázadnak ellen, ez ellen. Tehát nem az, hogy alázatosan elkezd, szó sincs róla. De akkor, ha nem te vagy időnként keményebb vele, az élet még keményebb lesz. Szóval itt kell választani tulajdonképpen, hogy ha a maga kis buta feje szerint megy, tönkreteszi magát. Most ezt racionálisan nem biztos receptet mondani. Személyes törődés.
2: Az elmúlt percekben Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát előadását hallották a munkáról.
3: Mária Rádió. Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Elkészült a Mária Zarándokút új szakasza. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta. Egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden ember élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalom számára. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándokutat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora is segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez és neveléséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat az zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve a Kárpát-medencét. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrén férfikarként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan nyitott, lüktető és közösségi alkotó műhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc az együttes vezetője kiemelte. A 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
3: Híreinket hallották.
5: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
6: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár állótest helyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, Még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
5: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Hit, értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Radványi Katalin, gyógypedagógust és tanácsadó pszichológust, valamint Milán atyát. Dr. Csókai András sajnos nem tud ma velünk lenni, de lélekben itt van, és vele is megbeszéltük azokat a témákat, amelyeket ma érinteni fogunk. Kata nagyon jó barátnőm, úgyhogy tegeződni fogunk. És rögtön feltenném azt a kérdést, mikor ugye gyógypedagógiáról beszélünk, hogy én szívesebben használtam azt a kifejezést, hogy fogyatékkal élő, de te a műsor elején kijavítottál, hogy fogyatékos most az elfogadott.
2: Hát szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és nagyon köszönöm a meghívást. Igen, ez egy sarkalatos kérdés, hogy milyen elnevezést használjunk a mindennapi életben. Hosszú ideje bejött a köztudatba ez a fogyatékkal élő, de maguk a fogyatékos emberek tiltakoztak, azt mondták, hogy hát ők a kutyájukkal, a feleségükkel és így tovább élnek, úgyhogy ma már inkább azt fogadjuk el, hogyha jelzőként használjuk a fogyatékos. Tehát nem azt mondjuk, hogy valaki fogyatékos, nem fogyatékos ember, fogyatékos személy, fogyatékos gyermek, és így tovább. De én azt gondolom, hogy az elfogadásnál én számomra teljesen mindegy az elnevezés, elfogadjuk őket, vagy nem.
1: Nem áll naív a kérdésem, valóban elfogadjuk a fogyatékosokat? Mi a Milán atya tapasztalata erről?
3: Nekem nincs olyan nagyon-nagyon sok tapasztalatom. Iskolai szituációban volt például kerekesszékes diákunk, és azt gondolom egyébként, hogy azért az illető személyen is sok múlik, aki abban a kerekesszékben ül. Ez a fiú, ez valahogy végtelenül jó természetű volt, tehát hogy őt nem egyszerűen csak elfogadták, hanem az ő jelenléte az rengeteget adott annak az osztálynak. Együttérzők lettek, odafigyeltek rá, mindenhova vitték magukkal. Aztán más kerekesszékes diákunk is volt, ő is körülbelül hasonló módon tudott beilleszkedni, vagy hát szóval jó hatással voltak az osztályukra. Szóval ilyenre is van talán példa, amikor nem egyszerűen csak elfogadják, vagy eltűrik mondjuk gyerekek, hanem hát tényleg valahogy ettől empatikusabbá válnak, és akkor nagyon jól érzi, felszabadul ez a gyerek ott közöttük. Tehát például volt egy vak diákunk, és azzal így viccelődtek is, de hát sose vette rossz néven, teljesen beilleszkedett. Tehát kérdezték tőle, hogy Marci, nem láttad az XY-t? Mondta, hogy nem. Hát ő nem látott senkit, de hát, hogy mondta, hogy de igen, itt volt. És akkor odáig jutott ez az elfogadás, vagy beilleszkedés, hogy ez egy születésétől fogva vakfiú volt, kezébe adtak egy sós kiflit, hogy Marci, olvasd már, mi van ráírva. De ezen így abszolút nevettek, és hát vitték magukkal mindenhová. Tehát például ez a fiú eljutott így a diáktársaival kétszer Rómába és a Szent Péter Bazilikába másodszor, akkor mondta, hogy hát én már voltam itt, én már láttam. Uh-huh. És hát végül is engem így az érdekelt akkor ennek kapcsán, hogy hát igen, ő a maga módján látta, és hát mi is a magunk módján látjuk, és hát őnek ennél nem adatik több, mint hogy ott valahogy a hangokat, a távolságokat, vagy hát ahogy ő érzékeli a világot, hát ő úgy látta. Úgyhogy vannak talán jó példák. Én igazából, hál' Istennek, nem láttam olyat, hogy vagy hát szóval igazából a félelmem az, hogy mikor jár együtt ez a testi fogyatékosság, hát valami fajta, nem tudom, bizalmatlansággal, vagy kisebbségi érzéssel, vagy mivel, amivel megnehezíti a beilleszkedést, de hát erről Kata biztos többet tud.
1: Érdekes aspektust vetett fel Milán atya, hogy a gyermek, a fogyatékos gyermek személyiségétől is függ az elfogadás, holott nekem rögtön az jutott volna eszemben, hogy a pedagógus személyétől, vagy éppen a gondozó személyétől mennyire függ ez az elfogadás, mert arra gondolok, Kata, hogy te esetleg tanácsadó pszichológusként, korábban gyógypedagógusként inkább ezzel dolgoztál.
2: Igen, és általában a krízis helyzetekkel foglalkozom. Krízis helyzetet okoz például egy családban, vagy okozhat, hogyha fogyatékos gyerek születik. Nagyon izgalmas dolgokat mondott itt Milán atya, például az, hogy a diáktársak hogy fogadták el, tehát a kamaszkorban különösen ennek nagy jelentősége van, de az elfogadást az igazán a szülőknél kezdeném. Tehát manapság sok probléma adódik abból, hogy a társadalom nem tud a szülőkkel elfogadó attitűd, tehát van számos leírás, sok szakdolgozatot írtak ebből a hallgatóim, és ott volt mindegyikben az, hogy a szülők egy kisebb rendőrségi érzést ben éltek tulajdonképpen azért, mert nekik fogyatékos gyerekük született, vagy valamiért azzá vált, mert ugye nem feltétlenül csak születéskor történik az ilyen probléma. Tehát aminél meg kell fognunk a grabancát ennek az egész problémának, az tulajdonképpen a szülőkkel való foglalkozás. És valóban aztán a pedagógusok, a környezet, és a szülőknek sajnos nagyon sok problémájuk adódik abból, hogy tanácstalanok, ő maguknak kell megkeresni azokat az utakat, amiken ők el tudnak indulni, például a gyerek ellátásában, és így tovább. Rendkívül nagy szerepe van annak, hogy idejébe észrevegyék, hogyha valami probléma van, ezt most idézőjelbe tettem, mert igazán a probléma az nem a gyerekből adódik, hanem a környezet hozzáállásából, és hogyha ezt a problémát idejébe észreveszik, akkor nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni. Gyakorlatilag a gyereknek a maximumát ki lehet hozni mindabból, amit ő tud, és az, hogy jön egy milyen személyiség, amit Milán atya mondta, hogy milyen személyiség, hogyha ez egy pozitív személyiségé tud válni, akkor az egész környezetre hatalmas erőt tud sugározni, és tulajdonképpen a társadalmi elfogadást is tudja erősíteni, de ugyanígy a szülők is.
1: Olyan jó ez a műsor, hogy ki tudjuk fejteni hosszasan is a gondolatainkat, mert hogy van rá időnk, nem kell pillanatok alatt lezárni egy-egy gondolatmenetet, de megint feltennék akkor akár Katának, akár Milán atyának egy kérdés, hogy születéssel vagy fogantatással. Tehát az elfogadás mikor kezdődik, mert hogy tudunk olyan eseteket, amikor kiderül nagyon korán, hogy egy magzat, hát ugye Down-szindrómás, de Down-szindrómás gyermek fog születni, akkor azt szokták javasolni az orvosok, ugye egy mozdulattal, hogy szabaduljon meg tőle anyuka. Nyilván a Mária Rádióban vagyunk, mindannyian abortusz ellenesek vagyunk, de az elfogadásra egy picit térjünk vissza akkor, amikor arról beszélünk, hogy a fogantatással kezdődik az élet, és nem a születéssel, illetve, ahogy én tanultam még 1997-ben, hogy a tolófájásokkal. Nagyon rosszul, mert nyilván a fogantatással kezdődik az élet. A fogantatáskor tehát ugye kiderül, hogy a gyermek Down-szindrómás, és anyuka mégsem akarja elvetetni. Szándékosan mondok édesanyát, mert az a tapasztalat, hogy az édesapák inkább a gyermek ellen vannak ilyenkor.
3: Hát szerintem egy fiatal ember apuka az nagyon sokszor szeretne büszke lenni a gyerekére, és hát egy fogyatékos gyermekre nehéz büszkének lenni. Nekem ez a megfigyelésem, és éppen ezért ott az elfogadás az tényleg nehezebb. Úgyhogy hát az nyilván nagyon nehéz helyzeteket szül, amikor egyik szülő elfogadja, másik nem. Na de hát, de olyat is ismerek azért jó párat, és szerintem a kedves hallgatók is, ahol hát megmondták a gyerekről, hogy nagyon Down-kóros lesz, vagy nem csak Down-kóros, hanem akár másfajta fogyatékosság is jellemző lesz rá, és itt a papír, csak alá kell írni, hogy vetesse el, és akkor utána megszületett a gyerek egészségesen. Meg hát azért olyat is lát az ember sokszor, hogy mondjuk egy például Down-kóros, azért nagyon melegszívű emberkék ők, vagy nagyon, nagyon szeretetteljesek. Down-szindróma, igen, itt mondja Kata, leolvasom a szájáról, hogy hát ő a szakember, én meg a bot csinálta pedagógus, úgyhogy a lényeg, hogy aztán mégis megszületik egészségesen, de ezt már mondtam, hanem azt, hogy nagyon sokszor azért hát aki Down-szindrómás, azért vele együtt jár az, hogy nagyon melegszívű gyerekek, emberek ezek, tehát nagyon sok szeretetet adnak a környezetüknek, úgyhogy én azért, ahol ilyen gyermek nevelkedett családokban, diákjaimnál, ott mindig nagyon megszerették ezeket a gyermekeket.
1: Egyszer voltam Albertné Görgei Zsuzsával egy konferencián, ahol egy édesanyja azt mondta, hogy az Downos gyermeke a lottó ötös, ő így éli meg, éppen azért, mert melegszívű, soha nem tud gonosz lenni. Olyan nagy szeretet van benne, hogy egy kis szeretet csomóvá vált a családban.
2: Igen, azt hiszem, hogy ők is, mint minden más gyermek, visszatükrező a környezetet. Tehát, hogyha a környezet elfogadó, ha pozitív mintát lát arra, hogy hogy kell viselkedni, hogy szeretik őt, akkor maximálisan vissza tudja sugározni ezt a dolgot. De visszatérve erre, hogy ha megmondják, hogy Down-szindrómás lesz, de lehet ez például egyik paralimpikonunknál, megmondták az édesanyjának, hogy láb nélkül fog születni, és ő vállalta akkor is a gyerek, és most hatalmas nagy férjhez ment, gyermeke van, és paralimpikon nagy dolgokat művel Magyarország is saját maga számára. A lényeg az, hogy igen, sokan vannak, akik sajnos elfogadják, de hogy miből adódik, nem sajnos elfog, akik elutasítják. Miből adódik ez a dolog? Hát Magyarországról beszélek, külföldön egészen más a helyzet, nagyon sok országban van olyan, ahol tényleg az anyára és a családra bízzák azt, hogy ő hogy dönt a gyerek további sorsáról. Semmiféle presszió nincs rájuk vonatkozóan, és sajnos még egyszer mondom, hogy sok interjúból, szülőkkel történt sok interjúból adódik ez a véleményem, hogy az orvosok, például egy szülésznőgyógyász, nem arról beszél, hogy a gyermek kihordása, megszületése, vagy az utána következő helyzetből milyen problémák lehetnek, hogy lehet felkészülni, hogy lehet megelőzni azt, hogy valami probléma legyen, hanem egyenesen arról beszél, hogy micsoda problémák lesznek a nőnek és a férfinek a házasságából, megjósolja, hogy ez csak válással végződhet, és annyi negatívumot mond el, ami nem tartozik az orvosi kötelességek közé, ő úgy érzi, hogy neki ez kötelessége elmondani. Nem tudom, miből adódik ez, illetve sejtem, mert hogy vannak olyan helyzetek, amikor például beperelik az orvosokat, mert hogy nem mondták meg, hogy fogyatékos gyerek lesz. Na most nem lehet észrevenni minden fogyatékosságot.
1: Olyannyira, hogy például, hogyha egy plusz ujja van a gyermeknek, olyan perről is hallottunk hát, már.
2: Vagy autista.
1: Vagy autista gyermeknél, tehát olyan dolgokat, amikor hallottam egy olyan esetet, hogy egy nagyon pici láb-végtag probléma. És a szülők beperelték, hogy nem szóltak előre, az orvos, jó lelki orvosba fel sem merült, hogy ez gondot okozhat a szülőknek.
2: És vannak sajnos olyan helyzetek is, amit említettél is, hogy azt úgy látja az orvos, hogy valami gond van, én is konkrétan tudok ilyen esetekről, amikor azt mondták, hogy a veséjével ciszta van, és vetessék el a gyereket. Ez a kifejezés nem jó az elvetetni, én durvábbat mondanék, de itt nem éli, de hogy kiderült, hogy nem is. Tehát, hogy nem 100% az intrauterin vizsgálatoknak az eredménye, és hogy bizony, hogy érdemes lenne mondjuk azt megtudni, hogyha a gyermeket mégis abortálják, valóban Down-szindrómás volt-e, valóban megvolt-e az a diagnózis a gyakorlatban is, mert ezt nem tudjuk.
1: De
2: nem
1: induljunk tudjuk. Ki abból, hogy mi azt szeretnénk, hogy megszülessen a Down-szindrómás gyermek. Tehát amikor kiderül, akkor ne úgy döntsön az édesanyja, édesapa, mert jó esetben édesapa, édesanyja döntenek a gyermek sorsa felett, és nem csak az édesanyja, hanem inkább szülessen meg az a gyermek.
2: Nos igen, ehhez az kellene, hogy legyenek olyan minták, amik vannak, csak nem tudnak a szülők erről. Tehát akár Down-szindrómás színészek, sportolók, sok ilyen
1: kórus,
2: van.
1: Lehet láttam egyébként kórust például, Down-szindrómás gyermekek.
2: Zenélnek.
1: Nagyon-nagyon kedves kórus, hogy hallottunk.
2: Igen, van a Down-baba honlap például, és innen el lehet menni külföldi honlapokra, ahol például egy apa elmondja, hogy ő mennyire azt akarta, amikor kiderült, hogy Down-szindrómás babát várnak, hogy vetesse el a felesége, és hogy nem tudta megtenni, és hogy most, hogy megszületett, és amikor először megcsiklandozta, és elkezdett nevetni a gyerek, hogy annyi szeretetet kap, hogy azt nem is tudja elmondani. Tehát ilyen példák nem elég, hogy van. Inkább azt mutatják meg, vagy mutatjuk meg, hogy milyen nehézségek vannak. Na most a nehézségek, még egyszer mondom, nem a gyerekből adódik, hanem az ellátásból, a környezetből, a szülők támogatásából, illetve abból, hogy mennyire gondoljuk azt, hogy úgyse lehet mit csinálni, maradjon. Itt bejön az integráció kérdése és egyéb ilyen dolgok, ami ugye nem csak a Down-szindrómás gyerekeket érinti, hanem minden más fogyatékossággal, fogyatékos gyereket is. Na, jó.
1: Igen, mert a fogyatékosságot élő még mindig benne van, a fogyatékkal élő a szókincsünkben.
3: Nekem van egy diákom, van egy autista gyermeke, és hihetetlen energiákat ölt abba, hogy a gyereket fejlessze, megkeresse neki a lehetőségeket, mert ezek valahogy nem voltak itt tálcán fölkínálva, és hát utána meg egyszerűen olyan bürokratikus akadályokba ütközik, hogy ugye hogyan kell integrált oktatásba beíratni a gyereket, aki ugye nagyon értelmes autista, de nem beszél. Tehát, hogy egyszerűen az integrált oktatásban hát nem tud labdába rúgni, és hogy egyszerűen ezeken a bürokratikus akadályokon átvergődni, ez valami olyan hihetetlen energiákba kerül, amikor persze a autista gyereknél ugye rettenetesen fontos legyen, lenne az előre megmondani, hogy ez fog történni, az fog történni, hogy nem tudja, mikor küzdjön az elemekkel a szerencsétlen anyuka.
2: Igen, hát ez sajnos még mindig elég jellemző, és sok helyen jellemző. Tehát nem mondom, hogy általános nálunk, de sajnos előfordul, hogy nem kapnak a szülők elég tanácsot. Tehát ez egy sarkalatos dolog. Na most visszatérve egy kicsit az integrációra. Az integráció, ma már inklúziót szeretnénk, tehát amikor úgy készítjük föl a környezetet, hogy nem csak berakjuk a gyereket, hanem hogy a környezet tényleg befogadó tudjon lenni. Nagy problémát látok abban, hogy a pedagógus képzésben nincs elég súllyal, nem jelenik meg elég súllyal ez a dolog. Tehát most van egy pedagógus, aki a szakot elvégezte, még pedagógiát is tanult, meg minden mást, de hogy egy fogyatékos gyerek milyen, hogy mit lehet vele kezdeni. Benne pont azok a társadalmi megrögzülések működnek, mint kint az utcán mindenkibe. Tehát, hogy én kezdeném ott, hogy a pedagógus képzésben sokkal-sokkal több dolgot kellene velük kapcsolatosan elmondani, és ugye itt a találkozások, tehát hogy találkozzanak olyan emberekkel, akiknek valamilyen eltérő, és nekem is van, mert szemüveget hordok az olvasáshoz, de hogy a fokozatok megvannak, találkozzunk, beszélgessünk, szóba került itt, hogy nem tud beszélni. Remek olyan technikák vannak, amikkel a nem beszélő embereket kommunikálni megtanítjuk. Tehát, hogy na most ez nem csak neki kell, hogy megtanulja, hanem a környezetnek is. Tehát hiába tanítom meg az iskolába, hogy mit tudom én, laptopon vagy tableten kommunikáljon, ha nem tudja ezeket a kommunikációkat venni a környezet, mert nincs idő, mert egyébként is nem tanulja meg hogy nagyon nehéz, mindig hordozni kell a dolgokat, tehát, hogy a felkészítés nagyon fontos lenne, azt gondolom.
3: Érdekes, hogy ez a gyerek, ez idegen nyelven meg tud szólalni, csak magyarul nem. Vagy arra nem hajlandó még. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. De egyébként a pedagógus képzésre visszatérve, hát az is egy érdekes dolog, hogy most már gyakorlatilag nincs olyan osztály, ahol ne volna ADHD-s valamilyen

0: trisztómiája, vagy egy dilatáció, tehát ezt meg tudják állapítani. De például az autizmus esetén mai napig nem teljesen tiszta, hogy miért alakul ki. Mindenféle, tehát sokféle teória van, kezdve a táplálkozástól, a környezetszennyezőség és minden. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy a környezetszennyezés az belejátszik. Ez az egyik. A másik étkezés, táplálkozás, az anyák felkészít, a fiatal lányok felkészülése arra, hogy ők anyák lesznek. Hát ez egy hihetetlenül fontos dolog, hogy mind lelkileg, mind testileg erre felkészüljenek. És hát tulajdonképpen az orvostudomány előre halad, mert ugye korábban azt mondták, hogy minél idősebb egy nő, annál nagyobb a valószínűség a Down-szindróma előfordulásának, és ma már például leírják, hogy az apák szerepe, apák korának a szerepe is nagyban hozzájárul az, hogy Down-szindrómás gyerek születik-e vagy nem, de a többi fogyatékosság esetén is olyan homályok vannak még, hogy mi történik. Az ember csak sejti, hogy miért. Na most két dolog az biztos. Az egyik az, hogy a fogyatékosságok felderítése, tehát a tesztek, az odafigyelés, az nagyban hozzájárul, hogy azt mondják, hogy oké, hát akkor most ez is, meg az is valamilyen fogyatékossággal él. A másik dolog az, hogy orvosi szempontból sok olyan gyerek életben marad, aki korábban nem maradt életben. Tehát az, hogy van egy film, nem új, már legalább 10 éves, Tenyérnyi gyerekek az a címe, és ott ilyen félkilós gyerekek megszületnek. És hogy az mennyire befolyásolja az ő érettségét az életre, tehát sok olyan dolog van, ami kiválthatja ezt, hogy több a fogyatékos gyerek, és aztán van még egy faktor, amit hát lehet, hogy itt érdemes, hogy nem megjegyeznem, ez a nevelési attitűd, a szülők nevelési attitűdje. Tehát az, hogy ADHD-s a gyerek, ugye, vagy pedig szimplán magatartás problémás, hogy a korai kötődés az mennyire tudott kialakulni az anya és a gyerek között, hogy mennyire tud kötődési élményeket magával vinni, vagy itt van a internetezésnek ez a pokla, amivel bocsánat, mert nagyon sok haszon van az internet használatból, de az, amikor egy édesanyja úgy szoptatja a gyerekét, hogy közben a telefonját nézi, attól engem kiráz a hideg, mert tessék felvenni a szemkontaktust, tessék mosolyogni rá, és érezze a gyerek, hogy együtt vagytok, ez a közös burok, amit neki meg kell élnie. Tehát azt gondolom, hogy sajnos ezek a kulturális szempontok is közrejátszanak, hogyha a gyerekek nem tudnak az iskolába kellőképpen beválni, és hát ugye az elvárásoknak az a másik oldal, hogy mit várunk el egy gyerektől. Jó, hosszasan beszéltem, de ezek nagyon izgalmas kérdések.
1: Nagyon érdekes, mert ugye akkor van egy genetikai megközelítés, környezeti hatások, és akkor mégiscsak a szocializáció is szerepet játszik. Én nagyon mobiltelefon ellenes vagyok, konkrétan okostelefon ellenes, a szabad ilyet mondani, mert úgy érzem, hogy egy óriási figyelem elterelés, és tudjuk azt, hogyha személyes kapcsolatokat létesítünk, akkor más hormonok termelődnek. Tehát a szemkontaktus, a hormonok az anya-gyermek kapcsolatban nyilván közrejátszanak, de nagyon-nagyon jó, hogy Kata ezt elmondtad, hogy tessék a babára figyelni, amikor valóban ez a diád kialakul, mert ki kell alakulni az anyagyerek diádnak, illetve nyilván a triádnak az édesapával együtt. Hadd mondjam el azt az élményemet, tehát nyilván amerikai filmekben gyakran látunk olyat, hogy örökbe fogadnak szívesen fogyatékos gyermekeken, de az egyik Svájcból hazatért biofizikus nő barátnőm elmondtam, hogy ő a Waldorf iskolában tanított Svájcban, és kimondottan szeretett volna örökbe fogadni Down-szindrómás gyermeket. Csak nagyon szigorúak voltak a szabályok, 40 felett már nem lehetett örökbe fogadni, ő 45 éves volt, és nem kapta meg ezt a Down-szindrómás gyermeket, akit ő, nem mondom, hogy kinézett magának, mert ez nem, akit ő nagyon szeretett volna magához venni. Mennyivel más Magyarországon az elfogadás?

0: változás, mint mondjuk Nyugat-Európában.
1: Jó, egy példát erre hadd mondjak. Ugye törvény nagyon helyesen azt mondja, hogy a kisgyerekek azok ne kerüljenek állami gondozásba, vagy régi egészségügyi gyerekotthonba, hanem nevelőszülőkhez kerüljenek.
0: Tehát most átmeneti gondozás és nevelőszülő.
1: Igen. Fogyatékos gyerekeknél ez nincsen, mert hogy nem találnak annyi nevelőszülőt. Sajnos ez egy tendencia. Épp a múltkor találkoztam valakivel a gyógypedagógiai szakmából, aki elmondta, hogy nagy örömükre az egyik gyereket, ez egy intézményben dolgozó kolléganő, nagy örömükre Amerikába el fogják vinni az egyik Down-szindrómás gyereket, örökbe fogadják, és hogy most vannak a papírok, és nagyon drukkolnak, hogy ez sikerüljön. Hát mondom, és nálunk? Azért nálunk? Eszükbe nem jut. Szóval, hogy akkora különbség van az elfogadásban, az elfogadottságban, hogy az én nem tudom elmondani, most nem tudom, ez újkor meg a középkor, tehát, hogy valamiért itt nálunk szinte félnek a fogyatékos emberektől, nem a pozitívumokat, nem is tudják a pozitívumokat, tehát szerintem, hogyha látnák, ha megismernék őket, ha találkozhatnának többet velük, és ha ezeket a mintákat látnák, akkor sokkal jobb lehetne a helyzet.
0: Mi lehet ennek az oka? Milán atyát azért kérdezem, mert nyilván az egyház nagyon sokat tehet az elfogadásért, de itt most már nem csak az elfogadásról, hanem a szemléletváltásról is beszélünk, mert az említett, egyébként katolikus barátnőm, ő nem jobb hián akart egy Down-szindrómás gyermeket, hanem ő azt a Down-szindrómás gyereket szerette volna.
2: Hát nyilván itt ez a különbség, hogy egy konkrét gyereket meg lehet szeretni. Hát általánosságban, hát jó, most nyilván mondhatja azt, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, persze, de hát egy konkrét gyereket vesz magához valaki, vagy fogad, tehát azt a gyereket kell megszeretni. És úgy általánosságban, hát nekem egy kicsit az érzésem, hogy hát amit Kata mondott, hogy félünk. Hát ez van benne, hogy valahogy azzal néz szembe az ember, hogy hát én nagyon szerencsés vagyok, hogy egészséges vagyok, de mi lett volna velem, hogyha nem? és ugye ott van az emberben ez a félelem. Ott van az a félelem, hogy te jó ég, hát hogyha én velem valami olyasmi történik, hogy az én fizikai vagy szellemi képességeim azok most hirtelen így beszűkülnének, hát akkor nekem nagyon-nagyon rossz lenne. És hát ezzel nézzünk szembe akkor, amikor egy fogyatékos emberrel találkozunk. Tehát, hogy végül is valahol érthető ennek a félelemnek a gyökere, amit hát valószínűleg a tapasztalat küzd le.
1: Pontosan.
0: Félünk, vagy külső kontrollosak vagyunk? Tehát félünk attól, hogy mi lesz a gyermekkel, ha velünk történik valami, vagy mit szól a szomszéd ahhoz, hogyha meglátja a fogyatékos gyermeket? Mert ez egy nagy kérdés számomra, amit ugye Milán atya, hogy kezdtük a beszélgetést, hogy a fogyatékos gyerekkel nem lehet mondjuk úgy, hogy annyira dicsekedni, mert éppen lehet egy zseniális, autisztikus gyermekkel, mondjuk az nem is fogyatékos, csak mondjuk egy autistával akár. Nem, Kata? Tehát, hogy mennyi ebből a külső kontroll,
1: és lehet, ne. Tehát az, hogy dicsekedni lehessen, az azt jelenti, hogy a gyerek valamit meg tudod csinálni, valami oké dolgot, ami mindenki szemébe oké. Na most annyi minden jutott eszembe. Az egyik az, hogy ha az ember lát olyan szülőt, akinél a gyerek valamit, tehát színdarabba szerepel, filmbe szerepel, zenekarba szerepel, utána parafónia együttes. Tehát amikor fellépnek, és a szülő ott él, és tapsolják az ő gyerekét, elnézést kérek, nekem elcsuklik a hangom. Tehát ezek az élmények olyanok, vagy ott van a Magyar Speciális Filmfesztivál.
0: Ahova nem tudom, hányan hallgat. Ahova készülsz.
1: Igen. Ahol több kategória van. Először úgy kezdődött, hogy főleg értelmi fogyatékos, értelmileg akadályozott felnőttek készítettek filmeket, hogy őket mi érdekli, mert van segítő, de az ő témájuk, ő felvételük, és segítenek vágásban. És ma már olyan nemzetközivé terjedt ez a filmfesztivál, hogy rengeteg külföldi film jön, van olyan kategória, hogy róluk készítenek filmeket, de hogy az első alkalommal, amikor ez a filmfesztivál megrendezésre került, és még a Töröcsik Mari volt ott például, ő nagyon szívén viselte ezt az egész dolgot, és azt soha el nem felejtem, amikor az első helyezettet kihívták, aki egy mozgássérült fiatalember volt, és az édesanyjának van egy a MS, tehát a magyar speciális filmnek van egy honlapja, és ott ezek a képek elérhetőek. Azt javaslom, hogy nézzék meg, aki csak tudja, mert hogy az az arc, az az öröm, ami akkor, tehát lehet büszkének lenni, nem igaz, hogy nem. Igazán, amikor én még a gyógypedagógusokat tanítottam, akkor mindig azt mondtam, hogy tanulják meg a kicsi lépéseknek örülni, és nem csak ők, hanem a szülőt tanítsák meg. Tanítsák meg azt, hogy kommunikálom azt, hogy örülök a gyereknek. Tehát a szülőnek adjanak segítséget, vagy mintát arra, hogy kommunikál a gyerekkel, hogy vegyék észre ezeket a kis lépéseket, mert minden lépésnek nagyon-nagyon lehet örülni. Tehát az, ami másnál mondjuk az, hogy föláll a gyerek, az nálunk sokkal hosszabb ideig tart. És hogy legyen türelmük kivárni, de vegyék észre, hogy a gyerek motivált, hogy akar, hogy segítséggel már meg tudja csinálni. Tehát ezeket a dolgokat meg lehet tanítani a szülőknek, meg is kell tanítani, hogy tudnak örülni, és hogy tudnak büszkék lenni.
0: Fogékonyak a szülők? Fogékonyak, hogyha igen, megkeresnek én, téged, igen, mint krízis mint, pszichológus?
1: Igen, tehát mint csoportterapeuta én elég sok szülővel, bár szerintem nem eléggé sokkal, tudtam kapcsolatot létesíteni, és hihetetlen szülőkkel találkozom. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én egy hangya vagyok mellettük, tehát olyan erővel és úgy tudják csinálni, ha van segítség, ha van támasz, ha együtt tudnak lenni. Na, megint messze vezetni, és erről külön lehetne beszélni, tehát a szülőknek a helyzetéről, de hogy igenis tudják csinálni, nagyon fogékonyak a szülők, csak lehetőséget kell adni arra, hogy ők ezt tényleg bejárhassák ezt az utat. Ugye azt mondjuk, hogy amikor egy fogyatékos gyerek születik, akkor gyakorlatilag ő azt a gyereket elveszítette, aki nem született meg. Tehát minden szülőben van egy vágy, hogy milyen lesz az a gyerek, aki most megfogant, és ami
0: lesz. Egyfajta gyászreakció.
1: És végig kell menni egy gyászreakción, igen, ez egy könyvbe le is írtam, hogy milyen lépések vannak, és hogy nem csak nekünk fontos, hogy átsegítsük azokon a lépcsőfokokon, hanem tudni kell a szülő viselkedéséről. Például van egy olyan szint, amikor agresszív lesz, mert hogy minden ellene van, és sajnos kitör, és hogy kivel legyen agresszív, ha nem azzal a segítővel, gondozóval, aki közel van a gyerekéhez, de már a férjével nem akar balhézni, már az egész családja unja, és ott tör ki belőle ez. Akkor ezt nem szabad magunkra venni. Tudjuk, hogy most ő ebbe a stádiumban van, el fog múlni, és hogyha szépen le tudjuk csendesíteni, ha nem reagálunk vissza, mikor hallom azt, hogy jaj, a szülőkkel mennyi baj van, miért? Mi a dolgod? Az a dolgod, hogy a szülőket megismerd, és úgy reagálj rá, ahogy ő kívánja, hogy reagálj. Szóval számos ilyen helyzet van, egyébként van egy olyan interneten elérhető, meg a könyvem végén benne van, úgyhogy ez az Isten hozta Hollandiában, biztos sokan ismerik, vagy nem elég sokan, ami arról szól, ezt egy Down-szindrómás gyereknek az édesanyja írta le, röviden annyi, hogy készül a család, hogy Olaszországba mennek nyáron szabadságra, összekészítenek mindent, vesznek új fürdőruhát, felszállnak a repülőre, és mikor a repülőgép landol, akkor a stewardess bemondja, hogy Isten hozta Hollandiában önöket. És hát teljesen meg vannak rökönyödve, hát más az éghajlat, ők nem oda készültek, és a napfény, és a nem tudom micsoda. És akkor két út van, mondja ez a mama. Az egyik út az, hogy vissza most pillanatnyilag nem tudnak menni, ott kell lenni egy darabig, azt vagy bezárkózva és dühöngve töltik el azt az időt, vagy kinyitják az ajtót, megnézik, hogy mi minden van Hollandiában, és megcsodálják azokat a gyönyörű tulipánföldeket, és a malmokat, és a tengerpartot, és mindent, és élvezik ezt az utat. Ez szerintem annyira pregnánsan mutatja be, hogy hogy lehet segíteni a szülőket arra, hogy tudjanak örülni annak, ami van. De még egyszer mondom, ha a környezet nem elfogadó, ha a környezet elítélő, akkor bizony nagyon-nagyon nehéz dolguk van, és nagy tisztelet a szülőknek, amit ilyenkor végigcsinálnak.
0: Egy fogyatékos gyermek a családban megerősíti a hitet, mi a Milán atya tapasztalata, vagy éppen eltántorítja őket Istentől?
2: Hát nem tudom ezt így leszűkíteni, fogyatékos gyerekre.
0: Mondjuk egy családi krízis helyzet, vagy beteg gyermek.
2: Beteg gyerekek is vannak. Mindig nehéz dolog az, amikor mondjuk egy ilyen iskolai szituációban azért előfordul, hogy egy családban akkor ott fölüti a fejét a súlyos szív probléma, a daganat, és akkor hát, ha nem is a konkrét diákunkat, de hát mondjuk a család elveszít egy gyermeket, hát ez időről időre megtörténik, és hát sok esetben persze van ennek ilyen szép példája, hogy akkor a család hát belekapaszkodik a hitbe, ebben talál támaszt, megerősödnek a hitükben, és így kísérik azt a kis beteg gyereket, de egyébként ez nem mindig ez történik. Ismerek olyan családot is, ahol tulajdonképpen megvolt a hit és a vallásosság, és amikor beütött ez a nagy baj, akkor tulajdonképpen jó Istent hibáztatták, és akkor így el volt, aki a családból szülők közül elhagyta a hitének a gyakorlását. Szóval hát a nagy baj, a nagy kríziset szokták mondani, hogy hát igen, vagy közelebb vissza jó Istenhez, vagy végképp eltávolít tőle, de hát ezt láthatjuk a hétköznapi ismeretségi körünkben is, hogy hát van, aki azért nem hívő, mert hát mennyi szenvedés, meg igazságtalanság van a világon, hát hogyha Isten lenne, akkor ez biztos nem engedné meg, ugye hát ez egyik egyszerű ér, vagy hát a másik, hogy tulajdonképpen ezek ellenére, vagy hát éppen a bajban, hát találja meg a jó Istennek a segítségét és erejét, úgyhogy hát mind a kettő létezik.

0: hozzád hívők, vagy ateisták fordulnak inkább?
1: Ez változó. Teljesen változó. Visszatérve egy pillanatra, bocsáss meg, csak itt a krízis szóra. Ugye minden gyerek születés egy krízis a családba, ezt nagyon jól leírták a szakirodalom, és hogy erre a krízisre mindig vannak megoldások, tehát megtanultuk a szüleinktől, a testvérünktől, a barátnőnktől, hogy hogy tud változni a családi struktúra egy-egy ilyen helyzetben. Amikor fogyatékos gyerek születik, akkor úgy hívjuk, hogy akcidentális krízis, tehát az átlagostól eltérő. És itt az a nagy probléma, hogy nem tudnak a szülők megoldást látni, tehát nincs megoldási lehetőségük erre a krízis helyzetre, és ebbe kell, tehát az, amikor a krízis bejött a szó, ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen típus. De most visszatérve itt a vallásosságra, ilyen is, olyan is van, és én nekem az a honlapomon rajta is van, hogy nagyon fontos a hit. Isten hit, akarat, a jövőben való hit, abban, hogy én meg tudom ezt csinálni, és tehát nem pusztán hát most idézőjelben csak az Isten hitről van szó, szóval nyilván az a legfontosabb benne az egész dologban, de hogy vajon ez a hit, ez meddig tart ki, tehát hogy tudjuk-e segíteni, erősíteni a hitükbe az embereket, legyen ez bármilyen típusú hit. Nagyon érdekes dolog egyébként, és ha szabad, ezt elmondom itt a rádióhallgatóknak, hogy én már benne vagyok abban a korban, amikor nagyon sok tapasztalatot szereztem, és hogy bizony, hogy vannak olyan dolgok, amikor az ember lázad. Nem hiszem, hogy valaki is olyan, aki ne lázadt volna, hogy miért így, és így tovább. És hogy eltelik egy idő, és nagyon furcsa ezt, hogy ezt mondom, de hogy valahogy összejönnek úgy a dolgok, hogy bekerül az a mozaik a helyére. Tehát, hogy vagy kapunk valami olyan megerősítést abban, hogy ez a gyerek miért történt így. Tehát, hogy nem szabad föladni, nem szabad azt gondolni, hogy na hát most ez egy olyan dolog, ami csak velem történt meg a világban. Nézzük körül, mit ad nekünk ez a helyzet, mit ad a környezetünknek ez a helyzet, és fogunk ilyet találni. Egyébként ez egy nagyon fontos dolog a pszichológiában, hogy találjuk meg azokat a cölöpöket, amikben mi belekapaszkodunk a hévízi tóban ide-oda úszkálva, és ne vesszünk el.
0: Megélheti egy szülő feladatként? Egy hívő szülő, azért kaptam ezt a gyermeket, mert hogy az én életfeladatom, küldetésem esetleg?
1: Hogyne, hát ilyen sok van, aki így éli meg, és ez egy nagyon jó dolog, hogy így tudja megélni, és meglátja, hogy én azt gondolom, hogy ezt a feladatot akkor is vagy be kell a rendszerbe integrálni, tehát nem csak az, hogy most én ezért kaptam. A Jóisten nem ad nekünk feladatokat, vagy hogy mondjam, tehát nincs olyan, hogy megbüntet, vagy valamiért, tehát ilyen nincs. Van egy helyzet, azt meg kell nézni, hogy ebből milyen előnyöm származhat, hogy mi az, amivel én több tudok lenni ezzel a helyzettel, és nagyon, nagyon sok jöhet belőle, amivel többek lehetünk egy ilyen helyzetben. Egész személyiségváltozásokat látok, pozitív személyiségváltozásokat. Tehát attól tartok, hogy akik mondjuk ennyire feladják, és ennyire nehezen tudják elviselni a dolgokat, jó lenne, hogyha kapnának több segítséget, és hadd mondjam el, hogy ugye az egyháztól is, tehát a gyóntató atyáktól is, nem tudom, hogy például a képzésben mennyi helye van ezeknek a helyzeteknek, mert nekik is nehéz lehet mondjuk egy ilyen szülővel beszélgetni, hogyha nem kapnak elég támaszt ehhez a dologhoz. És hát ugye a pszichológia részéről, a segítés részéről, de lehet ez egy jó szomszédasszony. Azt mondta egyszer egy mama, édesanyja, hogy ő az anyósától kapott egy nagy támaszt, segítséget, aki egy vidéki parasztasszony volt. Azt mondta, hogy fiam, én úgy ismerlek téged, hogy te meg fogsz tenni ennek a gyereknek az érdekében mindent, és meglátod, hogy majd minden jóra fordul. És ugye ez neki annyit számított, tehát, hogy lehet egy jó szomszédasszony, lehet egy anyós, nem éppen ellenkezőleg ható anyós, ugye? Tehát rengeteg olyan ember van, akinek nem kell, hogy feltétlenül diplomája legyen ahhoz, hogy segítse ezeket az embereket, akiknél valami ilyesmi van. Ismerjük meg ezeket a gyerekeket, ismerjük meg a szülőket, és meglátjuk, hogy mi tudunk adni szeretetet, és legalább ezerszeres annyit kapunk vissza.
2: Egy történetet elmondok ehhez a találkozáshoz. Volt egy papbarátom, akit fiatal korában, fiatal papként egy olyan baleset ért, hogy nyaktól lefelé lebénult. És csak annyit tudott mozgatni, hogy így a jobb kezének a kis ujjával tudta irányítani az elektromos tolószéknek a gombját. És valahogy egy osztályommal, azok végzős diákok voltak, hát valahogy így fontosnak éreztem azt, hogy meglátogassuk ezt az atyát, és ő tartson lelki gyakorlatot nekünk. És azért próbáltam erre így fölkészíteni a gyerekeket, hogy hát ez az atya tolószékben fog ülni, és hát ő így éli az életét, meghalt már egyébként, és akkor hát ezek ilyen 17-18 éves kamasz gyerekek voltak, az egyik az azt mondta, hogy utána azt hiszem, hogy vagy még amikor mentünk oda, hogy hát ő öngyilkos lenne. És akkor kérdeztem tőle, hogy de mondd meg, hogy hogyan. Uh-huh. És akkor egy kicsit nézett a szemével, mert hát ugye ez a kiszolgáltatottságnak egy olyan foka volt, hogy hát még ezt se tudná megtenni, ha így akarná.
0: A Mégis de... kinek az élete című Igen. dráma szól erről, amikor ugye dönteni kell felette, illetve ő kéri, hogy döntsenek. Most eutanázia vagy nem eutanázia, ez egy másik téma lehetne. De ezzel kapcsolatban a publikus történet Dévai Nagy Kamilla története, aki azt mondta a gyermekének, ezt többször nyilatkozta, tehát nem siettek meg semmilyen titkot vele, hogy gyermekem, tegyél valamit, mikor ő nyaktól lefele lebénult, mert én így nem akarok élni. Majd meggyógyult. Tökéletesen meggyógyult. Tehát minden segítség nélkül jár, énekel, fellép, azóta díjakat szerzett, egy autóbaleset következtében bénult le. Hívő lélek, és ő már feladta volna, de hát nyilván, hogyha gyermek ebben segíti az emberölést, tehát ezt nem vállalta be senki még akkor sem, hogyha esetleg úgy érezte, hogy itt segíthetne az édesanyján, de Isten produkál csodákat. Tessék, meggyógyult. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és most már nagyon kevés az időnk. Kata, mit üzennél a kedves hallgatóinknak, a Mária Rádió hallgatóinak? Te, mint hívő, gyógypedagógus, tanácsadó, pszichológus, és tapasztalataira már hivatkoztál, Igen. professzor emerita vagy.
1: Köszönöm szépen. Nagyon nehéz üzenni. Tehát ezt ne üzenetnek fogják fel, hanem talán valami olyan gondolatnak, amin szerintem egy kicsit álljanak meg, és én azt javaslom, hogy keressenek a környezetükbe olyan embert, akinél valamilyen probléma van, akár saját magával, akár a gyerekével, és próbáljanak megközeledni hozzá. Tehát próbálják ki magukat, hogy funkcionálnak egy ilyen helyzetbe, és egészen csodálatos dolgok fognak kinyílni bennük. Tehát amiket eddig nem is érzékeltek. Talán ezt mondanám.
0: Tehát a személyiségfejlődésnek is jót tesz.
1: Mindenki.
0: És még egy kérdés nagyon érdekelne engem. Segítünk, vagy együttműködünk ilyenkor?
1: Mire gondolsz most, hogy magával a fogyatékos emberek kapcsolatosan?
0: A fogyatékos emberekkel, vagy a hozzátartozóikkal? Te, mint tanácsadó pszichológus, mint krízispszichológus, hogy éled meg, segítesz, vagy együttműködsz a családokkal?
1: Hát ez attól függ, hogy milyen időszakban vagyunk. Hát amikor kiderül a probléma, ugye ez is le van írva, hogy kellene elmondani a szülőknek a Pilling Jánossal írtuk le ezt. Lényeg az, hogy az első az a segítés. Segítés végighaladni az elfogadásnak a szintjein, segítés a gyereknek olyan helyet találni, ahol őt fejlesztik, segítés abban, hogyha valamilyen nyomasztó problémájuk van, például a jövőképről vagy bármi, hogy azt fel tudják oldani, és így tovább. Ez nyilván egy nagyon fontos része az egész dolognak, majd hogyha eljön az az időszak, amikor ő már kellően fejlett lesz a fiatal, a maga szintjén, tehát most nem abszolút fejlődést gondolok, akkor nyilván mellette kell állni, és amit ő szeretne, azt megtenni. Tehát arról nincs szó, hogy én akkor is segítek, ha ő nem akarja. Mindig a beleegyezését kell kérnem ahhoz, hogy én segíthessek neki, mert egy szuverén egyéniség, és ezt egész pici kortól lehet megtanulni, hogy mennyire lehet az ő vágyait kifejezni, és annak tegyünk eleget, ne annak, amit mi gondolunk, hogy neki jó lenne.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Radványi Katalinnak, Milán atyának, Petrányi Szőranna vagyok. Az elején nem mutatkoztam be, Csókai András műsorvezető társa vagyok, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

az áldás gondolatokat hallják. Úti áldás. Krisztus őrködjön körülöttetek, amikor most útra keltek. Isten védelmezzen titeket, és vezessen haza benneteket. A menny királyának irgalma tartson hatalmában, óvjon meg minden veszélytől és veszteségtől. Utad, vándorlás házad és házad között. Legyen ezért veled a jóságos Isten, lábad biztos csapásokon, vigyen előre téged, nyitott szívvel járj ősi örvényeken, és kísérjen utadon a felfedezés öröme. Legyen veled a jóságos Isten, ne tévedj el járatlan utakon, soha ne légy céltalan vándor, fordulj vissza zsákutcáidból. Legyen veled a jóságos Isten, adjon kitartást és hitet akkor is, ha nem látod a következő lépést, támaszkodj rá bátran, ha elnehezednek a lábaid. Legyen veled a jóságos Isten, gazdagítsanak és tanítsanak élményeid és útitársaid, hogy felismerhesd. Az életöröm és a boldogság nem úti célok, hanem maga az utazás.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek s az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és téged tudjanak követni. Amen.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Érikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel, nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte, attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Szeptember 22-én sok szeretettel köszönti Önöket Lukovics Milán, és ez a nap a napi egyenlőség dátuma, tehát egyenlő hosszúságú a nappal és az éjszaka, és ezt tekinthetjük a csillagászati ősz kezdetének, ugye a naptári ősz szeptember 1-jéhez kötjük, akkor kezdődik az iskola, az időjárási meteorológiai ősz az változó, hogy mikor kezdődik, néha csak egy csütörtök délután, olyan sokáig eltart a nyár, és a napi egyenlőség az viszont egy objektív esemény, úgyhogy ez a csillagászati ősz kezdet. Ha már viszont a dátumoknál tartunk, mármint hogy annál a dátumnál, hogy szeptember 22, akkor azért említsük meg, hogy 1908-ban Bulgária ezen a napon kiáltotta ki a függetlenségét, ugye a törököktől 500 éven keresztül állt török uralom alatt Bulgária, és megőrizték a nyelvüket, a kultúrájukat és a hitüket. Hát ez nem kis teljesítmény tőlük. Mi csak 150 évig szenvedtük el a török megszállást, és hát Bulgáriának ebből a szempontból is sokkal nehezebb sorsa volt. 1964-ben ezen a napon mutatták be a Hegedűs a háztetőn című musicalt, amit hát a magam részéről igen sokra becsülök, de hát szerintem ezzel nem vagyok egyedül. És hát sajnos ezen a napon tört ki az Irak és Irán közötti háború 1980-ban, hát ami természetesen a közel-keleti, közép-keleti, majdhogy nem permanens háborúknak azért egy, mégiscsak egy új fejezetét nyitotta meg. Ezen a napon született egyébként Michael Faraday, valahelyett legnagyobb kísérleti fizikus 1791-ben. Legalább ennyit tudjunk erről a szeptember 22-i dátumról, és azzal szoktam kezdeni, hogy hallgatói észrevételek, üzenetek, és hát a

hogy miért nem szeretné ezt valaki hallgatni, az persze nem derült ki ebből a rövid telefonhívásból, ami a recepcióra befutott. Tehát persze sok minden ok elképzelhető. Valóban én is sokkal szívesebben beszélnék kellemesebb, örömtelibb témákról. Tehát nyilván, ha ez az ok, akkor egyetértünk maximálisan, megértem, hogy ő valami mást szeretne. Ha esetleg az az ok, hogy nyilván van ennek a műsornak, hát ez a jellege, hogy többek között közéleti kérdésekkel is foglalkozik. Ha tetszik, akkor az ókori görög, hangsúlyozom, ókori görög szóhasználat szerint ez politika, mert a polisznak, a közösségnek az ügyei, abban az értelemben viszont, hogy ez valamifajta hatalmi, netán pártpolitizálás lenne, hát attól remélhetőleg távol áll, de ez nem én rajta múlik. Csak hogy egy kis illusztrációt mondjak ehhez, ugye a Bécsben ez a tanév úgy kezdődött, hogy érvénybe lépett az a rendelet, amit ott a városi tanács, vagy nem tudom, hogy hívják, ugye Bécs egy önálló szövetségi egység az Osztrák Szövetségi Köztársaságban, és éppen ezért itt nem egyszerűen csak egy városi önkormányzatról van szó, hanem a széles jogkörökkel rendelkező tartománya ez az Osztrák Szövetségi Köztársaságnak. Minden esetre úgy határozott, hogy a 14 éves korukat be nem töltött muszlim diáklányok nem viselhetnek az iszlám előírásainak megfelelő fejkendőt. Hát ebből persze több-kevesebb probléma lett a tanév elején, van, aki erről nem tudott, vagy nem értette, vagy tiltakozott ellene, és hát erre viszont rárepült a politika, ha használhatom ezt a kicsit csúnya kifejezést, elsősorban az osztrák baloldali pártok, és az Alkotmánybírósághoz fordultak, ez teljesen rendben van, és ugyanakkor pedig engedetlenségre, illetve tüntetésre buzdították az érintetteket. És erre érdekes módon egy török szervezet azt üzente nekik, hogy a muszlim diákok nem politikai sakfigurák. Tehát ez egy közös ügy, és ugyanakkor ezek gyerekek, konkrét most iskolába járó diákok nem alanyai annak, hogy pártpolitikát csináljanak velük. Nem arra kell őket felhasználni, hogy pártok saját maguknak kovácsoljanak politikai tőkét a bármilyen ügyükből. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, hogy egy olyan ügyben, ahol állítólag vagy látszólag azt mondhatjuk, hogy bizonyos politikai erők a muszlimok érdekei mellett állnak ki, mégis egy török szervezet, valamilyen mértékig muszlim szervezet, azt mondja, hogy ez nem pártpolitikai ügy. Szóval valamiképpen azért ezt jó, hogyha látjuk világosan, hogy persze mindenbe bele lehet keverni a politikát, vagy a pártpolitikát, ha tetszik, de azért egyébként nagyon szerencsétlen ügy lenne, hogyha mondjuk egy paksi atomerőmű, vagy annak a hűtése, vagy egyáltalán az ország energiaellátása, az hát valamifajta ilyen pártpolitikai helyezkedésnek, vagy politikai tőke kovácsolásnak lenne az eszköze. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy bátran beszélhetünk róla, és anélkül, hogy a pártpolitika, a hatalmi politizálás ingoványos és hát nem túl szép területére tévednénk. És egyébként pedig, hát ha ennek van bármiféle kritikai felhangja, ahhoz két megjegyzésem volna. Az egyik az az, hogy hát akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát, hogyha teszem azt, akár egy kormányzat mindent a lehető legjobban tesz, hát akkor abból, hogy nem minden tökéletes a világon, hát abban nem kell kiolvasnia egy rávonatkozó kritikát. Mert hát nyilván azt mindjárt tudomásul veszük, hogy ezen a világon semmi sem tökéletes, még talán mi sem. Viszont, hogyha ez a kedves hallgató netán egy olyan országot, világot szeretne, ahol a hatalmat, a hatalom birtoklóit egyáltalán nem is lehet kritizálni, hát akkor nem értek egyet. Tehát akkor nem tudok más javaslattal élni, mint hogy hát egyszerűen csak két hetente 40 percen át, hát ne hallgassa ezt a műsort, illetve a Mária Rádiót,

ezzel nincsen semmi probléma. Viszont én az előző években is nagyon sokszor elmondtam azt, hogy az, hogy az akkori sajtó és országgyűlési ellenzék nem teljesíti a hatalomnak, az értelmes kritikájának a feladatát, ez nagy baj. Tehát amennyiben valaki újra hasonló világot akar, mint ami mondjuk volt a rendszerváltozás előtt, vagy az, hogy ugyan lenne rá mód, de azok a szervezetek, amelyek erre hivatottak, ha tetszik, ezért kapják a fizetésüket, mégsem teljesítik ezt a feladatukat, akkor körülbelül ugyanoda fognak jutni érzésre, közérzetre, mint amilyet a szocialista rendszer Kádár korszak kitermelt magából. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy egy hatalom az mindig is, hát nem csak ki kell, hogy tegye magát a kritikának, jó az is, hogyha erre valamilyen mérték oda is figyel, és hát nagyon nagy bajt jelentene, hogyha erre már lehetőség sem volna. No de ezzel együtt persze köszönjük az észrevételt, és hát akkor folytassuk azzal, hogy az elmúlt alkalmakkor is szerettem volna erről beszélni, és szintén hát a közösséget érintő kérdés, amelyet én szívesen nézek történelmi távlatokban, tehát nem valami aktuál politika, pártpolitika, hatalmi marakodás vagy ilyesmi szempontjából. Tehát régóta téma, és most már ilyen országgyűlési szavazással ugye föl is állt, vezetője is van, a vagyon visszaszerzési hivatalnak. Hát bevallom őszintén, ez egy kicsit elgondolkodtatott, én a magam részéről úgy gondolnám, vagy azt tartom normálisnak, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróság, ez alkalmas vagyon visszaszerzési hivatalnak, hogyha éppenséggel erre van szükség, vagy hát azt nem egészen sikerült eddig elmagyarázni, hogy miért nem elég a rendőrség, ügyészség, bíróság. A történelmi párhuzam az, hogy hát így nézelődtem, vagy gondolkoztam, hogy a magyar történelemben ki állította föl az első vagyonvisszaszerzési hivatalt, és talán negyedik Béla. Akkor, amikor trónra került, úgy gondolta, hogy az elődje, az apja, második András egy ilyen pazarló birtokpolitikát folytatott, és ezeket az általa, az apja által adományozott akár komplet vármegyéket, apropó vármegye, na majd erről is lesz szó, ezeket akkor szépen visszavette. Nem vagyok történész, tehát azt nem tudom megítélni, és hát örömmel várom egyébként a kedves hallgatóknak az észrevételeit, akár az infokukac@mariradio.hu e-mail címen, hogy erről akkor adjanak, aki hozzáértő, adjon valami információt, de hát minden esetre a tatárjárás az ugye teljes egészében felkészületlenül érte az országot, a tatárok szabályosan legázoltak bennünket, és utána, amikor negyedik Béla visszatért, és ez alapján majd nevezzük majd őt ugye második honalapítónak, akkor érdekes módon újra adományozott birtokokat, egész vármegyéket is. Azért feltételképpen, hogy kővárokat, erődítményeket építsenek ezeknek az új birtokoknak a tulajdonosai. Hát aztán hol volt még vagyonvisszaszerzési hivatal? Hát természetesen ugye működött ilyen 1919-ben, valamint a Rákosi korszakban, nyilván nem ezen a néven, de hát akkor elég volt az, hogy valamilyen megfontolásból valakire azt mondták, hogy burzsoá, tanácsköztársaság idején, vagy Rákosi korszakban az, hogy kulák, és hát ezzel nem csak a vagyonának, hanem neki magának, a családjának a sorsa is megpecsételődött, a gyerekei például nem tanulhatta gimnáziumban vagy egyetemen. Na most, tehát itt nem arról van szó, hogy természetesen, hogyha valaki valakit lefizetett, korumpált, hát akkor világos, hogy nézzenek a körmére. Hanem ennél, ha a rendőrség, ügyészség, bíróság nem elegendő, már pedig azért egy korrupciós ügy felderítésére elegendő kell, hogy legyen, akkor nyilvánvalóan nekünk is tágabb horizonton kell gondolkozni, és azért érdemes azt is megemlíteni, hogy már jóval a rendszerváltozás után a szocialista kormányok idején hallottuk azt sokszor,
hogy az állam az tulajdonos, ami persze nem igaz, ez akkor a privatizációnak ágyazott meg azt, hogy eladtak a fejünk fölül és a talpunk alól mindent, ami létezett. És ebből az ország infrastruktúrája, vagy akár az emberek személyes anyagi helyzete megtakarítás, ebből nem láttunk semmit. Tehát ugye az, hogy az igazság az valahol középen van, az sem jó, hogyha mindennek az állam a tulajdonosa. Mert az a szocializmus, és azt láttuk, hogy hova vezet. Az sem, hogyha minden nemzeti vagyonelemet azt külföldieknek adnak el. Ezt próbáltuk a rendszerváltozás után. Na most az egyébként, hogy egy állam a saját polgárait valamilyen értelemben vagyonhoz juttatja, hozzá segíti ahhoz, hogy vagyont szerezzenek, akár például a magánszemélyeket, hogy megtakarításuk legyen, lakásuk legyen, autójuk, ez azért nem egy ördögtől való dolog. Tehát a szocializmusban ugye ez az, ami nem volt. Tanácsi lakás, vagyontárgya gyakorlatilag nem lehetett senkinek, hát a bankbetéte vagy pénze lett volna, akkor rögtön gyanús lett volna. Tehát ott az állam bácsi akkor tenyerébe letette a lakosságot, és akkor mindenki úgy érezte, hogy neki lojális állampolgárnak kell lennie, vagy az aktuális hatalomhoz kell lojálisnak lenni. Nyilvánvalóan a hazához igen. Haza nem egészen ugyanaz, mint az állam, de a lényeg az, hogy van tulajdonosi réteg, erről nagyon sok szó esett az előzőekben, aki nem viszi külföldre a vagyonát, aki itt fizet adót, itt ruház be, itt teremt munkahelyeket, a beszállítóit kifizeti, hát ez bizony amúgy nemzeti érdek lenne, úgyhogy csak kíváncsian várjuk, hogy mi is lesz a vagyon visszaszerzési hivatalból, de a történelmi párhuzamok azok amúgy nem ígérnek túl sok jót. Na és akkor hát térjünk rá egy kicsit arra, hogy ugye IV. Béla vármegyéket vett vissza, amiket az apja elajándékozott, aztán utána tatárjárás után ugye változtatott ezen a birtokpolitikán, és akár komplett vármegyéket is földesuraknak a tulajdonába adott. Akkor most hallgassunk egy kis zenét, utána foglalkozunk tovább a vármegyékkel. Anton Diabelli, osztrák zeneszerző, F-dur szonátájának egy nem egészen 2 perces részlete következik.

0: vármegye. Ez egy 1000 éves közigazgatási egység, egy intézmény a magyar közigazgatásban. Ezt egyszer már átnevezték megyére a Rákosiék. Tehát az a döbbenetes a számomra, hogy valaki nyugodtan írja meg nekem, kedves hallgatóim, hogy ennek most mi értelme van újra visszaváltoztatni ezeknek a nevét megyékre. Ha nagyon primitív érvelésbe, ilyen egybites érvelésbe fognék, akkor persze azt is mondhatnám, hogy ez több 10 millió forintba kerül az országnak, több 1000 táblát, pecsétet, fejléces papírt, stb. Lecserélni, és ez, de kinek jó ez? És hogy ez bármilyen politikai erőnek miért fontos? Valaki, ezt szeretném, ha nekem megírná, de például akár azt is, hogy azon olyan képviselők, akik ezt az országgyűlésben megszavazzák, azok nem kérdezik meg a saját vezetőiket, hogy emberek, gyerekek, erre használtok minket? Nincs fontosabb dolgunk? Na most, ezt én értem, mint ilyen emberi hozzáállás, hogy az elődünk, ha valamit épített, akkor azt le kell bontani, ott kőkövön ne maradjon, utána felszántjuk, és hóval behintjük. Ez nem a politikára igaz kizárólagosan, hanem egyébként sokkal kisebb léptékben is. Ha valaki egy intézménynek, egy valamilyen szervezetnek a vezetését átveszi, ott is láttam, tisztelet a kivételnek, nem mindenkire igaz, de van, aki egyszerűen nincs más elgondolása, csak ez, hogy amit az elődöm fölépített, azt lebontom, kőkövön nem marad, felszántom, és sóval hintem be. Tehát, hogy ezt, mint attitűdöt, úgy értem, tehát, hogy ez létezik, ezt. De, hogy ez mire jó, főleg akkor, amikor még pénzbe is kerül, és hogy ugyanakkor pedig beállunk, most hadd használjam ezt a többes szám első szemét, azzal együtt, hogy persze egyáltalán nem értek ezzel egyet, hadd használjam ezt a többes szám első szemét, hogy ezzel az intézkedéssel beállunk egy nem túl hosszú sorba, de azért aminek az első eleme az mégiscsak Rákosi. Tehát ő nevezte át a vármegyéket megyékre, és sokat kellett várni ennek a visszanevezésére, és akkor most újra sikerült akkor a vármegyékből megyékt csinálni. Úgyhogy mindeközben mondom, egy 1000 éves közigazgatási intézmény nevével szórakozunk. No, de hát ha csak ennyi lenne itten a telítéken, akkor még persze örülhetnénk. Hát hasonlóképpen megint csak az ember nem tud rá gombot varni, vagy hogy mire jó nekik, ez a kérdésem. Ha valaki tud válaszolni, akkor írjon, legyen kedves nekem. Hát miért kellett bezárni a 56-os forradalom 70. évfordulója előtt pár héttel a terrorházát? Tehát, hogy ez nekik, mármint most értve az alatt a hatalmat, birtoklókat, ez most nekik, ez miért jó? Annyira kompromittáló rájuk nézve a terrorháza? A szocialista kormányok se zárták be, át akarták nevezni 2002 után, de nem nyúltak hozzá. Tehát, hogy ebben az összehasonlításban akkor előbb-utóbb, nem tudom, milyen következtetést vonjunk le ebből, tehát a lényeg az az, hogy ilyen indokok hangoznak el, hogy tartalmi átvilágítás. Hát én azt gondolom, hogy tartalmi átvilágításnak azok semmi akadálya nincsen, nyugodtan meg lehet nézni a egyes termek, vagy kiállított tárgyak mögötti dokumentációt, de attól én még mondjuk miért ne látogathatom? Miért ne látogathatnám ezt a múzeumot? Tehát, hogy miért indokolja, vagy miért követeli meg ez a bezárást? Vagy a másik, hogy bizonyos jogi kérdések tisztázódnak. Hát, ha valakinek jogi kérdése van, akkor kérdezze meg a jogászt, vagy vegye elő a szerződéseket, nézze utána. Na de ez a múzeum, ez 24 éve működik. Ezt sok millió látogató tartalmilag átvilágította. A jogi kérdéseket nyugodtan lehet tisztázni úgy is, hogy ez a múzeum nyitva van. Tehát, hogy ezek az okok nem okok. És hogyha nem mondanak valóságos okokat, akkor az ember csak azt állapítja meg, hogy akkor ezek szerint nincs ok. Nincs más ok, mint az, hogy miért zárjuk be? Hát mert megtehetjük, mert megmondta előre az illető kulturális miniszter, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet. Hát akkor ezek szerint ezt tényleg komolyan is gondolta, és hát akkor hatalmunk van hozzá, akkor ezt is megcsináljuk. Azért, mert nem szeretik Schmidt Máriát. Ez elég ehhez? No hát, minden esetre, amit nem értek, hogy jön egy 70. évforduló, tehát akkor beiratkozunk, megint csak hadd használjam, bár egyáltalán nem osztozom semmilyen mértékben ebben az ügyben az intézkedőkkel, de hát, hogy akkor mégiscsak beállunk abban a sorba, hogy az 50. évfordulót a rendőrruhába öltöztetett, egyébként nem tudjuk kik, mert hát beazonosíthatatlan verő emberek, akik tulajdonképpen vérbe borították Budapest utcáit, tehát akkor ezek után a 70 éves évfordulót azt akkor sikerül azzal emlékezetessé tenni, hogy a nyilas és kommunista diktatúrának emléket állító terrorházát akkor bezárta a aktuális hatalom. Hogy ez mire jó, kinek jó, miért most kell, de valaki erre nekem úgy válaszolna, azért hálás lennék. Körülbelül ezek azok az ilyen közéleti tépelődések, amik foglalkoztatnak, és hogy mégis még egyszer egy mondat erejéig azért térjünk vissza arra, hogy hát felelősek vagyunk a közös ügyeinkért. Tehát igenis, hallassuk a hangunkat, beszéljünk róla, és hát képviseljünk valamiféle, hát az igazságot, ha tetszik. Ha valaki egyetért, vagy ez az igazság, hát ha nem ért egyet, akkor is az igazságot képviselje természetesen, de hát nem vagyunk kötelesek azért, hogy mondjam, olyan ügyekben, ami a közösséget érinti, hát hallgatni, vagy hát ne is tegyük ezt. A terrorházával kapcsolatban még olyan hírek is napvilágot láttak, legyünk igazságosak, hogy újra kinyitják, egy héten át ingyenesen látogatható lesz, de hát nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a bizonytalanságnak a vége, és hát azt sem tudjuk, hogyha mondjuk ténylegesen tartósabban bezár, akkor utána, ha meg is nyit újra, vajon ugyanazt a kiállítást, ugyanazt a tartalmat láthatjuk-e, mint korábban, vagy pedig hát megváltozik. Hát erre is oda kell figyelnünk. Ha már a kritikáról van szó, az új embernek a hasábja innen olyan régen jelent meg egy interjú az új egyházügyi államtitkárral, helyettes államtitkárral, nem tudom pontosan mi a titulusa. Minden esetre az illetővel itt a Mária Rádióban is elhangzott egy portré jellegű beszélgetés, tehát ott inkább az ő személyéről, katolikus hívő ember az illető, a hitéről, erről volt szó. Az új emberben viszont az új megbizatásáról beszélt, vagy arról is, és hát ebben azért ő is gyakorolt egy viszonylag jelentős kritikát az egyház iránt. Tehát az egyház nem kritizálja általában a hatalmat, és nem is dicsőíti, vagy a hatalom képviselőit. Az egyház szuverén szereplő, nem a médiumok sokaságának az egyike, valami fajta lap, vagy rádiós hírműsor, hanem hát a lelkek üdvösségért dolgozik, és ebből a szempontból szólal meg. Tehát, hogy ilyen értelemben korábban sem volt az jellemző, még a szocializmus idején, és Hitler idején sem, hogy úton útfélen az egyház az tiltakozott volna valami ellen, vagy különösebben beleállt volna abba a szerepbe, amire egyébként hát megvannak a megfelelő lapok, szerkesztőségek, újságírók, pártok, ellenzék, stb. Na minden esetre a élető egyház kritikájának az volt a lényege, ha jól értem, legalábbis ahogy olvastam, hogy hát tulajdonképpen az egyház elvesztette a társadalmi hitelességének egy jelentős részét, amit a népszámlálás eredményei is mutatnak, azért, mert elfogadott támogatást az előző kormányzattól, és cserébe lemondott arról, hogy hát fölemelje a szavát, a hangját az ellen, ami ellen fel kellett volna szerinte emelnie. Most erről azért korábban is volt már szó, már mint ennek az utóbbi részéről, arról is egyébként, hogy a népszavazás, vagy a népszámlálás adatai, bocsánat, azok olyan pontosságúak, hogy 40% nem nyilatkozott a vallási hovatartozásáról, tehát hogy mondjuk innentől kezdve az egész a felmérésnek a módszertana értelmetlenné válik, vagy megkérdőjelezhető minden eredmény ilyen jellegű pontatlanság mellett, tehát hogy egyszerűen más módszert kellett volna választani, valamiféle reprezentatív mintán mérni, ahol valamivel, ugye annak idején beszéltem erről, hogy felajánlottak valami plusz kérdőív kitöltéséért valami vásárlási utalványt, ami egyébként nem érkezett meg, de ez most mellékes. Tehát, hogy valamiféle ösztönzőkkel igenis rávenni egy kontrollcsoportot arra, hogy nyilatkozzon, és akkor utána, hát hogyha ezt sikerül úgy összeállítani, hogy ez reprezentálja a társadalom egészét, akkor viszont hát sokkal pontosabb adatokat lehet nyerni, 1-2%-os, vagy talán még pontosabb, vagy még kisebb hibával azért lehet mérni akár a vallási hovatartozást. A lényeg, hogy beszéljünk egy kicsit az első részről, hogy az egyház elfogad támogatást, és abban egyébként ennek az új egyházügyi államtitkárnak, vagy helyettes államtitkárnak igaza van, hogy ez sokak szemében visszás, főleg a nem hívők szemében. Az ő szemükben persze az egyház eddig sem bírt különösebb hitelességgel valószínűleg, tehát nem a népszámlálás adataiból azért, hát ez nehezen kikövetkeztethető, hogy mi miatt veszített az egyház a hitelességéből, már hogyha veszített, de hát ezt el kell fogadni, hogy ez sokaknak szúrja a szemét, nem értik. Na de miért van ez? Hát azért, mert a rendszerváltozás után kialakult egy olyan szisztéma, egy olyan megegyezés, ami hát végül is úgy is összefoglalható, hogy az állambácsi hát egy kicsit így rövid órázon tartja az egyházat, vagy a tenyeréből eteti, és ez senkinek sem jó amúgy. Na de miért alakult ez ki? Azért, mert az állam, a magyar állam, hát 1948-ban és 50-ben hát egyszerűen erőszakkal elvette az egyháznak a vagyonát, amiből az intézményeit működtette. Most mondhatjuk azt nagy bölcsen, hogy a hívők tartsák el az egyházat, na de egyszerűen ez korábban sem így volt, hanem az egyháznak voltak birtokai, vagyontárgyai, amelynek jövedelméből kórházakat, iskolákat el tudott tartani. Nem várható el az embereknek az átlagos jövedelmi helyzete mellett, hogy mondjuk duplán adózzanak, és azért, mert ő élni kíván azzal a jogával, hogy szabad iskolaválasztás, ezért ő akkor az államnak befizetett adóján túl még külön finanszírozzon egy másik iskolát is, legyen az egyházi iskola, vagy bármilyen. Na most 1990-ben a szocializmus végnapjai után a csődben lévő magyar állam, a romokban heverő gazdaság, hát egyszer nem volt abban a helyzetben, hogy az egyházi vagyont, egyébként nem csak az egyházi vagyont, hát a magánvagyont, amit magánszemélyektől kommunisták elraboltak, azt nem tudta visszaadni. A magánszemélyeknek nyújtott valamifajta kárpótlást, ami aztán persze nyilván nem úgy érte el a célját, ahogy, de legalább valamiféle gesztus értéke volt. Az egyháznak pedig hát azokat az ingatlanokat tudta visszaadni, amit az egyház akkor és ott működtetni tudott, és a többiért cserébe hát felajánlotta azt, hogy valamiféle működési hozzájárulás biztosít az egyháznak, hogy az intézményeit működtetni tudja. Ez volt a megállapodás. Ez akkor előnyös volt az államnak, reális mozgásteret biztosított az egyháznak, ennél sokkal többet nem tudott volna az egyház tenni. Hát ebben sikerült megegyezni. Egyébként egy szocialista kormányzattal, a Hornékkal. Na most, hát semmi nem tiltja azt, hogy ezt, ami egy magyar állam és a Szentszék közötti megállapodás, nemzetközi szerződés, hát senki nem tiltja azt, hogy ezt mindkét fél hozzájárulásával és megelégedésére hát módosítsák. Hát itt az idő, akkor elő lehet állni valami új javaslattal, mondjuk például azzal, hogy nézzük meg azt, hogy mondjuk a háború előtt a nemzeti vagyonnak körülbelül hány százaléka volt az egyháznak a kezelésében, amit egyébként mindig is a nemzetnek a javára használt az egyház, tehát hogy ez nem más célokat szolgált, mint hát olyan iskolákat például, ahol az akkori falusi szegény gyerek is mondjuk ingyen juthatott kollégiumi elhelyezéshez, amit egyébként a szülei soha nem tudtak volna finanszírozni. Úgyhogy vagy nézzük meg azt, hogy az egyház azt a társadalmilag hasznos tevékenységet, amit a nem hívő is elismer, hiszen például az egyházat azért vett át iskolákat, mert egy adott önkormányzat erre kérte, és nem vallásos vagy hívő meggyőződésből, hanem egyszerűen azért, mert ez volt a módja annak, hogy az iskoláját megtartassa. Hát én is ismerek olyan kistelepülési alpolgármestert, hát már nem él, de hát akkor mondta azt, hogy hát mekkora dilemmában vannak. Ő egy vendéglátós volt, tehát így kell neki iskolaügyekben dönteni, hogy hát nem tudják fenntartani az általános iskolát. Nyilván a falu az ő választóik, de hát ők maguk sem akarják azt, hogy a gyerekek mondjuk alsó tagozatban más településre járjanak, lehetőség szerint igyekeznének a felső tagozatot is megtartani, na de hát nem tudják finanszírozni. És akkor most kinek adják? Adják a katolikus egyháznak, vagy valami történelmi felekezetnek, adják egy kis egyháznak, adják valami alternatív oktatási irányzatot képviselő alapítványnak. Hát aztán végül is az utóbbi mellett döntöttek, vagy hát az egyház hát embette át azt az iskolát, és akkor erre a megoldásra jutottak, csak hát ez viszont a szülőket állítja egy olyan választás elé, hogy vagy ott tartják a gyereküket az iskolában, vagy pedig hát a gyerekek egy része nehezen fog utána a normál közoktatásban, gimnáziumban, vagy akár felső tagozatban tovább lépni. Lehet, hogy ez az iskola nagyon jól működik, gyerekek szeretik, csak hát nem egészen kompatibilis a általános közoktatási rendszerrel. Úgyhogy hát igen, azt gondolom, hogy például el lehetne azon gondolkodni, hogy hát ha az állam eddig, akkor ezen vagyontárgyak visszaadása helyett hát valami fajta ilyen járadékot fizetett, hát akkor, hogyha lehetséges, akkor lehet ezt újra tárgyalni, és akkor nem kell az államnak minden évben plusz juttatást biztosítani, úgymond plusz juttatást az egyháznak, hanem hát adjon vagyontárgyakat, és az egyház pedig abból fenntartja azt, amit tud. Na hát minden esetre ennyit a kritika margójára, úgyhogy lehet a hivatalos egyházat is kritizálni, de hát egyébként abból indultunk ugye ide, vagy abból kanyarodtunk ide, hogy azért nagyon nagy baj lenne, hogyha a hatalom gyakorlóit, vagy a hatalom gyakorlás módját viszont hát nem lehetne bírálat alá venni. Még egy hallgatói észrevételhez szeretnék röviden hozzászólni. Levelet írt egy kedves hallgatónk azzal kapcsolatban, hogy nem érti egy műsornak a címét, vagy nem is érti, hogy ez hogyan szólalhat meg a Mári Rádióban. Hát a műsornak az a címe, hogy Fegyverek közt a szeretet, Inter Arma Caritas. Ezt a latin kifejezést használjuk, mert magyar az talán tényleg hát pont az érthetősége révén borzolhatja a kedélyeket. Arról van szó, hogy a Mária Rádió szerkesztősége Budapesten működik egy ingatlanban, ez egy épületnek a földszintje, illetve részben az első emelete, itt van a Mária Rádió kápolnája, onnan szentmisét, imádságokat közvetítünk, a magazincsomagolás helységei, a szerkesztőségi szobák, a stúdiók, technikai helységek, tehát minden itt működik, ebben a Gogol utcai szerkesztőségben, és ez az ingatlan sajnos nem a Mária Rádiói, hanem a Magyar Honvédségtől béreljük. Ennek a megállapodásnak a része az, hogy a Mária Rádió heti műsoridőt biztosít a Magyar Katolikus Tábori Püspökségnek. Ez a kifejezés is talán magyarázatra szorul, hiszen katonák nem táborokban élnek manapság, sorkatonásság sincsen, tehát nem is annyira a laktanyákban, hanem szerződéses katonák vannak, akik bejárnak a munkahelyükre. De hát ezzel együtt mégis a magyar honvédek is néha külföldi szolgálatot is teljesítenek valami nemzetközi küldetés keretében, és ilyenkor például papok is mennek velük. Az a tapasztalat, hogy még azok is, akik nem hívők vagy nem katolikusok, azért oda-oda lépnek a katolikus paphoz és beszélgetnek vele. Tehát, hogy valahogy fontos nekik ebben a veszélyes, a családjuktól, hazájuktól távol eső helyen az Isten emberének vagy a papnak a jelenléte. Úgyhogy Magyarországon is, tehát a határainkon belül is, békeidőben is teljesítenek szolgálatot a katonák között ezek az atyák, illetve külföldön is, én magam is ismerek olyan ilyen tábori katolikus papot, aki járt Koszovóban, Irakban, Afganisztánban annak idején mindenféle veszélyes helyen. Tehát ennek a szervezete ez, hogy katolikus tábori püspökség, és az ő műsorukról van szó. A cím az is magyarázatra szorul, fegyverek közt a szeretet. Itt nyilván nem arról van szó, hogy a fegyver, amit alapvetően erőszakra vagy ölésre terveztek, hát az hordozná a szeretetet, hanem hát ezek között, az emberek között, akik a fegyveres testületek tagjai, ott szolgálnak a katolikus atyák, papok, és képviselik valamiképpen a szeretetet, ha tetszik. Azzal együtt, hogy azért fontos azt megjegyezni, hogy a katolikus erkölcstan az nem tiltja azt, hogy egy állam erőszakszervezeteket tartson fönn, rendőrség, katonaság. Nyilván mindenfajta diktatúrának az a kezdete, amikor ezek az erőszakszervezetek nem tartják meg azokat a törvényeket, amelyek rájuk vonatkoznak. De az, hogy akár a belső rend fenntartásához szükség van rendőrségre, és néha nem csak szép szóra, hanem valamiképpen meg kell védenünk gyengét, az ártatlant az erőszakosabbtól, sajnos ez az áteredő bűn következménye, illetve hát az is elképzelhető, hogy külső támadás ér egy országot, vagy hát a katonaság az akkor is bevetésre kerül, amikor nem ellenséges támadás fenyeget bennünket, hanem mondjuk például természeti katasztrófa, attól is meg kell védeni a lakosságot. Például akár elhárítani egy-egy árvíznek, lavinának, földcsúszamlásnak a következményeit, de hát akár azt is, hogy mondjuk egy természeti katasztrófa idején ne törjön ki fosztogatás vagy pánik, lehessen a lakosságot menekíteni, hogyha arról van szó. Hát ez a katonaságnak vannak meg a megfelelő képességei. Úgyhogy ilyen értelemben önmagában az, hogy egy állam katonaságot, rendőrséget tart fenn, az nem ellentétes a szeretettel. Az önvédelemre is jogunk van arányos mértékig. Úgyhogy akármennyire hát nehezen érthető ez a műsorcím, egy kis magyarázattal talán azért elfogadható remélhetőleg, illetve hát az is, hogy van ilyen műsor a Mária Rádióban, a katolikus tábori püspökségnek, nyilván más püspökatyák is, egyházi szervezetek, intézmények sokszor megszólalnak, szerepelnek a Mária Rádióban, úgyhogy hát ebbe a sorba illeszkedik ez a műsor is, amiről szó van, Inter Arma Caritas. Na most ebben a műsorban megszólalt az új honvédelmi miniszter egyfajta ilyen udvariassági gesztusként, és hát mondott, amit mondott. Mi nyilvánvalóan mindig is arra biztatjuk magunkat, kedves hallgatóinkat és mindenkit, hogy imádkozzunk a békéért. Úgyhogy ezzel ér véget ez a mai Barátkozó című műsor is. Én nagyon köszönöm a kedves hallgatóim figyelmét. Két hét múlva újra találkozunk, és üzenetüket, észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat továbbra is nagyon-nagyon várnám, például az info@mariaradio.hu e-mail címem. Elköszön a műsorvezető Lukovics Milán, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Héj Tibor, Szent György díjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallják.

arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Fölírogattam, kik azok az emberek, akiknek a társaságában jól éreztem magam, 16-17 éves koromban. Azt láttam, hogy ez a közös bennük, hogy olyan emberek, akik szeretnek, akik adnak, és akiknek ez egy rendszert alkot az életében, és ennek a rendszernek az alapja a hit. Tudatosan kezdtem el keresni olyan embereket, közösségeket, akik erre tették az életüket. Ilyen közösségekben éltem le több évtizedet, nem csak egy elvont Isten hit, segített megélni az életemet. 32 éve vagyunk házasok, 4 gyerekünk mindegyikével, mi is nagyon boldog vagyunk, meg ők is velünk. A szakmában is sikerült talán nem az olimpiai aranyérmet elérni, de minden esetre olyan eredményeket elérni, amik szakmailag is számítanak. Nekem fontosabb az, hogy keresztényként éljek, mint az, hogy a legelismertebb üzletember legyek. Ilyen évtizede nem az a fő cél, hogy engem szeressenek, és én ebben lubickoljak, hanem hogy ez tőlem is induljon, adott esetben csak tőlem indul, és ezzel véget is ér, legtöbb esetben szerencsére ez kölcsönössé válik, és ez a kölcsönös szeretet az, amit vállalkozóként, tanácsadóként talán még több helyre is tudom vinni ennek az örömhírét, mintha akár papként tenném ezt, azzal együtt, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyok elkötelezett lelki emberekkel, akik viszont nekem adják azt az erőt, aminek segítségével én aztán a világban tudom ezt továbbadni, és így válik teljessé azt, hogy mindegyiknek megvan a küldetése, és szükségünk is van egymásra.

Héj Tibor, Szentgyörgydíjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szent misével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedély Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. A kárpátaljai görögkatolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor Boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor 1947. október 1-én halt meg Munkácson. Második János Pál pápa 2001-ben avatta Boldoggá a vértanú püspököt. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyat indított, lüktető és közösségi alkotóműhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta: egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalomban. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját, ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedély Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.

0: Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk, vére árán szerzett meg minket. Rójuk le előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit, tartsák meg törvényeidet egyetértésben mindnyájunk javára.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát a testi-lelki rabságban sínylődő minden testvérünknek.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!

0: Könyörögjünk. Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak imádságra emelt kezünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban a 2023-ban a Család és a Hivatás konferencia témában lezajlott kerekasztalbeszélgetés második részét hallhatják.
1: Őszintén a házasságról, páratlan beszélgetés közismert párokkal. Ezzel a címmel tartott a kerekasztal beszélgetést az idei házasság hetén. A kerekasztal második részét hallhatják.
2: Kerekasztal, vagy hát egyenes asztal beszélgetéssel folytatjuk, és átlépünk a házasság hetére egészen konkrétan. Szeretném kérni a beszélgetőtársakat, hogy fáradjanak ide az asztalhoz, dr. Kapitány Ágnes és dr. Kapitány Gábor, illetve dr. Mező Katalin és dr. Mező Ferenc lesznek a beszélgetőtársaink. Mindkét házaspár idén Kopsk-Krapski díjban részesült, a kapitány házaspár a házaspár díjat kapta meg, a mezőházaspár pedig a közönség díjat kapta meg idén. Úgyhogy a munka-magánélet egyensúlyáról, illetve a házasság hete kapcsán a házasságról és annak megőrzéséről beszélgetünk. Na, hát nagyon szépen köszönöm először is, hogy találkozhatunk meg, hogy beszélgethetünk. Ugye szokták azt mondani, hogy házi nyúlra nem lövünk. Szokták azt is mondani, hogy hát a férjnek meg a feleségnek egy helyen van a munkahelye, akkor már otthon is csak a munkáról fognak beszélni. Szóval nem sok.
3: Mi nagyon sokszor megkaptuk ezt a kérdést, hogy hogy bírjuk ki azt, hogy egész nap együtt vagyunk, gyakorlatilag mindig. És én egyrészt az szokott először eszembe jutni, hogy mennyire szenvedek abban az egy-két órában, amikor nem vagyunk együtt. Aztán az szokott eszembe jutni, hogy aki ilyet kérdez, az vagy még nem találta meg az igazit, vagy pedig olyan menthetetlenül individualistára van nevelve.
2: Mert hát, vagy riporter, akinek ezt fel kell tenni, ezt a kérdést.
3: Tudom, nem, most ez nem is erre vonatkozott. Nem, mert ez egy olyan kérdés, mint hogyha azt kérdezném egy fától, hogy bírod ki, hogy 24 óráig a földben vannak a gyökereid. Hát ez teljesen olyan. Hát úgyhogy erről ennyi.
4: Én azt gondolom, hogy egyrészt az újdonság, az tulajdonképpen minden nappal jön az embernek újdonsága, a gyerekei ebben még egy csomó újdonságot hoznak, az unokái pláne. A tanítás állandó napi újdonságot jelent, és hát arról nem is beszélve, hogy a mi világunknak kicsit baja is az, hogy túl sok benne az újdonság. A másik pedig a tradícióknak a fontossága, tehát hogy az nagyon fontos, hogy kialakuljanak olyan rítusok és olyan összetartozás elemek, olyan közös tradíciók, amiknek az ember nap mint nap örülni tud. Tehát nem csak ünnepekkor, hanem nap mint nap. Mi például, amikor az én szüleim Szombathelyen éltek, mikor mentünk Budapestről Szombathelyre autóval, ami hát még akkor nem voltak ilyen gyorsforgalmi utak, az 3,5 óra, akkor azt például végig énekeltük mindig a gyerekekkel népdalokat, úgyhogy abban nem volt ismétlődés. Vagy mit tudom én, sátrazni jártunk velük, és akkor hát az egy óriási dolog volt, hogy fölvertük a sátrat, kinek abban milyen feladata volt, és ez hogy rakható össze.
2: Közös munka. Hát ugye önök azt mondták, hogy most két különböző intézményben dolgoznak, de hát sokat dolgoznak együtt. Meg ugyanaz a kérdés, nem sok?
5: Én azt gondolom, hogy nálunk ez fel sem merült soha. Tehát az, hogy sok vagy nem sok, ilyen kérdés nem volt, mert mi mindig együtt szeretünk dolgozni. Tehát az most egy relatív dolog, hogy most Feri nem a Debreceni Egyetemen van, hanem az Egri Egyetemen, de előtte is együtt dolgoztunk, cégben együtt dolgozunk, és nekünk ez egy jó állapot. Inspiráljuk egymást. Tehát még akkor is inspiráljuk, amikor hazajön és elmondja nekem, hogy ő éppen mit tapasztalt tanítás során, vagy észrevett valamit, és onnantól kezdve elindul egy közös gondolkodás. És ebbe a közös gondolkodásba szerencsére a gyerekek is nagyon gyakran benne vannak, különösen mióta nagyobbak, mert hogy mi nekünk mondjuk az a tradíciunk, hogy amikor csak lehet, együtt eszünk. Tehát a reggelit igyekszem megcsinálni, még a 18-20 éves gyereknek is, és akkor próbálunk együtt leülni, vagy például, hogy ha úgy sikerül, akkor a vacsora is közös, és akkor nagy beszélgetések, nagy játékok vannak, és ez annyira sok új ismeretet ad nekünk, hogy onnantól kezdve mindig van valami más ötlet, amivel foglalkozni fogunk, mondjuk kutatás terén.
6: Yes. Nagyon nehéz mindig utoljára meghagyni a mikrofon, mert előttem a
2: hölgyek
6: annyira jó dolgot elmondtak, és amit itt Kapitány Gábor tanár úr az imént említett, hogy a fától megkérdezni, azt nem is tudom, hogy hogyan volt, az megfogalmazza, hogy megkérdezik a fától, hogy
2: nem
6: fárasztó-e, hogy
2: gyökre, igen.
6: Annyira természetes ez, hogyha a két embernek az attitűdje, érdeklődési köre azonos, lényegtelen, hogy azonos munkahelyen vannak, vagy külön munkahelyen vannak, tulajdonképpen tudnak együtt működni. Nálunk az az érdekes dolog, hogy én ugye pszichológus vagyok, Katának is vannak ugye rokon területei, az élet mindig feldob valami problémát, és mi azt lekutatjuk. Én annak idején kínos, nem kínos, azért lettem pszichológus, mert 14 évesen megfogalmazódott bennem, hogy hogyan kellene becsajozni. És rájöttem, hogy a pszichológia könyve foglalkoznak az ismerkedéssel kapcsolatteremtés dolgai. Mondom, akkor ebbe beleképzem magamat, aztán valahogy úgy hozta a dolog, hogy a pszichológia ez meg is fogott hosszabb távon. De hát ebből lett olyan könyv.
2: De ma már más a motiváció, ugye?
6: Már más, de ebből lett olyan könyvünk, ami a kapcsolatokról, kapcsolatteremtésről szól példának a helyet. Utána felmerült az, hogy gyermeknevelés, jönnek a problémák. Akkor megírtuk azt a könyvünket, hogy hogyan kellene is lehetne gyermeket nevelni. Én itt most hadd mondjam el, nekem meg vagyok döbbenve, hogy Magyarországon nem tanítunk olyanokat általános iskolába, középiskolába, hogy hogyan neveljem gyermekemet. Vagy az ölbéli játékok például, akkor mert itt volt fantasztikus előadás, egy csomó minden nem tanítunk meg, amit kellene. Hát mi erre rákattattunk, és akkor észrevettük a bajt, írjuk róla a könyveket, iskolás lett a gyerek, tanulásmódszertani probléma van, képességfejlesztésre kell állni, akkor ezt megírjuk. Annyira természetesen beleilleszkedett a munka és a család a világunkban, hogy én el sem tudom képzelni másoknak, hogy nem így működik esetleg.
2: Sose idegesítették egymást?
5: Nem. Tényleg nem. Tehát, hogy ezt tényleg kijelenthetem, hogy nem idegesítettük egymást. Itt a csajozásra azért visszatérek egy picit, mert hogy ő azért lett pszichológus. A legkisebbik fiam nagyon jó a zenél. Gitározni tanul már egészen kicsi gyermekkorától. 5 évesen azt mondta nekem, hogy anya, én gitározni szeretnék. Nagyon meglepődtünk rajta, mert nem tudtam, hogy miért akar egy 5 éves gyerek gitározni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy azért, mert hogy valakitől látta, a családban zenélnek, stb. Na nálunk ilyen nem volt, ezért visszakérdeztem tőle, hogy Sziszi, miért akarsz te gitározni? Hát mert az a jó lehet csajozni. De nem ilyen a gyermek, egy végtelenül jó lelkű, egy tényleg egy művész lélek. És ugye utána kérdeztem, hogy na akkor mégis hogy képzeled, hogy kezdünk el gitározni? És mondja, hogy hát ő úgy gondolja, hogy ő bandában fog játszani. Mondom, miért jó a bandában? Hát mert azon még jobban lehet csinálni. Ugye, tehát hogy ez úgy visszajött egy kicsit a gondolatunkba.
3: Még ehhez a kérdéshez szeretnék, hogy azért ezt nem szeretném, hogy bárkiben az a kép lenne, hogy a boldogság az egy ilyen rózsaszín idill. Tehát ez nem úgy van. A boldogság az egy kemény küzdelem, tehát az anélkül nem megy. Az is a fogyasztói társadalomnak a hülyesége, hogy arra neveli az embereket, hogy minél több minden szolgáljon. Ti téged semmi erőfeszítés nem kell, az a jó. Hát ez nem igaz. Nem igaz. Az erőfeszítéstől lesz jó bármi. Tehát ahhoz, hogy az ember végigéljen együtt egy boldog életet, az rengeteg konfliktus. Tehát az nem igaz, hogy abban nincsenek konfliktusok. Hát vannak konfliktusok, csak azokat jól kell kezelni. Tehát mi nekünk erre az a technikánk, hogy abból indulunk ki, hogy ha valami fontos neked, akkor azt ne add föl. Tehát azt ne rendeld alá a másik akaratának, vagy a másik kezének, hanem ahhoz ragaszkodjál. Én is ragaszkodom ahhoz, ami nekem fontos. És addig beszéljünk, amíg nem találunk olyan megoldást, amiben mind a kettő benne van. És ez mindig, tehát 50 év tapasztalata, ezt mindig el lehet érni.
2: Nincs olyan tapasztalatuk, amikor bármelyiküknek fel kellett adni a saját álmát, akár csak pici álmát is?
3: Isten őriz, nem. Hát ezt kezdettől fogva tudtuk, hogy az rossz. Tehát, hogyha valaki fölad valamit, az olyan, mint a tüske a köröm alatt, hogy begenyesedik, és egy idő múlva egyre elviselhetetlenebb lesz. Tehát nem, az ember ne adja föl, hanem találja meg a közös nevezőt. Ez nagyon nehéz, de ezt meg lehet találni.
2: A küzdelemről beszélt Gábor, akkor most Ferencet kérdezem először, jó? Itt a pillanat. És nagyjából lassan lekerekítjük ezt a beszélgetést, de ha már a küzdelem szóba került. Van-e olyan...
6: figyelmet az én pillanatom követ.
2: Igen. Szóval van-e olyan emlékük, és nyilvánvalóan mindannyiunkhoz szól majd a kérdés, csak hogy van-e olyan emlékük, amikor tényleg nehéz helyzetben voltak. Tényleg nehéz döntés előtt álltak. Nagy dilemmában voltak. Lehet ez személyes, magánéleti, lehet szakmai, lehet gyerekekkel kapcsolatos, vagy a párkapcsolatukkal kapcsolatos, a házasságukkal kapcsolatos, bármi. Ami nehéz, nehéz, kemény helyzet volt, és kijöttek belőle? Hogyan jöttek ki belőle?
6: Én azt gondolom, hogy nekem jó sok ilyen nehéz helyzetes és döntéses szituáció volt, de van egy nagyon nagy trükköm. Megkérdezem Katát, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Nem biztos, hogy szolgai módon azt követni kell, de minden esetre arra már nagyon jó ez a beszélgetés, hogy egy másik nézőpontból megtapasztalhatom az életet. Hát, urak vagyunk néhányan jelen, mi tudjuk jó, hogy mi mind nagyon két lábbal állunk a földön, de egy olyan lény van még a földbolygónkon, aki nem tudom, hogy csinálja, de még stabilabban tud két lábbal állni a földön, az az asszony, akine a családot, a házvezetés, mindent koordinálnia kell, és vannak olyan meglátásai ilyenkor Katalinnak, amit azt mondom, hogy nem mehetek, nem sikulathatok fel ezen. Azt, hogy milyen döntések voltak ezek? Hát a családi döntésektől kezdve, milyen óvodában, milyen iskolában, milyen nagy gyerkőc, hogyan irányítsuk az ő kis életét, munkahelyválasztás közepette, hogy milyen döntéseket hozunk, anyagi befektetés jellegű döntések, ezek mind ilyen helyzetek voltak. De azt gondolom, hogyha tényleg valaki párként éri meg az életét, akkor van ebbe valami, hogy az egységbe az erő, és ezt jól ki lehet ilyenkor használni.
2: Katalin, emlékszik ilyen emblematikus nagy dilemmára?
5: Hát a családdal kapcsolatban nekem az egyik ilyen küzdelmem az, hogy a tudományos életben például nem mindig nézik jó szemmel, hogyha ketten dolgoznak az emberek. Tehát, hogy ez nem mindig pozitív irányban hat, hanem... Igen, tehát hogy ez nem mindig ilyen pozitív megítélésű, hanem mondjuk azért, mert mi ilyen viszonyban, rokonsági viszonyban vagyunk, ezért mi nem mindig dolgozhatunk például közösen pályázatokban, holott mi így húzzuk előre egymást. Tehát, hogy ezek néha így visszaütköznek, és olyankor azért mégis van egy dilemma, hogy akkor most melyikünk lesz az, aki ebben a helyzetben beleáll. Holott úgy is biztos ketten fogjuk végezni, de...
2: Csak az egyikük neve szerepel majd
5: ott. Van. Tehát ezek azok, amiben gyakran dilemmába kerülünk.
2: Köszönöm.
4: Ja, Gábor utalt erre, hogy ne ilyen rózsaszín ködöt képzeljünk el. Hát tulajdonképpen minden nagy élethelyzet az kihívásokat jelent, újabb és újabb kihívásokat jelent, de én arra gondolok, és azt tapasztaltuk meg, hogyha az ember abban, ugye szokták mondani, hogy a krízis az egyúttal egy lehetőséget jelent, hogyha az ember ezekre a krízisekre úgy tekint, mint amivel több lesz. Egyszer a Törőcsik Mari mondta, hogy az emberrel történnek rossz dolgok, és attól ő válhat jobbá, vagy válhat rosszabbá. Én meg mindig azt szoktam mondani, hogy ugyanannyi energia kell ahhoz, hogy az ember jót tegyen, mint az, hogy rosszat tegyen. És akkor miért ne tegyen jót? Úgyhogy...
2: József Attila is megfogalmazta ezt
4: pontosan.
2: Talán.
4: Igen.
2: Gábor, van-e ilyen emblematikus dilemma helyzet, vagy nagy döntési helyzet, ami mondjuk önnek eszébe jut?
3: Hát én most rengeteg ilyen volt. Most nem ilyen döntés vagy dilemma helyzet, de például a hallgatóink nagyon élvezik, amikor az órán vitatkozunk. Tehát amikor vitatkozunk egymásra, nem értünk egyet valamiben, és akkor azt addig beszéljük, és ezt nagyon szokták élvezni, mert ez egy kicsit olyan jazz koncertszerűvé teszi az órát. Én még egyet szerettem volna mondani, mert nem egészen ide tartozik, de hogy látom azt, hogy ahogy beszélünk, hogy nagyon sok hasonlóság van a mi két házaspárunk életében, és én azt gondolom, hogy itt van egy olyan nagy közhely, amit világéletemben utáltam, amikor azt mondják, hogy a szerelem az elmúlik, és akkor aztán lesz belőle valami csendesebb, vagy nem tudom micsoda. Na most, amiről én beszélni próbáltam egész idő alatt, az tulajdonképpen a szerelem. Tehát amikor az ember szerelmes, akkor érzi azt, hogy a másikra borzasztóan szüksége van, hogy nem tud nélküle meglenni, és szenved, amikor nincs vele együtt. Hát ezt kell egy életen át megőrizni. Ez a lényeg szerintem.
4: Még csak annyit gondoltam, hogy hozzáteszek ehhez, hogy ugye rengeteget hallunk arról, hogy milyen konfliktusosak a házasságok, hogy mennyi válás van. Na most, hogy készültünk erre a beszélgetésre, végig gondoltam a nagyon széles ismeretségi körünket, És örömmel tudtam felsorolni és előszedni rengeteg olyan házaspárt a baráti körünkben, akik nagyon stabil, nagyon régóta tartó szövetségben élnek egymással, mindegyik a maga módján és különbözően. És persze különböző a szorossági foka is annak, hogy ezt ki milyen módon oldja meg, de igenis lehet nagyon jó házasságokat találni.
2: Záró kérdés. Most, ugye kezdtük a kezdetekkor, a megismerkedéskor, vagy a találkozáskor, aztán így próbáltuk a gyerekeket bevonni a képbe, meg a karrier alakulását, meg az életük alakulását. Megérkeztünk a jelen pillanathoz. Most mi a legnagyobb kihívás a közös életükben?
5: Hát azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás most az, hogy ugye két gyermekünk is külföldön van, az egyik már dolgozik, a másik külföldön tanul, és hogy visszavarázsoljuk. Tehát, hogy visszavarázsoljuk őket, az egy elég nagy kihívás, illetve a legkisebbiknek ugye az utat megtaláljuk, és minden gyermekünknél ugye azt néztük, hogy ami őket érdekli, afelé irányuljanak, úgyhogy bízom benne, hogy neki is lesz egy útja, bízom benne, hogy a zene lesz az útja, de majd ez még kialakul. Tehát, hogy ez az, azt gondolom, hogy egy elég nagy kihívás előttünk, de egyébként, ha csak azt viszik magukkal, amit mi adtunk nekik, akkor azt gondolom, hogy boldog életük lesz.
6: Igazság szerint, hogyha én bármi más mondok, akkor már is olyan, mint hogyha ellent mondanék az asszonynak.
2: Ki is lehet egészíteni.
6: Kiteljesedünk mindenféleképpen, csak hogy olyan más témát is feldobjak. Én azon is tanakodok, hogy hogyan lehetne megtanítani a saját gyermekeinknek azt, hogy olyan mázlisták legyenek majd a saját párjukkal, családjukkal, mint mi. Na most, hogyha ez a mázli kérdés, ez a Czeisler Endre professzor által emlegetett sorsfaktor, akkor esélytelenek vagyunk, mert az csak a szimpla szerencsén múlik. De hogyha ennek van módszer, szertana, akkor a következő könyvünket erről kérni.
2: Itt nincs a következő lehetőség. Köszönöm szépen. Ágnes Gábor,
4: ami
2: kihívás.
4: Nekem személy szerint az utóbbi éveknek a nagy kihívását jelentette, az a vesztesség, tehát hogy én elveszítettem a szüleimet, és ráadásul az egyik öcsémet. Úgyhogy ennek a feldolgozása az lelkileg egy nagyon nehéz folyamat, ugyanakkor pont ehhez kapcsolódik a család, meg a gyerekek, meg az unokák, hogy az ember saját maga számára is azt tudja mondani, hogy ő benne, a gyerekeibe, meg az unokáiba tovább tudja éltetni azt, amit a szülei, meg a testvérei jelentettek.
3: Hát én a legnagyobb kihívásként azt a világot élem meg, amiben élünk. Tehát, hogy olyan sok szempontból, nem akarom ez a öreg embernek minden rossz, de hát szóval tényleg elég sok szempontból megy rossz irányba a világ. És hát ez a kihívás, hogy az ember ne adja föl, hát amíg él, addig próbáljon ezzel harcolni, mert persze a világ hatalmas, egy ember az csak egy kis valami, de azt hiszem, hogy minden egyes embernek módja van, akár az egész világgal is szembeszegülni, mert miért? Azért, mert az emberiségnek, nagyon érdekes az emberiség, hogy mi az emberiségnek a sajátossága? Az, hogy egy olyan faj, élőlényfaj, amelynek a lényege az, hogy össze van kapcsolva az egyén és a faj. Tehát, hogy állandó visszacsatolás van, amit tudok, azt onnan tudom, amit az elődeim összegyűjtöttek, és amit én tapasztalok, az visszakerül ebbe az egészbe. Tehát magyarán mi úgy fogjuk fel, hogy az egyes ember az emberiségnek a felderítője, egy sajátos terepre kiküldve, a sajátos terep az az élete. És az ember erről jelentést tesz. Tehát az ember is ennek egy visszacsatolást ad arról, hogy én ezt tapasztaltam, én ezt gondolom, használjátok, ahogy tudjátok. Hát ez a legtöbb szerintem, amit az ember tett. Ez nagyon nagy kihívás, de hát amíg él az ember, erre képes.
2: Hál' Istennek itt, akik a teremben ülnek, nagyon sok eszközük meg lehetőségük van arra, hogy gazdagítsák a világot. Önöknek is nyilván a munkájuk révén, de hát ha a védőnőkre gondolok, akkor mi másra van nekik képességük és lehetőségük, mint hogy gazdagítsák azt a világot, amelyik körülvesz bennünket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy beszélgethettünk. Dr. Kapitány Ágnek, Dr. Mező Katalin, Dr. Kapitány Gábor és Dr. Mező Ferenc voltak a vendégeink. Itt a házasság hete csütörtökén. Köszönjük szépen!

0: Őszintén a házasságról, páratlan beszélgetés közismert párokkal. Ezzel a címmel hallhattak kerekasztal beszélgetést, mely a 2023-as házasság hete keretében hangzott el.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a 2023-ban a Család és a Hivatás konferencia témában lezajlott kerekasztal beszélgetés második részét hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Elkészült a Mária zarándokút új szakasza. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta. Egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden ember élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalom számára. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándokutat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora is segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez és neveléséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat az zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, keresztalakban átszelve a Kárpát-medencét. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan nyitott, lüktető és közösségi alkotó műhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Egy szív, egy lélek legyünk. Istenhez fordulva nemzetünkért, forduljunk egymáshoz is. Mert Isten csak embert teremtett, nem gazdagot és szegényt, nem tolvajt és nagylelkűt. És az egyformának, embernek teremtettek, összefogása vezet csak eredményre. Erre int bennünket Széchenyi István. Én minden áron, mely az igazsággal és emberiséggel nincs ellentétben, meg akarom vásárlani vérünk felvirágzását. Mások azonban csak bizonyos feltételek alatt. Ám de azért, mivel én érzek így, nem csak vajmi kontár politikus, de még felette igazságtalan teremtvény is volnék, ha azért, mert mások így nézetemet nem osztják, sőt engem felhőkben kalandozónak tartanak, őket nálamnál hazafiúi tekintetben alacsonyabbra állítanám. Politikámnak fő témája mindig az volt, és mindig az lesz, hogy lehető legszaporábban s legliberálibb szellemben fejlődjik ki a nemzeties alkotványunk. Mi az embert sokkal magasabbra becsüljük, mint egy herceget, sőt császárt, mert Isten csak embert teremtett. Míg a Dei Grácia az uralkodók címében véleményünk szerint más több haszontalansággal együtt csak nevetséges humbug. És senkinek sem jut eszébe ma, midőn az egykori rémítő nagyságok már porrá lettek, Dionisz, Attila, Caligula, harmadik Richard, Tamerlán és a legtöbb koronás fő címéhez a Dei Gráciát is hozzáragasztani, mert Isten kegye nem lehet ilyen kétséges természetű. A polgári erény a legfényesebb, a mi szemeinkben legalább magasabban áll minden születés vagy egyéb előnyök által kitüntetett egyéniségeknél. Én azt hiszem, és úgy vagyok lelkesítve, győzni fog a jobb, a nemes szellem, mint hogy leginkább tőlünk függ a diadal. Mert lépjünk csak mindnyájan őszinte Frigyre mi, kik előtt legelső szempont a haza, s annak virágzása, és mi, kik nem célban, de csak az oda vezető utak megválasztásában nem lehetünk egy vélekedésben. De némi legfontosabbakban már e tekintetben is meg kell egyeznünk és kibékülnünk, lépjünk tehát csak őszinte Frigyre, és lehetetlen, hogy az ész és honi hűség súlya ne csikarja ki, ha bár nehezen, de mégis a rövidlátó szeműek vagy a kajánkeblű álhonfiak markaiból a diadalt és a babért. Legnagyobb nehézség és egyedüli veszély csak az, hogy mielőtt leperegne a kellő idő, megértsük egymást. Mert egy lélekkel ápolt terv ellenállhatatlan erő.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Szent írási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának 7. fejezetéből van. Abban az időben

0: hogy ez egy bűnös nő. Jézus ekkor hozzám fordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg a fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium ígéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe után, és a fájdalmas szűzanya emléknapja utáni csütörtökön, fontoljuk meg az evangélium szavait, Jézus szavait. Jézust vendégségbe hívják. Ezt úgy hívják, hogy lakoma. Ilyenkor bárki bemehetett, ahol ilyen vendégséget tartottak. Ez a bűnös asszony nagyon sokat hallott Jézusról, szeretett volna megszabadulni bűneitől, mert senki önmagát nem oldozhatja fel. Csak Isten. És félretesz szégyent, mindent. És teljesen megalázkodva, könnyeivel küszködve, Jézus lábát megölelve, csókolva, hajával törölve, illatos kenetet ráöntve, Jézus bűnei bocsánatát adja meg. A farizeus magába ás gondolt és ítélkezett. Jézus példabeszéde, akinek sokat engednek el, az jobban szeret. Aki belátja, hogy ki az Isten, s ki vagyok én, nyomorult, bűnös szolga. Gondoljunk Jézus végtelen irgalmára, és mi is könnyebbüljünk meg. Merjük kimondani az ő szolgája előtt. Uram, vétkeztem, bocsánatot kérek, és a feloldozást megkapjuk, mert Jézus mondta apostolainak, vegyétek a Szent Lelket, s akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Akit nem oldoztok fel, bűnben marad. Ne maradjunk bűnbe. Keljünk fel.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le

magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Mária Rádió. Kötelékeink, a kábítószer használat, családi összefüggései, Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallják.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Áldás békesség, Istennek dicsőség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát még mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen a segítségét. Én Ládai Eszter vagyok, és a mai vendégem pedig Juhász Milán, szeretettel köszöntelek. Még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondok néhány hasznos információt, és akkor utána belevágunk. Ha az adással kapcsolatban gondolatai, kérdéseik vannak, elérnek minket a 061-374-0904-es telefonszámon, itt hagyhatnak üzenetet, és amint tudjuk, visszahívjuk önöket. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Írhatnak levelet is a tisztáskukacmariaradio.hu címen, ékezetek nélkül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztük a miénket is. És akkor üdvözöllek, Milán, szeretettel köszöntelek.
2: Jó estét, szia Eszter.
1: Hogy vagy?
2: Hát kicsit izgatottan vagyok, meg várakozó vagyok.
1: Igen. Ha egy kicsit izgulsz, az jogos. Képzeld, 8 hete itt volt, szintén a Lackeresztúri drogterápiás otthonból, mint ahogy most te is onnan érkeztél, volt itt egy srác, és ő azt mondta, hogy nincs miért izgulni, itt nem történhet semmi rossz. Úgyhogy. És akkor ugye te is a Lackeresztúri drogterápiás otthonból jöttél, majd oda térünk, hogy kerültél oda, de először szeretném megkérdezni, hogy hol születtél, és hogy tudsz-e valamit mesélni arról, hogy hogyan születtél meg a szülés körülményeiről?
2: Hát azt elmondom, amennyit tudok, persze. Hát Budapesten születtem, a 8. kerületben 2006-ban, 4. 15-én áprilisban. Hát a családi körülményeim nem voltak a legfényesebbek igazából. Gyereknek még itt éltem Pesten, körülbelül egy éves koromig, csecsemős koromig talán, és utána leköltöztünk Békés megyébe, azon belül Mezőberénybe, utána ott töltöttem a gyerekkorom, egészen 8 éves koromig, elég szegény körülmények közt.
1: Az mit jelent, hogy milyen szegény körülmények között éltetek?
2: Hát így a ház elég rossz állapotban volt, nem volt áram se víz a házban. Így, hát a étása volt így mindennapos, így a ruhák se voltak a legjobbak, szóval igen.
1: Az azt jelenti, hogy az ételek nem volt mindennapos, hogy éheztél?
2: Hát volt rá példa, igen.
1: Miért? A szülei nagyon szegények voltak, nem dolgoztak, vagy mi történt?
2: Hát nem sok emlékem maradt meg, talán volt egy-két veszekedés, ami nagyobb volt és megragadt nekem. Igazából nem sokat voltam otthon, így mindig próbáltam így elbújni, mivel ott volt egy nevelőapám, aki édesanyámmal így összejöttek, és együtt élték az életüket pár évig. Hát elég nehéz volt így velük élni abban az időben, mivel így a nevelőapám, hát nem valami jó ember volt még akkor, de mostanára megváltozott, már jó ember. Munkájáról nem nagyon tudom, hogy akkor mi lehetett vele, de annyit tudok, hogy hát, járt valahová dolgozni, az emlékezetem szerint, de nem ilyen nagy anyagi biztonságot tudott teremteni nekünk sajnos. Édesanyám meg hát így a háztartást tartott el, és a testvéreimet velem együtt, úgy, ahogy elbírt minket, és amennyire így tudott figyelni ránk, de nem tudta szerintem hozni így a 100%-osat. Biztos neki is nehéz lehetett így visszagondolva. Mostanára kezdem így megérteni.
1: Hány testvéred van?
2: Hát összesen 12. Abból ismerek 5-6-ot. a többiek örökbe vannak adva. Nevelőszülőnél vannak, most lehet, hogy intézetbe is került az egyik, de a három féltestvérem, akiről így jobban tudok és jobban ismerek, azok már hazagondozták őket a nevelőszülőtől a nevelőapámhoz. És hát a nevelőapám már megváltozott, szóval már jó helyük van.
1: Mondtad, hogy elbújtál sokszor, hogy hova bújtál el?
2: Hát így elszöktem így otthonról igazából, így gyereknek, így a szomszédba így elbújtam. Az utcára így kiszaladtam, sokszor a rendőrök vittek haza így gyereknek.
1: Hány éves voltál akkor? Körülbelül hát milyen körülbelül időszak volt ez?
2: 6-7 éves lehettem. Nem sok.
1: Nem sok, igen. És aztán hova jártál iskolába?
2: Hát ott Mezőberénybe kezdtem az általános iskolát. Az első fél évet ott töltöttem. Hát nem volt valami túl fényes, mert ugyebár nem nagyon voltak így ruháim, se olyan jó cipőim, olyan pólóim, mint a többieknek, így hamar így, hát így nem foglalkoztak így velem, egy kicsit úgy éreztem, hogy kiközösítettek.
1: Csúfoltak is?
2: Hát igen, elég sokat, ugye nagyobbak inkább, de hát amúgy arra is emlékszek, hogy voltak páran, akik így elfogadtak, szóval az így megmaradt így jó emléknek, hogy akkoriban még ez kicsit elfogadottabb volt, és szerintem másra volt a nevelés még ott a gyerekeknek. Szóval az úgy egy jó emlék, de nem nagyon volt ilyen.
1: És a tanárok kedveltek?
2: Hát szerintem amúgy nem nagyon, mivel nagyon rossz volt így a magatartásom. Nem nagyon láttam otthon példát, szóval nem volt miről példát vennem, csak a rosszat láttam így minden napban. Nem volt ilyen beszélgetés, ami így megrögött volna, hogy így ezt nem szabad, azt nem szabad, ahogy egy normális családban vagy, és az én elképzelésem szerint.
1: És miket csináltál az osztályteremben, vagy órán, ami úgy érzed, hogy más volt, mint a többiek?
2: Hát, így az emlékeimben így nem nagyon van meg. Inkább ilyen csendes voltam az órákon, így szünetekben voltam rosszabb. Akkor voltam ilyen balhés, ilyen rossz kisgyerek, inkább így a nagyobbak, amikor így inkább így elkezdtek csúfolni, akkor én nekik támadtam, és akkor így próbáltam így megvédeni magam. Nagyon hamar felkaptam a vizet, nagyon ideges voltam mindig, de hát így a tanárok így próbáltak segíteni rajtam, mivel így tudták, hogy nehéz körülmények közül vagyok, és így vártak is abban, hogy szóljanak a gyámhatóságnak, de hát ez is eljött.
1: És akkor mi történt?
2: Hát akkor látták meg, hogy hogyan is eszek igazából, hogy habzsoltam az ételt, mivel így akárhányszor így ételhez jutottam, így azt hittem, hogy akkor fogok ki utoljára enni, és akkor így próbáltam kihasználni mindig. Mert hát volt, amikor hazamentem, és akkor így a nevelőapám nekem nem adott tenni, és a testvéreim azok kaptak, mivel nem nagyon volt jó kapcsolatunk. Az édesapám végett szerintem, mivel édesapám sokszor megverte, amit így hallottam, vagy így az elmondások szerint. És hát utána emiatt figyeltek fel ránk így a gyámhatóságban. És gyámhatóság. És hát egy nagyon rövid folyamat volt, mire elkerültünk. Így nagyon hirtelen jött az egész.
1: Mi történt?
2: Hát egy nap, pont akkor nem is mentem súlyba, hogyha jól emlékszek, és ott voltak még a testvéreim is, és kijött három rendőrkocsi, és hát így azt, annyit mondtak, hogy jöjjünk be a kocsiba, meg hogy nevelőszülőhöz fognak vinni minket, és egy jobb helyünk lesz. Én beültem a kocsiba, a testvéreimet is beültették, hát ők nagyon sírtak, nem volt könnyű nekik, de én nem sírtam.
1: Szóval. Benned milyen érzés volt?
2: Hát őszintén nem tudom. Így visszaemlékezve így nagyon nehéz erre az elmúlt pár évre, de nem nagyon hatott meg. Így az volt, hát olyan érzés volt bennem, hogy nem bántam, hogy nem nagyon érdekelt, hogy most mi lesz. Szóval inkább így próbáltam nyugtatni a testvéreimet.
1: Az nagyon szép. Kisebbek voltak fiatalában?
2: Igen, öcsém vannak.
1: És ők velük még most is tartod a kapcsolatot?
2: Hát Most nem, de a későbbiekben későbbi szeretném tartani.
1: Uh-huh. És akkor mi történt, amikor beültetek az autóba? Hova hát vittek titeket?
2: Körösadányba vittek. Az egy fél órás út volt, és hát nagyon szeretett, teljesen fogadtak minket a nevelőszülők. Így meg is lepődtem, egy nagy emeletes ház volt, ahová vittek minket, és leültettek minket a tévé elé, ameddig ők papíroztak ott a rendőrökkel az alsó szinten, és minket felvittek az emeletre. Hát én akkor láttam életem először tévét csatornákkal, és hát ott leragadtam, egy kicsit vicces volt így visszagondolva. Így tátott szájjal néztem, van is egy kép rólam, de az már sajnos nincs meg.
1: Arra akkor nem is emlékszel, hogy milyen film, vagy rajzfilm, vagy mi volt éppen adásban?
2: Tényleg nincs a teknőcök, hogy jól emlékszek, igen. Még emlékszek rá, hogy megragadt, igen, az első tévézésem. Szóval az egy jó élmény volt, ilyen csodálkozó érzések voltak bennem.
1: És akkor onnantól kezdve meleg étel,
2: igen,
1: ágy.
2: Hát igazából ott tanították meg azt nekem, hogy lassan egyek, meg hogy ne habzsoljak, és hogy normálisan egyek, mivel én addig így minél gyorsabban próbáltam enni. Uh-huh. Így féltem, hogy utána majd nem tudok, de ott nyugodtam le így valamilyen szinten, de utána még voltak így problémák így a jövőben.
1: Uh-huh. Még mielőtt oda kerülne a sor, milyenek voltak a nevelőszüleid, ha így le kéne írni őket, így főbb tulajdonságokat el tudsz mondani?
2: Hát ilyen 40 év körülek voltak akkor. Nagyon kedvesek voltak, szeretetlenesek voltak, elfogadóak voltak, nagyon figyelmesek voltak felénk, így próbáltak így mindennel így kárpótolni. Így nem voltunk elkényeztetve, de ami kellett, azt mindent megkaptunk. Szóval így hálás vagyok nekik így visszamenőleg, és így sajnálom, majd ez is a későbbiekben lesz. Szóval.
1: Saját szobátok volt?
2: A testvéreimmel aludtam. Uh-huh. Hát az egy testvéremmel aludtam, és a másik kettő pedig másik szobába aludt. Uh-huh. Szóval két szoba volt, és két-két ágy.
1: És saját gyerekük volt?
2: Volt, igen.
1: És milyen volt a viszonyatok az ő gyerekeikkel, vagy gyerekével?
2: Gyerekével.
1: Gyerekével.
2: Egy lányuk volt. Hát tőlem idősebb volt egy 5-6 évvel körülbelül, vagy még lehet több is. Jó kapcsolatunk volt vele. Ő is kedves volt, sokat játszottam vele, sok jó emlék így megmaradt.
1: És akkor mondtad, hogy valami történt.
2: Hát igen. Hát így elég problémás voltam. Ezután, miután én elkerültem, így nem nagyon találtam így a helyemet, ott minden új volt nekem, fura volt a légkör, és így a viselkedésem így megmaradt, ez a rossz, meg egy kicsit félénk is voltam, és így ebben próbáltam így kompenzálni, hogy inkább ne piszkáljanak, hogy inkább én piszkálódok akkor, vagy így próbáltam így elrettenteni így magamtól mindenkit, csak hát ez kicsit túllőttem a célon, és elvittek pszichológushoz, ott nem nagyon tudtak így megszólaltatni, nem nagyon beszéltem, nem bírtak egy szó se kiszedni belőlem sajnos, így nagyon makacs voltam gyereknek is, és hát utána befeküdtem a pszichiátriára, 11 évesen, talán 12, két hétre, abból lett 3 nap, mivel azt mondták, hogy nekem nem kell oda bemennem, mivel hogy nincs szükségem rá. Hát lett volna, csak hát én kiászottam egy kicsit a rendszert, így meghúztam magam, és akkor utána inkább visszaküldtem, mert azt látták, hogy nincs semmi baj, de közben volt. És
1: ez tudatos volt? Vagy
2: igen, ez tudatos volt sajnos.
1: Hát nem sajnos.
2: Rafinált voltam, igen.
1: Nem.
2: Hát utána kaptam gyógyszerokat, nyugtatókat, kedélyjavítókat elég kicsinek, de nem akkora mértékben, de az is elég nagy hatása volt rám, így volt olyan, hogy elaludtam órákon, és hát egyéb dolgok, hogy így a nyálom folyt, hasonlók, és ez nagyon kellemetlen érzés volt, utána megint csúfoltam, nem bírtam magam megvédeni, és hát így úgy megvédeni magam, hogy nem bírtam visszatámadni, nekem még azt jelentette akkor a megvédés, hogy akkor én visszatámadok.
1: Tehát szorongó voltál.
2: Igen.
1: És amikor szedted a nyugtatókat, akkor magányos is voltál az osztályban, vagy azért volt barátod?
2: Hát nem volt a barátom.
1: Akkor már senki szinte.
2: Nem.
1: És akkor kezdtél el szert használni, vagy az később volt?
2: Hát még a 13-at még nem töltöttem be, de már előtte így kipróbáltam az italt. Uh-huh. Hát így őszintén ilyen felszabadult érzésem volt tőle. Így azt éreztem, hogy nekem az jó. Így utána így hétvégente így elkezdtem inni. Szóval így kezdett el ez a karrier. De szép lassan, egy mély gödörbe.
1: Hol kezdtél el inni?
2: Hát ott Körösadányban, egy presszóba.
1: Presszó. Uh-huh.
2: Ott hát volt egy ismerősünk, aki megvette nekünk az italt. Hát így visszagondolva, így nem tudom, hogy ő is mit gondolt, hogy sajnos megvette nekünk. Most van ezt így rossz így visszagondolni, hogy így megvette nekünk az italt. És hozzájárult ebből így a függőségemhez, de hát nem tudhatta.
1: És a nevelőszülők tudtak arról, hogy iszol?
2: Titkoltam.
1: Titkoltad.
2: Szóval ez nem nagyon derült ki, de emellett elkezdtem cigizni is, uh-huh. és abból lett inkább az ilyen nagyobb probléma, és abból kezdett el így romlani a kapcsolatunk így a nevelőszülőmmel.
1: Hogy derült ki, hogy cigarettázol?
2: Hát túllazáztam az egész szitut, és kiültem a terasznak az ablakába, és akkor ott cigiztem, és ez felment az emeletre, addigra már én már lent voltam a földszinten, már ott volt egy saját szobám, mivel már nagyobb voltam, és ez felment az emeletre, a hálóba, így a nevelőszülőmhöz, és akkor így lejöttek, és akkor reggel volt egy veszekedés.
1: Ez kiabálással történt, vagy?
2: Hát igen, akkor a nevelőszülőmnek a férje, hát ő ivott, így párszor uh-huh. volt olyan, hogy pár alkalommal így ivott, és egy kicsit berugott, és kicsit akkor így kiabálósabb is volt, kicsit agresszívabb volt, de sose volt az, hogy bántott. Az egyetlen egyszer történt meg, egy nagyobb veszekedés után, amiben én is hát ilyen főkolompos voltam benne, meg részese voltam annak az egész veszekedésnek, és hát akkor így csapkodtam az ajtót, és utána szerintem besokalt így rajtam, és utána így bejött az ajtó, és bakkancsal kaptam egyet a fejembe, és igen, így az állam így felszakadt. Aznap nem is mentem iskolába, így bekötötték, utána másnap így még a...
1: A kórházba kötötték be, vagy még ott van?
2: Hát kórházba elmentem.
1: Kórházba elmentetek, ott bekötötték?
2: Igen, és akkor másnap mentem, de még a tüske így bennem maradt, és akkor ezt így elmondtam az igazgatónak. Uh-huh. Ő pedig így azonnal szólt az akkori gyámomnak, aki képviselt minket, engem, és még aznap elvitt engem intézetbe.
1: Tehát intézetbe kerültél. És a többiek ott maradtak a nevelőszülőknél?
2: Hát
1: téged
2: ők
1: külön
2: addigra haza lettek gondozva. Ez is így hozzájárult ehhez, hogy annyira egyedül éreztem magamat. És hát így elkezdett így romolni így a viselkedésem még jobban. Addigra már elhagytam a gyógyszerokat, a nyugtatókat, elludtam, fellázadtam, hogy nem fogom szedni, meg hogy hagyjanak békén. Addigra kezdett el így apám is így a hát így az életembe kerülni. Börtönbe ült sokáig, uh-huh. nem nagyon ismertem, és akkor ott kezdett így feltűnni, és akkor változott meg minden. Uh-huh. Akkor éreztem meg azt, hogy nem vagyok egyedül, és hogy még van lehetőségem egy családra. Hát ezt rosszul gondoltam.
1: Uh-huh. Hát te akkor tulajdonképpen nagyon sokat voltál egyedül gyerekkorodban, hát magányos.
2: Elég sokat, így a nevelő szüleimet kivéve, amikor ők úgy nem voltak mellettem, de hát akkor is, amikor ott voltak mellettem, nagyon szerettem így, mit mondjak, sose voltam az ölelkezős, az a nagyon szeretetre vágyó uh-huh. gyerek, inkább is szerettem így magamba lenni, uh-huh. és így, hát így őszintén így elmenekülni így a dolgok elől, így a világ elől, nem szerettem nagyon a világot. Uh-huh.
1: Tehát akkor te nem szereted az érintést annyira?
2: Uh-huh. Hát ebből a mai napig dolgozok.
1: Igen.
2: Hogy azt így a szeretetet így engedjem közel magamhoz, uh-huh. meg a kötődést.
1: És szerinted hogyan lehet hozzád közeledni?
2: Nagyon nehéz őszintén, ezt még én is fejtegetem meg, én is próbálok nyitottnak lenni, és nem félteni a sebezhetőségemet.
1: Uh-huh. És mi történt az intézetben? Ott hogyan élezted magad? Voltak-e barátaid?
2: Addigra már, ahogy mondtam is, édesapám így feltűnt a életembe, és addigra már kicsit megerősödött vele a kapcsolatom. Így elkezdtünk ilyen látogatásra járni, de akkor még a gyámhatóság előtt kellett így beszélgetnünk, így akkor mérték fel, hogy milyen is a mi kapcsolatunk, mivel hosszú évek elteltek, és nem volt az életemben, és így féltek így először még közelebb engedni hozzá, hogy nehogy valami baj történjen, hát nekik lett igazuk, így utána pár év múlva. És hát így az intézetre is ez kihagyott, mivel apám hát így a sötét dolgokba így kezes volt eléggé.
1: Belerángatott, úgymond?
2: Hát nem kellett belerángatni amúgy, mert egy idő után már ez így adott volt ez az egész helyzet, de sose akarta, hogy én kövessem az ő példáját, de mégis ott volt ez a, mit mondjak, az a melegtál, hogy én azt elvegyem, és akkor én abba belekóstoljak.
1: Mert ő mit csinált?
2: Hát ő dealer volt, srici volt, még sokáig, ez miatt ült is, ezért is volt sokáig, ezért volt nem az életem része elég sokáig. Szóval igen.
1: Szóval akkor adott neked a kezed, tehát a kezedbe adott drogokat?
2: A kezembe nem adott drogokat, attól mindig is óva intett engem. Én azt kipróbáljam, nagyon ideges is volt, meg sokszor veszekedett velem, hogy nehogy kimerjem próbálni, mert tönkretettem vele az életem, de ő mégis csinálta mellettem. Szóval hiába mondta ezt így a példát, így nem tudta is tatuálni, nem volt hiteles teljesen.
1: És akkor hogy kerültél végül a drogokhoz?
2: Hát drogokhoz az intézetbe kerültem legelőször. Hát elég mélyről kezdtem. Ott még nem nagyon volt az, hogy fű, ez csak a későbbi évben. Hát nagyon ilyen apróságokkal kezdtem, gáztöltő, meg már olyan kontrollvesztett voltam, meg annyira nem voltam tudatos, annyira nem érdekelt így a saját életem, hogy a gázpalack, hasonlók. Így visszagondolva így eléggé szégyellem, de hát most ez van őszintén.
1: Nem kell azt szégyelni. És mit okozott neked?
2: Hát igazából elájultam, ott mellettem is így fetrengtek, szóval semmi jó.
1: És akkor, ha amikor így elájultatok, kivett észre, mit csinált, hogyan reagáltak a felnőttek?
2: Hát ez egy állatos volt, amarra lent az intézet mögött, hát egy kicsivel, egy ilyen 20-30 méterre mindig oda bújtunk el, és akkor ott csináltuk ezeket a dolgokat. Nagyon rossz voltam úgy az intézet, mivel ott hát sok volt a verekedés, de nekem nem nagyon kellett így verekednem apám miatt, inkább én voltam az, aki így kötekedett. Ezt kihasználtam is sajnos, így ezt a visszaélést.
1: És ott volt kihez fordulni? Akihez mondjuk, ha baj volt, akkor meg tudtad vele beszélni, hogy bizalomítás?
2: Hát őszintén akkor még úgy éreztem, hogy nincsen semmi baj. Az volt a legnagyobb baj, hogy én voltam ott a baj. Elég sokáig.
1: Úgy érezted, hogy te vagy a baj?
2: Hát igen, és ők is. És ezt érzékelték is velem, és onnan egy év után is kerültem. De ott kezdődött el így a drogkarrierem, így a fűvel. Igen. Hát így a vége fele. Belesúsztam a fűzésbe, és akkor ebben kezdtem el.
1: És a fű az mit okozott, illetve aztán a többi? Hát miket használtál, még elmondod?
2: Hát Mollit, az MBMA kristály, az egy tisztább dolog, úgymond most körülbelül végére tisztább. Így kokainba is belecsúsztam néha, de abban ritkábban, mivel az nem volt olyan könnyű hozzájutni, de így apámnak így a barátai miatt és így a kapcsolatai miatt így nem nagyon kellett így fizetnem, szóval eléggé ilyen mindennapos volt. Igen, könnyen hozzájutottam, és már így a, mit mondjak így, hogy apámhoz közelebb kerüljenek, hogy így a cuccot tudják tőle venni, így sokszor így adtak nekem, és akkor így vittek, hoztak kocsival.
1: Ja. Napi szinten?
2: Hát volt olyan, napi szinten, igen.
1: És miket, felpörögtél tőle, vagy?
2: Hát igen, így azt éreztem, hogy akkor még, hogy akkor vagyok teljes, hogy akkor azt éreztem, hogy hát valamilyen szinten sok hibám így hátra került, és nagyon rossz az önértékelésem, és ez és a cucc ezen változtatott, így kilendített ebből, így magabiztosabb lettem, így máshogy álltam a dolgokhoz, más volt a szemléletem így a világról, de nem voltam józan, és nem voltam magamnál.
1: És mi volt a mélypontod?
2: Hát a mélypont az már Békés Csabán volt, amikor elkerültem speciális intézetbe, ami már országos volt, és onnan már a javítóból is jöttek oda gyerekek, akik még nem töltötték be a 18-at, és azok kerültek még oda, akik, mint például én, akik nem bírtak viselkedni egy normális lakásotthonba rendesen az elvártak szerint. És,
1: de miért? Mit csináltál?
2: Sokat rongáltam, a nevelőmet felnyomtam a falra.
1: Akkor volt benned erő.
2: Igen. És nagyon szemtelen voltam. Uh-huh. Nem voltak nagyon gátlásaim, így mindent kiejtettem a számon. Tiszteletlen voltam. Uh-huh. Akkor még el voltam szálva magamtól. Uh-huh. Azt éreztem valamilyen szinten, hogy más vagyok, mint a többiek, meg hogy nekem nem tudom, így több minden lehet a kezemben. Uh-huh. Akkor apám elég jól állt így anyagilag, így kaptam tőle a nyakláncokat, meg a
1: sorozók. Igen, igen.
2: És akkor így ez egy önbizalmat adott, így a cuccozás mellé, pluszba.
1: És akkor a mélypontban mi történt?
2: Hát a mélypont az ilyen 15 és fél, 16 évesen jött el, amikor így két évig kb. Így felcseréltem így a nappalt és az éjszakát, addigra már napi szinten fogyasztottam a szert. És hát éjszaka mozogtam, nappal pedig aludtam, ha aludtam, nem voltam fent napokig, és akkor így próbáltam így a figyelmemet így elterelni a bulikkal, és a folyamatos drogozással, de sehová se vezetett, mert mikor kihozanodtam, akkor döbbentem rá, hogy én hol is tartok, és hogy ennek nem lesz semmi jó vége. Addigra édesapámon is megromlott a kapcsolatom, mivel valamilyen szinten sejtette, hogy már drogozok, és hogy ugyanarra a sorsa fogok jutni, mint ő, de hát nem nagyon érdekelt ez az egész. Én akkor még példaértéknek fogtam fel, hogy neki pénze volt, neki női voltak, volt droga, meg hogy jól éreztem magát, én nekem még ez jött le ebből az egészből. Nem volt meg az a gondolkodásom, hogy ennek ott van a hátulütője, meg a hosszú évek a börtön, meg a szenvedés, a szomorúság ezek mögött. Akkor így becuccozva teljesen más mutat az ember, mint ami józanul. Szóval...
1: És eleged lett belőle?
2: Hát igen, így a sok fájdalomra szívtam már akkor. Így a veszekedésre apámmal, hogy igazából rájöttem arra, hogy tényleg, hogy hiába ott van, de mégse volt nekem soha. Nem is ismerem teljesen, azt sem tudom, hogy ő ki igazából. Hát ilyen 3 évig ismertem. Hát 3 éve ismertem még akkor. Most már 4 éve ismerem. De igazából ennyi. Ez idő alatt semmit sem tudok új róla. Nem volt egy rendes beszélgetünk, egy normális beszélgetünk, egy apa-fia kapcsolat nem alakult ki teljesen. Több volt a veszekedés.
1: Igen. És akkor rögtön Ráczkeresztúrral kerültél? Illetve hogy kerültél? Vagy volt valami előzménye?
2: Hát volt egy előzménye. Hát én már hamarabb ide Ráczkeresztúrra kerültem volna februárnál. Én már nem tudom, előtte már ilyen 2-3 hónappal, csak én akkor még nem tudtam eljönni, mivel akkor még nem éreztem azt, hogy eljött volna az idő, hogy én eljöjjek, megijedtem, meghátráltam ettől az egésztől. Így féltem, hogy mi lesz, de tudtam, hogy muszáj lesz. Már azelőtt már töltöttem majdnem a 18-at, és akkor kellett hoznom egy döntés, hogy akkor én most mit is szeretnék az életem. Hogy én hogy is szeretném ezt az egészet alakítani, és utána hát egy nagyon nagy mélypont jutottam el arra, hogy akkor jó, eljövök. Már azelőtt egy lánynál voltam, elszöktem hozzá, rajtam volt az országos körözés, hát folyamatosan, ameddig a speciális intézetben voltam, én minden héten így elszöktem, de akkor sokáig rajtam volt, kerestek a rendőrök, és akkor így saját magamtól mentem vissza, és akkor egy hát órákig zokogtam, és akkor kezdtem el így imádkozni, hogy valami történjen, hogy változzon a helyzet. Akkor vállaltam el azt, hogy elmegyek drogambulanciára, és akkor elmondom, hogy mi van. Őszintén én ebbe bele szeretnék állni. És hogy először csak beszélgetésről volt szó, hogy mi is van ebben a drogozással, meg hogy ez hogy jött. És azt mondták, hogy ott nem tudna segíteni, csak úgy, hogyha én bevállalok egy hosszú távú terápiát. És akkor én elkezdtem nézni a neten, így teljesen így saját szándékból, így a rehabokat.
1: Aztán.
2: És akkor így a Ráczkeresztúr találtam meg, mivel ott a kápolna volt, ami először feltűnt.
1: Gyönyörű, azt a... Tehát elkezdtél imádkozni, már ugye még bajszert is használtál, és imádkoztál. Hogy jutott eszedbe Isten?
2: Hát így azt éreztem, hogy semmi kiútam nincsen, senkire se tudtam számítani, se a saját erőmre, hogy így most már törjem magamnak az utat, mint előtte, hogy elrentettsek magam, tudod, így mindenkit, és akkor így ész nélkül így nyomja magam előre, már az sem működött, és hát nem tudtam számítani senkire. Így a nevelőim ott voltak mellettem, de nem tudták megadni ezt a segítséget, ami kellett. Tudták ők is, elmondtam nekik őszintén, hogy mi van, de hát ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és úgy éreztem, hogy csak ő tud nekem segíteni.
1: És aztán rátaláltál Rácz Keresztúra, meg a kápolnára.
2: Igen.
1: És akkor felhívtad őket?
2: Hát igen, ez úgy volt, hogy odaszaladtam a nevelőhöz, és akkor így őszintén így elmondtam, hogy én ide szeretnék jönni, meg szeretném változtatni az életemet, és akkor történt ez, hogy felhívták, elkezdték intézni, elkezdődtek a vizsgálatok, és hát vért vettek tőlem, nagyon rossz volt, tehát én féltem a tűtől minden, és akkor én ott hát ja, megtörténtek a vizsgálatok, és utána boldog voltam, hogy nem volt semmilyen negatív a vizsgálataimban, és hogy nincsen semmi bajom, nem lett semmi kár így a szervezetemben, szóval így tudtam utána jönni. Így egy idő után már hívtak a rehabról, hogy mehetek. Hát elég hosszú volt az út, 3 óra hossza volt, de nekem úgy tűnt, mintha mint mondjak, egy napot utaztam volna. Nem voltam egész végig, gondolkodtam, terveztem, hogy mi lesz.
1: Mi járt a fejedben, arra emlékszel?
2: Igen, hát ez megragadt, szerintem egész életem meg fog ragadni. A jövőm járt így a szemembe, és akkor így elhatároztam, hogy teljesen így meg szeretnék változni. Meg így meg szeretném bánni, amit így tettem így másokkal, meg így tettem magammal.
1: Tehát bűntudatod volt, és szeretted volna, hogy megbocsássanak neked, illetve, hogy, hát hogy maga...
2: Inkább azt szerettem volna, hogy saját magamra bocsássak meg, mert józanul így nagyon gyűlöltem magam, nagyon gyűlöltem tükörbe nézni, gyűlöltem azt az arcot, ami előttem volt, hogy hát azt éreztem, hogy senki vagyok.
1: És megbocsájtottál azóta magadnak?
2: Hát őszintén még kezdek megbocsájtani, de ahogy mondtam, nagyon makacs is vagyok, és ez nem olyan könnyű, ez a hosszú évek így, hát hosszú évek idézőjelben, ez a 17 és fél évem, amit így visszapörgetek, ebből a lassan fél évvel, így a mérlegletébe, ez még nem egyenlő, szóval ehhez még kell egy kis idő, hogy én megbocsássam magam. Na.
1: De azt tudod, hogy a jó Isten szeret?
2: Igen, tudom.
1: Szoktál még imádkozni?
2: Igen, szoktam. Hát már hónapok óta imádkozok, így lefekvés előtt, így Isten szoktam így szólni, hogy így kísérjen végig minket a terápián, így a társaimmal együtt, közösséget, és a mentoroknak hálát szoktam adni, meg azért, hogy ott lehetek, és újrakezdhetem az életemet ilyen fiatalon, és hogy megadott nekem ez a lehetőség, hogy felállhatok így a semmiből, és így alakíthatom a saját életemet.
1: Mennyi ideje vagy bent Rácz Keresztúron?
2: 4 hónap.
1: 4 hónapja, és még mit mondanak, hogy mennyi idő van?
2: Hát őszintén amúgy én sem tudok nagyon időt mondani, most úgy volt, hogy egy fél éves leszek, most hosszabbítottam egy 8 hónapra, és ha úgy látom, akkor még ezt hosszabbítom. Nem kapkodom el a gyógyulásomat, a józanságomat, nem szeretnék semmit se elsietni, és hát ebből lehet egy év is akár, vagy 1,5 év, a támlakkal együtt akár lehet 3 év is. Nekem az a lényeg, hogy legyen meg a szakmám, szeretnék egy szakmát letenni, és egy érettségit, és
1: talán. Milyen szakmát szeretnél letenni?
2: Heggesztőt szeretném letenni. Azt tanultam az előző iskolákba még.
1: És akkor ez folytatod?
2: Hát igen, szeretném folytatni.
1: Igen. Mondtad, hogy saját szavaiddal szoktál imádkozni, ugye?
2: Igen.
1: De és vannak közös imák is, gondolom.
2: Igen.
1: Mind a kettő ugyanúgy érint meg?
2: Hát amúgy azt szoktam érezni, hogy magamért, nem tudom, így, néha így azt érzem, hogy nem mindig érdemlem meg. De közben meg az van, hogy ezt mindenki megérdemli.
1: Így van.
2: Csak nekem ez nehezen jut el így az agyamig, hogy ezt én is megérdemlem, mivel én még úgy érzem, hogy még ezt nem küszöböltem ki ezeket a dolgokat. de igazából ezen dolgozok már 4 hónapja. De amúgy, hát így az Isten tiszteletek szoktak így megérinteni rehabon, így vasárnaponként. Nagyon szeretem, nagyon nagy erőt ad nekem, nagyon nagy megtartó erő így számomra, és sok mindenem így átlendít.
1: Képzeld el, ez lesz a most az végszó, vagy a befejező mondat, mert ez annyira szép, és lejárt az időnk. Még zenére se volt, annyira figyeltem, és mondtad, és beszippant ott, amiket mondtál, úgyhogy most már zenét se akartam vetenni, nem akartam megszakítani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon köszönöm az őszinteséget.
2: Köszönöm lehetőséget.
1: Hogy itt, és a hallgatóknak is nagyon szép estét kívánunk, jó éjszakát, viszont hallásra.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte, attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
5: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet életboldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
5: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Ma szeptember 23-án a Mária Rádió Isten Patrikája magazin műsorát hallják, kedves hallgatóink. A műsorszerkesztő Rabi Edit, technikai munkatársam Ferenci Márk, és a műsorvezető Szidler Lúzi köszönti mindnyájukat. Egy hónappal ezelőtt az iskola kezdés kapcsán a gyermekek étkezési szokásairól reggeli, különös tekintettel a reggelire a 10 órai csomagolásával kapcsolatos beszélgetést, és azért kitértünk sok mindenre. Most ezt a témát folytatva az általában az étkezési szokásainkról beszélünk majd ebben az adásban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, és valóban úgy van, ahogy Lúzi mondta, hogy az előző adásban a 10 óraikról beszéltünk. Ma egy kicsit megnézzük a reggeli étkezésnek a fontosságát. Arról fogunk beszélni. Én azt gondolom, hogy ez a téma mindenkit érint, mert mikor felébredünk, akkor azért éhesek vagyunk. És jó, hogyha egy jól megválasztott étkezés támogatja a reggeli táplálkozásunkat, hiszen nem csupán az éhség csillapításáról szól a reggeli, hanem támogatja a koncentrációt, az emésztést, a hangulatot, és hosszú távon az egészséget is. Tehát ötleteket adunk arra, hogy mit érdemes enni, mikor, milyen formában, és hogyan tehetjük a reggeli rituálét örömtelivé a család minden tagja számára. Ugye itt azért meg kell jegyeznem, hogy ez örömteli, főleg amikor kicsit később ébred a család, vagy sorban állás van a fürdőszobánál, siess, hadd menjek, mert sietnem kell.
0: Igen.
1: Mondjuk van három gyerek különböző időpontú iskola kezdéssel, hát ott azért elég nehéz összefésülni a családot, de azért mégis meg kell próbálnunk, mert nagyon jó, hogyha együtt indíthatjuk a napot. Amikor készültem az anyaggal, akkor eszembe jutottak a gyerekeim, amikor kicsik voltak, és mentünk a rorátemiségre,

0: és utána volt egy közös reggeli a nagy családdal, hogy mennyire jó volt az, és tényleg milyen vidámsággal indítottuk ott a napot.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy nagyon fontos, hogy hogyan indul a napunk. És ebben nagyon is beletartozik a reggeli étkezés.
0: Igen, igen. Hát sokan elnagyolják, és elcsomagolnak valamit, és megeszik két átszállás közben, vagy éppen az autóban, dugóban. De legalább esznek valamit, igen, ezt is lehet mondani. De törekednünk kell arra, hogy otthon és nyugodt körülmények között, és változatos legyen. Az, hogy milyen ételek kerüljenek az asztalra, nyilván reggel nem érünk rá annyira foglalkozni ezeknek az elkészítésével, mint mondjuk egy ebéd, vagy egy vacsora, vagy egy hétvégi étrend sor elkészítésénél, de azért próbáljunk meg odafigyelni, amikor készítjük. Ugye itt az első nagy kérdés az, hogy meleg ételt, vagy hideg ételt tegyünk reggelire. A meleg ételek, például a zapkása, a tojás rántotta, vagy a levesek, azok felmelegítik a testet, aktiválják az emésztést, és komfortérzetet adnak a nap elejére. A hideg ételek, mint a joghurt, például friss gyümölcsökkel, frissítőek, gyorsan elkészíthetők és vitaminban gazdagok. Érdemes a kettőt kombinálni, például egy meleg tojás étel mellé egy pohár friss gyümölcslé, vagy apróra vág, vagy darabos gyümölcs egy pohárba beletéve és úgy elfogyasztva. Ugye így egyszerre a meleg étel nyújtott a kényeztetést, és a hideg frissítő hatást élvezhetjük. És ez jó, mert különös energiát kapunk.
1: Az az érdekes, hogy ugye amikor mi erről beszélünk, ilyen komplett reggelikről, akkor eszembe jut, hogy van, aki fölhajt egy jó erős espresso kávét, és akkor kész a reggeli.
0: Igen.
1: Erre érdemes kitérni, gondolom te is tudod, Edith, hogy azért ez nem hiszem, hogy a gyomor ezt szeretné.
0: Nem jó a gyomornak, így van. Jó a reggeli kávé, mert felfrissít, meg emésztésnek is jót tesz, de előtte mindig együnk valamit. Ha csak pár szem kekszet is, vagy egy fél szelet kenyeret, vagy valami, amire rá tudjuk inni a kávét. Tehát ne üres éjgyomorra fogyasszuk a kávét, mert akkor nem jó.
1: És a reggeli gyümölcslé fogyasztás, tehát van, aki reggel egy jó nagy adag gyümölcslevet iszik, és kész, akkor nem eszik semmit, hanem ugye ez milyen egészséges, és hát, ennyivel beéri.
0: Azt szerintem nem ad annyi energiát, nem ad annyi löketet a szervezetnek, hogy egész délelőtt abból tudjon erőt meríteni.
1: Azért figyelni kell azt is, hogy a gyomorsav azért termelődik, és azért, hogyha semmi nincsen, csak folyadék van, akkor hát azért kell az energia, jó, hogy egy gyümölcslében is van, egy cukor van benne, mennyi szénhidrát, nem részletkérdés. De szerintem, ahogy mondod, hogy valami egy croissant, vagy keksz, vagy bármi, amit nem kell ott most lehet, hogy tojásrántottát éppen enni, bár az is nagyon finom és jó, de akinek nincs arra ideje, az mégiscsak akkor eszik valamit. Így.
0: Igen, és ez ugyanúgy a gyerekeknél is, ha nem, hát ők ugye nem isznak kávét, espresso kávét, meg koffeines kávét, de ha kakaót isznak, akkor azért jó, hogyha mellette esznek egy kis kekszet, vagy egy kis kalácsot, ilyesmit, igen.
1: De melyik étel mellett teszed le a voksodat? A meleg, vagy a hideg, vagy mind a kettő?
0: Változatos, én szerintem. Biztos, hogy reggel nem tudnék tojásételt enni, tojásrántottát, főleg nem zöldségekkel. Inkább zappelyhet, azt megfőzöm vízbe, vagy Hát tejbe ritkábban, inkább növényi tejbe vagy vízbe megfőzöm, és azt fűszerezem, meg gyümölcsöt teszek bele, de a hideg ugyanúgy jó a hideg étel.
1: És a lágy tojás az nagyon finom tud lenni reggelire.
0: Igen, az már jobban elfogadható, mint egy tojás rántotta nekem. Hát van, aki másképp működik, nyilván másképp bontja le az anyagokat, más a reggeli hangulata. Gyümölcs is nagyon jó reggelire.
1: És amikor valaki csak gyümölcsöt eszik reggelire, volt egy olyan időszak, biztos emlékszel rá, amikor hát, hogy délelőtt csak gyümölcsöt, vagy reggel.
0: Igen, hát számtalan ilyen étkezési irányelv volt, van és lesz, és szerintem, hogy lesz is még. Nagyon sok, ez volt az egyik olyan, amikor csak délig csak gyümölcsöt volt szabad fogyasztani. Hát nem tudom, tehát az sem biztos, hogy jó. Jó a gyümölcs, mert rendkívül fontos, hiszen vitaminokban, antioxidánsokban gazdagok. Az immunrendszer erősítéséhez hozzájárulnak, de azért oda kell figyelni arra, hogy magvakat tegyünk bele, vagy joghurtot, és hogyha joghurttal keverjük, akkor lassabban szívódnak fel a cukrok. Ugye, mert azért a gyümölcs is tartalmaz. Ténylegesen nem is cukrozzuk meg, vagy mézezzük meg ezeket a gyümölcsöket, azért figyelnünk kell arra, hogy joghurttal összekeverve egy lassú felszívódású reggelink legyen.
1: Na most ugye akkor a szénhidrátot egy kis fehérjével
0: keverni, igen.
1: Fajtával, vagy ahogy mondod, hogy zabfehely, egy kis gyümölcsel, az egy kicsit jó, mind a kettőben van szénhidrát, azt tudjuk.
0: Igen.
1: De mégis csak lassabban szívódik fel, és ez akár cukorbeteg valaki, akár csak közelében van, vagy egyáltalán nem az, akkor is jobb.
0: Igen, mert így tovább tart a teltségérzet, nem éhezünk meg, egész délelőtre kitart, tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelnünk.
1: És mi a helyzet a felvágottakkal, húsokkal?
0: Hát én eleve nem szeretem a felvágottakat, mert nagyon sok minden van bennük, amit nem kellene megennünk. Azaz, igen. Hát húst azért reggelire szerintem nagyon, nagyon nehéz lenne enni.
1: Hát mondjuk majd beszélünk róla a legközelebbi adásban, hogy az étkezési szokásokról a különböző földrészeken, országokban, Európában. Hát ugye ez a tojás rántott, az a hemendex, az a sonkával.
0: Igen, hogyha nézzük az angoloknak a reggeliét, ugye ott is a tojás meg a bacon alap.
1: Anélkül nincs is.
0: Anélkül nincsen. De majd a következő adásban fogunk erről beszélni, hogy mit étkeznek, vagy milyen étkezési szokások vannak, és miért. Mert az sem mindegy, hogy miért azt az ételt eszik.
1: Na most még egy dolog itt ezzel kapcsolatban. Ugye mindig azt mondjuk, vagy azt halljuk, hogy a reggeli bőséges legyen.
0: Ja, mondod most ezt a reggel, mint egy király, vagy...
1: Hát igen, ezt halljuk, de hogy ennek mi a valóságtartalma?
0: Én azt gondolom, hogy nem a mennyiség az, ami fontos, hanem az, hogy mi legyen benne, hogy mit tartalmazzon a reggeli. Mert hogyha azt mondjuk, hogy olyan bőségesen, mint a király, és megeszem mondjuk 3 darab croissant, meg egy jó cukrozott kakaót, hát akkor nem tehetségérzetet ad, hanem olyan kajakómát, hogy észhez nem tudok térni egész dél előtt.
1: Igen, a nagyon sok cukros, nagyon édes.
0: Igen.
1: Ide tartozik azért a méz is, meg a dzsem.
0: Igen, hát totál leterheljük a szervezetet. Az nem jó. Igen, hát a reggeliket is azért egy kicsit színesíthetjük, kreatívabbá tudjuk tenni, főleg ahol gyerekek vannak.
1: Gyümölcsöt.
0: És így az előbb említett meleg zabkását, gyümölcsös feltétel együk, mindenféle színű gyümölcs lehet benne, vagy készíthetünk egy gyümölcssalátát, többféle gyümölcsből összerakva, kis joghurttal leöntve, tehát erre is figyelni kell. Ugye most már az előbb beszéltünk arról, hogy mit tegyünk, mennyit és milyen formában. Hát az egészséges reggelinek három alappillére van: a fehérje, a szénhidrát és a zsír. A fehérjéhez tartozik a tojás, túró, joghurt és a magvak. A szénhidrát a teljes kiörlésű pékáruk, az zabbehely és a gyümölcs. A zsírok, avokádó, olajos magvak, hidegen sajtolt olajok. Fontos a mennyiség, tehát ne túl nagy legyen a mennyiség, de ne is túl kicsi adag legyen, hogy energiát adjon a napnak az elejére. És arra is fontos figyelni, ugye, hogy a szemünk is eszik, tehát hogy a szemnek is egy jól tálalt, változatos színekkel, textúrákkal készülő étel legyen az asztalon. Az is nagyon-nagyon fontos.
1: És szerinted hogyan állapítja meg valaki, akár egy gyermek étkeztetésénél, vagy egy felnőttnél, hogy most akkor ez nekem elég, vagy nem elég? Hogy a jó lakosság érzése, de van, aki azt mondja, hogy azt a második kiflit már ne edd meg.
0: Hát ez attól függ, hogy milyen munkát végzek.
1: Hát igen.
0: Ülő munkát, fizikai munkát, vagy mit dolgozom, attól is függ, hogy milyen legyen a reggeli. Én azt gondolom, amitől nagyon jól működünk, amitől jól érezzük magunkat. Nem vagyunk éhesek, nem vagyunk fáradtak, nem vagyunk annyira leharcoltak, hanem egy lendületet adó délelőttünk van, ami valószínű, hogy a táplálkozásnak köszönhető, és akkor az szerint kell táplálkoznunk. De ezt mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia, hogy neki mi a jó.
1: És tudsz példákat mondani ezeknek az elkészítésére, az összeállításra vonatkozólag?
0: Igen, hoztam egy párat. Ugye az előbb említett zabkással, gyümölcsel és magvakkal, és itt kiemelném azt, hogy zabbehelyből lehet venni durvábbat, apróbb szeműt. Az apróbb szemű az egy kicsit finomabb, de hát ez is ízlés kérdése. És lehet kapni gluténmentes zabbehelyet, amivel a gluténérzékenyek is nyugodtan csinálhatják a reggeliüket, és ugyanúgy bele tudják tenni a gyümölcsöt, a lendmagot vagy a chia magot, tehát nem zavaró az ő diétájukban, hiszen gluténmentes, és hogyha gluténmentes zabbelyet eszünk, akkor sokkal édesebb, sejmesebb az íze a kássának, mint a hagyományos zabbelyen. És itt nem megfőzzük a gyümölcsöket, hanem elkészítjük a zabkását, és utána, amikor megfőtt, bele szeleteljük ezeket a gyümölcsöket, vagy éppen a tetejére tesszük, megszórjuk, és úgy adjuk a
1: Én
0: azt.
1: például fahéjat is szoktam beletenni.
0: Igen, többféle fűszerre lehet megbolondítani, fahéj csillagán, és ki mit szeret. De a fahéj a legfinomabb, szerintem. Tehát ez is ízlés kérdése, de lehet annélkül is.
1: Én azt mondom, hogy beszéltem veled többször is a múlt héten, mert hogy ajánlottad, hogy sűrítésre is jó az zabbehely, és tényleg kiváló. Tényleg. És nem lesz darabos.
0: A sűrítést azt úgy tisztázzuk le, hogy ételekbe, főzelékekbe, ugye arról beszéltünk,
1: Igen.
0: annak a sűrítésére. Nem kell rántást készítenünk, nem lisztes, nem zsíros, nem olajos, és simán bele kell csak szórni az zabbelyet. Örülök, hogy kipróbáltad.
1: Igen, nagyon jó volt, én a spenótba tettem bele, és nem látszott.
0: És nem beszélve arról, hogy gyors,
1: Nem
0: nem
1: volt
0: kell külön edényt
1: nem volt
0: kosolgatni.
1: furcsa íze, nagyon jó íze volt.
0: Igen.
1: Tehát mindenkinek tudjuk ajánlani, hogy ezzel lehet sűríteni tényleg, mert annyi oldala van ennek az apkása felhasználásának, hogy te például nagyon kreatívan és nagyon sokszor használod ezt, mondta, említette a palacsinta sütésnél is, tehát egy alapanyag az apkahely, tehát gondolom, hogy megőrölve egy kicsit apróbra.
0: Így is lehet, meg úgy is lehet, csak mások az arányok. És hogyha joghurttal keverjük össze, és úgy készítünk palacsintatésztát, az is nagyon finom tud lenni. Egy dologra kell figyelni, hogy nem nagy méretű palacsintákat készíteni, mert nagyon nehéz megfordítani, szakad meg, legalábbis nálam, és akkor ilyen kisebb palacsintákat sütök, mini palacsintákat.
1: Hát ezen kifejezett reggelire szóló palacsinta.
0: Igen, hogyha megelőlegezzük a legközelebbi adásunkat,
1: igen, igen.
0: Az amerikai palacsintára gondoltál, most gondolom, amiről beszéltünk is.
1: Majdnem olyan már, mint egy lángos vagyok, vastagságát tekintve is. Úgyhogy biztos, hogy nagyon finom ez. Én még nem próbáltam ki, de a hallgatóknak is ajánljuk, hogy próbálják ki ezt a palacsintatésszal készítést. Mert egy kicsit más íze lesz. Lehet, hogy finomabb, mert az apkahelynek van egy jó íze. Tehát az nem egy ízetlen dolog, hogyha belekeverjük, vagy megfőzzük.
0: Igen.
1: Szerintem én már hozzászoktam, hogyha valami nem annyira nagyon ízes, és konkrétan érzek valami, vagy nagyon sós, vagy nagyon édes, én azt is szívesen elfogyasztom.
0: Igen.
1: Hát igazából a tojásrántottában mit teszel? Hogyha mondjuk olyan valakinek, vagy vendégnek, családtagnak készítesz tojásrántottát, hogy egy kicsit fantáziadúsabb legyen.
0: El lehet hagyományos készíteni, ugye amikor szalonnát pirítunk, aztán hagymát teszünk rá, és arra rátesszük a tojást. Ez jó, nehéz étel. De lehet zöldségekkel, friss zöldségekkel is megbolondítani a tojásrántottát, amikor kis paprikát, paradicsomot, egy marék spenótot például, só, bors, pici olívaolajjal összekeverjük, ezt megpároljuk, ezeket a zöldségeket, összekeverjük a tojással és megsütjük.
1: És az már olyan, mint egy omlett majdnem.
0: Igen. Ha még meg akarjuk bolondítani, akkor tehetünk rá egy kis reszelt sajtot, vagy éppen a tojást összekeverhetjük reszelt sajttal, abban meg tudjuk sütni.
1: Igen, hát ez nagyon, nagyon jó ötlet, amit most mondasz.
0: És akkor itt van a nem meleg reggeli, hanem a hideg reggeli, a gyümölcsjoghurtos tál. Amikor natúr joghurtba belekeverünk almát, körtét, beletehetünk egy marék áfonyát még, attól függ, mi van otthon, egy kis diót vagy mandulát aprítva. Összekeverjük, és már lehet is reggelizni. Ha akarunk, akkor ebbe még beleszórhatunk egy kis apró szemű zappelyhet, nem sokat, nem kell, hogy olyan sűrű legyen, de lehet beletenni egy keveset. Vagy itt van a smoothie, ami a nevével ellentétben nagyon egyszerű. Banán, bogyós gyümölcs, natúr joghurt, egy kis chia mag, ezt összetúrmixoljuk és lehet fogyasztani. Ha több chia magot teszünk bele, akkor majdnem, hogy puding a reggelink. De nem a hagyományos puding, hanem a chia mag által összesűrített joghurt és gyümölcs.
1: Sokan fogyasztanak ilyen zöldszínű smoothie-t. Nem tudom, hogy abban spenót van, vagy milyen gyümölcs.
0: Hát sok minden lehet benne gyümölcs, attól függ, hogy gyümölcs vagy zöldség. A legáltalánosabb, én szerintem a búza fülével készített ilyen zöld ital, amiben kevernek mindenféle jót. Sportolók is fogyasztják így reggeli bemozgatás vagy edzés előtt.
1: És ebből azért két decit legalább meg kell inni ahhoz, hogy azért...
0: Legalább fél litert, igen, hogy jó legyen. Két deci az nagyon kevés, egy fél liternyi mennyiség azért kell.
1: És a visszatérve a joghurtra,
0: igen.
1: Önálló reggeli alapra, tehát a joghurt mondjuk megteszi valamilyen péksüteménnyel, vagy az azért kevés?
0: Hát attól függ, hogy ki mit szeret enni. Ugye azért arra figyelni kell, hogy a péksütemény meg a joghurt, azt jó meg kell választani, hogy milyen mennyiséget fogyasztunk belőle. Mert a péksütemény is azért elég nehezen emészthető. Nehéz. A joghurtot inkább gyümölcsel kell egy kicsit megdúsítani, hogy könnyebben emészthető legyen. De hát ez is ízlés kérdése. Ha valakinek az vált be, hogy egy kiflit megeszik egy pohár joghurttal, és azzal egész délelőtt el van, akkor az is jó. De azért gyümölcsöt vagy gyümölcslevet mellette célszerű fogyasztani. Ugye itt vannak még a gyógyteák, és az egyéb italok, a reggeli italok, amivel egy kicsit jobbá tehetjük a napunkat. A citromfűtea például az nyugtató és emésztést javító. Most a nyugtatónál nem arra kell gondolni, hogy így teljesen leszedálódunk tőle, hanem éppen csak egy kicsit áthangolja a szervezetünket, egy picit lenyugtat bennünket, és úgy indít a nap felében, a munkahely felé, vagy iskola felé. Ez például nagyon jól működik, amikor dolgozatírás van, és akkor reggel egy ilyen citromfűteát elfogyasztanak a gyerekek, vagy éppen azt visznek az iskolába. Itt vigyázni kell, hogy megfelelő mennyiségű teafű kerüljön a vízbe, mert ha többet teszünk bele, akkor bizony nem nyugtat, hanem élénkít, és az nem jó. Vagy itt a borsmenta tea, ami frissítő hatású, élénkítő, vagy a kamilla tea, ami szintén nyugtató hatású, és egy kicsit az emésztést is segíti.
1: Szerinted érdemes ezeket esetleg egy kis mézzel ízesíteni?
0: Én nem szoktam a gyógyteákat ízesíteni, de aki nem tudja meginni, az annak persze egy-egy kis kanálnyit lehet beletenni. Biztos, hogy szívesebben fogyasztják a gyerekek is.
1: És a
0: vannak citromot is tesz bele, hát most úgy képzeljük el, hogy egy bors ment a teába, citromot teszünk, meg mézet, hát az elveszíti a finom borsmenta aromáját.
1: És mi a helyzet a fekete tejákkal, illetve a gyümölcs tejákkal?
0: Hát a gyümölcs tea, hogyha valóban gyümölcs tea, akkor az nagyon jó. Hogyha csak ilyen aromatizált, akkor az kevésbé jó. A fekete tea az ugye élénkít, hosszú távon való fogyasztása azért a vasnak a felszívódásába beleszól, tehát kevésbé tud működni. Kicsit meg lehet a fekete teát is bolondítani tejjel vagy növényi itallal, akkor már jobb. Azt is lehet inni néha, csak nem minden napokban, mert az nem annyira jó ártalmas lehet.
1: És a fekete tej a tényleg hosszabb hatású, mint egy kávé? Valami.
0: Ilyen kevésbé működik olyan drasztikusan, mint a kávé, hogy hirtelen földobja, aztán utána lejti az embernek a vérnyomását. Inkább szépen elosztva működik a fekete tea.
1: És azzal érdemes vigyázni, mert hogyha este felé fogyaszt valaki fekete teát, azért az nem biztos, hogy könnyű.
0: Igen, és ez ugyanúgy vonatkozik a zöld teára is. hogy zöld teából se célszerű este 4-5 óra után már fogyasztani, mert az is ugyanúgy élénk itt.
1: A zöld teát nagyon dicsérik. Nem tudom, hogy igazából mi a lényege, hogy mire hat olyan jól, vagy milyen...
0: Másképp hat, mint a fekete tea, a zöld tea is élénkít, és méregtelenítés, de nem drasztikus méregtelenítést csinál, tehát nem csinál hasmenést, vagy nem viszi ki a vizet a szervezetünkből. Csak ugye a zöld teánál figyelni kell az elkészítés módjára, hogy hogyan kell elkészíteni. Az nagyon fontos, hogy nem leforrázni kell, ugyanúgy, mint a kamilla teát sem szabad leforrázni, hanem felforraljuk a vizet, 3 percet várunk, és abba a vízbe áztatjuk a teafiltert, vagy éppen a teafüveket.
1: Igen, de akkor már nem kell forralni.
0: Akkor már nem kell, akkor már nem szabad.
1: A kamilla teát azt akár estére, akár reggelre ajánlod?
0: Lehet fogyasztani este is. Este is, reggel is lehet fogyasztani, de csak hogyha csak kamilla teát iszunk, és nem több komponensű teát, vagy citromfű borsment a kamilla így egybe, mert azt lehet fogyasztani hosszú ideig, vagy hosszabb ideig, de hogyha a kamilláról beszélünk önmagában, akkor azt úgy 2 hét fogyasztás után egy-két-három hét szünetet kell tartani.
1: Nagyon sokféle tea van forgalomban, úgyhogy nagyon meg kell nézni. Gyümölcs teákból is nagyon sok van, és amire nagyon kell vigyázni, én nagyon forró jártam múltkor, hogy fekete teja volt az alapja a gyümölcs teának, és nem figyeltem oda, nem volt feltűnően jelezve, és az ártalmas, mert az ember úgy issza, mint a vizet.
0: Igen, és ezek az aromatizált teák, tehát aroma van csak benne, és nem gyümölcs.
1: Hát lehet kapni olyan darabos gyümölcs teát, de biztos, hogy nem annyira
0: kimérve, ami be gyümölcs van, meg fekete tea, azért jobb, hogyha csak gyümölcs van benne.
1: Persze, csak mondom, hogy vigyázni kell, mert én se vettem észre, nem volt. Ezt fel kell tüntetni, kötelező feltüntetni. Elején ugye van egy nagyon gusztusos kis csokor, gyümölcs, és akkor ilyen apró betűkkel valahol, hogy fekete teát tartalmaz.
0: Igen.
1: Ezért arra tényleg figyelni kell.
0: Igen. Még azért arról kellene beszélnünk, hogy a reggeli rutint mi tudja egy kicsit gyorsabbá és stresszmentesebbé tenni. Tehát így a napkezdés az ne arról szóljon, hogy valaki ott áll a konyhába és csak főzést csinálja a dolgokat. Tehát előző este elkészíthetjük a gyümölcsöt, fölaprithatjuk, vagy akár a teát megfőzhetjük előző este, vagy a zapkását is, és reggel egy kicsit felmelegítjük, hogyha melegen akarjuk fogyasztani. És itt a gyermekeknek a bevonása is nagyon jó, hogy el tudják készíteni a gyümölcssalátát, össze tudják keverni, fel tudják díszíteni egy kicsit, vagy a smoothie-t tudják csinálni. Tehát sokkal szívesebben eszik meg azt, amit ők készítettek.
1: Igen, ez egy tapasztalat, hogy olyan kis feladatokat adni, amiben részt vesznek, tehát ez egy sikerélmény is. És akkor így hozzászoknak a konyhai munkákhoz is.
0: Igen. Amikor készült ez az anyag, Luzival beszélgettünk, ugye, mert a hátteret azért mindig meg szoktuk beszélni, és így viccesen mondtam a Luzinak, hogy azért el tudom képzelni, hogy ahol 3 gyerek van, különböző időpontokban kezdődik a tanítás. A 3 gyerekből mondjuk 2-t el kell vinni otthonról, tehát úgy, hogy elkísérni. Egy önmaga megy iskolába, hát ott azért ennyire nyugis reggelek nem lehetnek. Tehát, hogy ilyen szappanoperás kép.
1: Jön, a szülők állnak, fölhagyják a kávét.
0: Igen.
1: És a gyerekek meg...
0: Be kell még pakolni, mert este nem csinálta meg, a tornazsákot nem hozta
1: igen.
0: Kész állapotba, a 10 óraiát nem pakolta el, akkor még ezt meg kell csinálni, jó, hát akkor ne is beszéljünk arról, hogy a lecke nincs kész, vagy az ebédpénzt azt, hogy be tudják fizetni, vagy odaadtam neki, vagy nem adtam.
1: Igen, ez egy stresszes dolog ez.
0: Tehát itt igen, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy hétvégén, szombat-vasárnapra törekedjünk arra,
1: hogy
0: öröm legyen a reggeli, és leüljünk együtt, és reggelizünk, és jó hangulatban teljen el az a reggeli, és akkor ott lehet közös beszélgetések. Ott arra a családi reggelire el lehet mondani, hogy az nem csupán étkezés, és ez szombat-vasárnap azért kivitelezhető, azt gondolom.
1: Mennyi időnk van hátra?
0: 1 percünk van hátra.
1: Akkor összegezzük a
0: összefoglalva annyit tudunk elmondani, hogy a reggeli azért nem csak az étkezésről szól, hanem a napnak az energiapontja. Jó, hogyha kombináljuk a meleg és a hideg ételeket, friss gyümölcsök, fehérjék és egészséges zsírok mind hozzájárulnak a jó közérzethez. És ne felejtsük el azt, hogy a reggeli rutin, a családi hangulat és a kis örömök mind hozzájárulnak a nap sikeréhez. Tehát jó, hogyha finoman kezdjük a napot, ráhangolódunk.
1: Igen, erre tényleg törekedni kell, mert ez egy nagyon fontos része a napnak, ez az indítás, étkezés, meg egyéb szempontból is. Tehát amikor gyorsan kell csinálni, akkor se kell ilyen nagy jeleneteket stresszelni ezen. Akkor ez így alakul.
0: Igen, csak tudod, Ózi, mi másképp látjuk, ezen már átmentünk, és azért mi is csináltunk palávert reggel, mikor a gyerekeket indítottuk. És így mondani, hogy nyugdíjasként, felnőtt gyerekekkel, esetleg unokákat indítani iskolába, teljesen más, mint amikor te élesben vagy. De törekedjünk arra,
1: hogy... Próbálom nyugtatni a később születtetteket, hogy azért próbáljuk megnyugtatni a gyerekeket is, és azért lehet útközben is valamit elmajszolni, hogyha annyira késő van, de hát ebből nem kell azért rendszert csinálni, tehát nagyon fontos a reggeli, zárásképpen ezt lehet elmondani, minőségre és mennyiségre is figyelni kell. És hát én megköszönöm Rabi Edit szerkesztőnek ezt a jó összeállítást, Ferenczi Márk technikai segítségét, és hogy a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Legközelebb 1 hónap múlva jelentkezünk. Az Isten patikája szeptemberi adását hallották, és köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és jó éjszakát kívánok mindnyájuknak.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál, szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
2: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. A kárpátaljai görögkatolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor Boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor 1947. október 1-én halt meg Munkácson. Második János Pál pápa 2001-ben avatta Boldoggá a vértanú püspököt. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyat indított, lüktető és közösségi alkotóműhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta, egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalomban. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Következő műsorunkban Riasz Domongos atya előadását hallhatják a hivatásról és a döntésről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Café Francescóban egy újabb keddi podcast alkalomnak az eseményén vagyunk, és nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Riasz Doma atyát, kispesti káplánt, egy nattassal fogadjuk őt. Doma atya, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, köszönjük, hogy a hivatás témájáról beszélsz. Doma atya az egyházmegyének az egyik hivatás referense, és az iránytű hivatástisztázó műhelyt is ő vezeti, vagy az egyik résztvevő benne. Éppen ezért nagyon sokat foglalkozik a hivatásnak a kérdésével, illetve a saját hivatása is egy jó példa lehet mindenki számára. És hát köszönjük, hogy eljöttél, és szeretettel várjuk az előadást.
5: Nagyon köszönöm. Jó, itt lenni, otthonosak a falak, nem csak a környezet miatt, mert már egy párszor jártam itt fönn is, meg ott a kávézó emberek között is. Jó látni az ismerős arcokat, meg az ismeretlenebbeket is egyaránt. A mai előadásnak olyan kérdések köré szerveződne, mint hogy mire hív minket az Isten, honnan tudjuk, hogy mire hív minket, vajon számunkra is van-e valami személyre szóló terve, mit tudunk tenni, hogy jól tudjunk döntést hozni a hivatásunk kérdésében, vagy különböző kérdéseiben. És azzal az alázattal lennék itt, hogyha most azt mondanám, hogy 40 perc múlva mindenki tudni fogja, hogy mi az ő hivatása, és mit kell csinálni a holnaptól, az nyilvánvalóan túlzás lenne. Annyit tudok ígérni, hogy egy-két szempontot remélem tudok majd adni, ami segít abban, hogy a következő lépéseket, vagy a következő lépések kereséséhez, hát hogyan fogjunk hozzá. Negyedik éve vagyok pap, ez még azért nem olyan nagyon-nagyon sok, és valóban fiatalokkal egész sokat találkoztam már, meg most már néhány hónapja így hivatalosan is foglalkozom hivatásukat kereső fiatalokkal, és ez egyszerre nagyon megtisztelő, másrészt nagyon örömteli és nagyon lelkesítő, de hogy azzal az alázattal vagyok itt jelen, hogy nem 50 év tapasztalattal hát állok ezeknek a szavaknak, meg ennek az előadásnak elébe. És mielőtt még bármit mondanék, arra hívnálak meg benneteket, hogy egy picit gondoljunk vissza. Idézzünk föl egy pillanatot, amikor úgy éreztük, hogy az Isten megszólít minket, hogy az Isten hív bennünket valamire. Keressünk az életünkben egy olyan helyzetet, lehet régebbi, vagy akár egészen friss, amikor az Isten meghívott minket valamire, és mi pedig azt meghallottuk, és tudtunk rá igent mondani. Keressünk egyet most. Lehet, hogy több is eszünkbe jut, de válaszunk egy konkrét helyzetet. Amikor szólított, hívott az Úr, és mi hallgattunk rá. És hogyha megvan, visszagondolhatunk arra, hogy hol voltunk akkor, milyen helyzetben voltunk akkor, mi történt, mi volt ez a helyzet, amikor meghallottuk az Úrnak a hangját. Mi az, ami körbevet minket, milyen tárgyak, vagy milyen hangok, esetleg illatok, mi volt körülöttünk. És mi az, amire az Úr meghívott minket. Mi volt az a hívás, amit meghallottunk. És egy kicsit figyeljünk a minket hívó Úrra, hogy milyen ő, amikor hív minket, amikor szólít minket, mi lehet benne, amikor felénk fordul és megszólított, mit érez irántad, amikor hallod az ő hívását, és készen állsz arra, hogy megtedd. Érzékelsz valamit az ő hálájából, az ő megbecsüléséből, szeretetéből. Most hív téged valamire? Ez az Úr. Köszi szépen. Visszatérhetünk mondjuk így a jelenbe, bár most is a jelenben voltunk, az Istennek a valóságára gondoltunk. És amikor arra gondolunk, hogy az Úr meghív minket, akkor általában valami olyasmi dolog merülhet föl bennünk, hogy az Úr, aki meghív minket, hogy az Úr a különlegeseket hívja meg. Hivatása különleges embereknek van. És ez igaz is, de ehhez hozzá kell azt tenni, hogy az Isten szemében, tehát valóságosan mindannyian különleges személyek vagyunk. Mindannyiunknak van hivatása, mert hogy különleges a mi életünk. Szóval arra a kérdése, hogy kinek van hivatása, a 139. Zsoltárból lehetne idézni ezt a részletet, hogy áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted. a mai tudományos ismeretek szerint, ha jól tudom, nagyjából 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett az univerzum, és pillanatra talán közelengedhetjük magunkhoz azt a gondolatot, hogy az Isten, aki öröktől fogva akart minket, 14 milliárd évvel ezelőtt már tudta, hogy minket akar, akarta, hogy legyünk. Ezt az egész Föld projektet, vagy világmindenség projektet azért indította el, mert hogy akarta, hogy legyünk. Ezt Varga Laci atya, akinek ugyancsak lehet hallgatni a podcastjét itt, annyira szépen mondja, hogy a létünk forrásánál az irgalom található. Az Istennek az irgalma. Amit mondjuk Jézus egészen megragadó módon megmutatott, hogy hogyan szereti a világot, hogy saját magát adja érte. Szóval amikor az a kérdés, hogy kinek van hivatása, az a válasz, hogy mindannyiunknak van hivatása. Azért, mert az életünket nem csak úgy véletlenül szereztük valahol, hanem az Isten adta ajándékba. Ő egészen személyesen akart bennünket, és mivel személyesen akart bennünket, és személyesen ismer, és személyesen szeret bennünket, ezért aztán van számunkra mondani valónk is, mondani valója is. Az életünknek az elsődleges hivatása, hogy ezt az Istent megismerjük, a szeretetét befogadjuk, és valahogy viszonozzuk, és aztán örökké végül vele legyünk. Ez az életünknek az elsődleges és alapvető hivatása. Megismerjük a minket létrehívó Istent, és az ő szeretetét viszonozzuk. De persze, hát ez a viszonzás, ami majd kiteljesedni, a mennyben fog, és majd hát a mennyországba fogunk vele egészen különleges módon találkozni, és egészen mélyen,

idős emberekkel találkozom, akik az életüknek a legvégét, mondjuk olyan tipikusan ilyen idős otthonokban szoktam velük találkozni, 90-100 éves emberekkel, akkor az ő szívükben már nem az eredményeik, nem a sikereik vannak, hanem jellemzően a szeretteik, róluk beszélnek, az ő fotóikkal van tele jellemzően az ágyuknak a környéke, ahonnan sok esetben már nem is tudnak fölkelni. És ami bennük van, amit sajnálnak, az általában nem eredmények, nem kudarcok, ami miatt jász van bennük, hanem elmulasztott, elhalasztott lehetőségek, amit a szeretteikkel kapcsolatban elszalasztottak, és amelyek már nem jönnek vissza. Vagy az olyan idők miatt van bennük fájdalom, amit az Istennel tölthettek volna, de valahogy nem törődtek velük. Valahogy úgy tűnik, hogy a kapcsolatokban találjuk meg igazán önmagunkat, valahogy az élet végén ezeknek az embereknek, ami az én tapasztalatom, az ezeknek az embereknek a legfontosabb a szeretteik, és a legfontosabb a velük töltött idő, hogy mit tudtak nekik adni, milyen áldozatot tudtak értük hozni. Keresztes Szent János olyan szépen mondja, hogy életünk estéjén a szeretetünk alapján leszünk megítélve. Nem az számít majd, hogy kinek milyen címe van, hanem az számít, hogy kiben mennyi szeretet van. És ez nem csak az Istennek, úgy tűnik, hogy nem csak az Istennek számít majd igazán, hanem nekünk is. Szóval az életünket értelmezhetjük valahogy így. Amikor 19 éves voltam, részt vettem a krakkói ifjúsági világtalálkozón. Nagyon jó volt, nagy élmény volt, és a legfontosabb üzenet, amit onnan hazahoztam én, az a Genezáreti tóhoz és a Holt tengerhez kapcsolódik. Székely János püspök atya mesélt el, aki a Szentföldön tanult, hogy milyen érdekes, hogy a Jordánnak a vize két nagy állóvizet táplál. Az egyik a Genezáreti tó, a másik a Holt tenger. A Genezáreti tó, hát hogyha elmegy oda az ember, Jézus korában még inkább, de még most is, virul, teljesen zöld, teli van élettel maga a víz is, meg körülötte a táj is. És ugyanez a víz, ami táplálja a Genezáreti tót, a Jordánnak a vize, ez táplálja a Holt tengert is. Ami viszont nem csak a nevében halott, hanem igazából néhány nagy sótűrő képességgel rendelkező baktériumon túl, legfeljebb egy-két turistát találhatunk benne az élőlények közül, őket csak ideig, óráig. A nevében is halott, semmiféle élet nincs a közelében. És hogy mi a különbség a két nagy állóvíz között? Az, hogy az a víz, amit a Genezáreti tóba a Jordán beleönt, amit a Genezáreti tó kap, azt ő bőkezűen továbbadja, tehát a Genezáreti tónak van lefolyása, van élet benne. A Holtengernek nincs lefolyása, minden víz csak belemegy, és csak párolog, és párolog, egyre nagyobb a sótartalom, és ezért a nevében is halott. És ez nem csak a tavakra igaz, hanem a mi életünkre is. Hogyha az életünkben mindent csak magunknak próbálunk megszerezni, és nem adunk semmit tovább, a mi életünk is olyan lesz, mint a Holtenger, a nevében is halott. Szép lassan elveszítünk mindent, ami fontos. De ha azt, amit kapunk, azt továbbadjuk, akkor valahogy sokkal többé válunk. Akkor az történik majd velünk, mint a Genezáreti tóval, hogy akár a csodálatos halfogás is megtörténhet, hogyha megengedjük, hogy Jézus belépjen erre a tengerre, a mi életünkre, és hogy mindazt, amit kapunk, azt továbbadjuk. Ezt hát úgy mondja Jézus, hogy szeresd uradat Istenedet, és vele barátodat, mint önmagadat, és ezt az ószövetségi törvényt megkoronázza a saját példájával, azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket. És azt is hozzáteszi, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Mondja ezt az utolsó vacsorán, és 24 óra sem telik el, és ő az életét adja, nem is akármilyen módon a barátaiért. Vagyis Jézusnak ez nem csak a tanítása, nem csak a szavai ezek, hanem az élet példája is. Arra vagyunk meghívva, hogy ajándékozzuk el magunkat. Szent II. János Pál pápa ezt olyan szépen mondja, hogy az ember arra született, hogy ajándék legyen. És hogyha megtartjuk mindazt, ami nekünk van, ha félünk azt esetleg kiadni, vagy bármilyen másokból, önzőségből, félelemből csak magunkba akarjuk tartani, és a megragadás kultúráját éljük, akkor ezeket szép lassan elveszítjük. Mert ez a tapasztalat, hogy az időnk, az értékeink, a tehetségünk, ha nem használjuk őket, szép lassan elvesznek. Milyen furcsa lenne, ha egy focista sose focizna azért, hogy nehogy lássák mások, hogy ő focizik, nehogy a gólja az a csapatáé is legyen. Az ő tehetsége valószínűleg szép lassan elfonnyadna, nem bontakozna ki. De igaz ez lehet egy festőre, és igaz lehet a mi hétköznapi kis apró képességeinkre és adottságainkra, vagy talán éppen nem annyira aprókra, hogyha nem használjuk őket, akkor azok szépen lassan eltűnnek. Az idő is ilyen. Szóval arra vagyunk meghívva, hogy életünket szeretetben, szeretetből elajándékozzuk. És hogyha az a kérdés, hogy mi a hivatás, akkor hát az Istennek a szeretetteli álma rólunk. Szeretetteli álom arról, hogy mi hogyan tudunk hogyan tudjuk elajándékozni magunkat. Ez egyszerre ajándék számunkra, mert hogy válaszol a legmélyebb vágyainkra. Az Isten nem fog minket olyanra meghívni, amit mi nagyon-nagyon nem szeretnénk.

0: általában, amikor valaki elkezdi a hivatását keresni komolyan, vagy először fölmerül ez a kérdés benne, sokszor megrémül, mert hogy hát az Isten biztos valami nehezet kér tőle. Szent Péter is megrémült először, meg sokan mások is. Biztos olyat kér, ami nagyon nehéz, amit a legkevésbé sem szeretnék megtenni. De valójában végső soron az Istennek a meghívása, az nem ellenkezik azzal, akik vagyunk. Az Isten pontosan ismer minket, megteremtett minket, nem fog minket, ha lehet így mondani, azzal szivatni, hogy valami teljesen másmilyenre hív, mint amire adottságaink vannak. Tehát ez egy ajándék számunkra, az Istennek a meghívása, a legmélyebb vágyainkra válaszol, egy ajándék, amelyben mi magunk ajándékká válhatunk mások számára. Ajándék nekem, ajándék másoknak. És a hivatásunkat, ha megtaláljuk, ez egy életadó közeg lesz számunkra, ahol az élet növekszik bennünk, és az élet növekszik körülöttünk. Egyszerre táplál bennünket a hivatásunk, és egyszerre táplálja a környezetünket is. Olyan hely, vagy olyan út, ahol a talentumainkat tudjuk kamatoztatni, ahol tudunk szolgálni, és egyre inkább Isten szeretőbb emberré válhatunk. Tehát, hogyha így egy kicsit megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a hivatásnak két iránya van, mert egyszerre a saját üdvösségünknek az útja, ezen az úton eljuthatunk az Istenhez, eljuthatunk saját magunknak a kiteljesedéséhez, az értékeink legmélyebb megmozgatásához, de közben, miközben elajándékozzuk magunkat, ezzel mások is rengeteget nyernek, tehát mások üdvösségének a szolgálatára is van. Mások üdvösségét, mások életét, mások javát is szolgáljuk. És amikor a hivatásra gondolunk, akkor sokan egyfajta foglalkozásra gondolnak. Vagy sokan úgy gondolják, hogy ez valami olyan dolog, amit ha megtalálok, egy olyan küldetés, amiben aztán beleállhatok, és akkor azt csinálhatom. Timothy Radcliffe, egy domonkos szerzetes, nemrég lett Ferenc pápa a bíborosok sorába emelte őt, azt mondja, hogy a hivatás nem egy külső helyen, vagy egy külső cselekvésmódban keresendő, hanem az identitásunk szintjén. Vagyis a hivatásunk az nem egy olyan dolog, amit kívül kell keresnünk, hanem valami olyan dolog, ami belül. Nem egy külső cselekvésmód, nem valamiféle küldetés, nem karrier, nem ilyenekbe kell keresnünk. Igazából, amikor a hivatásunkat keressük, akkor az identitásunkat keressük. Azt jelenti, hogy az életünket az Isten meghívására válaszul, vagy Isten meghívására adott válaszként értelmezzük. És úgy éljük, hogy megéljük azt, hogy az Isten meghív minket, és mi pedig igent mondunk neki. Valahogy a vele való kapcsolatban értelmezzük saját magunkat. Azok vagyunk, akik az Istennel való kapcsolatban vagyunk. Tehát keressük, és gyakoroljuk, vagy próbálkozunk, és megtaláljuk azt, amit az Isten már tesz bennünk. Ami az Isten jelenlétében valahogy születik bennünk. Felismerjük, hogy kik vagyunk, amik az Isten jelenlétében élünk. Ez az, akik mi vagyunk. És ez nem azt jelenti, hogy erre nem kell nekünk igent mondani, mert ha megtaláltuk azt, hogy ki vagyok én, hogy az Isten meghívása és az én vágyaim valahol ott a mélyben egybevágnak, megtalálom, hogy ez vagyok én, attól még igent kell rámondanom, és nem csak egyszer, hanem nap mint nap. De utána, hogyha igent mondtam, mert igen kell mondanom, utána igazából már nem is a hivatásomhoz leszek hűséges, hanem az identitásomhoz. A hivatás tehát nem pusztán egy küldetés, nem egy cselekvésmód, nem egy program, hanem igazából az identitásunknak a megkeresése. És amikor hivatásról gondolkodunk, akkor sokan arra gondolnak, hogy jó, hát hivatás szerzetes legyek, vagy pap legyek, vagy megházasodjak, vagy persze van az embernek az alapvető hivatás, hogy rátaláljon az Isten közelségére. És persze vannak ilyen pontok, és vannak olyan pontok, amikor az a felismerés, hogy valakinek a hivatása az úgy megvan, az úgy vannak ilyen látványos pontok, amikor találkozunk azzal, hogy valaki megtalálta a hivatását, valaki beleállt, ilyen lehet egy esküvő, milyen szép, két ember örül egymásnak egy életen át, együtt akarnak lenni, ők rátaláltak a hivatásukra, vagy milyen szép egy papszentelés, egy új mise, itt van valaki, ki rátalált egy küldetésre, egy személyes elköteleződésre, milyen szép, de jó. És ezek mind a hivatás megtalálásának, a hivatásnak, mint identitásnak, ennek a felfedezésének a pillanatai, de ez nem csak a látványos pillanatokban történik, és nem csak ezeken a szinteken. Mert igen, az életállapotbeli hivatásunk megtalálása az egy fontos kérdés, de nem csak ezen a szinten dől el. Mert az, hogy mi hivatásunk, az nem csak egy életállapotbeli elköteleződésre szól, hanem arra is, hogy nem tudom, mondjuk itt a kávézóban hogyan főzzük a kávét, ami amúgy nagyon fullos, úgyhogy mindenkinek javaslom. Ezúton is ez a nem teljesen, sőt, teljesen nem rejtett termék megjelenítés, hogy jó a kávé, bár most éppen itt nem jelenítjük meg. Szóval a lényeg az, hogy ez nem csak ott dől el, hogy én kivel házasodok össze, vagy kivel nem házasodok össze, vagy melyik szerzetesrendbe lépek be, vagy melyik egyház megyébe, hanem ott, hogy hogyan élem a mindennapokat, hogyan főzöm a kávémat. Mert hogy a hivatásunknak különböző szintjei vannak. Ott van az életünk egészének az értelme, hogy mi az életünk egészének az értelme, hogy az Istenre rátalálunk-e, az ő közelségére rátalálunk-e. Aztán ezen belül van az, hogy egy életre szóló elkötelezettség, hogy milyen úton és kik mellett szeretnénk elköteleződni. Aztán, hogyha esetleg rátalálunk erre, akkor jó, hogyan tegyem ezt. Tehát valaki eldönti, hogy ő szeretne megházasodni, utána ez még nem a házasság kezdete, hanem ahhoz kell egy másik fél, akit megtalál, aki ő is csak akar házasodni ráadásul vele, és akkor megtalálják, vagy valaki szeretne szerzetes lenni, kell egy szerzetes rend, aki igent mond rá. Tehát, hogy hogyan és mikor éljem meg azt, amire úgy érzem, hogy az Isten meghív engem, hogy egy egész életen át elköteleződjek. De aztán van egy ilyen kérdés is, hogy milyen szakmát válasszak, hogy rendben, megházasodtam, de attól még a hivatásunkat érinti az a kérdés, hogy mi az, amit nem tudom, napi 8-10, vagy ki tudja mennyi órát csinálunk, mi az a szakma, amiben elhelyezkedek. És aztán azon belül is még rengeteg döntés van, hogy hogyan éljem a mindennapjaimat, hogy ebben az évben mi az én hivatásom, vagy egy tanár mondjuk, akinek van egy osztálya, mondjuk egy tanító, most, hogy ők harmadikosok, ebben az évben mi az ő hivatása, ennek a hónapnak mi a hivatása, ennek a mostani hétnek mi a hivatása, a mai napomnak, a mai este, hogy tudom megélni az életemet az Isten meghívására adott válaszként. És azért is fontosak ezek a szintek, mert lehetséges, hogy a jelenlévők közül is, vagy akár akik online csatlakoznak most, vagy később a mi közös zavajba az előadásba, lehetséges, hogy már sok-sok döntést meghoztunk. Lehetséges, hogy arról már nincs döntésünk, hogy nem tudom, kivel házasodjunk össze, vagy melyik szerzetesrendbe, vagy melyik egyházmegyébe lépjünk be. De hogy ettől függetlenül, miközben nyilvánvalóan az évek előre haladtával, vagy a döntések meghozatalával, a lehetőségek száma bizonyos mértékben csökken, és lehetséges, hogy csak most kapunk észbe, hogy nem tudom, az életemet hát lehetne élni hivatásként is. Tehát én már sok döntést meghoztam úgy, hogy igazából nem is akartam annyira, vagy nem az Isten meghívására adott válaszként gondoltam át. De hogy itt és most az életemet mindazokkal a döntésekkel együtt, vagy mindazok döntések után, vagy azok döntések megtartásával élhetem úgy, hogy az Isten meghívására adott válaszként élem a napjaimat. Teszem, amit teszek, mondom, amit mondok, megélem, amit megélek. És hogy valahogy paradox módon az a tapasztalat, hogy amikor az emberi lehetőségeink szűkülnek, közben az Isten közelébe valami nagy tágasság van. A negyedik Zsoltárnak a második versében van ez, hogy szorongattatásomban te tágas teret adtál. Amikor szorongatva érezzük magunkat, akár megelőző döntéseink miatt, valahogy ott az Isten közelébe valami nagy tágasság van, és nagy tágasság lehet. Ezért aztán 99 évesen sem késő még az életünket hivatásként megélni, 99 évesen sem késő még a hivatásunkat keresni. Mert akkor is van olyan szintje, amiről még tudok dönteni. És az Isten mindig olyan szintű döntést és elköteleződést vár tőlünk, amire éppen képesek vagyunk. Hogyan találhatom meg a hivatásomat? Tehát ez a hivatás. Hogyan találhatom meg? Három módon. Kapcsolatban élünk, kapcsolatban szeretünk, kapcsolatban vagyunk szeretve. Ezért aztán meg kell vizsgálnunk a kapcsolatunkat önmagunkkal, vagyis az önismeretben fejlődhetünk, az önismeret útján járhatunk. Megnézhetjük a kapcsolatunkat, és tarthatjuk a kapcsolatot az Istennel, aki megalkotott minket, aki megteremtett minket, vagyis az imádság és a lelki élet útját is járhatjuk. És hát kapcsolatban lehetünk más személyekkel, a világgal, vagyis találkozhatunk a realitásokkal, amelyek körbevesznek bennünket. Az első dolog, amit megvizsgálhatunk tehát, hogy mi az, amit az Isten hívásának érzékelek. Nem azért van itt egy ilyen nagy körben az Isten hol erre hív minket, hol arra hív minket. Az Isten meghívása nagyon konkrét, viszont mi azért nem vagyunk tökéletesek. Nem tudjuk mindig érzékelni, nem mindig tudjuk megtapasztalni, hogy mi az, amire az Isten meghív minket. Ebbe a körbe mindaz található, amit úgy érezzük, hogy az Istentől érkezik. És hogyha a hivatásunkat keressük bármelyik szinten, akkor megvizsgálhatjuk, hogy amúgy melyek a mi saját vágyaink. Mi az, amire én vágyok? És a vágyaink is ilyen szempontból hasonlítanak az Isten meghívására, hogy hol erre vágyok, hol arra vágyok, hol amarra vágyok. Néha sajnálom, hogy egy-egy vágyam nem jött össze, vagy nem kaptam rá választ. Néha nagyon örülök, hogy de jó, hogy ez nem úgy jött össze, hogy elképzeltem, mennyivel jobb, ahogy végül alakult. És aztán hát megvizsgálhatom a realitásokat, másoknak a visszajelzéseit, milyen adottságaim vannak, milyen képességeim vannak, mi az a szükség, ami a környezetemben megszólít, mi az, ami otthonos számomra. És hát ott, ahol ezek a pontok találkoznak, összeérnek, valahol ott lesz a hivatásom. És persze azon gondolkodok, hogy milyen kávét rendeljek itt a Café Francescóban, lehetséges, hogy ezen az egészen nem kell végigmenni, mert vannak egészen hétköznapi vagy hétköznapi történések is. De amikor az életünkről, mint hivatásról gondolkodunk, akkor valahogy ebben a hármasságban gondolkodunk. Mire hív az Isten, aki megteremtett, aki megalkotott minket? Mire vágyok én úgy igazán a szívemnek a mélyén? A szívem legmélyebb vágyai milyen úton, módon tudnak beteljesedni? És milyen adottságaim vannak? Milyen lehetőségeim vannak? Mi az, ami otthonos számomra? Vagy azok, akik igazán ismernek és igazán szeretnek, ők mit mondanak nekem? Mert az ő visszajelzéseik is fontosak lehetnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy mások elvárásainak kell 100%-ban megfelelnünk. Ahol ez a 3-1 vág, általában amúgy az sem teljesen 100%-ig bizonyos. Tehát általában 100%-os bizonyosságra nagyon kevés dolgot építünk az életünkbe. Ahol ezek összeérnek, ott otthonosságot tapasztalhatunk, összhangot, hullámoknak az elcsitulását, ahol dolgok között gondolkodunk is egy kicsit, mint hogyha csendesednének, öröm és béke. Szóval amikor azt mondom, hogy 3 igent keresünk, talán inkább 3 erősen valószínű az, amit keresünk. 100%-os bizonyosság nincs, és ebben a kérdésben sem. Biztos talán lehet, hogy van, amiben igen, vagy a matematika világában meg hasonlók, de amikor az életünkről, mint hivatással gondolkodunk, ott mernünk kell ugrani. Hogyan keressek? 3 dolgot néznénk meg, hogy mik azok a 0. lépések, amiket egy-egy keresés előtt érdemes föltennünk, mi az, amit konkrétan tennünk kell, és hogy hogyan tegyük mindezt. Na ez még elég általános, vagy elég zavaros lehet, de hát ha belecsapunk, teljesen érthető lesz majd. A 0. lépések. Az első az, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi az a kérdés, amire keressük a választ. Lehet, hogy valaki előtt még ott áll, lehet, hogy valaki már túl van rajta, de talán emlékszünk még arra, vagy van tapasztalatunk arról, hogy az érettségi és a felvételi jelentkezések előtt micsoda stressz ér bennünket, mert hogy hirtelen úgy tűnik, hogy mindenről dönteni kell. De gondolhatunk akár 10. évnek a végére, amikor arról kell döntenünk, hogy milyen fakultációkra jelentkezünk. Mert hogy olyan fakultációkra jelentkezünk majd, amelyeknek köszönhetően fölvesznek majd valami egyetemre, aminek köszönhetően dolgozhatok majd valamit, ami meghatározza majd az egész életemet 80 éves koromig, vagy nem tudom, még nyugdíjban nem megyek, sőt, még talán utána is, hiszen a nyugdíjamat is befolyásolja. Hűha! És akkor döntsem ezt 15-16 évesen. Hát ez stresszes. Na és ilyenkor mit kell föltenni, hogy kicsit szétszedjük a kérdéseket, hogy talán nyugdíjas évekre még nem kell most itt feltétlenül rá görcsölni. Gondolni érdemes, mert ugye az üdvösség felé nézve élünk, és hát azt nagyon sok esetben a nyugdíjaskor előzi meg, de hogy ettől függetlenül talán szétszedhetjük ezt a kérdést. Most miről kell döntenem, hogy milyen irányba szeretnék tovább tanulni, milyen érdeklődés van bennem, és akkor így jó, hát ez talán egy kicsit kisebb döntés. Szóval mi az, amiről szeretnék dönteni? És hogyha egyszerre van 10 döntés, amit meg kell hozni, hát akkor megnézhetjük őket egyenként is. Van ilyen szorongatott helyzet, az biztos. A második ilyen 0. lépés, amit föl kell tennem magamnak, hogy meg kell tennem, hogy mi az, amiről tudok dönteni? Mi az, amire lehetőségem van egyáltalán? Mert simán lehet, hogy amúgy nincs is döntési lehetőségem. Mert mondjuk valamiben kényszerpályán mozgok. Mi az, amit meg tudok most fogalmazni? Szóval milyen szintről tudok dönteni, mi az, amire lehetőségem van, és az, hogy akarok-e igazából dönteni. Dönteni szeretnék, vagy csak egy megerősítést keresek, hogy az, amit én így szeretnék, meg eldöntöttem, az így jó. Egyszer beszélgettem évekkel ezelőtt egy hivatását kereső egyetemistával, aki hát attól félt, hogy neki szerzetesnek kell lennie. De nagyon-nagyon félt, és nem ismert az Istennel szóba állni, mert mit hallott a szerzetesektől? Ők nem akartak szerzetesek lenni, aztán imádkoztak, és aztán szerzetesek lettek. Ugye ez az egyik dolog, a másik fajta típusú ember, aki meg akart szerzetes lenni, és szerzetes lett. De ugye, hát ha reálisan megnézve, akkor a végére mindenki szerzetes lenne, mert akár akarsz, akár nem, az Isten úgyis rábeszél. De nem ez a valóság. Mégsem mindenki szerzetes. Úgyhogy ez a fiú, ez végül megbeszélte Pió atyával, hogy neki nem kell szerzetesnek lennie, szóljon az Istennek, hogy ő nem akar lenni, és miután ebbe így megnyugodott, utána újra tudott imádkozni, és hogy nyilván ez egy kicsit megmosolyogtató, de hogy egy nagyon őszinte dolog van mögötte, hogy ő nem vágyott a szerzetességre, és nem akart szerzetes lenni. És igazából csak egy áldást keresett az életében arra, hogy neki nem kell annak lennie. És miután meg tudta ezt fogalmazni, és Pió atya megnyugtatta, hogy nyugi, az Isten nem fogja olyanra kényszeríteni, amit ő nem akar, és utána odaállt az Istenhez, utána az Isten is megnyugtatta, és az már kellően megnyugtató volt. Szóval valóban dönteni akarok, vagy csak megerősítést keresek. És még egy dolog, amit az iránytű műhelyben tanultam én magam is a team tagoktól, hogy úgy keressük a hivatásunkat, hogy a nagy egészet nézzük, a végső távlat van előttünk, és az egész nagy, de közben mindig a következő lépésre figyelünk. Olyan ez, mint egy kirándulás. Hogyha nem nézek időnként föl a hegy tetejére, hogy jó irányba megyek-e, nem tájékozódom, akkor tuti eltévedek vagy, és nagyon valószínű. Viszont ha egyfolytában csak fölfelé nézek, akkor előbb-utóbb hanyatt esem, vagy orra esem, mert hogy elbotlok valamibe. Valahogy ez a kettőségnek kell lenni az életünk kirándulásában bennünk, hogy nézzük azt, ami konkrétan a következő lépés, de közben nézzük a nagy távlatot, hogy merre tartunk, hogy mi az, ami megszólít, hogy hol vannak azok a jelek, amiket követhetünk. Mi az, amit tehetünk? Az első ilyen dolog, amit tehetünk, az az imádság. Hogy figyelünk az Istenre, beszélgetünk vele, kapcsolatban vagyunk vele, megkérdezzük, hogy ő mit szán nekünk. Valahogy vele kapcsolatban vagyunk, ez a lényege. És hogy bízhatunk benne, megengedhetjük, hogy ő megszólítson minket, és megengedhetjük, hogy ő megajándékozzon minket olyan úton, módon, ahogy azt ő szeretne. Keresztes Szent János mondja, hogy aki nem imádkozik, az fut mindentől, ami jó. Tehát nem csak az, hogy aki nem imádkozik, hát az nem olyan jó dolog, hanem hogy aki nem imádkozik, az fut mindentől, ami jó. Mi pedig általában jó felé szeretnénk futni, úgyhogy ezért is jó imádkozni. Nagyon sok embernek segít, hogyha az imádságát, hogy az ima tapasztalatát leírja, és különböző imamódok segíthetnek bennünket, és erről azt hiszem, hogy mindannyiunknak van valamilyen tapasztalata, hogy milyen imádkozni. Javaslom, hogy térjünk vissza egy olyan imaformához, ami valamikor működött, és folytassuk azt. Vagy ha abszolút nincs semmilyen ötletünk, hogy olyan imádkozzunk, akkor javaslom az Exámen nemű imaformát, az elég jó, vagy hát egyéb szempontokat is hozok majd, amelyek még segíthetnek minket az imádságban, mint a közösség, vagy különböző lelki gyakorlatok. Ezek mind abban segítenek, hogy az Istennel való kapcsolatba tudjunk mélyülni. Aztán egy másik ilyen dolog az a csend. Hogyha megkérdezném a jelenlévőket, hogy nyilván nem most, hanem mondjuk esetleg a podcast előadás után, hogy te amúgy hogy vagy, akkor most nem kell készfeltartással jelezni, de hogy gondolom lennének páran, vagy lehet, hogy lennénk páran, akinek így hirtelen megfogalmazni azt, hogy vagyunk, az nem lenne egyszerű. És két dolog miatt nem egyszerű ez, mert hogy sokszor úgy kérdezik a hogy vagy ott tőlünk, hogy talán annyira nem is érdeklik ő a választ, aki érdeklődik. De hogy sokszor amúgy érdekli az embereket. Vagy én, amikor megkérdezem, általában érdekel, hogy tényleg, amúgy te hogy vagy? És ugye a másik, ami miatt erre nehéz válaszolni, hogy sokszor kevéssé vagyunk kapcsolatban magunkkal. És hogy a csend abban segít, hogy kapcsolatban tudunk lenni magunkkal. Volt egy lelkivezetettem, aki egyszer azzal talált meg egy beszélgetésben, hogy neki nagyon fáj a csend. Mert hogy amikor csendben van, akkor egy pillanatig jó, de utána meg ilyen fájdalmas dolgok jönnek föl benne. Kellemetlen régi emlékek, fájdalmas szituációk, kudarcok, és hogy ezért nem mer csendben lenni, mert fél, hogy mi van, ha ezek így előjönnek, és így hirtelen neki aztán folytatnia kell az életet negyed óra múlva, de nem tudja visszatuszkolni éppen őket, mert annyi rossz jött föl. És hogy hát lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a csendben vagyunk, akkor hirtelen zavaró dolgok jönnek elő. De egyrészt fontos, hogy ezek a zavaró dolgok előjöjjenek, mert nem véletlenül vannak bennünk. Másrészt pedig a lelki mestereknek, meg amúgy az imádkozó embereknek van egy olyan tapasztalat, hogy miután ezek feljönnek, ezek ott vannak, de hogy egyrészt ránézhetünk valahogy együtt az Istennel, másrészt, hogy ezeknek a mélyén, ha ezeken túljutunk, akkor valami jó az, ami előjön. Hála, béke, jó dolgok, jelenlét, az Istennek a jelenléte. Szóval ezeknek egyrészt fontos, hogy ezek előjönjenek, másrészt van ezeken túl más. És hogy ezek a fájdalmas dolgok, amik ott vannak, ránézhetünk az Istennel együtt. És hogy engedjük, hogy így ott legyenek, előbb-utóbb elsimulnak. Szóval bár a csend az elsőre ijesztő lehet, de valahogy akár azzal kapcsolatban, hogy magunkat megismerjük, vagy újra meg újra reflektáljunk magunkra, akár azzal kapcsolatban, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, ez nélkülözhetetlen dolog. Aztán az aktív szentségi élet. Az nagyon sokat segít, különösen az oltári szentség, a szentmise és a szentgyónás. Sokszor bizonytalanak vagyunk, hogy az Isten ott van-e az életünkben, éppen jelen van-e, hogy éppen a lelki életünkben hogyan van ott, hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni, az a, hogy a szentségeknél ezen nem kell gondolkodnunk. Megígérte, és ott van. És hogy tuti, hogy találkozunk vele, és tuti, hogy megajándékoz minket. Nem kell kételkednünk benne, mert nem azért van ott, mert mi annyira éppen jelen tudunk lenni, nem azért tudunk vele találkozni, mert rászánunk egy hétvégét, és elmegyünk egy lelki gyakorlatra, és ott vagyunk valahogy az Istennel, hanem azért, mert ő megígérte. És mivel ő megígérte, a mi Istenünk hűséges Isten, ezért ott is lesz. És ezek olyan fix találkozási pontok, amelyekre hát bátran építhetünk, akár az egész életünket is. Aztán a közösség és a szolgálat. Egy újra meg újra visszatérő kísértés az, hogy egyedül vagy, egyedül kell boldogulnod. Ez van a paradicsomban is, egyedül kell megszerezned, amire szükséged van, vagy amit igazán akarsz, mert az Istentől nem kapod meg ajándékba. Egyedül kell megoldanod, senkire sem számíthatsz. De azt figyeljük meg, vagy ha talán erről sokunknak van tapasztalata, hogy amikor együtt csinálunk valamit, akkor a teher az csökken, a létrehozott, vagy az alkotott érték és a motiváció meg egyre nő. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a közösségben megéljük az Istenhez való tartozást, és azt, hogy önmagunkat az Istennel való kapcsolatba tudjuk igazán értelmezni. És a közösségben elkezdett szolgálat, az már valahogy az elajándékozásnak, önmagunk elajándékozásának a gyakorlása. Aztán mi az, ami segíthet még bennünket? Például lelki gyakorlat. A lelki gyakorlaton segít, vagy az segítség lehet, hogy ezeket a zavaró dolgokat, ezeket így egy kicsit félre tudjuk tenni, vagy talán inkább azt tudnám mondani, hogy mindezeket a zavaró dolgokat ne félre, hanem félre valahogy az Istenhez, az Istennek tudjuk adni, és be tudjuk fogadni mindazt, amit ő szeretne nekünk adni. Minőségi idő az Istennel, huzamosabb minőségi idő az Istennel, és persze azon túl, hogy hát minőségi időt adunk az Istennek, sokszor közösséget is kapunk ajándékba. Aztán vannak megfelelő programok. Ha éppen például életállapotbeli hivatásunkon gondolkodunk, akkor vannak hivatáskeresőknek szóló programok. Vannak különböző szerzetes rendeknek nyílt napjai, majd most február 22-én a Városmajorban lesz egyházmegyés papokkal is nyílt nap. Vagy ott van az iránytű hivatástisztázó műhely, ahol ahhoz próbálunk szempontokat adni, hogy hogyan lehet a hivatásunkat megkeresni, hogyan lehet ezt megtalálni, hogyan lehet az Isten ismeretben, önmagunk megismerésében mélyülni, fejlődni. Ezek mind nagyon sokat tudnak segíteni, nekem annak idején nagyon sokat adtak abban, hogy azokat a kérdéseket, amelyek bennem vannak, meg tudjam válaszolni, másrészt szélesebb látókört ad, és azért nagyobb szabadságot ad nekünk, nagyobb szabadsággal tudunk dönteni. Kereshetjük az Istennek a jeleit, az Isten ad nekünk jeleket, képesek vagyunk meghallani őt. Az Isten megalkotott minket, olyanra alkotott meg minket, akivel ő szóba tud állni, és egyikünk se kivétel, mindannyian valóban válaszolni tudunk annak az Istennek, akinek a jeleit felismerjük. És hogy kérhetünk is jeleket az Istentől. És az is nagyon sokat segít, hogyha van olyan személy az életünkben, akivel tudunk az Isten akaratáról beszélni. Hogyan tegyük ezt a keresést? Csak néhány szempontot összeszedtem. Az egyik az, hogy legyünk őszinték és szabadok. Egyrészt őszinték, mert az segít az önmagunkkal, meg az Istennel való kapcsolatban, őszinteség magunkkal, és szabadság a döntésben. Amikor egy döntést vagy egy döntésre keresjük a választ, akkor jó, ha szabadok vagyunk abban. Ha még mind a két útra, ha éppen két út közül gondolkodunk, nyitottak vagyunk. Vagy ha már amúgy nem vagyunk nyitottak, csak az egyik útra, akkor legalább legyünk őszinték magunkkal, és mondjuk meg, hogy igazából ez a döntés már nem is annyira érdekes. Aztán kerüljük a bűnt. Ha az életünket az Isten meghívására adott válaszként szeretnénk értelmezni és megélni, akkor a bűn ettől elválaszt. A bűn elválaszt az Istentől, elválaszt igazi önmagunktól. Éppen ezért jó, hogyha kerüljük. Aztán a türelem. Ezt, ha így önmagában mondom, ez nem sokat ad, vagy nem sokat számít, de hogy a dolgoknak időt kell adni. Nekem nem annyira erősségem a türelem, ezt be kell vallani, itt gyónom a mindenható Istennek és minden jelenlévőnek és interneten közelítőnek, aki nem ismer annyira, hogy ja, nem nagy erősségem. És ezért aztán sokszor rá tudok feszülni ilyen helyzetekre, hogy de hát már csináljuk ezt itt, nem is egyedül, többen, hosszabb ideje, hát miért nem történik valami. És az egyik ilyen alkalommal épp a magvető volt a vasárnapi evangélium, és azzal imádkoztam előre, és először mindig azzal imádkozom, hogy mi az, ami ebből az evangéliumból nekem szól. Aztán, hogy most ebből miért, amiről prédikálni kéne, az a következő kérdés. És hogy akkor, amikor ezzel imádkoztam, hogy mi az, ami nekem szól, valami ilyesmi érkezett Jézustól, hogy hát ez a mag, ez amúgy én vagyok. És hogy mintha az Isten azt mondaná, mintha Jézus azt mondaná, hogy hát nyugi kicsi mag, fogsz te még csírázni. Hogy így adhatunk időt az Istennek. A mi életünknek a magva is kicsirázik, szárba szökken, termést hoz. Olyan szép, hogy az Isten sokszor ezt mondja, hogy nyugi, én amúgy így működök, akkor is, amikor éppen nem látszódik. És mondok valamit, amit jó lesz olvasni, de nehéz megvalósítani, legyen szabad időt. Hogy ne hajszoljuk magunkat. Amikor teljesen kimerültek vagyunk, akkor azt hiszem, hogy alapvetően elalvásra vágyunk, és semmi másra, vagy kevés másra. Akadályoz ez abban, hogy az Istennelhez kapcsolódjunk, akadályoz ez abban, hogy önmagunkhoz kapcsolódjunk. Ne hajszoljuk lehetőleg magunkat, ne legyünk mindig elfoglaltak, legyen olyan idő, amit föntartunk annak, hogy önmagunkkal és az Istennel tudjunk találkozni. És persze jó, hogyha merünk döntést hozni. Nem lehet a végtelenségig húzni a keresést. Előbb-utóbb érdemes dönteni, és hogyha megtaláltuk, hogy mi a mi identitásunk, mi a mi hivatásunk, akkor dönthetünk bátran mellette. Ahol összeérnek ezek a szálak. Hogyha az ember ejtőernyőzik, én még sose ejtőernyőztem, de minden ejtőernyős ezt mondja, hogy teljesen biztosra sose lehet menni, hogy kinyílik az ejtőernyő. Azért visznek többek között tartalékernyőt. De hogyha az ember ellenőrizné, hogy vajon kinyílik-e az ernyő a repülőben, egyrészt nem tudná, másrészt utána akkor az ugrásnál tuti összegabajodna. Tehát az ejtőernyőt akkor tudjuk kipróbálni, ha az ember kiugrott a gépből, és kinyitja, ott dől el. És hogy az életünkben nem a vak semmibe ugrunk, de van egy ilyen ugrás minden döntésnél. Van benne valamilyen bizonytalanság. Valószínűségek vannak, erős valószínűségek is vannak, de teljes biztonság nincs. Teljes bizonyosság nincs, bocsánat. Teljes biztonság van, mert hogyha az Istenre hívására adott válaszként éljük az életünket, akkor miközben kiugrunk, nem ejtőernyő van, hanem az Istennek a tenyere az, ami hordoz bennünket. És igazából az egészben az a kérdés, hogy tudunk-e az Úrral lenni, aki meghív bennünket. Hogyha az életünket az Isten hívó szavára adott válaszként szeretnénk élni, nem csak a nagy döntéseket, hanem a kicsiket is így szeretnénk meghozni, akkor az igazi kérdés, hogy tudok-e vele lenni. El tudok-e időzni vele? Tudok-e ott lenni vele, ahol ő meghív bennünket? Aki megteremtett, aki megajándékozott minket az élettel és rengeteg értékkel, akit szeretünk, és aki mindennél jobban szeret minket. Hogy tudunk-e ott és akkor vele lenni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te újra meg újra az életünk bárkájába beszállva, meglátva bennünk azt a sokkal többet, ami ott van, meghívsz bennünket, és köszönjük, hogy képessé teszel arra is, hogy válaszoljunk a Te hívásodra. Add, hogy a Te hangodat elkezdjük, vagy folytassuk az hangot hallgatását a mai este, és adj nekünk értelmet és erőt, hogy a felismert jót, azt meg is tudjuk tenni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Elhangzott műsorunkban Rienzda Mónkos atya előadását hallották a hivatásról és a döntésről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelme lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: راديو. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Sipos Vera vagyok, a Green Policy Center munkatársa. A teremtett világ védelme egyre hangsúlyosabb szerepet kap az egyház tanításában, amit a közelmúlt pápai és vatikáni megnyilatkozása is megerősítenek. 14. Leó pápa 2025. júliusában Castel Gandolfóban mutatott be egy kifejezetten a teremtés védelmért felajánlott szentmisét. Ezt az új miseformulát az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium hivatalosan is felvette a római misszáléba a polgári szükségletekben mondható misék közé. A Szentatya ezen az alkalmon azok megtérésért imádkozott az egyházon belül és kívül egyaránt, akik még mindig nem ismerik fel közös otthonunk megóvásának sürgősségét. Beszédében kiemelte, hogy az ökológiai válság hátterében a bűn áll, amely megszakítja az Istennel, az embertársainkkal és a Földdel való kapcsolatunkat. Ezt a lelkiségi irányvonalat fűzi tovább az a több mint 30 ezer szavas, közös otthonunk gondozása, felelősségteljes és testvéri válasz a Szentháromság Istennek című dokumentum, amit a Nemzetközi Teológiai Bizottság tett közzé 2026. szeptember 2-án 14. Leó pápa jóváhagyásával. A szöveg mély teológiai alapokra helyezi a környezetvédelmet, és javasolja bevezetni a teremtés és a teremtő elleni bűn fogalmát. Ez a megfogalmazás túlmutat a puszta környezetkárosításon, arra figyelmeztet minket, hogy a természet elpusztítása Isten teremtési tervének elutasítását és meggyalázását jelenti. A dokumentum elutasítja azt a világi szemléletet, ami az embert a természet korlátlan urává és zsarnokává teszi, de ugyanúgy elveti azt a szélsőséges nézetet is, ami az ember csupán jelentéktelen betolakodónak tekinti itt a Földön. Ehelyett egy elhelyezett antropocentrizmust hirdet, amely szerint az ember a teremtett világ megbízott gondnoka és szolgája. A vatikáni szöveg Bingeni Szent Hildegárdot idézve a teremtést egyfajta második szentírásnak nevezi, ami bár nem isteni természetű, mégis magára a teremtőre mutat. Különösen gyönyörű és mély elgondolás, hogy a dokumentum az oltári szentséget, az eukarisztiát egy ökológiai iskolának tekinti. A szentség ugyanis arra tanít minket, hogy a világot és a természet javait ne csupán korlátlanul elfogyasztandó nyersanyagként kezeljük, hanem Isten ingyenes ajándékaként fogadjuk el. A teológiai bizottság emellett kiemelten kezeli a szombat, vagyis a pihenőnap bibliai elvét, ami lehetőséget ad a Földünknek, hogy megpihenjen, és természetes ritmusa szerint regenerálódjon. Az állásfoglalás rámutat, hogy a természet megóvása nem választható el a szegények és a kiszolgáltatottak támogatásától, hiszen a környezeti károk mindig őket sújtják a leginkább. Továbbá az ökológiai látásmód szorosan összefügg az emberi élet szentségének védelmével és a háborúk elutasításával, amik nem csak emberéleteket oltanak ki, de a környezetet is brutálisan pusztítják. Kedves hallgatók, az egyház tehát arra hív minket, hogy éljünk át egy őszinte mély ökológiai megtérést. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a teremtett világot, bár szeretettel bíztanánk az Úr, az végső soron nem a miénk, hanem Istené. További szép napot kívánok mindenkinek!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Elkészült a Mária zarándokút új szakasza. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedin Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban, áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta. Egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden ember élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalom számára. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját. Ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándokutat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora is segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez és neveléséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat a zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, keresztalakban átszelve a Kárpát-medencét. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyan nyitott, lüktető és közösségi alkotó műhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedin Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leópápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leópápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szentmise a vatikáni magyar kápolnában.

XIV. Leó pápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa mogrovejhói Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük mogrovejhói Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az andok püspöke, Lima érseke volt. A Szent Atya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az

tartásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran abban mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinységével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin-Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó, a guadalupei szűzanya, a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a Kultúra és Nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek fő celebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi magyarok nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk, Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzitiuszt és a sportos Szent Carlo Acutist ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az zarándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét, teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani, Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedd reggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak. Majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Radio.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: A királyok második könyve. A 16. fejezet. Remalja fiának, Pekahnak 17. esztendejében kezdett uralkodni Júda királyának, Jotámnak a fia Áház. Áház 20 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami kedves volt urának, Istenének a szemében, miként atya Dávid, hanem Izrael királyainak útján járt. Sőt, a fiát föláldozta úgy, hogy átvitte tűzön a nemzetek utálatosságai szerint, akiket az Úr szétszórt Izrael fiai előtt. Áldozott és tömjénezett is a magaslatokon és a dombokon, és minden lombos fa alatt. Akkor fölvonult Szíria királya Recin, és Izrael királya Remalja fia Pekah Jeruzsálem ellen, hogy harcoljanak ellene. És amikor megostromolták Áházt, nem tudtak győzni ellene. Abban az időben adta vissza Szíria királya Recin Elatot Edomnak, és kiűzte a júdeaiakat Elatból. És edomiak jöttek Elatba, küldött az asszírok királyához, Tiglat-Pileszerhez, mondván, a szolgád és a fiad vagyok én, vonulj föl, és szabadíts meg Szíria királya és Izrael királya kezéből, akik fölkeltek ellenem. És miután összeszedte az ezüstöt és az aranyat, amit az úrházában és a királyi kincstárban találni lehetett, elküldte ajándékba az asszírok királyának. Az engedett is akaratának. Fölvonult ugyanis az asszírok királya Damaszkusz ellen, és elpusztította, és a lakóit elhurcolta Kírbe. Recint pedig megölte. Áhász királya, az asszírok királya Tiglat-Pileszer elé ment Damaszkuszba. És amikor meglátta Damaszkusz oltárát, Áhász király elküldte Uria papnak az egész mű mását. És Uria pap megépítette az oltárt, aszerint, amit Áhász király Damaszkuszból küldött, így cselekedett Uria pap, mielőtt visszatért Áhász király Damaszkuszból. És amikor a király Damaszkuszból megérkezett, látta az oltárt, fölment hozzá, és tüzet gyújtott rajta, és elégette égő áldozatait az oltáron. A bronz oltárt pedig, mely az Úr előtt volt, elvitette a templom homlokzata elől, és az oltár és az Úr temploma közötti helyről, és elhelyezte azt az oltár mellé észak felől. Áhász király parancsot is adott Uria papnak, mondván, a nagyobbik oltáron ajánlt föl a reggeli égő áldozatot és az esti fölajánlást, és a király égő áldozatát és fölajánlását, és a föld egész népének égő áldozatát és fölajánlását és italáldozataikat. És az égő áldozat vérét és minden áldozati vért arra öntsél. A bronz oltár felől pedig én fogok dönteni. Uria pap tehát megtett mindent, ahogyan Áhász király parancsolta neki. Áhász király szétszedette a talpazatokat és a párkányokat, és levetette a tengert a bronz ökrökről, amelyek hordozták azt, és kőtalapzatra állította. A szombat kapuját, amit a templomban építettek, és a királyi bejáratot is elbontotta az Úr templomában az asszírok királya miatt. Áhász egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett, nem de mind, megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És elaludt Áhász atyáival, és eltemették közéjük Dávid városában, és a fia, Hiszkija lett helyette a király. A királyok második könyve. A 17. fejezet. Júda királyának Áháznak 12. évében kezdett uralkodni El a fia, Hosea, Szamariában, Izrael fölött 9 esztendeig. És rosszat tett az Úr előtt, de nem úgy, mint Izrael királyai, akik előtte voltak. Ez ellen vonult föl az asszírok királya, Szalmanasszár, és Hosea a szolgája lett, és adót fizetett neki. És amikor az asszírok királya észrevette, hogy lázadni akarván követeket küldött Egyiptom királyához, Szóhoz, és nem fizette meg az adót az asszírok királyának, amint minden esztendőben szokta, elfogta, és megkötözve börtönbe zárta. És bejárta az egész földet, és fölmenvén Szamariába ostromolta 3 évig. Hosea 9. esztendejében pedig az asszírok királya elfoglalta Szamariát, és elhurcolta Izraelt Asszúrba, és Halachban, és a Gozán folyója, a Hábor mellett, és a Médek városaiba telepítette őket. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek uruk, Istenük ellen, aki kivezette őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből, idegen isteneket tiszteltek. És a nemzetek szertartásait követték, akiket az Úr elüzött Izrael fiai és Izrael királyai elől, akik hasonlóképpen cselekedtek. És Izrael fiai helytelen cselekedeteikkel megbántották urukat, istenüket, és magaslatokat építettek maguknak minden városukban az őrtoronytól a megerősített városig. És köveket és berkeket csináltak maguknak minden magas dombon és minden lombos fa alatt, és tömjéneztek minden magaslaton, mint a nemzetek, amelyeket előzött előlük az Úr. És nagyon gonosz dolgokat tettek, ingerelvén az Urat, és tisztátalan bálványokat tiszteltek, melyekről megparancsolta nekik az Úr, hogy ne tegyék ezt. És bizonyságot tett az Úr Izraelben és Júdában az összes próféták és látók keze által, mondván, forduljatok vissza nagyon gonosz utaitokról, és tartsátok meg parancsaimat és parancsolataimat az egész törvény szerint, amelyet megparancsoltam atyáitoknak, és ahogy elküldtem nektek próféta szolgáim kezében. Ők nem hallgattak rá, hanem megkeményítették nyakukat atyáik nyakához hasonlóan, akik nem akartak hinni urukban, Istenükben. És elvetették az ő törvényét és szövetségét, melyet megkötött atyáikkal, és a bizonyságokat, melyekkel tanúskodott ellenük. És hiába valóságokat követtek, és semmivé lettek, és követték a nemzeteket, melyek körülöttük éltek, melyekről megparancsolta nekik az Úr, hogy ne cselekedjenek úgy, ahogy azok cselekszenek. És elhagyták uruk Istenük minden parancsolatát, és 2 borjút öntöttek maguknak, és berket ültettek, és az ég minden seregét imádták, és Bálnak szolgáltak, és a fiaikat és leányaikat tűz által áldozták föl, és jövendőmondásokat és jóslásokat követtek, és átadták magukat arra, hogy rosszat tegyenek az Úr előtt, és ingereljék őt. És nagyon megharagudott az Úr Izraelre, és elvetette őket a szeme elől, és nem maradt meg más, csak Júda törzse. De maga Júda sem tartotta meg urának, Istenének parancsait, hanem Izrael tévedéseiben járt, melyeket az művelt. És elvetette az Úr Izrael minden ivadékát, és megsanyargatta őket, és a ragadozók kezébe adta, míg nem elvetette őket arca elől, attól az időtől kezdve, amikor elszakadt Izrael Dávid házától, és királlyá tették maguknak Nebat fiát, Jerobeámot. Jerobeám ugyanis elkülönítette Izraelt az Úrtól, és igen nagy bűn elkövetésébe vitte. És Izrael fiai Jerobeám minden vétkében jártak, melyeket elkövetett, és nem tértek el azoktól mindaddig, amíg el nem vetette az Úr Izraelt arca elől, amint előre megmondta minden próféta szolgájának kezében. És elhurcolták Izraelt a maga földjéről Asszúrba mind a mai napig. Az asszírok királya pedig telepeseket hozott Babilonból, és Kutából, és Avvából, és Hamadból, és Szefarvaimból, és letelepítette őket Szamaria városaiban Izrael fiai helyére, akik birtokba vették Szamariát, és annak városaiban laktak. És amikor ott kezdtek lakni, nem félték az Urat, és az Úr oroszlánokat bocsátott rájuk, melyek pusztítottak közöttük. És jelentették az asszírok királyának, és mondták, a nemzetek, amelyeket átvittél, és letelepítettél Szamaria városaiban, nem ismerik a föld istenének törvényeit. És oroszlánokat bocsátott rájuk, és íme pusztítják őket amiatt, hogy nem ismerik a föld istenének szertartásait. Parancsot adott pedig az asszírok királya, mondván, vigyetek oda egyet a papok közül, akiket onnan fogságba hoztatok, menjen, lakjon velük, és tanítsa meg őket a föld istenének törvényeire. Így tehát, amikor jött egy azon papok közül, akiket fogságba vittek Szamariából, Bételben lakott, és tanította őket, hogyan tiszteljék az Urat. És mindegyik nemzet megcsinálta a maga istenét, és elhelyezték azokat magaslati szentélyekben, melyeket a szamariaiak emeltek, nemzet és nemzet a maga városában, ahol laktak. A babiloni férfiak elkészítették Szukkót Benotot, a kuti férfiak Nergalt, a hamati férfiak Asimát, az abbiták elkészítették Niphaszt és Tartakot, azok pedig, akik Szefarvaimból valók voltak, elégették a gyermekeiket tűzzel Szefarvaim isteneinek, Adrameleknek és Anameleknek. Ennek ellenére tisztelték az Urat. Papokat állítottak maguk közül a magaslatoknak, és a magaslati szentélyekbe helyezték őket. És jól lehet, tisztelték az Urat, isteneiknek is szolgáltak a nemzetek szokásai szerint, melyek közül áttelepítették őket Szamariába. Mind a mai napig követik az ősi szokást, nem félik az Urat, és nem tartják meg a rendelkezéseket és ítéletet, és a törvényt és a parancsot, amit az Úr Jákob fiainak parancsolt, akinek az Izrael nevet adta. És szövetséget kötött velük, és megparancsolta nekik, mondván, ne féljétek az idegen isteneket, és ne imádjátok azokat, ne is tiszteljétek őket, ne is áldozzatok nekik, hanem az Urat, aki kivezetett benneteket Egyiptom földjéről nagy erővel és kinyújtott karral, őt féljétek, őt imádjátok, és neki áldozzatok. A rendelkezéseket és ítéleteket, és a törvényt és a parancsot, amit megírt nektek, tartsátok meg, hogy megtegyétek minden nap, és ne féljetek idegen isteneket, és a szövetséget, amit kötöttem veletek, el ne felejtsétek, és ne féljetek idegen isteneket, hanem uratokat, isteneteket féljétek, és ő majd kiragad benneteket minden ellenségetek kezéből. Ők azonban nem hallották meg, hanem saját ősi szokásaikat követték. Ezek a nemzetek tehát félték ugyanaz Urat, mégis bálványaiknak is szolgáltak. Fiaik is, unokáik is úgy tettek, mint a szüleik, s úgy cselekszenek mind a mai napig. A Királyok második könyve.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: راديو. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte, attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, mágia, kegyelem, mert terjes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál már.
0: Üdvözlégy, mágia, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál már.
0: Üdvözlégy, mágia, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A világos rózsafüzék első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Abban az időben eljött Jézus a Galilei Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Életem a kereszteléssel kezdődött, nem a születésemmel, hiszen Isten gyermeke vagyok akkor, amikor a keresztvíz megtisztít az eredeti bűntől. Köszönöm, Uram, hogy gyermekeddé fogadtál, hogy keresztényé lehettem. Örömömet elmondom mindenkinek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világos rózsafélre második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a Galilei Kánában. Jézus anyja is részt vett, Jézus is hivatalos volt a tanítványával együtt a mennyegzőre. Isten mosogó ünneplő szeretete mutatkozik meg ma is, amikor hitünkkel áttörjük a közömbösség, hitetlenség határát, és Isten szeretetével meg részekedve örömre hangoljuk a világot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság Bozsapzék harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Semmikor sem volt könnyű Jézus tanítványának lenni az emberiség történelmének útján, de ne féljetek, Isten azért küldte fiát a világba, hogy üdvözöljön által a világ. Istenem, add, hogy a világ sötétségét a te országod mennyei fényével és imáinkkal legyőzzük. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: a világossághoz a főleg a negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézusom, te kiválasztottál három apostolt, és előttük megmutatta a teljes isteni dicsőségedet. Minden szeretetből tetted, hogy amikor elérkeznek életünk sötét napjai, amikor eláraszt a kín, a szenvedés, tudjunk istenséget rogyogásából mindig erőt meríteni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság Bozsafizék 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne felejtsd el, az eukarisztiában rejtett Jézus nem ünnepi ajándék csupán, hanem lélek mindennapi élet szükséglete. Enélkül lelked elsorvad és erőtlenné válik. Az oltári szentség vétel által szeretné Jézusunk mindennapjainkat megszentelni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
6: aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadat. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűzmárja Szentolvasjának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amigunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a mai tanúságtevőt.
2: Firál Zsuzsa vagyok, Budapestről, az Emmaus közösség tagja.
1: Kedves Zsuzsa, mikor tapasztaltad meg Isten létét, valóságát?
2: 26 éves koromban találkoztam az élő Istennel, de hogy egy kicsit világosabb legyen, gyerekkoromban vagy a református, vagy a katolikus nagymamám vitt el időnként a templomba, attól függően, hogy melyiküknél vendégeskedtem. A szüleim is kétféle vallásúak voltak, részben emiatt is, meg a kor miatt is, amiben éltek, a 60-as évek nem gyakorolták a vallásukat. Apukám a baloldali ideológiákat eléggé befogadta, meg olyan beosztása volt, hogy nem tartotta jónak, hogy a gyerekkori hitét fölelevenítse. Édesanyám pedig csak később, amikor már nehézségei voltak az életben, akkor próbált visszatalálni a jó Istenhez. Tehát az én gyerekkorom az úttörő mozgalomról szólt, nagyon lelkes ősvezető voltam, nagyon szerettem a társaimmal mindenben részt venni, de a Jóistenről nem is voltak elképzeléseim. Hallottam a nevét, de magam nem voltam meggyőződve róla, hogy létezik.
1: Mikor találkoztál vele?
2: Amikor elkerültem otthonról tanulni, egyetemre 18 évesen, hosszú útkeresésem volt. Először, amikor Isten léte fölmerült bennem, hogy létezik, az egy indiai kiküldetés során volt, mert én dolgoztam külkereskedőként még akkor egy szocialista nagyvállalatnál, és ott valahogy a légkörben érzékelhető lett számomra, hogy nem csak ez az anyagi földi világ van, hanem ezen fölül is kell lenni valaminek. Hazajöttem, elkezdtem keresgélni. Ez még a 80-as években volt, amikor nem terjedtek el a szekták itt Közép-Európában, meg Európában, tehát nem nagyon találtam semmiféle mozgalomra vagy társaságra, ami ebbe megerősített volna, úgyhogy ez az első benyomás elsikkadt. Kerestem a társamat, mint ahogy minden 20 éves lány gondolom teszi ezt. Barátkoztam fiúkkal, barátkoztak velem, de soha nem éreztem azt, hogy ez lenne az, amit keresek, még nem egyszer. Összetalálkoztam későbbi férjemmel, aki egy katolikus családból jött, több testvére volt, és fiatal korában már volt személyes tapasztalata is a Jóistennel, és akkor elkezdtünk együtt járni. Egy év együtt járás után úgy éreztük, mintha világok választanának el minket egymástól, mert valahogy nincs közös nevező, nincs híd, nincs összekötő kapocs a kettőnk életében, nem tudunk közelebb jutni egymáshoz. És akkor ez a fiú elvitt engem egy katolikus, hívő, hétgyerekes házaspárhoz, és leültek velem beszélgetni. Hosszú beszélgetés volt, mondták, hogy nagyon jó, nagyon klassz ez a lány, lehet belőle valami, de csak akkor, ha megtérek. Egy kellemes vacsora és egy kedves fogadtatás után voltunk, úgyhogy én akkor ilyen nagy szemeket nyitottam, és ránéztem a háziakra, hogy hát jó, de hogy kell azt csinálni? A háziak jókat derültek, és mondták, hogy azt ők nem tudják, ezt nekem kell megoldani, ők imádkoznak értem, én meg térjek meg, mert különben ebből a kapcsolatból sem lesz semmi. Ez a fiú tetszett nekem, mert kedves, szelíd, magas volt, meg minden, amit én korábban elképzeltem, hogy milyen legyen a férjem. Hazamentem, és akkor megszólítottam Istent, aki nem is tudtam, hogy létezik-e, csak úgy megfogalmaztam magamban, hogy azt mondtam egész pontosan, hogy Isten, ha te vagy, akkor tedd úgy, ahogy ennek a fiúnak jó lesz. És akkor megnyugodtam, hogy letettem a felelősséget az életemből, nem nekem kell eldönteni a kérdést, és lefeküdtem aludni. Másnap arra ébredtem, hogy hatalmas öröm van a szívemben. Akkora öröm, hogy majd szétvett, színes lett a világ, lüktetett minden az élettől. Egy egész másfajta látást kaptam. Az akkori barátom, későbbi férjem szintén csak nézett, hogy mi történik velem, Volt egy lelkivezetőnk, István atya, akinek a közösségébe jártam, illetve akkor még csak ismerkedtem vele, és ő megnyugtatta a barátomat, hogy nyugodjon meg, a Zsuzsa az most megtér, úgyhogy hagyjon engem, hogy elinduljak ezen az úton. Én boldog voltam, egy évig ilyen hatalmas nagy örömben éltem, ez volt a kezdet, amikor találkoztam a Jóistennel.
1: Nagyon tetszett nekem ez a hozzáállás, hogy ha nem hiszel, Istenem, ha vagy, mutasd meg magad, ilyenkor megjön, és az ember nem tudja, mi történik, de valami nagyot változik benne, mert Isten belép az életébe a saját meghívására. Ez általában egy kezdeti fellángolás, belső öröm meg minden, viszont ez úgy van, mint a gyufaszál. Mi történt a fellángolás után, mi lett vele?
2: Először is elkezdtem egy katekézésre járni az István atyához, mert teljesen hiányoztak a hit alapok az életemből. Egyúttal más szintre helyeztük a kapcsolatunkat. Az akkori barátom későbbi férjemmel igyekeztünk Isten törvényei szerint másként szeretni egymást, mint a korábbiakban. Készültem a bérmálkozásra, meg az átkeresztelkedésre, mert ilyen református vallásúnak lettem gyerekkoromban keresztelve. Ez egy újabb évet vett igénybe. Az egy év alatt a barátom meggyőződött róla, hogy nem ámítás, ami velem történik, tehát hogyha Isten és a hit, mint közös nevező meg lesz az életünkben, akkor erre alapozhatja a jövőt. Egy újabb év eltelt így. Ezen közben voltak belső lelki élményeim. Egyszer találkoztam egy álom során az ellenféllel is. Én egy elég zűrös életet éltem a 18 és 26 éves korom között, és egyik éjjel azt álmodtam, hogy én lepusztult istállószerű helyen vagyok, iszonyatos büdös van, omladozó félelmet keltő az egész hely, és akkor ott megjelenik valami sötét hatalom, aminek a jelenléte is már megfagyasztja az embert. És én ott álltam ezzel a félig meddig láthatatlan sötétséggel szembe 3 lépés távolságra. Jeges rémület fogott el, szólni se tudtam, sikítani akartam, de nem jött ki hang a torkomon, míg nem aztán 1-2-3 másodperc után Jézus neve eszembe jutott. De ez még ugye a kezdeti időkben volt, és 3-szor egymás után kimondtam Jézus nevét, amikor végre az erős jeges szorítás megszűnt, az alak eltűnt, én pedig fölriadtam. Ösztönösen tudtam, hogy eljött ez az erő, és benyújtja a számlát, vagy a jussát kéri. Már a markában tartott engem, és hogy mi az, hogy én most kicsúszom belőle. Ez egy kicsit megijesztett, de akkora volt a lelkesedésem, hogy azért sokat nem foglalkoztam vele. És hogy visszatérjünk, hogy hogyan tovább, a lelkesedés 6,5 évig tartott. Olyan erejű volt a találkozásom, és úgy látszik a hiány, a szeretet hiányom, hogy az az érintés, az nálam 6,5 évi lángolást jelentett, úgyhogy utána összeházasodtunk, gyerekeink születtek, de szegény férjemnek akkor meg már az volt a problémája, hogy én mindig menni akartam szolgálni mindenhova, és mindig a Jóisten után szaladtam volna, csak nem a levest akartam főzni, meg a pelenkát cserélni. Nem volt könnyű valahogy megtalálni az egyensúlyt, de közben egy Szentlélek szemináriumra is beiratkoztunk. Amikor vége lett a szemináriumnak, akkor már babát vártam, otthon ültem, és éppen valami fordításon dolgoztam, mert hogy nekem muszáj volt szolgálatot keresni, azonnal valamit tenni a Jóistenért. Amikor megint egy jelenlétet éreztem a szobában, de ez egy másféle jelenlét volt. Úgy éreztem, hogy valaki ott van, és megkérdezi, hogy követsz-e engem. Az egy szép dolog, hogy megkaptam a kezdeti indítólökést, meg örömet, hogy elinduljak az Úr után, de aztán egy másfél év érlelődés után, mint a tanítványoknak, Jézus fölteszi a kérdést, hogy jó, de akkor hajlandó vagy-e egészen az életedet rám bízni és nekem adni. És akkor úgy lelki szemeim előtt elvonult, hogy ó, hát én akkoriban szerettem volna egy olyan közösséghez tartozni, akik közösen élnek egy közösségi házban, családosok, meg nem családosak együtt, és szolgálják az Istent, meg hogy elvonult a lelki szemeim előtt, hogy milyen jó lenne a vértanúság kegyelmét megkapni, meg mindenféle ilyen ábrányaim voltak, meg hogy én mennyire szeretek fényképezni. Mi lesz, ha én elengedem az egyéni elgondolásaimat, és igent mondok erre a hívásra, akkor mi fog történni velem? És egy kicsit féltem, mert olyan volt, mintha le kéne ugrani egy szikláról, amikor az ember úgy teljesen igent mond a Jóistennek, de olyan szelíd és olyan várakozó szeretetteli volt ez a hívás, hogy mondtam, hogy jó uram, itt vagyok, akkor kezdj velem, amit akarsz. Legyen úgy, ahogy te jónak látod. Azt hiszem, ez volt a végleges igentmondásom erre az útra, amin elindultam.
1: Általában, hogyha az embernek része van egy ilyen lángolásban, a környezet ezt észreveszi retten. Hogyan viszonyultok a baráti köredben, családodban?
2: Akik közelebbről ismertek, azok számára ez nehéz ügy volt, mert nem voltam egy könnyű ember sosem. Sok hiányosságot felsorolhatnék, de attól inkább megkímélem most a hallgatókat. Azt azért elmondom, hogy egy türelmetlen, meggondolatlan, hebrencs valaki voltam szerintem alapvetően. A közvetlen családom, a szüleim hirtelen ráébredtek, hogy ők tanultak valamikor hittant. Azt mondták ilyen farizeus módra, hogy most itt ne játsszam nekik az eszemet, ők tudják, hogy milyen vagyok. Hagyjam őket békén ezzel az újfajta hittel, meg szeretettel. Hosszú idő volt, de aztán a szüleimnek és közvetlenül haláluk előtt sikerült megtérni. A férjem nagyon drukkolt nekem, de nagyon nehéz volt ezt az újfajta energiát, meglángolást elviselni szerintem, mert a hétköznapokban is ez valahogy nehézé tette a közös együttélést, meg hát nagyon különbözőek voltunk. Szép dolog, hogy a hit egy kapocs, de annyi sok szinten különbözőek voltunk, hogy neki ez okozott nehézséget. A korábbi baráti köröm, azok pedig egyszerűen lemorzsolódtak, mert nekem nem volt igényem arra, hogy kapcsolatot tartsak velük. Az újakra meg még várni kellett, mert akkoriban a család lekötött meg a három apró gyerek, akik jöttek sorban egymás után.
1: Említetted, hogy a lángolás valami okból
2: alábbhagyott, mert hogy nekem magammal, önmagammal is meg kellett vívnom a küzdelmet, hogy ne türelmetlen legyek, hanem türelmes. Szerettem volna szelíddé és alázatossá válni, szerettem volna Jézus tulajdonságait magamévá tenni, de ehhez nekem minden nap le kell legyőzni önmagamat, mert nem ilyen természettel születtem. Elbátortalanított, vagy elbizonytalanított az, hogy a megtérés nem jelenti azt, hogy az ember rögtön szenté válik, amit ugyan sokan mondtak, de én azt hittem, hogy akkor most már minden rendben lesz, most már sima út van a mennyországba, és akkor a földi élet nem lesz küzdelmekkel teli. Hát nem így történt, meg a kettőnk kapcsolata sem volt teljesen sima és egyenes a férjemmel, viszont a hitem megmaradt, és akkor erőforrásom meg a szentségimádás lett. Akkoriban, amikor a lángolás alábbhagyott, akkor rendszeresen elkezdtem keresni az oltári szentség előtti időnek a lehetőségét. Bejártam szentségimádásra, és ott kiöntöttem minden gondomat, meg örömömet, meg fájdalmamat a Jóistennek, és befogadtam az ő elfogadását, az erejét, meg a szeretetét. Ez tartott meg, és ez vitt át ezen a nehéz időszakon. Aztán később kértem is tudatosan, mert olvastam, hogy nagyon szeretlek téged, valamelyik egyháznak írja az egyik római levélben a Szent Pál, hogy nagyon szeretlek, nagyon jó dolgokat teszel, meg vagyok elégedve veled, de elhagytad valahol az első szeretetedet. Akkor én úgy éreztem, hogy ez nekem szól, és mondtam az Úrnak, hogy jó, ez igaz, teljesen igazad van, Uram, de akkor én kérem vissza az első szeretetet. Add vissza nekem, robbansd újra lángra, mert szeretnélek ugyanazzal a teljes szívvel szeretni, mint korábban. Aztán egy lelki gyakorlat során megajándékozott újra ezzel, akkor ha lehet, még intenzívebb volt ez az érzés. olyannyira, hogy úgy éreztem, hogy testileg be sem lehet fogadni ezt a szeretetet, amit a Jóisten akar adni. Közben lassan mutatta meg, hogy milyen vagyok valójában, és mi az, amitől nem tudok tovább lépni. Mindig azt mondták, hogy az összes problémámnak az a gyökere, hogy nem tudok teljes szívvel bízni a Jóistenben. Nem teljes a hitem. Nem tudok igazán ráhagyatkozni. Nem tudom kiengedni kezemből az életem irányítását. Mondjuk ebben biztos sok igazság van, mert engem úgy neveltek, hogy nekem felelősséget kell vállalni mások helyett is sok mindenért. Akkor éreztem úgy, hogy a helyemen vagyok, hogyha átláttam az életet magam körül. És amikor olyan kérdéssel kerültem szembe, amit nem tudtam megoldani, akkor ez kibillentett és elbizonytalanított. De éreztem, hogy magamtól ez nem megy. Tehát van valami gát. Egyszerűen nem tudok teljesen ráhagyatkozni, és ekkor jutottam el Csíksomjóra, és ekkor történt az, hogy részt vettem ott az Élet a lélekben közösségnek a pünkösdi virasztásán.
1: Ezekre majd visszatérünk. Tudom, hogy párhuzamosan ezekben az időkben egyre több szolgálatot vállaltál az Emmaus közösség keretén belül is. Volt erre időd három gyerek mellette?
2: Eleinte az éjszakáim rámentek. Az éjszakának egy része. Az Emmaus közösség többek között könyvkiadással is foglalkozik evangelizációs célból, és én nagyon szeretek olvasni, meg sokat olvastam már fiatalkoromban is, és úgy látszik, ehhez kaptam egy tehetséget, vagy adottságot, hogy a szövegeket stilizáljam. És miután az atya lelkesen adta ki az újabb és újabb könyveket, én meg azt vállaltam, abba álltam be, hogy ezeket a szövegeket gondozom, kiadás előtt egy kicsit egységesítem. Ez a része általában az este, meg az éjszakai időszakban történt. Emellett közösségbe kezdtünk el járni, házaspáros közösségbe, és időnként Szentlélek szemináriumokat vezettem csoportvezetőként. Ez volt a nehéz, akkor a férjemnek el kellett fogadni, hogy ahelyett, hogy meghívnám egy jó kirándulásra, vagy egy jó meccset megnézni valahol, vagy levenném a válláról a három gyereket este, hogy ne neki kelljen megfürdetni, vagy megvacsoráztatni őket. Ha ő hazajött nekem, akkor az azt jelentette, hogy felszabadul az időm, és mehetek az urat szolgálni valamilyen módon. Tehát nehéz volt.
3: Kedves hallgatók! Firer Zsuzsa tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap, ugyanebben az időpontban hallható.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Következő műsorunkban Riasz Domongos atya előadását hallhatják a hivatásról és a döntésről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Café Francescóban egy újabb keddi podcast alkalomnak az eseményén vagyunk. És nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Riasz Doma atyát, kispesti káplánt, egy nattassal fogadjuk őt. Doma atya, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, köszönjük, hogy a hivatás témájáról beszélsz. Doma atya az egyházmegyének az egyik hivatás referense, és az iránytű hivatástisztázó műhelyt is ő vezeti, vagy az egyik résztvevő benne. Éppen ezért nagyon sokat foglalkozik a hivatásnak a kérdésével, illetve a saját hivatása is egy jó példa lehet mindenki számára. És hát köszönjük, hogy eljöttél, és szeretettel várjuk az előadást.
3: Nagyon köszönöm. Jó, itt lenni, otthonosak a falak, nem csak a környezet miatt, mert már egy párszor jártam itt, itt fönn is, meg ott a kávézó emberek között is. Jó látni az ismerős arcokat, meg az ismeretlenebbeket is egyaránt. A mai előadásnak olyan kérdések köré szerveződne, mint hogy mire hív minket az Isten, honnan tudjuk, hogy mire hív minket, vajon számunkra is van-e valami személyre szóló terve, mit tudunk tenni, hogy jól tudjunk döntést hozni a hivatásunk kérdésében, vagy különböző kérdéseiben. És azzal az alázattal lennék itt, hogyha most azt mondanám, hogy 40 perc múlva mindenki tudni fogja, hogy mi az ő hivatása, és mit kell csinálni a holnaptól, az nyilvánvalóan túlzás lenne. Annyit tudok ígérni, hogy egy-két szempontot remélem tudok majd adni, ami segít abban, hogy a következő lépéseket, vagy a következő lépések kereséséhez, hát hogyan fogjunk hozzá. Negyedik éve vagyok pap, ez még azért nem olyan nagyon-nagyon sok, és valóban fiatalokkal egész sokat találkoztam már, meg most már néhány hónapja így hivatalosan is foglalkozom hivatásukat kereső fiatalokkal, és ez egyszerre nagyon megtisztelő, másrészt nagyon örömteli és nagyon lelkesítő, de hogy azzal az alázattal vagyok itt jelen, hogy nem 50 év tapasztalattal hát állok ezeknek a szavaknak, meg ennek az előadásnak elébe. És mielőtt még bármit mondanék, arra hívnálak meg benneteket, hogy egy picit gondoljunk vissza. Idézzünk föl egy pillanatot, amikor úgy éreztük, hogy az Isten megszólít minket, hogy az Isten hív bennünket valamire. Keressünk az életünkben egy olyan helyzetet, lehet régebbi, vagy akár egészen friss, amikor az Isten meghívott minket valamire, és mi pedig azt meghallottuk, és tudtunk rá igent mondani. Keressünk egyet most. Lehet, hogy több is eszünkbe jut, de válaszunk egy konkrét helyzetet. Amikor szólított, hívott az Úr, és mi hallgattunk rá. És hogyha megvan, visszagondolhatunk arra, hogy hol voltunk akkor, milyen helyzetben voltunk akkor, mi történt, mi volt ez a helyzet, amikor meghallottuk az Úrnak a hangját. Mi az, ami körbevet minket, milyen tárgyak, vagy milyen hangok, esetleg illatok, mi volt körülöttünk. És mi az, amire az Úr meghívott minket. Mi volt az a hívás, amit meghallottunk? És egy kicsit figyeljünk a minket hívó Úrra, hogy milyen ő, amikor hív minket, amikor szólít minket.

0: Mi lehet benne, amikor felénk fordul és megszólított? Mit érez irántad, amikor hallod az ő hívását, és készen állsz arra, hogy megtedd? Érzékelsz valamit az ő hálájából, az ő megbecsüléséből, szeretetéből? Most hív téged valamire? Ez az Úr. Köszi szépen. Visszatérhetünk mondjuk így a jelenbe, bár most is a jelenben voltunk, az Istennek a valóságára gondoltunk. És amikor arra gondolunk, hogy az Úr meghív minket, akkor általában valami olyasmi dolog merülhet föl bennünk, hogy az Úr, aki meghív minket, hogy az Úr a különlegeseket hívja meg. Hivatása különleges embereknek van. És ez igaz is, de ehhez hozzá kell azt tenni, hogy az Isten szemében, tehát valóságosan mindannyian különleges személyek vagyunk. Mindannyiunknak van hivatása, mert hogy különleges a mi életünk. Szóval arra a kérdése, hogy kinek van hivatása, a 139. Zsoltárból lehetne idézni ezt a részletet, hogy áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted. A mai tudományos ismeretek szerint, ha jól tudom, nagyjából 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett az univerzum, és pillanatra talán közelengedhetjük magunkhoz azt a gondolatot, hogy az Isten, aki öröktől fogva akart minket, 14 milliárd évvel ezelőtt már tudta, hogy minket akar, akarta, hogy legyünk. Ezt az egész föld projektet, vagy világmindenség projektet azért indított el, mert hogy akarta, hogy legyünk. Ezt Varga Laci atya, akinek ugyancsak lehet hallgatni a podcastjét itt, annyira szépen mondja, hogy a létünk forrásánál az irgalom található. Az Istennek az irgalma. Amit mondjuk Jézus egészen megragadó módon megmutatott, hogy hogyan szereti a világot, hogy saját magát adja érte. Szóval amikor az a kérdés, hogy kinek van hivatása, az a válasz, hogy mindannyiunknak van hivatása. Azért, mert az életünket nem csak úgy véletlenül szereztük valahol, hanem az Isten adta ajándékba. Ő egészen személyesen akart bennünket, és mivel személyesen akart bennünket, és személyesen ismer, és személyesen szeret bennünket, ezért aztán van számunkra mondani valója is. Az életünknek az elsődleges hivatása, hogy ezt az Istent megismerjük, a szeretetét befogadjuk, és valahogy viszonozzuk, és aztán örökké végül vele legyünk. Ez az életünknek az elsődleges és alapvető hivatása. Megismerjük a minket létrehívó Istent, és az ő szeretetét viszonozzuk. De persze, hát ez a viszonzás, ami majd kiteljesedni a mennyben fog, és majd hát a mennyországba fogunk vele egészen különleges módon találkozni, és egészen mélyen, azért addig is van már hivatásunk. Nem csak valahogy túl kell élnünk ezt a pár évtizedet, amíg mennyországba nem kerülünk, hanem itt és most megkezdődik az a valóság, ami az Istennel majd beteljesedik. És hogy mi a mi hivatásunk, abban segít, hogy elkezdünk egy kicsit azon gondolkodni, hogy na, mi mire szoktunk vágyni. És ha most csinálnánk egy ilyen gondolatkísérletet, hogy egy perc alatt ki hány darab vágyát tudja megnevezni, mi az, amire vágyunk, mi az, ami akár egészen apró, akár igazán mély dolog. Sok minden eszünkbe juthat, de egy Goethe-nek tulajdonított idézet azt hiszem, hogy nagyon igaz lehet a mi vágyainkra is, hogy az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. Amikor haldoklóknál járok a kórházban, vagy nagyon idős emberekkel találkozom, akik az életüknek a legvégét, mondjuk olyan tipikusan ilyen idős otthonokban szoktam velük találkozni, 90-100 éves emberekkel, akkor az ő szívükben már nem az eredményeik, nem a sikereik vannak, hanem jellemzően a szeretteik, róluk beszélnek, az ő fotóikkal van tele jellemzően az ágyuknak a környéke, ahonnan sok esetben már nem is tudnak fölkelni. És ami bennük van, amit sajnálnak, az általában nem eredmények, nem kudarcok, ami miatt jász van bennük, hanem elmulasztott, elhalasztott lehetőségek, amit a szeretteikkel kapcsolatban elszalasztottak, és amelyek már nem jönnek vissza. Vagy az olyan idők miatt van bennük fájdalom, amit az Istennel tölthettek volna, de valahogy nem törődtek velük. Valahogy úgy tűnik, hogy a kapcsolatokban találjuk meg igazán önmagunkat, valahogy az élet végén ezeknek az embereknek, ami az én tapasztalatom, az ezeknek az embereknek a legfontosabb a szeretteik, és a legfontosabb a velük töltött idő, hogy mit tudtak nekik adni, milyen áldozatot tudtak értük hozni. Keresztes Szent János olyan szépen mondja, hogy életünk estéjén a szeretetünk alapján leszünk megítélve. Nem az számít majd, hogy kinek milyen címe van, hanem az számít, hogy kiben mennyi szeretet van. És ez nem csak az Istennek, úgy tűnik, hogy nem csak az Istennek számít majd igazán, hanem nekünk is. Szóval az életünket értelmezhetjük valahogy így. amikor 19 éves voltam, részt vettem a krakkói ifjúsági világtalálkozón. Nagyon jó volt, nagy élmény volt, és a legfontosabb üzenet, amit onnan hazahoztam én, az a Genezáreti tóhoz és a Holt tengerhez kapcsolódik. Székely János püspök atya mesélt el, aki a Szentföldön tanult, hogy milyen érdekes, hogy a Jordánnak a vize két nagy állóvizet táplál. Az egyik a Genezáreti tó, a másik a Holt tenger. A Genezáreti tó, hát hogyha elmegy oda az ember, Jézus korában még inkább, de még most is, virul, teljesen zöld, teli van élettel maga a víz is, meg körülötte a táj is. És ugyanez a víz, ami táplálja a Genezáreti tót, a Jordánnak a vize, ez táplálja a Holt-tengert is. Ami viszont nem csak a nevében halott, hanem igazából néhány nagy sótűrő képességgel rendelkező baktériumon túl, legfeljebb egy-két turistát találhatunk benne az élőlények közül, őket csak ideig óráig. A nevében is halott, semmiféle élet nincs a közelében. És hogy mi a különbség a két nagy állóvíz között? Az, hogy az a víz, amit a Genezáreti tóba a Jordán beleönt, amit a Genezáreti tó kap, azt ő bőkezűen továbbadja, tehát a Genezáreti tónak van lefolyása, van élet benne. A Holt-tengernek nincs lefolyása, minden víz csak belemegy, és csak párolog, és párolog, egyre nagyobb a sótartalom, és ezért a nevében is halott. És ez nem csak a tavakra igaz, hanem a mi életünkre is. Hogyha az életünkben mindent csak magunknak próbálunk megszerezni, és nem adunk semmit tovább, a mi életünk is olyan lesz, mint a Holt-tenger, a nevében is halott. Szép lassan elveszítünk mindent, ami fontos. De ha azt, amit kapunk, azt továbbadjuk, akkor valahogy sokkal többé válunk. Akkor az történik majd velünk, mint a Genezáreti tóval, hogy akár a csodálatos halfogás is megtörténhet, hogyha megengedjük, hogy Jézus belépjen erre a tengerre, a mi életünkre, és hogy mindazt, amit kapunk, azt továbbadjuk. Ezt hát úgy mondja Jézus, hogy szeresd uradat, Istenedet, és vele barátodat, mint önmagadat, és ezt az ószövetségi törvényt megkoronázza a saját példájával, azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket. És azt is hozzáteszi, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Mondja ezt az utolsó vacsorán, és 24 óra sem telik el, és ő az életét adja, nem is akármilyen módon a barátaiért. Vagyis Jézusnak ez nem csak a tanítása, nem csak a szavai ezek, hanem az élet példája is. Arra vagyunk meghívva, hogy ajándékozzuk el magunkat. Szent II. János Pál pápa ezt olyan szépen mondja, hogy az ember arra született, hogy ajándék legyen. És hogyha megtartjuk mindazt, ami nekünk van, ha félünk azt esetleg kiadni, vagy bármilyen más okból, önzőségből, félelemből csak magunkba akarjuk tartani, és a megragadás kultúráját éljük, akkor ezeket szép lassan elveszítjük. Mert ez a tapasztalat, hogy az időnk, az értékeink, a tehetségünk, ha nem használjuk őket, szép lassan elvesznek. Milyen furcsa lenne, ha egy focista sose focizna azért, hogy nehogy lássák mások, hogy ő focizik, nehogy a gólja az a csapatáé is legyen. Az ő tehetsége valószínűleg szép lassan elfonnyadna, nem bontakozna ki. De igaz ez lehet egy festőre, és igaz lehet a mi hétköznapi kis apró képességeinkre és adottságainkra, vagy talán éppen nem annyira aprókra, hogyha nem használjuk őket, akkor azok szépen lassan eltűnnek. Az idő is ilyen. Szóval arra vagyunk meghívva, hogy életünket szeretetben, szeretetből elajándékozzuk. És hogyha az a kérdés, hogy mi a hivatás, akkor hát az Istennek a szeretetteli álma rólunk. Szeretetteli álom arról, hogy mi hogyan tudunk hogyan tudjuk elajándékozni magunkat. Ez egyszerre ajándék számunkra, mert hogy válaszol a legmélyebb vágyainkra. Az Isten nem fog minket olyanra meghívni, amit mi nagyon-nagyon nem szeretnénk. Általában, amikor valaki elkezdi a hivatását keresni komolyan, vagy először fölmerül ez a kérdés benne, sokszor megrémül, mert hogy hát az Isten biztos valami nehezet kér tőle. Szent Péter is megrémült először, meg sokan mások is. Biztos olyat kér, ami nagyon nehéz, amit a legkevésbé sem szeretnék megtenni. De valójában végső soron az Istennek a meghívása, az nem ellenkezik azzal, akik vagyunk. Az Isten pontosan ismer minket, megteremtett minket, nem fog minket, ha lehet így mondani, azzal szivatni, hogy valami teljesen másmilyenre hív, mint amire adottságaink vannak. Tehát ez egy ajándék számunkra, az Istennek a meghívása, a legmélyebb vágyainkra válaszol, egy ajándék, amelyben mi magunk ajándékká válhatunk mások számára. Ajándék nekem, ajándék másoknak. És a hivatásunkat, ha megtaláljuk, ez egy életadó közeg lesz számunkra, ahol az élet növekszik bennünk, és az élet növekszik körülöttünk. Egyszerre táplál bennünket a hivatásunk, és egyszerre táplálja a környezetünket is. Olyan hely, vagy olyan út, ahol a talentumainkat tudjuk kamatoztatni, ahol tudunk szolgálni, és egyre inkább Isten szeretőbb emberré válhatunk. Tehát, hogyha így egy kicsit megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a hivatásnak két iránya van, mert egyszerre a saját üdvösségünknek az útja, ezen az úton eljuthatunk az Istenhez, eljuthatunk saját magunknak a kiteljesedéséhez, az értékeink legmélyebb megmozgatásához, de közben, miközben elajándékozzuk magunkat, ezzel mások is rengeteget nyernek, tehát mások üdvösségének a szolgálatára is van. Mások üdvösségét, mások életét, mások javát is szolgáljuk. És amikor a hivatásra gondolunk, akkor sokan egyfajta foglalkozásra gondolnak. Vagy sokan úgy gondolják, hogy ez valami olyan dolog, amit ha megtalálok, egy olyan küldetés, amiben aztán beleállhatok, és akkor azt csinálhatom. Timothy Radcliffe, egy domonkos szerzetes, nemrég lett Ferenc pápa a bíborosok sorába emelte őt, azt mondja, hogy a hivatás nem egy külső helyen, vagy egy külső cselekvésmódban keresendő, hanem az identitásunk szintjén. Vagyis a hivatásunk az nem egy olyan dolog, amit kívül kell keresnünk, hanem valami olyan dolog, ami belül. Nem egy külső cselekvésmód, nem valamiféle küldetés, nem karrier, nem ilyenekbe kell keresnünk. Igazából, amikor a hivatásunkat keressük, akkor az identitásunkat keressük. Azt jelenti, hogy az életünket az Isten meghívására válaszul, vagy Isten meghívására adott válaszként értelmezzük. És úgy éljük, hogy megéljük azt, hogy az Isten meghív minket, és mi pedig igent mondunk neki. Valahogy a vele való kapcsolatban értelmezzük saját magunkat. Azok vagyunk, akik az Istennel való kapcsolatban vagyunk. Tehát keressük, és gyakoroljuk, vagy próbálkozunk, és megtaláljuk azt, amit az Isten már tesz bennünk. Ami az Isten jelenlétében valahogy születik bennünk. Felismerjük, hogy kik vagyunk, amik az Isten jelenlétében élünk. Ez az, akik mi vagyunk. És ez nem azt jelenti, hogy erre nem kell nekünk igent mondani, mert ha megtaláltuk azt, hogy ki vagyok én, hogy az Isten meghívása és az én vágyaim valahol ott a mélyben egybevágnak, megtalálom, hogy ez vagyok én, attól még igent kell rámondanom, és nem csak egyszer, hanem nap, mint nap. De utána, hogyha igent mondtam, mert igent kell mondanom, utána igazából már nem is a hivatásomhoz leszek hűséges, hanem az identitásomhoz. A hivatás tehát nem pusztán egy küldetés, nem egy cselekvésmód, nem egy program, hanem igazából az identitásunknak a megkeresése. És amikor hivatásról gondolkodunk, akkor sokan arra gondolnak, hogy jó, hát hivatás szerzetes legyek, vagy pap legyek, vagy megházasodjak, vagy persze van az embernek az alapvető hivatás, hogy rátaláljon az Isten közelségére. És persze vannak ilyen pontok, és vannak olyan pontok, amikor az a felismerés, hogy valakinek a hivatása az úgy megvan, az úgy vannak ilyen látványos pontok, amikor találkozunk azzal, hogy valaki megtalálta a hivatását, valaki beleállt. Ilyen lehet egy esküvő. Milyen szép, két ember örül egymásnak egy életen át, együtt akarnak lenni. Ők rátaláltak a hivatásukra, vagy milyen szép egy papszentelés, egy új mise, itt van valaki, ki rátalált egy küldetésre, egy személyes elköteleződésre. Milyen szép, de jó. És ezek mind a hivatás megtalálásának, a hivatásnak, mint identitásnak, ennek a felfedezésének a pillanatai, de ez nem csak a látványos pillanatokban történik, és nem csak ezeken a szinteken. Mert igen, az életállapotbeli hivatásunk megtalálása az egy fontos kérdés, de nem csak ezen a szinten dől el. Mert az, hogy mi a mi hivatásunk, az nem csak egy életállapotbeli elköteleződésre szól, hanem arra is, hogy nem tudom, mondjuk itt a kávézóban hogyan főzzük a kávét, ami amúgy nagyon fullos, úgyhogy mindenkinek javaslom. Ezúton is ez a nem teljesen, sőt, teljesen nem rejtett termék megjelenítés, hogy jó a kávé, bár most éppen itt nem jelenítjük meg. Szóval a lényeg az, hogy ez nem csak ott dől el, hogy én kivel házasodok össze, vagy kivel nem házasodok össze, vagy melyik szerzetesrendbe lépek be, vagy melyik egyház megyébe, hanem ott, hogy hogyan élem a mindennapokat, hogyan főzöm a kávémat. Mert hogy a hivatásunknak különböző szintjei vannak. Ott van az életünk egészének az értelme, hogy mi az életünk egészének az értelme, hogy az Istenre rátalálunk-e, az ő közelségére rátalálunk-e. Aztán ezen belül van az, hogy egy életre szóló elkötelezettség, hogy milyen úton és kik mellett szeretnénk elköteleződni. Aztán, hogyha esetleg rátalálunk erre, akkor jó, hogyan tegyem ezt. Tehát valaki eldönti, hogy ő szeretne megházasodni, utána ez még nem a házasság kezdete, hanem ahhoz kell egy másik fél, akit megtalál, aki ő is csak akar házasodni, ráadásul vele, és akkor megtalálják, vagy valaki szeretne szerzetes lenni, kell egy szerzetes rend, aki igent mond rá. Tehát, hogy hogyan és mikor éljem meg azt, amire úgy érzem, hogy az Isten meghív engem, hogy egy egész életen át elköteleződjek. De aztán van egy ilyen kérdés is, hogy milyen szakmát válasszak, hogy rendben megházasodtam, de attól még a hivatásunkat érinti az a kérdés, hogy mi az, amit nem tudom, napi 8-10, vagy ki tudja mennyi órát csinálunk, mi az a szakma, amiben elhelyezkedek. És aztán azon belül is még rengeteg döntés van, hogy hogyan éljem a mindennapjaimat, hogy ebben az évben mi az én hivatásom, vagy egy tanár mondjuk, akinek van egy osztálya, mondjuk egy tanító, most, hogy ők harmadikosok, ebben az évben mi az ő hivatása, ennek a hónapnak mi a hivatása, ennek a mostani hétnek mi a hivatása, a mai napomnak, a mai este, hogy tudom megélni az életemet az Isten meghívására adott válaszként. És azért is fontosak ezek a szintek, mert lehetséges, hogy a jelenlévők közül is, vagy akár akik online csatlakoznak most, vagy később a mi közös zavajba az előadásba, lehetséges, hogy már sok-sok döntést meghoztunk. Lehetséges, hogy arról már nincs döntésünk, hogy nem tudom, kivel házasodjunk össze, vagy melyik szerzetesrendbe, vagy melyik egyházmegyébe lépjünk be. De hogy ettől függetlenül, miközben nyilvánvalóan az évek előre haladtával, vagy a döntések meghozatalával, a lehetőségek száma bizonyos mértékben csökken, és lehetséges, hogy csak most kapunk észbe, hogy nem tudom, az életemet hát lehetne élni hivatásként is. Tehát én már sok döntést meghoztam úgy, hogy igazából nem is akartam annyira, vagy nem az Isten meghívására adott válaszként gondoltam át. De hogy itt és most az életemet mindazokkal a döntésekkel együtt, vagy mindazok döntések után, vagy azok döntések megtartásával élhetem úgy, hogy az Isten meghívására adott válaszként élem a napjaimat. Teszem, amit teszek, mondom, amit mondok, megélem, amit megélek. És hogy valahogy paradox módon az a tapasztalat, hogy amikor az emberi lehetőségeink szűkülnek, közben az Isten közelébe valami nagy tágasság van. A negyedik Zsoltárnak a második versében van ez, hogy szorongattatásomban te tágas teret adtál. Amikor szorongatva érezzük magunkat, akár megelőző döntéseink miatt, valahogy ott az Isten közelébe valami nagy tágasság van, és nagy tágasság lehet. Ezért aztán 99 évesen sem késő még az életünket hivatásként megélni, 99 évesen sem késő még a hivatásunkat keresni. Mert akkor is van olyan szintje, amiről még tudok dönteni. És az Isten mindig olyan szintű döntést és elköteleződést vár tőlünk, amire éppen képesek vagyunk. Hogyan találhatom meg a hivatásomat? Tehát ez a hivatás. Hogyan találhatom meg? Három módon. Kapcsolatban élünk, kapcsolatban szeretünk, kapcsolatban vagyunk szeretve. Ezért aztán meg kell vizsgálnunk a kapcsolatunkat önmagunkkal, vagyis az önismeretben fejlődhetünk, az önismeret útján járhatunk. Megnézhetjük a kapcsolatunkat, és tarthatjuk a kapcsolatot az Istennel, aki megalkotott minket, aki megteremtett minket, vagyis az imádság és a lelki élet útját is járhatjuk. És hát kapcsolatban lehetünk más személyekkel, a világgal, vagyis találkozhatunk a realitásokkal, amelyek körbevesznek bennünket. Az első dolog, amit megvizsgálhatunk tehát, hogy mi az, amit az Isten hívásának érzékelek. Nem azért van itt egy ilyen nagy körben az Isten hol erre hív minket, hol arra hív minket. Az Isten meghívása nagyon konkrét, viszont mi azért nem vagyunk tökéletesek. Nem tudjuk mindig érzékelni, nem mindig tudjuk megtapasztalni, hogy mi az, amire az Isten meghív minket. Ebbe a körbe mindaz található, amit úgy érezzük, hogy az Istentől érkezik. És hogyha a hivatásunkat keressük bármelyik szinten, akkor megvizsgálhatjuk, hogy amúgy melyek a mi saját vágyaink. Mi az, amire én vágyok? És a vágyaink is ilyen szempontból hasonlítanak az Isten meghívására, hogy hol erre vágyok, hol arra vágyok, hol amarra vágyok. Néha sajnálom, hogy egy-egy vágyam nem jött össze, vagy nem kaptam rá választ. Néha nagyon örülök, hogy de jó, hogy ez nem úgy jött össze, ahogy elképzeltem, mennyivel jobb, ahogy végül alakult. És aztán hát megvizsgálhatom a realitásokat, másoknak a visszajelzéseit, milyen adottságaim vannak, milyen képességeim vannak, mi az a szükség, ami a környezetemben megszólít, mi az, ami otthonos számomra. És hát ott, ahol ezek a pontok találkoznak, összeérnek, valahol ott lesz a hivatásom. És persze, ha azon gondolkodok, hogy milyen kávét rendeljek itt a Café Francescóba, lehetséges, hogy ezen az egészen nem kell végigmenni, mert vannak egészen hétköznapi vagy hétköznapibb történések is. De amikor az életünkről, mint hivatásról gondolkodunk, akkor valahogy ebben a hármasságban gondolkodunk. Mire hív az Isten, aki megteremtett, aki megalkotott minket? Mire vágyok én úgy igazán a szívemnek a mélyén? A szívem legmélyebb vágyai milyen úton, módon tudnak beteljesedni? És milyen adottságaim vannak? Milyen lehetőségeim vannak? Mi az, ami otthonos számomra? Vagy azok, akik igazán ismernek és igazán szeretnek, ők mit mondanak nekem? Mert az ő visszajelzéseik is fontosak lehetnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy mások elvárásainak kell 100%-ban megfelelnünk. Ahol ez a három egybevág, általában amúgy az sem teljesen 100%-ig bizonyos. Tehát általában 100%-os bizonyosságra nagyon kevés dolgot építünk az életünkbe. Ahol ezek összeérnek, ott otthonosságot tapasztalhatunk, összhangot, hullámoknak az elcsitulását, ahol dolgok között gondolkodunk, és egy kicsit, mint hogyha csendesednének, öröm és béke. Szóval amikor azt mondom, hogy három igent keresünk, talán inkább három erősen valószínű az, amit keresünk. 100%-os bizonyosság nincs, és ebben a kérdésben sem. Biztos talán lehet, hogy van, amiben igen, vagy a matematika világában meg hasonlók, de amikor az életünkre, mint hivatással gondolkodunk, ott mernünk kell ugrani. Hogyan keressek? Három dolgot néznénk meg, hogy mik azok a nulladik lépések, amiket egy-egy keresés előtt érdemes föltennünk, mi az, amit konkrétan tennünk kell, és hogy hogyan tegyük mindezt. Na ez még elég általános, vagy elég zavaros lehet, de hát ha belecsapunk, teljesen érthető lesz majd. A nulladik lépések. Az első az, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi az a kérdés, amire keressük a választ. Lehet, hogy valaki előtt még ott áll, lehet, hogy valaki már túl van rajta, de talán emlékszünk még arra, vagy van tapasztalatunk arról, hogy az érettségi és a felvételi jelentkezések előtt micsoda stressz ér bennünket, mert hogy hirtelen úgy tűnik, hogy mindenről dönteni kell. De gondolhatunk akár 10. évnek a végére, amikor arról kell döntenünk, hogy milyen fakultációkra jelentkezünk. Mert hogy olyan fakultációkra jelentkezünk majd, amelyeknek köszönhetően fölvesznek majd valami egyetemre, aminek köszönhetően dolgozhatok majd valamit, ami meghatározza majd az egész életemet 80 éves koromig, vagy nem tudom, még nyugdíjban nem megyek, sőt, még talán utána is, hiszen a nyugdíjamat is befolyásolja. Hűha! És akkor döntsem ezt 15-16 évesen. Hát ez stresszes. Na és ilyenkor mit kell föltenni, hogy kicsit szétszedjük a kérdéseket, hogy talán nyugdíjas évekre még nem kell most itt feltétlenül rá görcsölni. Gondolni érdemes, mert ugye az üdvösség felé nézve élünk, és hát azt nagyon sok esetben a nyugdíjaskor előzi meg, de hogy ettől függetlenül talán szétszedhetjük ezt a kérdést. Most miről kell döntenem, hogy milyen irányba szeretnék tovább tanulni, milyen érdeklődés van bennem, és akkor így jó, hát ez talán egy kicsit kisebb döntés. Szóval mi az, amiről szeretnék dönteni? És hogyha egyszerre van 10 döntés, amit meg kell hozni, hát akkor megnézhetjük őket egyenként is. Van ilyen szorongatott helyzet, az biztos. A második ilyen nulladik lépés, amit föl kell tennem magamnak, vagy meg kell tennem, hogy mi az, amiről tudok dönteni? Mi az, amire lehetőségem van egyáltalán? Mert simán lehet, hogy amúgy nincs is döntési lehetőségem. Mert mondjuk valamiben kényszerpályán mozgok. Mi az, amit meg tudok most fogalmazni? Szóval milyen szintről tudok dönteni, mi az, amire lehetőségem van, és az, hogy akarok-e igazából dönteni. Dönteni szeretnék, vagy csak egy megerősítést keresek, hogy az, amit én így szeretnék, meg eldöntöttem, az így jó. Egyszer beszélgettem évekkel ezelőtt egy hivatását kereső egyetemistával, aki hát attól félt, hogy neki szerzetesnek kell lennie. De nagyon-nagyon félt, és nem ismert az Istennel szóba állni, mert mit hallott a szerzetesektől? Ők nem akartak szerzetesek lenni, aztán imádkoztak, és aztán szerzetesek lettek. Ugye ez az egyik dolog, a másik fajta típusú ember, aki meg akart szerzetes lenni, és szerzetes lett. De ugye, hát ha reálisan megnézve, akkor a végére mindenki szerzetes lenne, mert akár akarsz, akár nem, az Isten úgyis rábeszél. De nem ez a valóság. Mégsem mindenki szerzetes. Úgyhogy ez a fiú, ez végül megbeszélte Pió atyával, hogy neki nem kell szerzetesnek lennie, szóljon az Istennek, hogy ő nem akar lenni, és miután ebbe így megnyugodott, utána újra tudott imádkozni, és hogy nyilván ez egy kicsit megmosolyogtató, de hogy egy nagyon őszinte dolog van mögötte, hogy ő nem vágyott a szerzetességre, és nem akart szerzetes lenni. És igazából csak egy áldást keresett az életében arra, hogy neki nem kell annak lennie. És miután meg tudta ezt fogalmazni, és Pió atya megnyugtatta, hogy nyugi, az Isten nem fogja olyanra kényszeríteni, amit ő nem akar, és utána odaállt az Istenhez. Utána az Isten is megnyugtatta, és az már kellően megnyugtató volt. Szóval valóban dönteni akarok, vagy csak megerősítést keresek. És még egy dolog, amit az iránytű műhelyben tanultam én magam is a tímtagoktól, hogy úgy keressük a hivatásunkat, hogy a nagy egészet nézzük, a végső távlat van előttünk, és az egész nagy, de közben mindig a következő lépésre figyelünk. Olyan ez, mint egy kirándulás. Hogyha nem nézek időnként föl a hegy tetejére, hogy jó irányba megyek-e, nem tájékozódom, akkor tuti eltévedek vagy, és nagyon valószínű. Viszont ha egyfolytában csak fölfelé nézek, akkor előbb-utóbb hanyatt esem, vagy orra esem, mert hogy elbotlok valamibe. Valahogy ez a kettőségnek kell lenni az életünk kirándulásában bennünk, hogy nézzük azt, ami konkrétan a következő lépés, de közben nézzük a nagy távlatot, hogy merre tartunk, hogy mi az, ami megszólít, hogy hol vannak azok a jelek, amiket követhetünk. Mi az, amit tehetünk? Az első ilyen dolog, amit tehetünk, az az imádság. Hogy figyelünk az Istenre, beszélgetünk vele, kapcsolatban vagyunk vele, megkérdezzük, hogy ő mit szán nekünk. Valahogy vele kapcsolatban vagyunk, ez a lényege. És hogy bízhatunk benne. Megengedhetjük, hogy ő megszólítson minket, és megengedhetjük, hogy ő megajándékozzon minket olyan úton, módon, ahogy azt ő szeretne. Keresztes Szent János mondja, hogy aki nem imádkozik, az fut mindentől, ami jó. Tehát nem csak az, hogy aki nem imádkozik, hát az nem olyan jó dolog, hanem hogy aki nem imádkozik, az fut mindentől, ami jó. Mi pedig általában jó felé szeretnénk futni, úgyhogy ezért is jó imádkozni. Nagyon sok embernek segít, hogyha az imádságát, vagy az ima tapasztalatát leírja, és különböző imamódok segíthetnek bennünket, és erről azt hiszem, hogy mindannyiunknak van valamilyen tapasztalata, hogy milyen imádkozni. Javaslom, hogy térjünk vissza egy olyan imaformához, ami valamikor működött, és folytassuk azt. Vagy ha abszolút nincs semmilyen ötletünk, hogy olyan imádkozunk, akkor javaslom az Examen nemű imaformát, az elég jó, vagy hát egyéb szempontokat is hozok majd, amelyek még segíthetnek minket az imádságban, mint a közösség, vagy különböző lelki gyakorlatok. Ezek mind abban segítenek, hogy az Istennel való kapcsolatba tudjunk mélyülni. Aztán egy másik ilyen dolog az a csend. Hogyha megkérdezném a jelenlévőket, hogy nyilván nem most, hanem mondjuk esetleg a podcast előadás után, hogy te amúgy hogy vagy, akkor most nem kell készfeltartással jelezni, de hogy gondolom lennének páran, vagy lehet, hogy lennénk páran, akinek így hirtelen megfogalmazni azt, hogy hogy vagyunk, az nem lenne egyszerű. És két dolog miatt nem egyszerű ez, mert hogy sokszor úgy kérdezik a hogy vagy ott tőlünk, hogy talán annyira nem is érdeklik a választ aki érdeklődik, de hogy sokszor amúgy érdekli az embereket. Vagy én, amikor megkérdezem, általában érdekel, hogy tényleg, amúgy te hogy vagy. És ugye a másik, ami miatt erre nehéz válaszolni, hogy sokszor kevéssé vagyunk kapcsolatban magunkkal. És hogy a csend abban segít, hogy kapcsolatban tudunk lenni magunkkal. Volt egy lelkivezetettem, aki egyszer azzal talált meg egy beszélgetésben, hogy neki nagyon fáj a csend. Mert hogy amikor csendben van, akkor egy pillanatig jó, de utána meg ilyen fájdalmas dolgok jönnek föl benne. Kellemetlen régi emlékek, fájdalmas szituációk, kudarcok, és ugye ezért nem mer csendben lenni, mert fél, hogy mi van, ha ezek így előjönnek, és így hirtelen neki aztán folytatnia kell az életet negyed óra múlva, de nem tudja visszatuszkolni éppen őket, mert annyi rossz jött föl. És hogy hát lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a csendben vagyunk, akkor hirtelen zavaró dolgok jönnek elő. De egyrészt fontos, hogy ezek a zavaró dolgok előjöjjenek, mert nem véletlenül vannak bennünk. Másrészt pedig a lelki mestereknek, meg amúgy az imádkozó embereknek van egy olyan tapasztalat, hogy miután ezek feljönnek, ezek ott vannak, de hogy egyrészt ránézhetünk valahogy együtt az Istennel, másrészt, hogy ezeknek a mélyén, ha ezeken túljutunk, akkor valami jó az, ami előjön. Hála, béke, jó dolgok, jelenlét, az Istennek a jelenléte. Szóval ezeknek egyrészt fontos, hogy ezek előjönjenek, másrészt van ezeken túl más. És hogy ezek a fájdalmas dolgok, amik ott vannak, ránézhetünk az Istennel együtt. És hogy engedjük, hogy így ott legyenek, előbb-utóbb elsimulnak. Szóval bár a csend az elsőre ijesztő lehet, de valahogy akár azzal kapcsolatban, hogy magunkat megismerjük, vagy újra meg újra reflektáljunk magunkra, akár azzal kapcsolatban, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, ez nélkülözhetetlen dolog. Aztán az aktív szentségi élet. Az nagyon sokat segít, különösen az oltári szentség, a szentmise és a szentgyónás. Sokszor bizonytalanak vagyunk, hogy az Isten ott van-e az életünkben, éppen jelen van-e, hogy éppen a lelki életünkben hogyan van ott, hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni. Az a, hogy a szentségeknél ezen nem kell gondolkodnunk. Megígérte, és ott van. És hogy tuti, hogy találkozunk vele, és tuti, hogy megajándékoz minket. Nem kell kételkednünk benne, mert nem azért van ott, mert mi annyira éppen jelen tudunk lenni, nem azért tudunk vele találkozni, mert rászánunk egy hétvégét, és elmegyünk egy lelki gyakorlatra, és ott vagyunk valahogy az Istennel, hanem azért, mert ő megígérte. És mivel ő megígérte, a mi Istenünk hűséges Isten, ezért ott is lesz. És ezek olyan fix találkozási pontok, amelyekre hát bátran építhetünk, akár az egész életünket is. Aztán a közösség és a szolgálat. Egy újra meg újra visszatérő kísértés az, hogy egyedül vagy, egyedül kell boldogulnod. Ez van a paradicsomban is, egyedül kell megszerezned, amire szükséged van, vagy amit igazán akarsz, mert az Istentől nem kapod meg ajándékba. Egyedül kell megoldanod, senkire sem számíthatsz. De azt figyeljük meg, vagy ha talán erről sokunknak van tapasztalata, hogy amikor együtt csinálunk valamit, akkor a teher az csökken, a létrehozott, vagy az alkotott érték és a motiváció meg egyre nő. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a közösségben megéljük az Istenhez való tartozást, és azt, hogy önmagunkat az Istennel való kapcsolatba tudjuk igazán értelmezni. És a közösségben elkezdett szolgálat, az már valahogy az elajándékozásnak, önmagunk elajándékozásának a gyakorlása. Aztán mi az, ami segíthet még bennünket? Például lelki gyakorlat. lelki gyakorlaton segít, vagy az segítség lehet, hogy ezeket a zavaró dolgokat, ezeket így egy kicsit félre tudjuk tenni, vagy talán inkább azt tudnám mondani, hogy mindezeket a zavaró dolgokat ne félre, hanem félre valahogy az Istenhez, az Istennek tudjuk adni, és be tudjuk fogadni mindazt, amit ő szeretne nekünk adni. Minőségi idő az Istennel, huzamosabb minőségi idő az Istennel, és persze azon túl, hogy hát minőségi időt adunk az Istennek, sokszor közösséget is kapunk ajándékba. Aztán van megfelelő programok, ha éppen például életállapotbeli hivatásunkon gondolkodunk, akkor vannak hivatáskeresőknek szóló programok. Vannak különböző szerzetes rendeknek nyílt napjai, majd most február 22-én a Városmajorban lesz egyházmegyés papokkal is nyílt nap. Majd ott van az iránytű hivatástisztázó műhely, ahol ahhoz próbálunk szempontokat adni, hogy hogyan lehet a hivatásunkat megkeresni, hogyan lehet ezt megtalálni, hogyan lehet az Isten ismeretben, önmagunk megismerésében mélyülni, fejlődni. Ezek mind nagyon sokat tudnak segíteni, nekem annak idején nagyon sokat adtak abban, hogy azokat a kérdéseket, amelyek bennem vannak, meg tudjam válaszolni. Másrészt szélesebb látókört ad, és azért nagyobb szabadságot ad nekünk, nagyobb szabadsággal tudunk dönteni. Kereshetjük az Istennek a jeleit, az Isten ad nekünk jeleket, képesek vagyunk meghallani őt. Az Isten megalkotott minket, olyanra alkotott meg minket, akivel ő szóba tud állni, és egyikünk se kivétel, mindannyian valóban válaszolni tudunk annak az Istennek, akinek a jeleit felismerjük. És hogy kérhetünk is jeleket az Istentől. És az is nagyon sokat segít, hogyha van olyan személy az életünkben, akivel tudunk az Isten akaratáról beszélni. Hogyan tegyük ezt a keresést? Csak néhány szempontot összeszedtem. Az egyik az, hogy legyünk őszinték és szabadok. Egyrészt őszinték, mert az segít az önmagunkkal, meg az Istennel való kapcsolatban, őszinteség magunkkal, és szabadság a döntésben. Amikor egy döntést vagy egy döntésre keresjük a választ, akkor jó, ha szabadok vagyunk abban. Ha még mind a két útra, ha éppen két út közül gondolkodunk, nyitottak vagyunk. Vagy ha már amúgy nem vagyunk nyitottak, csak az egyik útra, akkor legalább legyünk őszinték magunkkal, és mondjuk meg, hogy igazából ez a döntés már nem is annyira érdekes. Aztán kerüljük a bűnt. Ha az életünket az Isten meghívására adott válaszként szeretnénk értelmezni és megélni, akkor a bűn ettől elválaszt. A bűn elválaszt az Istentől, elválaszt igazi önmagunktól. Éppen ezért jó, hogyha kerüljük. Aztán a türelem. Ezt, ha így önmagában mondom, ez nem sokat ad, vagy nem sokat számít, de hogy a dolgoknak időt kell adni. Nekem nem annyira erősségem a türelem, ezt be kell vallani, itt gyónom a mindenható Istennek és minden jelenlévőnek és interneten közelítőnek, aki nem ismer annyira, hogy ja, nem nagy erősségem. És ezért aztán sokszor rá tudok feszülni ilyen helyzetekre, hogy de hát már csináljuk ezt itt, nem is egyedül, többen, hosszabb ideje, hát miért nem történik valami. És az egyik ilyen alkalommal épp a magvető volt a vasárnapi evangélium, és azzal imádkoztam előre, és először mindig azzal imádkozom, hogy mi az, ami ebből az evangéliumból nekem szól. Aztán, hogy most ebből miért, amiről prédikálni kéne, az a következő kérdés. És hogy akkor, amikor ezzel imádkoztam, hogy mi az, ami nekem szól, valami ilyesmi érkezett Jézustól, hogy hát ez a mag, ez amúgy én vagyok. És hogy mintha az Isten azt mondaná, mintha Jézus azt mondaná, hogy hát nyugi kicsi mag, fogsz te még csírázni. Hogy így adhatunk időt az Istennek. A mi életünknek a magva is kicsirázik, szárba szökken, termést hoz. Olyan szép, hogy az Isten sokszor ezt mondja, hogy nyugi, én amúgy így működök. Akkor is, amikor éppen nem látszódik. És mondok valamit, amit jó lesz olvasni, de nehéz megvalósítani, legyen szabad időt. Hogy ne hajszoljuk magunkat. Amikor teljesen kimerültek vagyunk, akkor azt hiszem, hogy alapvetően elalvásra vágyunk, és semmi másra, vagy kevés másra. Akadályoz ez abban, hogy az Istennelhez kapcsolódjunk, akadályoz ez abban, hogy önmagunkhoz kapcsolódjunk. Ne hajszoljuk lehetőleg magunkat, ne legyünk mindig elfoglaltak, legyen olyan idő, amit föntartunk annak, hogy önmagunkkal és az Istennel tudjunk találkozni. És persze jó, hogyha merünk döntést hozni. Nem lehet a végtelenségig húzni a keresést. Előbb-utóbb érdemes dönteni, és hogyha megtaláltuk, hogy mi a mi identitásunk, mi a mi hivatásunk, akkor dönthetünk bátran mellette. Ahol összeérnek ezek a szálak. Hogyha az ember ejtőernyőzik, én még sose ejtőernyőztem, de minden ejtőernyős ezt mondja, hogy teljesen biztosan sose lehet menni, hogy kinyílik az ejtőernyő. Azért visznek többek között tartalékernyőt. De hogyha az ember ellenőrizné, hogy vajon kinyílik-e az ernyő a repülőben, egyrészt nem tudná, másrészt utána akkor az ugrásnál tuti összegabajodna. Tehát az ejtőernyőt akkor tudjuk kipróbálni, ha az ember kiugrott a gépből, és kinyitja, ott dől el. És hogy az életünkben nem a vak semmibe ugrunk, de van egy ilyen ugrás minden döntésnél. Van benne valamilyen bizonytalanság. Valószínűségek vannak, erős valószínűségek is vannak, de teljes biztonság nincs. Teljes bizonyosság nincs, bocsánat. teljes biztonság van, mert hogyha az Istenre hívására adott válaszként éljük az életünket, akkor miközben kiugrunk, nem ejtőernyő van, hanem az Istennek a tenyere az, ami hordoz bennünket. És igazából az egészben az a kérdés, hogy tudunk-e az Úrral lenni, aki meghív bennünket. Hogyha az életünket az Isten hívó szavára adott válaszként szeretnénk élni, nem csak a nagy döntéseket, hanem a kicsiket is így szeretnénk meghozni, akkor az igazi kérdés, hogy tudok-e vele lenni. El tudok-e időzni vele? Tudok-e ott lenni vele, ahol ő meghív bennünket? Aki megteremtett, aki megajándékozott minket az élettel és rengeteg értékkel, akit szeretünk, és aki mindennél jobban szeret minket. Hogy tudunk-e ott és akkor vele lenni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te újra meg újra az életünk bárkájába beszállva, meglátva bennünk azt a sokkal többet, ami ott van, meghívsz bennünket, és köszönjük, hogy képessé teszel arra is, hogy válaszoljunk a Te hívásodra. Attól, hogy a Te hangodat elkezdjük, hogy folytassuk az hangod hallgatását a mai este, és adj nekünk értelmet és erőt, hogy a felismert jót, azt meg is tudjuk tenni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Elhangzott műsorunkban Rienzda Mónkos atya előadását hallották a hivatásról és a döntésről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

0: Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Szeptember 23-a. A hívő és a kultúra világa. Folytonos elemzést és összegzést kell végeznünk, hogy végül nagy erőfeszítéssel ki tudjuk deríteni, milyen helyet is foglal el a kultúra világában a hívők türelmes, néha fájdalommal teljes tevékenysége. Történelmi előzményei vannak ennek a tevékenységnek, amelyek egyúttal mércéül is szolgálnak, s jelzik az eljövendőt azzal, hogy felismerik az idők jeleit, amely Isten népéhez tartozik, s melyet a hit mozgat, és Isten lelke vezeti, aki betölti az egész mindenséget. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember tudatában van annak, hogy olyan utat jár be a történelemben az emberiség többi részével együtt, melynek során Isten valóra váltja a maga szerető tervét. S kötelességeink napi erőfeszítései közepette, melyeket Isten szavainak fénye világít be, arra törekszik, hogy ennek a történelemnek elrejtett szálait összegyűjtse, amely történelem a végén nem kevesebbnek, mint az üdvözülés és a megváltás történelmének bizonyulhat. Az embernek és a történelemnek ez a látomása összekapcsolódik Krisztusban, és oda kapcsolódik Krisztushoz, és az ő egyházához való ragaszkodásunkkal, mert Krisztusnak és az ő szentségének tulajdonítható csak, hogy részesülünk ebből a kegyelemből, hogy az idők szavát helyesen értelmezhetjük. A hit tehát a kultúrával való kapcsolatában úgy mutatkozik meg, mint Isten tervének tisztázása, mint az észszerűség segítője és kiegészítője. Ám az észszerűséget nem gyengíti a hithez való folyamodás. A Szent Zsinat, miután felidézi, mit mondott az első vatikáni zsinat, kinyilvánítja, hogy kétfajta tudás létezik, amelyeket egymástól megkülönböztethetünk. A hitből eredő és az értelemből eredő. Ez a két tudás. És az egyház nem tiltja, hogy az emberi művészetek és tudományok használják saját alapelveiket és módszereiket a megfelelő területeken. Éppen ezért az egyház elismeri annak jogosságát és megerősíti a kultúra, különösen a tudományok jogos függetlenségét.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

0: Áldás, békesség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek műsor sorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Pap Ákos szerkesztő, műsorvezető köszönti a hallgatókat, akik felvetik velem a kapcsolatot és íratnak tisztaskukacmariaradio.hu címre. Mondom még egyszer, tisztás ékezetek nélkül, tisztaskukacmariaradio.hu. Írjanak bátran kérdéseikkel, véleményükkel. És látogassanak el a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra is, ahol érdekes híreket, illetve az adással kapcsolatos információkat osztjuk meg. Legtöbb adásunk podcast, azaz digitális hangfáj formájában is megtalálható, így ezt az adásunkat is feltöltjük hamarosan, és visszahallgatható lesz. Továbbá köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Mai vendégem Andrasev Dávid Igor. Nagyon örülök, hogy vállaltad, és itt vagy, Dávid.
1: Üdvözöllek is a hallgatókat is.
0: Akivel arról beszélgettünk, hogy mihez kezd az ember, amikor az élet átírja egy kicsit a terveit, és egy olyan nehézséggel néz szembe, amiben újra kell gondolni gyakorlatilag mindent. Mielőtt elkezdenénk kibontani ezt a témát, egy egész konkrét dolgot szeretnék tőled kérdezni, hogy ide kerékpárra jöttél, mert tudom, hogy mindenhol kerékpárra jössz, és majd erről beszélünk is bővebben, de a lépcsőnél az volt egy ilyen feltételezésem, hogy nehezebben tudsz majd felmenni, és ezt írtam is neked, ugyanis szklerózis multiplexed van. És a kérdésem az, hogy is láttam, hogy azért kicsit azért nehezebben, de nagyobb kihívás volt neked ez a lépcsőt megmászni, de mint nekem, a kérdésem az, hogy mennyire kell a hétköznapokban folyamatosan alkalmazkodnod ilyen helyzetekhez, és hogyan tudsz alkalmazkodni, amikor gyalogosan kell valamit megoldanod?
1: Nem nagyon szeretek gyalogolni, mert nagyon nehezen megy. Igen, én futó voltam, aztán utána aktív gyalogló voltam Nordic Walking botokkal, de nem nagyon megy már a járás az elmúlt években. Ez járok mindenhol biciklivel, mert az még nagyon jól megy. A lépcsők alapvetően nem okoznak nagyobb problémát, ha van kapaszkodó, de nagyon sokszor nincsen. És akkor viszont az nagyon kellemetlen tud lenni, mert akkor nagyon instabil vagyok, és ha neki tudok dőlni a falnak, az jó, de ez nem mindig adott, sajnos.
0: Na, most minden esetben ezt most abszolváltuk, és egész jól. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy honnan jöttél, milyen családból, egy kicsit mondjál, hogy a hallgatók megismerjenek, és hogy most mivel foglalkozol?
1: Hát én abszolút belpesti gyerek voltam, abszolút parlament mellett éltem, ott az egész életemet a Kossuth tér környékén töltöttem, ott is dolgoztam nagyon sokáig, tehát 32 évig én teljesen belpesti voltam, ezután úgy alakult, hogy elköltöztem Dunakeszire, tehát abszolút a kényelmi zónámon kívül elmentem, tehát a Kőtön túl elmentem, ezzel szoktunk poénkodni, hogy Kőtöntről sárkányok, meg fesztiválok vannak, szerencsére kiderült, hogy ez nem igaz, úgyhogy nagyon eltöltöttem életem egyharmadát, most 45 éves